0: József dunántúli püspök, a zsinat lelkészi elnöke hangsúlyozta, az elődök példája ma is élő, bátorító üzenetet hordoz a magyarságnak. A rendezvényen bemutatták Lábadi Károly néprajzkutató a Remény zsinata című új egyház történeti kötetét. Szent Péter püspök kiemelte, a délbaranyai szorványban élő református közösségnek ma is van jövőképe.
1: Az időjárásról.
0: Egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozottabb frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekszik a felhőzet, így szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a front vonalában megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 10 és 16 fok között lesznek. A hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakulnak.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Dezső Attila református lelkipásztortól a legfőbb parancsolat magyarázatát hallják a következő percekben a riporter Jászter Beáta.
2: Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elhallgattatta, összegyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Máté 22. Szeretettel köszöntjük az Európa Rádió hallgatóit, a legfőbb parancsról beszélgetünk. Hogyan értsük Jézusnak a felszólítását, főleg az első felét, hogy hogyan szereste az Uradat és az Istenedet?
3: Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm én is az Európa Rádió hallgatóit. Elől járóban érdemes annyit elmondani, hogy amikor itt Jézus összefoglalja, mondjam így, a 10 parancsolatot, akkor már túl vagyunk a hegyi beszéden, bőven túl vagyunk, és ott ugye a hegyi beszédben azért ő már érintette ezt, és minden bizonnyal az évek során, ahogyan a nyilvános messiási munkásságában tanította az embereket, valószínű, hogy többször is érintették, vagy többször magyarázták a 10 parancsolatot. És valóban ez egy ilyen summája annak a 10 parancsolatnak, és amikor Jézus a nagy parancsolatot mondja, akkor hát nem egy ilyen erkölcsi minimumot fogalmaz meg, hogy na hát minimum ennyinek kell eleget tenni ahhoz, hogy te, hanem egy identitást ír le. Ugye azt mondja, hogy szeresd az Urat, ugye így van nekünk így lefordítva. Az eredeti görög szövegben az van odaírva, hogy agape seis, ez egy jövő idejű, kijelentő, aktív módú ige. Szó szerint azt jelenti, hogy szeretni fogod. És ez nyelvtanilag, tehát nem egy felszólítás, hanem egy kijelentés a jövőre nézve, egy olyan szükségállapotnak, mondjam így, a megnevezése, ami az ember önmagából adódik. Tehát Jézus nem egy ilyen opciót kínál, hanem azt mondja meg, hogy milyen ember az, aki valóban az Isten népéhez tartozik. Tehát a nagy parancsolat innentől kezdve, mondjam így, hogy számomra nem törvény, én nem szeretem ezt a szót, hogy így törvény, hát parancsold meg, hogy szeressenek. Tehát, hogy ez annyira ilyen visszás, tehát nem valami jó szó erre az, hogy a parancsolat meg törvény, hanem innentől kezdve számomra ez egy hitvallás, és majd ahogyan belemegyünk itt mindjárt a beszélgetésben, remélem, hogy át fog ez jönni mindenkinek, hogy ez nem egy parancsolat, hanem egy hitvallás. És innentől kezdve ez az agapé szeretet, ugye van háromféle a görögben, az érósz, a filia, meg az agapé, ugye ez nem egy ilyen érzelem, hanem egy ilyen, hát akkor maradjunk ennél, hogy ilyen szövetségi identitás. A mondat mélyén, amit Jézus azért így elmond, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, ez nem más, mint Izraelnek a hitvallása. Shema Yisroel Adonai Eloheinu Adonai Echad V'ahavta et Adonai, ugye, szeresd az Urat. Tehát a héber szövegben itt ez a V'ahavta, ez megint egy kalkátal forma, megint egy egyes szám másik személy, ami azt jelenti, hogy hát szeretni fogod, vagy szereted majd, vagy szereted. Szóval megint csak nem egy imperatívus, megint csak nem egy felszólításról van szó, hanem egy ilyen szövetségi identitás kijelentésről van szó. Mintha Isten azt mondaná, hogy ha valóban az én népem vagy, akkor így fogsz élni. Akkor ebben a szeretetben, ebben a szeretet kapcsolatban fogod ezt megmutatni, hogy te én hozzám tartozol. És mivel hát a kátal forma számom nekem azt mutatja, hogy itt nem megértendőről van szó, hanem egy tényről van szó. Tehát ez egy tény kijelentés, innen kell majd a többit megérteni. És érdekes módon azonban, hogyha a Sömára vagy az Izrael hitvallására gondolunk, amit Jézus szó szerint idéz, akkor ott meg az elején az van, hogy Sömá Izrael, tehát halld meg, figyelj ide Izrael, ez tényleg egy felszólítás. Szóval valahogy azt akarja elmondani, hogy ha rám figyelsz, akkor annak az lesz a következménye, hogy szeretni fogsz, belém szeretsz. nem tudsz más csinálni, tehát, hogy akkor szeretni fogod az Urat. Szóval ez már önmagában evangélium, úgy gondolom, és az evangélium az meg nem törvény. Aki szemléli az Urat, aki hallgatja az ő beszédét, kapcsolatban van vele, az egyszer csak azon kapja már magát, hogy hát én úgy ragaszkodom ez az Isten, ez nekem annyira fontos ez az Úr, és nem azért, mert ez muszáj, meg kíván, hanem egyszerűen belül érzi, hogy én már nem tudom ezt másként tenni. Szóval én úgy gondolom, a szövegek alapján, a nyelvtani kifejezések alapján, hogy Jézus itt nem megparancsol dolgokat, szeretetet nem lehet megparancsolni, hanem egy ilyen megszületett kötődésről beszél az első és nagy parancsolatban, hogy nem azt mondja, hogy mit kell tennünk az Istenért, hanem hogy mivé válunk, hogyha milyenné válunk, hogyha az Istent első helyre tesszük. Szóval innentől kezdve így értsük. Tehát nem parancsolat, hanem identitás kijelentés. Akkor szeretni fogod az Urat, a te Istenedet.
2: Tehát hallottuk az előbb az izraeli hitvallásból, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Mit is jelent ez a gyakorlatban?
3: Hát amikor Jézus azt mondja, hogy Isten teljes szívből kell szeretni, akkor nagyon nem az érzelmeknek a világáról beszél, hanem az embernek a döntéseinek a központjáról beszél. Tehát a bibliai értelemben ugye a szív, ez az akaratnak a kifejező központja, mondjam így, hogy az iránytű az a hely, ahol hogy eldől, hogy kinek engedelmeskedem. Ugye ez is szokták a prédikátorok mondani, hogy ki lakik a te szívedben, mi van a te szíved. Ugye teljes szívvel szeretni az Istent, hogy ez azt jelenti, hogy ő az első számú referencia minden döntésemben. Tehát gyakorlatilag ez akkor látszik meg, amikor nem csak vasárnaponként kérdezem meg az Istentől, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, hanem hétfőn mondjuk munkába menetben is. És ott van valaki, akit annyira nem szeretek, de Uram, most mi legyen, most vitatkozzak, most álljak meg, most hallgassak el. Dávid király, amikor a Bibliában olvassuk, akkor ugyanilyen szívvel élt, amikor azt mondta, hogy Uram, kereslek téged, stb. És hogy igazából emiatt lehetett Isten szíve szerint való király. Nem azért, mert hibátlan volt, hanem mert mindig Istenhez tért vissza. Ugye a Zsoltárokban erről mindig beszéltünk, vagy igyekeztünk róla beszélni. Szóval a teljes szívből azt jelenti, hogy Isten határozza meg az én döntéseimet. Aztán kol návseká, ugye az a teljes lelkedből, ez nem, megint csak nem egy ilyen, hát, hogy mondjam, ilyen titkos, misztikus rész, hanem az életem, az egész egzisztenciám, ugye a nefes, az egész létezésem. Tehát Isten teljes lélekkel szeretni azt jelenti, hogy hát vele élem meg az örömeimet, és vele élem meg a bánataimat is, a nevetésemet, meg a sírásomat, a félelmeimet, a veszteségeimet, a vágyaimat, tehát tulajdonképpen az egész egzisztenciám arról beszél, hogy én ő hozzá tartozom. Például ott van a Bibliában Jobbnak az esete, hát ő azért tudott imádkozni akkor is, amikor mindent elveszített, mert az egész nefesével, az egész egzisztenciájával, az egész életével azt bizonyította, hogy az én életem az Isten kezében van. Tehát nem a gonosz határoz meg engem, hanem az Isten, ezért őhozzá megyek. Szóval gyakorlatban ez nem csak azt jelenti akkor, hogy én így hálát adok, akkor, amikor jó dolgok történnek velem, hanem az Istenhez megyek akkor is, amikor fáj. Ezt jelenti, hogy teljes lélekkel. Aztán minden erőből, ugye ez a kolmő ódöká, ugye ez a teljes mindeneddel szó szerint, tehát minden kapacitásoddal, minden képességeddel, hogyha úgy tetszik. Na hát ez már nem csak az embernek a belső világát jelenti, hanem hát ez az időmet jelenti, az energiámat jelenti, a pénzemet jelenti, a figyelmemet jelenti, az erőforrásaimat jelenti. Tehát az Új Szövetségben, mikor felajánlották a házukat az Isten tisztelet tartására, akkor ez a mi ódekáz, akkor ez a mindened, ami ott volt. Tehát az özvegyasszonynak a két fillérje is, hát ezért volt nagyobb áldozat, mint a gazdagok nagy adományai, mert hát ő a mindenét adta oda, a kolmő ódekáját, tehát a teljes mi ódját. Tehát gyakorlatilag ez mindig akkor jelenik meg, amikor az időbeosztásomban is az Isten lesz az első. Tehát nem csak az elméletben vagyok keresztény, nem csak elméletben vagyok Isten hívő, hanem a gyakorlatomat is olyanná alakítom, ami mindenben ő az első. Tehát a teljes szív, a teljes lélek, teljes erő együtt azt jelenti, hogy hát Isten nem csak egy szelet az én életem nagy tortájából, hanem ő maga a torta. Hogy, és hát ez nem egy ilyen perfekcionizmusra való törekvés, hanem az egész életemnek így tulajdonképpen az alapja. De nem azt jelenti, hogy soha nem fogok hibázni, hanem hogy mindig visszatérek az Istenhez. De amikor a Biblia hőseiről beszélünk, vagy a hit nagy harcosairól, akkor ők azért tudtak hitelesek lenni, mert ragaszkodtak az Istenhez, és ebben a nagy ragaszkodásukban Isten csodát tudott tenni. Megint csak odáig jutunk, hogy akkor az agapé szeretet, az nem egy ilyen teljesítmény, hogy szeresd az Urat, ez nem teljesítmény kérdése, hanem egy odatartozásnak a kérdése, és aki oda tartozik, az egyre inkább egész emberként kezd szeretni. Tehát nem csak gondolatban szeretlek, de egyébként nem akarom kimutatni, nem csak a számmal szeretlek, de egyébként nem tudom kimutatni, hanem egész lényemmel szeretem az Istent.
2: Ugyanaz a szeretet vonatkozik az emberre is, mint az Istenre a nagy parancsolat szerint, és mit jelent ez a gyakorlatban?
3: Hát igen, azt gondolom, hogy jogosan merül fel a kérdés, hogy ugyanazzal a szeretettel kell-e szeretnünk az embert, mint amivel az Isten szeretjük. Tehát Jézus válasza nagyon egyértelmű, azt mondja, hogy a második az hasonló ehhez, vagyis ugyanabból a forrásból fakad. Nyelvtanilag, hogyha egymás mellé tesszük itt ezt a két igét, akkor megint csak az van itt, hogy agape seis. Tehát ugyanaz, mint amit az Istennel ír az ige. Tehát szeretni fogod. Ez azt jelenti tehát akkor, hogy nem kétféle szeretetről van szó, hanem egyetlen agapé szeretet irányul két irányba, mondjam így, Isten felé és ember felé. És az Istennel való kapcsolatnak a minősége határozza meg az emberekhez való kapcsolódásomat. És nem lehet az Isten agapével szeretni, miközben az embereket gyűlölöm, meg utálom, meg aláteszek. János apostol ezért mondja, hogy aki nem szeret a testvérét, akit lát, de ez nem szeretheti az Istent, akit meg nem lát. Tehát az hazudik, az nem mond igazat. Az agapé tehát az ember felé megint csak mondjuk ki, hogy nem ilyen érzelmi hullámvasút, nem ilyen érzelmi szimpátián alapul, hanem a másik javának a tudatos keresését jelenti. Ez, hogy szeretem a másik embert. És akkor is működik, hogyha nem kedvelem a másikat. Ugye Jézus ezért parancsolja, hogy szeresd ellenségedet. Tehát, hogy magyarul akkor is tudsz vele jót tenni, ha egyébként a hátad közepére kívánod. Szóval ez nem azt jelenti, hogy hát akkor mindenkivel ilyen bensőséges lelki kapcsolatba kell lenni, minden titkodat mondd el neki, bízd rá magad, tárulkozz ki. Tehát messze van ettől ez a parancsolat. Ez azt jelenti, hogy nem mondok le senkiről, mint emberről, mint az Isten teremtettségének egy részéről. Tehát az irgalmas samaritánus az ugye nem azért segített, mert hát tetszett neki az ember, hanem azért, mert meglátta benne az embert. Nem azért, mert ez volt a kötelessége, mindenkin segítünk, de hogy segítünk mindenkin. Tehát az embert látta meg benne. És az agapé gyakorlatban, tehát innentől kezdve időt, figyelmet jelent, türelmet és önkontrollt jelent, és sokszor tényleg így van a gyakorlatban, hogy többet jelent hallgatni, mint állandóan beszélni a másikhoz. Tehát, hogy az agapé szeretetem az kimutathatom abban, hogy leülök a mellé a beteg mellé, és végig hallgatom, meg a nyugdíjas mellé, mert hogy senkivel nincs kivel beszélni, és mindenki rosszul van tőle, mert annyit beszél, és az én agapé szeretetem az lehet az, hogy leülök mellé, és végig hallgatom, akkor mondja a drága. És nem kell mindig reagálnom, tényleg nagyon sokszor elég, ha csak végig hallgatom. Vagy nagyon sokszor elég csak jelen lenni valakinek az életében, nem kell állandóan a megoldáson agyalni, mert akkor az én megoldásom, akkor ő nem fejlődik, de hogy támogatóként ott tudok lenni mellette. Ez is az agapé szeretetnek az egyik megnyilvánulása. Hogy valahogy azt kéne meglátnunk, azt gondolom ebben, hogy az agapé szeretet az ember felé az a hordozó szeretet, ami megnyilvánul. Pál ezért mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztusnak a törvényét. Tehát látjuk azt, hogy

0: az ember szeretete az az Isten szeretetének a kézzel fogható jelenléte ebben a világban. Jó? Tehát nem egy elmondólogról van szó.
1: Kedves hallgatóink, beszélgetésünk rövidesen folytatódik.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto.
2: Kedves hallgatóink, folytatjuk Dezső Attila református lelkipásztorral a legfőbb parancsolat magyarázatát. A riporter továbbra is Jászter Beáta.
3: Amikor kezdő tanító voltam, keresztény iskolában tanítottam, és a lelkipásztor feltette a gyerekeknek, az alsósoknak a kérdést, hogy ki az én fele barátom. És nagyon aranyosan azt mondta egy kislány, hogy hát az, akit csak félig szeretünk, vagy az, akit csak félig szeretek. Természetesen megkapta a megfelelő választ, és el is fogadta, és megtanulta, hogy ki az én fele barátom. De hogy milyen érdekes, hogy a nagy parancsolatnak a második része is milyen súlyokat hordoz. És hogy bocsánat, hogy ilyet mondok, de talán még nehezebb megvalósítani a gyakorlatban, mint az elsőt. Mert azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mondja Jézus, mint önmagadat. És ott van benne az önmagad szó is. Évszázadok alatt annyiszor mondták, hogy nem kell magadat felmagasztalni, ne gondolj magadról túl nagyot. Leszoktattak minket az önszeretetről. Akkor hogy fogom én megtalálni a helyes utat? Itt van megint egy zsinórmérték. Hát Krisztus is megmondta, aki önmagát nem szereti, nem tud szeretni mást, és az Isten sem tudja szeretni. Csak ezt olyan nehezen verjük a fejünkbe, miért?
4: Igen, nagyon örülök ennek a felvetésnek, mert Jézus nem véletlenül teszi azt hozzá, hogy úgy szeresd a fele barátodat, mint önmagadat, mert ez a hitvallásunknak a része, az önmagunk szeretete. Tehát ez azt jelenti, hogy az agapé szeretet az nem csak Istenre, és nem csak a másik emberre, hanem önmagunkra is vonatkozik, és nagyon sokan összetűnik, hogy ha már ilyen önző keresztények akkor azok, akik önmagukkal foglalkoznak, nem, hanem egy helyes önmagunkhoz való viszonyulást kér tőlünk az Úr Jézus. A Biblia két dologtól nagyon-nagyon távol tart bennünket, az egyik az, hogy önutálat. Ettől nagyon távol tart bennünket a Biblia, bűnbánatra hív, de önutálatra nem hív bennünket a Biblia. Az agapé szeretetnek tulajdonképpen az önmagunk felé való megnyilvánulása az, hogy úgy tekintek magamra, ahogyan az Isten tekint rám. Nem idealizálom magamat, mert ez a másik, amitől óv bennünket a Biblia, tehát nem idealizálom, nem mondom, hogy már vagyok a tökéletes, és nem, hanem az Isten szemével látom magamat, de nem is gyűlölöm magamat. Tehát ez a kettő elfogadhatatlan az Isten részéről. Tehát elfogadom azt, hogy teremtmény vagyok, elfogadom azt, hogy megváltott bűnös vagyok, simul justus et peccator, egyszerre vagyok megigazult és bűnös, és elfogadom azt, hogy értékem van, igaz gyöngy vagyok az Istennek a szemében, aki mindenét odaadta, értem, az ő fiát, Jézus Krisztust adta oda, értem, hát ennél értékesebb, hát nem lehet, nincs ennél értékesebb dolog. Tehát Pál ezért mondja, hogy hát persze, bűnösök vagyunk, meg mindent, de akarom tenni a jót, nem tudom tenni a jót, stb., de Isten temploma vagytok ugyanekkor. Vagyis, hát nem közömbös az, hogy hogyan bánunk önmagunkkal. Szóval az agapé önmagam felé, az soha nem ilyen kényeztetés, hogy ez az avonfél, mert megérdemlem, jó? Tehát nem érdemlem meg. Ez nem egy kényeztetés, hanem egyfajta ilyen felelősségvállalás. A református lelkészi törvényünkben benne van az is, hogy mindenkinek nagyon komolyan oda kell figyelni a saját testi lelki épségére, hogy ez a szolgálatban ne akadályozzon senkit, vagy ne jessze meg a gyülekezetet, vagy ne hogy megterhelje túlságosan a gyülekezetet. Tehát ez a fajta önmagam szeretetéről, ez a gyakorlatban a lelkészek felé is így nyilvánul meg. És hát megjelenik abban is, ahogyan a testemmel bánok, ugye, hogy akkor most kondiba tartom magam, vagy elpunyadok, hogy normális ételeket eszek, vagy pedig egészségtelen életmódot viszek. A pihenésemben, na ez az, amit én még mindig tanulok, tehát nem tudok valahogy magamnak időt szakítani arra, hogy csak pihenjek, ez is pedig benne van, hogy mikor dolgozom, hogy meddig dolgozom, tehát a határoknak a meghúzása, hogy nemet tudok mondani dolgokra, ez nem hitetlenség, ez nem bántás a másik felé, hogy persze, mert nem akarja vállalni, nem, ez az önmagam szeretete, hogy ne haragudj, de ha ezt is már magamra vállalom, akkor tényleg megbolondulok, akkor ez most nem megy. Tehát megjelenik abban is, ahogyan magamról beszélek. Sokan olyan károsztató módon beszélnek magukról, hogy mert én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, meg én már nem változok, meg én, engem mindenki utál, engem senki se szeret, engem nem tudom, és lehet ezeket mondani, csak hát ott van az ige, hogy kicsoda kárhoztatja Hát nincs már károsztatás, akik Krisztus Jézusban vannak. Tehát akkor miről beszélünk, akkor miért mondunk ellene a Bibliának? Azt látom a keresztényeknél, hogy kegyetlenebbül bánnak önmagukkal, mint úgy mindenki mással. Az agapé szeretet, és pont ez a jézusi viszonyulás, ez az identitás kérdés nem engedi, hogy folyamatosan vádoljam azt, akit az Isten feloldozott, tehát magamat sem. Tehát ha megbocsáttattak a bűnöm, akkor miért kaparom elő? És persze vannak ilyen kegyesség irányzatok, amik ilyen bűnközpontú igehirdetéseket, meg bűnközpontú dolgokat hoznak, és az ember már azt se tudja, hogy még honnan szedje már még elő valamit, hogy megfeleljen az elvárásaiknak, mert ja Istenem, olyan bűnös vagyok, hogy én már annyira bűnös vagyok, miközben Jézus azt mondja, hogy hát miért kárhoztatod magad, amikor ez már megvan, már megbocsáttattak a te bűneid, menj el, és többet ne vétkezzél. Hát figyelj oda. Dávid olyan szépen tudta magát így karbantartani lelkileg, hiszen miért csüketszel én lelkem, miért nyughatatlankodol bennem, bízzál az Istenben, mert még hálát adok neki az én szabadításom Istenének, emlékszünk itt a Zsoltárokban, ahogyan vettük. Tehát tudott önmagáról, ez nem narcizmus, tehát ez nem az, hogy akkor én, hanem egy önmagunk felé való lelki gondozás Isten igéjével. Valóban így van, hogy Beáta mondta, hogy aki nem tud, mondjam, hogy egészségesen bánni önmagával, az hosszú távon másokkal sem fog tudni. Innentől kezdve nagyon komolyan kéne vennünk az Istennek a munkáját mi bennünk. Tehát, hogy az Isten munkálkodik, az Isten dolgozik, nem kell ezt sietetni sem, fel se szabad adni, hogy na akkor én még mindig itt járok, én még mindig nem tettem ezt, hanem elfogadom azt, hogy úton vagyok, és nem a célban vagyok. Ezért az, hogy milyen kereszténynek kell lennie az embernek, hát lehetnek irányelveink, de ilyen almarostáló, meg nem tudom mi, hogy akkor te nagy alma vagy, te kicsi, te kipottyantál, te még alsó zsákba se vagy már jó, meg te csak kibircs vagy. Ez messze, nagyon messze áll ettől a szentírási kijelentéstől. Tehát nagyon fontos, hogy érezzük, hogy Jézus az ilyen fajta önszeretetet azt nem bűnnek nevezi, hanem a hitvallás egy részének. Én így értem, így látom.
3: Ennek a második résznek, amikor Krisztus arról beszél, hogy szeresd úgy a fele barátodat, mint önmagadat, van-e ószövetségi gyökere?
4: Igen, tehát amikor össze kell foglalni a dolgokat, akkor ez az egyik ugye az Izraelnek a hitvallása volt, a másik is egy ószövetségi ige, amit Jézus idéz a törvényből, ez a Levitikus 19-18, amikor arra van szó, hogy ne állj bosszút embertársadon, ne tarts haragot, hanem szeresd fele barátodat, ahogyan önmagadat. Megint csak egy ilyen szó szerinti fordítás van itt, és itt a le riakka, ez amit szerepel a fele barátra, nagyon fontos. Én fontosnak tartom azt, hogy beszéljünk arról, hogy itt nem minden emberről van szó, amikor a szerest fele barátodról van szó. Egy nagyon kicsavart látás, egy teológiai, nem is tudom, hogy mondjam, sekélyesség az, amelyik arról beszél, hogy minden embert, meg stb. Tehát a szó gyökere, ez a rea, ez a társat, a közelít, a hozzá kapcsolódó embert jelenti. És ott ebben a szövegösszefüggésben egyértelmű, hogy Izrael népéhez, az Isten szent népéhez tart beszél, nem a világ minden emberéről beszél, hanem ez a felebarát azok közül való, akikkel együtt éltek, a közösségnek a tagjai voltak, a szövetséges népnek a tagjai voltak, tehát nem arról van szó, hogy minden ember iránt ugyanilyen kötelesség állna fel, hanem konkrétan az ismert, a személyi kapcsolatokban kell, hogy ennek megmutatkozzon. Tehát a többinek nincs értelme, nem mondhatom azt, hogy én úgy szeretem azt, akit még nem is ismerek, de én már annyira szeretem, de semmilyen kapcsolatban nem állok vele, de én úgy szeretem, hát ennek nincs értelme. Nincs értelme. A szeretet az mindig kapcsolati dolog. Tehát a törvény mindig a közösségben lévő emberre vonatkozik, és a Levitikus 19-18 ez pontosan azt mutatja, hogy aki valamilyen felelősséggel tartozik a másik iránt, mert közösségi kötelezettsége van. Tehát ez a kijelentés adja, mondjam így, hogy az alapját annak, amit Jézusnál itt a Máté 22-ben olvasunk. Nem véletlenül mondja Jézus ezt sem, szerest fele barátrat, mint magadat, és akkor itt van a plészion szó a görögben. Ez ugyanazt hordozza, hogy a közelálló, még a plésziosz, ugye ez a hozzám közel lévőt is jelenti, a mellettem levőt, a környezetemben lévőt. Tehát megint csak azt kell látnunk, Jézus sem azt mondja, hogy minden embert az ég adta világon, akivel nem is találkoztál, a híradóban hallottál róla, hanem aki kapcsolatban van veled. Tehát az agapé, amit Jézus említ, tehát ez egy, nem egy ilyen elvont általános szeretet, hanem egy gyakorlati, döntés alapú kötődés egy közösséghez, egy gyülekezethez, egy családhoz, egy baráti közösséghez, egy munkatársi közösséghez. Tehát azért nagyon fontos, mert mondjam így, hogy egy gyakorlatiasságot próbál behatárol bennünket. Tehát a felebarát az nem az idegen. Akkor a gér szót használta volna itt a Biblia, nem az idegen, meg a xenosz szót használta volna a Biblia, hanem az, akihez valamilyen módon kötődöm, szövetségi, közösségi értelmezés nélkül ez a parancsolat elveszíti az értelmét, tehát nincs miről beszélni akkor így, hogyha ez nem itt történik. Tehát a parancsolatnak az ószövetségi gyökere, ez nagyon hangsúlyos, tehát közösségileg kell. Ez az alapja, hogy az agapé ne legyen ilyen elvont szeretet, hanem mindig konkrét emberi kapcsolatokban kell, hogy megjelenjen. Innentől kezdve megint csak egy identitás kérdésről van szó, és megint csak egy hitvallási kérdésről van szó. Ez nem lehet parancsba adni.
3: Tehát, hogyha az agapé szeretet az cselekedetekben nyilvánul meg, akkor a 10 parancsolat értelmezésében hogyan beszéljünk erről, hogyan gondolkodjunk erről, mit értünk ez alatt?
4: Azt kell látnunk, hogy miután azt mondtuk, hogy az agapé szeretet az nem egy ilyen elvont érzés, hanem hát cselekedetekben és kapcsolatokban megnyilvánuló életforma, akkor ennek a 10 parancsolat felosztásában is megvan a lenyomata, mert azért Isten soha nem mond ellene önmagának, tehát a teljes Ószövetség, Újszövetség az egy egység, egy kijelentő van, egy Biblia van, és látjuk, hogy Jézus is a nagy parancsolatnak, vagy hát ez a nagy identitás kijelentésnek a rendező elvét alkalmazza, és ennek két iránya van a 10 parancsolatban is, ugye itt is tanítjuk a gyerekeket a hittanórákon, hogy a két kőtáblának a parancsolati felosztása az különbözik. Tudom, hogy más a katolikusoknál, talán más a zsidóknál is, de nálunk, miután Jézus egyértelműen világossá tette, hogy a kétféle kapcsolódáshoz hogy néz ki, akkor az első kőtábla az az Isten és az ember közötti helyes kapcsolódásra tanít, a második kőtábla az meg az ember és az ember közötti helyes kapcsolódásra tanít. Mondjam így, hogy gyakorlati térkép arra, hogy hogyan szeressem az Istent, és gyakorlati térkép arra, hogy hogyan kell szeretnem az embereket. Tehát, hogy az elsőben például csak így nagyon ilyen pick-up szintjén, hogy ne legyenek más isteneid, itt az agapé azt jelenti, hogy Istennek adom az első helyet a döntéseimben, az életvitelemben, ugye az, amiről az előbb beszéltünk, vagy ne készíts faragott képet, vagy itt az engedelmes tiszteletadásról van szó, megint csak nem puszta érzelemről, jó? Tehát mi az, ami majd reménység szerint, ahogyan haladunk előre itt az év során, akkor fogunk látni, hogy mi, hogyan szeressem az Istent? Imádattal, hűséggel, az időmmel, a figyelmemmel, a tiszteletemmel, és hosszasan fogjuk majd sorolni talán ezeket a dolgokat. Tehát ez az, amit az első 4 parancsolat mond el nekünk, ez az első kőtábla. A következő kőtábla ugye az ember és ember közötti helyes kapcsolatra tanít, ez amit Jézus így mond, hogy szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Tehát akkor ez meg az 5. parancsolattól egészen a 10. parancsolatig. Tehát itt 6 parancsolat van ezen a második kőtáblán, és hát itt is a közösségben lévő, a velünk közösségben lévő embere vonatkozik, ugye tiszteld apádat és anyádat, ugye ez a velem közösségben lévő emberről van szó, tedben megnyilvánuló, nem pusztán ilyen belső, úgy szeretem anyukámat, igen, de ezt ki is kell fejezni. Szoktuk, amikor ezeket a parancsolatokat vesszük, akkor volt olyan házi feladat, hogy mondtam a gyerekeknek, hogy menjetek haza, és a legváratlan pillanatban üleljétek meg édesanyát, puszit adni neki, és mondom, úgy köszönöm, hogy vagy nekem. És mondom, majd a következő órán megbeszéljük, hogy hogyan reagáltak rá a szülők. És olyan viccesek voltak, hogy megoldottuk, és mondták, hogy hát anya nem tudott velem mit kezdeni, hát csak nézett, hogy mi bajod van, hát nem csak szeretlek. Tehát, hogy ezek ilyen nagy dolgok. Ne ölj, ne lopj, ne kívánd azt, ami a melletted levői, a szomszédé, mondhatom így is. Mind-mind ott van, hogy a másik ember javát, boldogságát keresem, ezt jelenti a második kőtáblának a parancsolata, de mind a kettő ugyanabból az áhávából, vagy agapéból ered, és innentől kezdve lehet szerintem érteni Pál apostolnak a szeretet himnuszát is, amikor azt mondja, hogy ha pedig szeretet nincs bennem, akkor én semmi vagyok. Ha ez az agapé nincs bennem, akkor semmi vagyok. Ez felsorolja, hogy mit tett az Istenért, hogy az, a vagyonomat szétoztom, ha a testem tűzhalára szánom, tehát hitvalló leszek, és minden egyéb az Istenért és az emberért, de hogyha ez mind az agapé nélkül van, akkor nek semmi értelme, semmi haszna nincs ebből. Szóval a 10 parancsolatot reménység szerint majd így ennek a szemüvegén keresztül fogjuk végignézni, hogy először az Urat, mert ugye ez az első és nagy parancsolat, a másik meg majd hasonló lesz ehhez, hogy ha őt szeretem, akkor az emberekhez így fog viszonyulni.
3: Ugye most az a helyzet, hogy a református beszélget a görög katolikussal, és ugye a zsoltároknál is már biztosan érezték a hallgatók, hogy mennyi türelemmel, toleranciával, szeretettel viszonyultunk egymáshoz, mert hát ugye azt is tudjuk, hogy a szeretetünket úgy tudjuk kinyilvánítani, hogy nem elcsábítani a mi hitünk felé a másik embert, illetve nem leszólni a másikét, hanem végtelen szeretettel figyelni, hiszen egy az Isten, és ugyanolyan irányba nézünk fölfelé, amikor imádkozunk. De hát ugye én, mint görög katolikus, ugye rögtön megállapítottuk, hogy hopp-hopp, itt bizony vannak kicsi eltérések. Összességében nem, mert ugyanaz a zsinórmérték, ugyanaz az iránytű, de azért vannak benne olyan dolgok, amik egy picit eltérnek. Így kérdezem most, hogy hogyan viszonyul a református egyház a 10 parancsolathoz.
4: Igen, hát a református hagyományban azért a 10 parancsolat az nem csak ilyen szabályoknak a gyűjteménye, hanem az Isten akaratának a kifejezése, és hisszük azt, hogy Krisztushoz vezérlő mester tulajdonképpen mind a 10 ige. Nagyon sokszor, amikor a farizeusokról van szó az igében, vagy az új szövetségben, akkor úgy hibáztatják őket, meg ilyen gyűlölettárgya, meg nem tudom, pedig a törvényt 613 gyakorlati rendelettel próbálták csak magyarázni. Tehát egészen gyakorlativá akarták tenni azt, hogy mit jelent az Isten és az embereknek a szeretete. Egyfajta útmutató volt ez az akkori korban, hát ugye nekünk itt nem lesz 613 alkalmunk, de hogy itt volt ez a jásze, velótásze, tehát hogy tedd meg és ne tedd meg, és hogy a probléma mindig az lett belőle, hogy aztán ez úgy megmerevedett, és ilyen szabályháló lett, törvényeskedésé vált. Ezért nagyon fontos, hogy amikor a 10 parancsolat dolgairól beszélünk, irányokat mutatunk. Ezért is az ökumenikus szellemben, lelkiségben is mindenki hallgathatja ezt, nem fogunk senkit reformátussá tenni, ígérem. De a reformátusokat meg kell erősíteni abban, amiben benne vagyunk, ami már kikristálysodott. Tehát a 10 parancsolat számunkra ez nem ilyen végcél, hanem egy ilyen mester, ilyen tanító, ilyen útmutató Krisztushoz. Calvin azért 3 dologról beszélt a törvénnyel kapcsolatosan, ugye a funkcióival, hogy ez tükör, például a törvény az tükör, megmutatja a bűneinket, megmutatja a hiányosságainkat, ugye belenézünk az ige tükrébe, hogy szoktuk is így mondani, és amikor a parancsolatokat olvassuk, akkor hát rájövünk arra, hogy fú, hol járok, tehát én nem is annyira szeretem így az Istent, teljes szívemből, teljes lelkemből, minden erőm. Ez a tükör viszont nagyon fontos, hogy értsük, nálunk reformátusoknál nem azért van, hogy elkeserítsen, vagy ilyen önvádra hívjon, vagy akkor önmarcangolásra hívjon, vagy hogy arra hívjon, hogy akkor most adjuk fel, mert ezt úgyse lehet betölteni, mert nem lehet betölteni, hanem hogy felismerjük, hogy szükségem van a megváltásra, szükségem van a Krisztusra, aki engem képessé tesz. Soha nem fogom tudni ebben a föld életben betölteni mind a 10 parancsolatot, nem tudom, neki képtelenség. De a bennem lakó Krisztus ez újra és újra tehet értem valamit, vagy megélhet ebből valamit. A második az, hogy egy fék tulajdonképpen ez a törvény, hogy visszatart a bűntől, szabályozza, mondjam így az életemet, hogy a társadalomban, vagy a családomban, vagy a közösségünkben ne káosz uralkodjon, hanem egyfajta ilyen megállt parancsol, hogy na ezt már nem lehet, tehát milyen ember vagy te, hát milyen lélek van benned, hát micsoda lelki világod van neked, tehát hogy ez egy nagyon fontos, a fék a szeretet gyakorlati kifejezése is, azért ennek az agapénak a kifejezése, egy tudatos döntés, hogy bár megtehetném, volna rá hatalmam, de nem teszem, mert szeretem az Urat. aki szereti őt, én megpróbálom szeretni őt annyiban, hogy nem bántom. És harmadszor van egy ilyen ösztöke funkciója, tehát ugye tükör, fék, ösztöke, ez az ösztöke funkció, hogy arra indít, hogy hogyan szolgáljam az Istent, hogyan szolgáljam az embereket is, mondjam így, hogy szeressem. Tehát egyfajta ilyen inspiráció, ha úgy tetszik. De megint csak nem kényszer, hanem arra motivál, hogy megint csak Jézushoz jussak ki, akarok menni az Úrhoz. Tehát mindenki, aki a református egyház kötelékén belül törvényeskedik, az ellene van az igének. Az sajnos semmit nem tapasztal abból a krisztusi szeretetből, ebből az agapé szeretetből, amiről itt Jézus is beszél, meg amiről a 10 parancsolat beszél, ott semmi más nem történik, mint a újra játsszuk az új szövetségnek a farizeusságát, és hát ez az, amit nem akar az Úr. A 10 parancsolatot tehát úgy érdemes olvasni, mint az Isten szeretetének egyfajta ilyen gyakorlati térképét. Nem ellenségként kell kezelni a törvényt, mert mi már a kegyelem idejében, persze a kegyelem idejében vagyunk, de ez mester, de ez tükör, de ez mondjam így, hogy a szakadék szélén egy korlát, ha úgy tetszik, és a kegyelemnek az útja.
2: Kedves hallgatóink, Dezső Attila lelkipásztortól a legfőbb parancsolat magyarázatát hallották, a riporter Jászter Beáta volt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be a döntést a közösségi oldalán. A kormányfő kiemelte, a lépéssel a választási kampányban tett egyik fő ígéretüket teljesítik. Az intézkedés a támogatott gyógyszerek eddigi 5%-os áfáját törli el a betegek számára. Már idén ősszel visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi ellátórendszerbe. A döntést a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága is megerősítette a HVG-nek. A visszarendezést előkészítő egyeztetések és a törvénymódosítások már folyamatban vannak. A szakmai koncepciót Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár vezetésével dolgozzák ki. Az érintett intézmények ismét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartoznak majd. Az államtitkár szerint a cél a gyermekközpontúbb és komplexebb segítségnyújtás megteremtése. Ezzel eldőlt, hogy a javító intézetekben élők mégsem kerülnek át a tököli létesítménybe. Újra gondolná a kormány a gondos óra programot, mondta el az Inforádióban Bódi Éva helyettes államtitkár. A szakember szerint meg kell vizsgálni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a gondos óra közötti párhuzamosságokat. A program eszköze megmarad, de a cél a szolgáltatás fejlesztése és a professzionális segítségnyújtás jobb bevonása. Felmerült többek között az is, hogy az eszközt összekössék a háziorvosi rendszerrel a hatékonyabb ellátásért. A 2022-ben indult ingyenes lakossági programnak jelenleg csaknem 800 ezer felhasználója van Magyarországon. A vizsgálat alatt álló élelmiszer áruházláncok döntő többségében rendben találták az akciós árazásokat. A fogyasztóvédelmi hatóság 300 ellenőrzött termék közül mindössze egyetlen esetben tárt fel szabálytalanságot. A kormányhivatalok az elmúlt hónapokban 15 tartós élelmiszer kategóriában vizsgálták a termékek ártörténetét. Az előírások szerint akciózáskor fel kell tüntetni az azt megelőző 30 nap legalacsonyabb árát is. A hatóság közölte, a kereskedők többsége jogkövető, de a vásárlók védelmében továbbra is maradnak az ellenőrzések. Elkezdődhet a Tiszaújváros Miskolc-Kazincbarcika tram-trén hálózat előkészítése. A beruházás a 2035-ig tartó Baross Gábor vasútfejlesztési terv része, közölte Vitézi Dávid miniszter. A több mint 3500 milliárdos program célja a magyar vasút átfogó korszerűsítése. A fejlesztések kiemelten érintik Kelet-Magyarországot, többek között a Debrecen környéki vonalakat. Emellett megújul a távolsági IC hálózat, és átépítik a Budapest-Miskolc vasútvonal rosszabb szakaszait is. A beruházásoknak köszönhetően jelentősen csökkenhetnek a menetidők, és megszűnhetnek a késések. Újabb nemzetközi elismerést szerzett a Miskolci Hulladékgazdálkodási Társasága, a Mirehu Nonprofit Kft. A cég a Nemzetközi Szilárd Hulladék Szövetség idei videós versenyén harmadik helyezést ért el. A díjazott alkotás a Miskolci Szervezett Hulladékszállítás 150 éves történetét mutatja be. A kisfilm a jubileum mellett a környezettudatosság és a fenntarthatóság fontosságára hívja fel a figyelmet. A rangos szakmai szervezet ezzel már negyedik alkalommal díjazta a miskolci cég kommunikációs munkáját. A Mirehu hangsúlyozta, az elismerés is igazolja a lakossági szemléletformálás kiemelt fontosságát. Szakmai munkacsoport támogatásával nevezte ki Miskolc új jegyzőjét a polgármester. Tóczentai József döntését egy erre a célra létrehozott tanácsadó testület alapozta meg. A munkacsoportban a kormánypárti és ellenzéki képviselők mellett főosztályvezetők is részt vettek. A jelöltek személyes meghallgatása után a 8 fős testület egyhangulag Nagy Boglárkát javasolta. A polgármester kiemelte, az új jegyző aljegyzőként már bizonyította szakmai felkészültségét. Nagy Boglárka augusztustól veszi át Miskolc jegyzői tisztségét és a hivatal vezetését.
0: Az időjárásról.
1: Egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozottabb frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekszik a felhőzet, így szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a front vonalában megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 10 és 16 fok között lesznek. A hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakulnak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Fodor Gusztáv református lelkész, a Magyar Református Szeretett Szolgálat első munkatársa. Felidézzük vele az MRS alapítását, küldetését és a legemlékezetesebb történeteket az első 5 évről, amelyet az MRS kötelékében töltött.
2: Szerettem kamiont pakolni, szerettem segélyt osztani, szerettem Kárpátaljára segélyeket kivinni mikrobusszal, szerettem adni, imádtam, szerelem volt, az életem legszebb része volt az 5 év. Legszebb.
1: Mai vendégünk tehát Fodor Gusztáv református lelkész, az MRS egykori első munkatársa, adománykoordinátora, aki egyébként ma Tisza Szent Imre polgármestere. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Fodor Gusztávot egy szakmai egyeztetésen érte utol az elhívás, hogy egy református jótékonysági szervezetben dolgozzon, de ő akkor még a Dorcas nemzetközi segélyszervezet kárpátaljai vezetője volt. Ám szervezet lobbizott, javasolt, és végül egy sikeres adománygyűjtés nyomán ő lett a Magyar Református Szeretett Szolgálat első hivatalos munkatársa. Vallja, hogy a lehetőséget, a növekedést mindig Isten adja. És Isten kihívások elé is állít. Munkája során Fodor Gusztáv segített már például Burmában egy ciklont követően, máskor Haitiben egy földrengés után. Vallja, idézem, egyházunknak van elég szeretete és hite a magas falak előtt, és vagyunk annyira talpra esettek, hogy azt a világ bármelyik részébe el is tudjuk juttatni. Az egykori első munkatárs, ma már Tisza Szent Imre lelkésze és polgármestere, de az MRS-től azóta sem tudott elszakadni. Ismerjék meg Fodor Gusztávot, és azt, hogy 20 évvel ezelőtt hogyan született meg a Magyar Református Szeretett Szolgálat.
3: Neked honnan gyökerezik az, hogy figyelsz másokra, hogy adományozol, hogy neked ez fontos? Emlékszel-e arra, hogy mi volt az első adomány, amit te adtál? Valamilyen gyűjtéshez hozzájárultál, vagy valakinek odaadtál valamit, ami a tied volt, és lemondtál róla, hogy neki jobb legyen? Emlékszel erre?
2: 1992 és 97 között én a Budapesti Református Teológia Akadémiának voltam a diákja. Én Budapesten tanultam. Ha jól emlékszem, akkor minden teológiára egy öten jöttünk Kárpátaljáról, a Budapestire, a Debrecenibe és a Sárospatakiba. Én ez alatt az 5 év alatt számolatlan mennyiségű evangéliumi könyvet és segélyt és ruhákat szerveztem meg ezeknek a Kárpátaljára való kijuttatásban. Tehát én már akkor is egyfajta magánszeretett szolgálatot folytattam. Nagyon sok teológiai könyvet, nagyon sok magyar irodalmi könyvet sikerült Kárpátaljára kijuttattam különböző éledő református gimnáziumokba, gyülekezetekbe, azoknak a lelkipásztoroknak, akikben ilyen missziós tűz égett, és én őket támogattam, és megszerveztem a kocsit, sofőrt, pénzt szereztem, és ilyen kis komplett kis missziókat folytattam. Ilyen szeretetszolgálati missziós útjaim voltak.
3: És miért? Mindezt abból az ébredési történetből, amit az előbb elmeséltél, ez a válasz erre, hogy ez volt a motiváció, vagy teológusként miért volt ez neked fontos?
2: Ugyanazt a kérdést akartam körbejárni és megvalósítani, ami gyakorlatilag minden hívő embernek lenne a kötelessége. Azt a kegyelmet, azt a szeretetet, amit Istentől kapunk a vele való kapcsolatban, azt nekünk kötelességünk továbbadni. És nem akarok poénokat lelőni, hogy miért lett a Református Szeretett Szolgálatnak a weboldala jobbadni.hu, de ez az ige, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, ez az ige visz a legközelebb ahhoz a csodához, amiből az egyház él. És ez pedig nem más, mint Jézusnak az odaadása. Ennek a szellemisége, annak a felfedezése, annak az elfogadása, annak az apró pénzeváltása, és annak a kegyelemnek a továbbadása.
3: Kárpátaljáról hogyan kerültél Magyarországra? A teológiát itt végezted, de utána még hazamentél le. Mi volt az a döntés, hogy hogy életvitelszerűen Magyarországon folytatod az életedet? Mert nyilván ez az MRS alapításához ez is hozzátartozik szerintem.
2: Gyakorlatilag teológiát ott végeztem el, nagyon jól éreztem magam. 97. októberében én hazakerültem Kárpátaljára. Én haza akartam menni. Voltak, akik maradtak Magyarországon, de én úgy döntöttem, hogy haza akarok menni, és akkor Szürtén, Ráton és Minajba kaptam szolgálati lehetőséget. Frissen, fiatalon 3 gyülekezetet kaptam meg az Ung megyébe, és nagyon érdekes, hogy ugye a református szeretetszolgálatnak a munkája, meg az a tudása, az a tudás az ott kezdődött el. Miért? 98-ban volt egy hatalmas felső tiszavidéki árvíz, és engem ez az árvíz beszippantott, és több segélyszervezet megkeresett, hogy nem akarok-e se kamionokat fogadni, és kamionokat szétosztani. És én igen mondtam erre a szolgálatra. 99-ben megkeresett a Dorcas nemzetközi segélyszervezet, és megkérdezték, nem akarok-e újra alapítani egy segélyszervezetet, nem akarunk-e része lenni egy nagy nemzetközi segélyszervezet hálózatnak, aminek Hollandiában van a központja. Gyakorlatilag én akkor erre igen mondtam. Alapítottunk ott egy irodát, alapítottunk ott egy raktárat, és én 98-tól 2006-ig lelkész is voltam, és a Dorcas segélyszervezetnek voltam Kárpátalján a koordinátora. Engem a Dorcas segélyszervezet tanított meg arra, hogy hogyan lehet egy segélyszervezetet vezetni. Hogyan kell gondolkodni, hogyan kell adományokat gyűjteni, hogyan kell segélyeket osztani. Adott nekem egy olyan rutint, ami rutin nélkül 2006. március 30-án, pontosan 20 évvel ezelőtt, én oda mentem Cibere Károly elnök úrhoz, és én akkor felajánlottam neki, hogy csinálják meg a református szeretetszolgálatot. Enélkül a tudás nélkül, enélkül a tapasztalat nélkül nem lett volna bátorságom egy ilyen nagyon komoly vállalkozásba belekezdeni. De akkor én már 98-tól 2006-ig beledolgoztam magam. Én voltam Afrikában a Dorcas segélyszervezettel egy tanulmányúton, számtalanszor voltam Hollandiában, voltam Szibériában, a sarkörön túl a nyenyeceknek vittünk támogatást. Tehát engem a Dorcas kiképzett arra, hogy hogyan kell működtetni egy segélyszervezetet. Tehát nekem, én kaptam egy ilyen előképzettséget, és gyakorlatilag el tudom mondani 20 évre visszamenőleg, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, a segélyszervezet nagyon sok mindenben még azt a rutint követi, ami gyakorlatilag ott maradt a Református Szeretetszolgálatban.
3: És azt a pillanatot fel tudod-e idézni a dorkasztus időkből, 98 és 2006 között, ez 8 év, amikor úgy érezted, hogy jó ez, amit csinálunk, izgalmas, szolgálhatok, szeretem, de jobb lenne egy református sajátot alapítani.
2: Világosan megvannak ezek a pillanatok, mivel 2006-ban a református egyházunknak a zsinata már foglalkozott azzal a gondolattal, hogy a református egyház akar egy saját segélyszervezetet, aminek az identitása református. 2006, talán januárjában ott a püspök hivatalban volt egy olyan találkozó, egy olyan diplomáciai találkozó, amikor a Nemzetközi Dorcas igazgatója, a magyarországi Dorcas igazgatója és én leültünk, és Cibere Károly elnök úrral és Bölcske püspök úrral tárgyaltunk arról, hogy mi lenne, ha a Dorcas együttműködne az egyházzal, az egyház együttműködne a Dorcasszal, és akkor lenne egy ilyen református identitáshoz közelálló keresztjén segélyszervezete az egyháznak. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy hát lehet, hogy nekem az asztal másik végén lenne a helyem református lelkészként a református egyházban. Kértem időpontot Cibere Károlytól, elnök úrtól, és én leültem vele szembe, és elmondtam neki, hogy kedves elnök úr, én itt vagyok református lelkészként, megérett bennem az a gondolat, hogy csináljuk meg a református szeretetszolgálatot, hogy legyen a református egyházunknak egy saját segélyszervezete. Vagyunk olyan nagyok, több mint 1000 gyülekezet, több százezer református, hatalmas háló működik, egész Kárpát-medencébe, Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Magyarország, Délvidék, és hogy vagyunk olyan erősek, hogy csináljuk meg a saját magunk segélyszervezetét, és akkor megtörtént ez a találkozó, és pontosan nem tudom, de néhány hét múlva jött 2006 áprilisában egy hatalmas Dunai árvíz, és az történt, hogy mondtam, hogy írjunk egy segélykérő levelet, egy körlevelet de küldjük el az összes református gyülekezetnek. És az történt, hogy megírtam a körlevelet, és a zsinat nevében kiment, és 2-3 héten belül több mint 12 millió forint gyűlt össze. És akkor felhívta az elnök úr, és mondta, hogy Guszti, gyere, májustól fel vagy véve. És akkor 2006. május 1-ével felvettek, akkor még csak egy adománykoordinációs. Az egyház mindig óvatos volt. De ez így volt jó egyébként, tehát kaptam egy lehetőséget. Még nem voltam munkatársa a szeretetszolgálatnak, amikor kerestem már, vagy hoztam 12 millió forintot a szeretetszolgálatnak, és ez a 12 millió forint, ez volt gyakorlatilag az első adomány, amivel én bejelentkeztem, hogy hello, itt vagyok. És gyakorlatilag akkor beindult a forgatókönyv, megírtuk az első Jobbadni magazint, csináltattunk sárga csekket, és kiküldtük az összes gyülekezetnek, és az első 2-3 évben, ameddig 2-3-4-en dolgoztunk még benne, az alapítvány, a szeretetszolgálat önfenntartó volt. Tehát nem kellett zsinati pénzt beletenni, hanem a saját magunk által összegyűjtött adományokból éltünk. 2008-9 tájéken egy ilyen növekedési, tehát a növekedésnek az útjára lépett, és beindult a Szeretet Hit program, és elkezdtünk növekedni, és jöttek ki a különböző programok, a megtört kenyér program, a nyilasmisi ösztöndíj program, a cipős dobozgyűjtés, a nyilasmisi pakkot kapott, tehát ezeket majdnem mind én találtam ki. Elindult, és akkor rájöttünk arra, hogy növekedni kell, és akkor elindult a szeretetszolgálat egy ilyen professzionalizálódási út, ami meg szerintem természetes, és ha akkor nem indult volna el, akkor nem jutottak volna odáig, ahol most tart 20 év alatt a református szeretetszolgálat, hogy gyakorlatilag az ország, ha jól tudom, az 5. legnagyobb segélyszervezete országosan. Tehát abban az időben, amit én úgy érzem, hogy Isten rám bízott, az nem más volt, mint a plántálás. Amit a Biblia azt mondja, hogy valaki plántál, valaki ültet, valaki pedig locsolja, és akkor a növekedés pedig az Isten adja. Én ebben a történetben plántáló voltam, és én azt érzem, meg azt látom, hogy Isten ezt a kegyelmi ajándékot adta nekem, és 2010-nél éreztem, hogy ezt át kell adni olyan valakinek, aki már a növekedést tudja menedzselni, meg a professzionalizálódást tudja menedzselni. Én alapító voltam. Hihetetlenül büszke vagyok rá, hogy 20 éve növekszik, zöldel, terem, és gyümölcsöt terem, és csodálatos. Tehát, hogy az én dolgom az volt, hogy ezt a vesszőt ott akkor leszúrjam, és utána rábízom másokra.
3: Volt egy ilyen mondatod a beszélgetésünk elején, hogy a mai napig látsz olyan dolgokat, ami azoknak alapján történik, ahogy annó kitaláltátok. Tudsz erre konkrét példát mondani? Ilyen például?
2: Az egésznek a szellemiségét áthatja ez a jobb adni, mint kapni. Az abcselből nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ez Jézusnak volt a mondása. Én igazából a Szeretet Hídnak is én adtam a nevet, meg a nyilasmisi programoknak is én adtam a nevet, és már pontosan nem tudom, mivel nem vagyok 10 éve olyan direkt kapcsolatban vele, hogy pontosan a projektek hogy működnek, de szeretett szolgált ennek az új szervezetnek a szellemiségét meg tudtuk ragadni, meg tudtuk fogni, és ez Jézushoz lett kötve. Szerintem ez a legnagyobb, számomra a legnagyobb büszkeség, hogy ezt azóta nem szüntették meg, és azóta én úgy látom, hogy ennek a szellemiségébe dolgozik mindenki, aki ebben a szervezetben dolgozik, vagy minden vezető. Ez alapján a lelki mission statement, vagy missziói nyilatkozat, küldetési nyilatkozat alapján próbálja vezetni a szeretetszolgálatnak a szekerét az úton. 20 év alatt ez Jézusnak az odaadásának a mélysége. Volt egy nagyon vicces megtapasztalásom, azt nem tudom, hogy elmondhatom ezzel kapcsolatban, mivel ugye engem érdekelt az, hogy igen, nagyobb boldogság adni, mint kapni, de miért? Én tudtam, hogy engem sokszor meg fognak hívni gyülekeztekbe, prédikálni, be kell mutatni a református szeretetszolgálatot. Ha jól emlékszem, több mint 60 gyülekezetben voltam prédikálni, előadást tartani a szeretetszolgálatnak a különböző projektjeiről, és megnéztem már az interneten, hogy mit mond a Google doktor erről. És bejutottam azt, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, és az első 80 találat az volt, nagyobb boldogság adni, mint kapni, mint mondta a Pap Laci a boxoló. Hát mondtam, hogy hát én nem erre gondoltam. És azóta hát küzdök ezzel, hiszen a világ, egy olyan világban élünk, ahol ezt a mondást, ez jelen van, de hát paplacisan gyakorolják. Én mindig elmondom, hogy én Jézusosan próbálom, tehát ezt így gyakorolni, és hogy ennek a mélységét kutatom meg, valahogyan ebből a szellemiségből, ebből táplálkozott eddig is az életem, és most is megpróbálom itt is egyébként, mindig jön utána egy csomó támogató segélyszervezet, itt is van egy kis raktárunk Tisza Szent Imrén, Tisza Derzsen, ahová jönnek segélyek, és amikor az orosz-ukrán konfliktus alatt ez nagyon felpörgött, és minden éven együttműködök azóta is a református szeretetszolgálattal. Én vagyok a református szeretetszolgálat képviselője Jász-Nagymoszornok vármegyében, és az elmúlt hónapban 2 kamionnyi segít küldtem a református szeretetszolgálatnak.
3: Nézzünk néhány leget. Mi a legemlékezetesebb abból a kezdeti időszakból 2006 és 10-11 között, amíg Szemeresz kötelékében voltál?
2: A burmai ciklon, ami megtörtént 2008-ban, és akkor megfogalmazódott egy olyan vágy, hogy mi lenne, hogyha a magyar reformátusok a segítségüket eljutatnák ebbe a nagyon-nagyon durva szegénységben élő országba. És akkor a református szeretetszolgálat összefogtunk a DECOM-mal, a Debrecen Egyetem különleges orvoscsoportjával, és ezt az utat a református egyház finanszírozta, és bevallom őszintén, egy kicsit féltünk, mivel Burma az még mindig egy katonai diktatúra, és Burmában abban az időben egy segélyszervezetnek sem sikerült olyan mélyen bejutnia, mint nekünk. Leszálltunk Rangonban, Burma fővárosában, és egy napot vittek teherautókkal, vittek be a dzsungel kellős közepébe, ahol kb. Egy hónappal a

0: ujjába. Tehát félelmetes volt ott az orvoshiány is, és ott voltunk kint, nem tudom hány ezer kilométerre, itt a dzsungelbe, és éreztem Istennek a csodálatos gondviselését. Ott van a legnagyobb ilyen oklevél, amit a burmai egészségügyi minisztériumból kaptunk, egy komoly elismerés, mert a magyar orvosok helytálltak abban a pokolban, és ellenőrzött körülmények között végeztük a munkánkat, vittünk egy csomó gyógyszert, és remekül helytálltak az orvosaink, és büszkén tudtunk hazajönni, és haza kerültünk egészségben, és a sátrainkat elkerült a baj. Tehát ezt éreztük, hogy Isten ott velünk van. Ezek ilyen idők voltak ott, minden új tervet az Isten megáldotta, és áldása volt rajta, és én azt érzem egyébként, hogy azóta is ott van ez az áldás a református szeretetszolgálaton, mert látom egyébként, hogy a növekedés nincs magától. A növekedést az Isten adja. Valaki ezt elültette, valaki locsolta, de a növekedést az Isten adja, és én ezt látom, a református szeretetszolgálat alapítvány megkapta az Istentől a növekedésnek az áldását. És persze a növekedésnek vannak fájdalmai, meg valamiről le kell mondani, és el kell engedni, de én ezt látom, ezeket a pillanatokat.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Fodor Gusztávval, Tisza Szent Imre polgármesterével, református lelkésszel, azzal, aki a református szeretetszolgálat első hivatásos munkatársa volt.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Egyhangulag elfogadásra javasolta a Magyar Nemzeti Bank 2025-ös beszámolóját az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága. Varga Mihály jegybankelnök kiemelte, a Magyar Nemzeti Bank fő feladata az árstabilitás elérése és fenntartása. Az infláció a tavalyi év elejé több mint 5%-ról idén évelejére 2,1%-ra csökkent. Az ország devizatartaléka történelmi csúcsra emelkedett, jelenleg meghaladja a

0: 61 milliárd eurót. Varga Mihály hangsúlyozta, a Nemzeti Bank végleg visszatért a klasszikus törvényi mandátumának végrehajtásához. Ennek keretében felszámolták a korábbi vezetés alapítványi struktúráját és jogi eljárásokat indítottak. A kamatpolitika folytatásáról az ősz elején elkészülő inflációs jelentés alapján dönt majd a jegybank. Befejeződött az aratás Békés vármegyében, ahol az aszály alaposan megnehezítette a gazdák dolgát. A búza átlag termése mindössze 3 tonna lett hektáronként, míg az öntözött földeken ennek 3-szorosa termett. A rendkívül száraz időjárás miatt a durumbúza hozama a felére esett vissza a korábbi évekhez képest. Az őszi árpa átlag termése 4,2, míg a káposzta repcéjé 2,4 tonna lett hektáronként a megyében. A 100 éve nem látott csapadékhiány miatt súlyos szálas takarmány hiány alakult ki a térségben. A gyepszéna és a lucerna gyenge hozama miatt egy bála széna ára már a 20-30 ezer forintot is eléri. Az állattartók terheit a műtrágya árának tonnánkénti 30-40 ezer forintos drágulása is fokozza. A felvásárlási árak ugyanakkor valamelyest emelkedtek, és raktározási gondok sincsenek a megyében. Nemzeti minimum van a nándorfehérvári diadal megítélésében, mondta a honvédelmi miniszter a Hősök terén Budapesten. Ruszin Szendi Romulus a csata 570. évfordulóján kiemelte, a hősökre mindenki büszkén emlékszik. A tárcavezető Hunyadi János szobránál hangsúlyozta, hogy a győzelemben a várvédők hite és morálja döntött. A maroknyi magyar sereg sikere 70 évre megállította az Oszmán Birodalom terjeszkedését. A keresztény és európai értékek ma is egységbe tudják kovácsolni a nemzetet, mondta. Úgy fogalmazott, a történelem tanulsága szerint a tisztánlátó stratéga vezetők ma is kulcsfontosságúak. Szerinte az igazi örökség az, hogy Magyarország képes megvédeni magát, miközben baráti jobbot nyújt másoknak. Segédápolókat képez a Szegedi Tudomány Egyetem a Nő az Esély program keretében. A kezdeményezésnek köszönhetően 36 hátrányos helyzetű álláskereső térhet vissza a munkavilágába. A klinikai központ Szegeden és Szentesen is 18 új álláshelyet hoz létre. A támogatott foglalkoztatás a tartósan munkanélküli, érettségivel nem rendelkező nőknek jelent nagy segítséget. Az új munkatársak bevonása tehermentesíti a szakképzett ápolókat. A résztvevők a munka mellett egy több mint 1300 órás egészségügyi képzésen is részt vesznek. A tanfolyam sikeres teljesítésével a dolgozók piacképes, értékálló szakképesítést szerezhetnek. A 16 hónapos támogatási időszak lejárta után a klinika a továbbfoglalkoztatást is biztosítja számukra. Több mint 860 millió forintos beruházással bővítik a Hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin Református iskolát. A 3 évtizede újraindult intézményben a gyermeklétszám mostanra megközelítette a 400-at. A megnövekedett diáklétszám miatt az iskola korábbi Deák Ferenc utcai épülete mára szűkösnek bizonyult. A szerdán induló fejlesztés első ütemében csaknem 1500 négyzetméterrel bővül a székhely területe. Az új épületrészben 6 tanterem, 2 csoportszoba, irodák és egy új könyvtár is helyet kap. A projekt keretében akadálymentesítik az ingatlant, és egy modern liftet is beépítenek a szakemberek. Az új teljes körűen berendezett épületrészt a tervek szerint a 2027-28-as tanévben vehetik birtokba a diákok.
1: Az időjárásról.
0: Egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozottabb frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekszik a felhőzet, így szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a front vonalában megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 10 és 16 fok között lesznek. A hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakulnak.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Fodor Gusztávval, a Magyar Református Szeretetszolgálat első adománykoordinátorával, aki 2006 és 2011 között dolgozott az MRS-nél, ma Tisza Szent Imre polgármestere és református lelkésze. A beszélgetést pedig onnan folytatjuk, hogy kértem Fodor Gusztávot idézze föl az MRS-nél töltött évekből a legemlékezetesebb, legmeghatározóbb emlékeit. Innen folytatjuk.
2: Még egy ilyet hadd mondjak el. A burmai 2008 után kaptunk egy egész konténernyi orvosi eszközt Hollandiából. És kitaláltuk, hogy mi lenne, hogy épp akkor volt kint a magyar katonai kontingens Afganisztánba. És mi lenne, hogyha mi ott Afganisztánba ezt kijutatnánk. És mi ott a semmiből volt egy nagyon meg munkatársam, megkereste a Magyar Honvédséget, és elmondtuk, hogy van egy konténernyi orvosi eszközünk, és akkor 2009-ben a magyar hadsereg ezt a konténert levámkezelte, berakta a saját repülőgépébe, és ha jól tudom, 2009-ben Polekumriban, ahol a magyar hadsereg dolgozott, ott ezt átadták, és felszereltek egy kórházat ezzel. És én akkor a Magyar Honvédségnek kaptam egy 2009-ben egy kitüntetését. Ezért. És ott akkor a református egyház ráébredt arra, hogy ennek a kis meggyötört magyar református egyháznak és a Kárpát-medencei reformátusságnak van annyi szeretetünk, és vagyunk olyan talpra esettek, hogy ezt a világ bármelyik részébe el tudjuk juttatni. Akkor mi bebizonyítottuk, hogy nem csak a Kárpát-medencére vagyunk validálva, hanem a református egyházban van annyi szeretet, küldetéstudat, hogy a világ másik végére is el tudja juttatni az embereit, a szeretetét, a pénzét, a támogatását, a segítőkezét. És ez 2010-ben mutatkozott meg újra, amikor azt hallottuk, hogy Haitiben volt egy hatalmas nagy katasztrófa, 7-8-as erősségű földrengés, és több százezren meghaltak, és a református egyház három missziót folytatott Haitibe, és én a másodikon tudtam ott lenni, a földi pokolba. Amikor a kormány már nem tudta a halottakat eltemetni, hullaégető konténereket láttunk, csontok lógtak ki belőle, kutyák húzogatták az emberi elüszkösödött csontokat. A legnagyobb sötétségben mutatkozik meg, ott mutat a legjobban a világosság, a fény, a kegyelem. Sokat prédikáltam a 23. Zsoltáról, hogy halál völgyének az árnyékában. De én ezt nem értettem, nem tudtam, nem éreztem. De ott Burmába, ott Haitibe, ott megéreztem, hogy milyen a halál völgyének az árnyék, a halálnak a szaga, a csontok, az emberek, a hullaszag, az a szellemiség, ami egy országra, ami több százezer állampolgárát elvesztette. A református lelkem ott értettem meg, hogy mit jelent az, hogy a halál völgye. Oda tudtunk életet vinni a halálba. És ez egy csodálatos megtapasztalás volt, hogy igen, a református egyházban lakozó krisztusi életet, annak a fényét, világosságát el tudtuk vinni, a gyógyítást el tudtuk vinni Burmába, Afganisztánba, Haitibe.
1: Van-e még olyan történet, amit szívesen megosztanál velünk, nem feltétlen külmisszióból, hanem valami apróság, valami olyan, ami megérintett téged? Például olvastam veled egy interjút a Szeretetszolgálat oldalán, és akkor ott mesélted, hogy megindított téged az, amikor kárpátaljaiak adományoztak például, ugye, akiktől nem feltétlen gondolnánk, hogy a kevésből is még tudnak, hogy ilyenekre gondolok, hogy bármilyen, ami úgy kisebb volumen, nem annyira tragikus, mint Burma, de mindenképpen emlék és emlékezetes.
2: 2006 áprilisában az első felajánlás Kárpátaljáról jött. A Kárpátai Református Egyháztól. Az özvegyasszony két fillérje. És nem is adtak keveset. Ezt hogyan lehet magyarázni? Mivel? Azzal a mélységes szeretettel és hűséggel és büszkeséggel, hogy ők is tudtak adni. Erre azóta is könnyezve tudok gondolni. A másik a debreceni önkéntes csapat. 2006 májusától én ott kaptam az Esperesi Hivatal, a Püspök Hivatal mellett, az Esperesi Hivatal mögött kaptunk egy szobát. az egy csodálatos fészek volt, mert a debreceni refének és a teológus karnak az önkéntesei mindig jöttek Jobbadni magazint csomagolni, címkézni, belerakni a sárga csekkeket, a leveleket, műanyag, ilyen, volt egy ilyen forrasztó, azzal lezárni, postára elvinni, stb. Ezt mit csináltuk? Tehát én az első 3 évben mindennel foglalkoztam, amit most a református szeretetszolgálat mindenféle osztályt csinál egy személyben. Újságot írtam, tördeltem, címkéztem, kamiont pakoltam, logisztikával foglalkoztam, mindennel foglalkoztam, amire most már osztályok vannak egyébként, meg több 20-30-40 ember. Tehát ez annyira, és a debreceni teológusok és a refisek, akik azóta már lelkészek, gyülekezeti lelkészek, na nekik nem kell mondani, hogy ha van egy református szeretetszolgálatos gyűjtés, hogy ők gyűjtsenek, mert ők tudják maguktól is. Tehát kialakult egy olyan család, kialakult egy olyan baráti kör, akikre lehetett számítani, és minden már, és nem voltunk csak 3 hivatalosan fizetett munkatársak. Na, az egy aranykor volt. Aztán utána természetesen jött a növekedés, különböző osztályok indultak el, elindult tényleg a szeretetszolgálatnak ez a professzionalizálódása, ami csodálatos is. Én 2010-ben éreztem azt, hogy lelkész szeretnék lenni, és akkor én utána szépen ott átadtam a stafétát olyanoknak, akik becsülettel, hűséggel, szeretettel vitték tovább ezt a munkát, és azóta is büszke vagyok rá.
1: Mi volt ennek az oka? Most itt az előbb volt egy fél mondatod, amit valamiért nem mondtál ki, és mentél tovább, de mintha azt akartod volna mondani, hogy vicces, hogy ma már 30-40 ember dolgozik azon, amit hárman csináltatok. Ha nem jól vettem ki a fél mondatot, javíts ki. Van benned rossz érzés, féltékenység, nem tudom, túlzásnak érzed-e, hogy hány ember dolgozik ugyanazon, vagy ez egy természetes folyamat annak, hogy az alapokból jött a fejlődés, és most már jó, hogy ennyi ember tudja ezt csinálni.
2: Egy dolgot tudok mondani, hogy látom, hogy növekszik, és áldás van rajta. És nem az a célja egy fának, hogy minél több gyümölcsöt teremjen. A fának az a lételeme, a célja, hogy egy az, hogy folyóvíz mellé legyen ültetve, a református egyházból szívja, a református diakóniának ezt az évszázados, tiszta vizét, ami átszövi a református egyházat, hogy abból táplálkozzon a református szeretetszolgálatnak a munkája, visszahasson a gyülekezetekre, és legyen annyi, a szeretetének annyi ereje, hogy ez eljusson a világnak a másik végére is. És hogy ez a cél is, ezt a célt be, csak, tehát egy kicsit viccesnek tartom, hogy amit mi akkor 2-3-an csináltunk, arra most ügyosztályok vannak egyébként, és amikor megyek velük beszélgetni, vagy találkozok velük, akkor mindig ez olyan vicces, hogy egy ügyosztály 5-10 ember foglalkozik azzal, amivel mi. Ez nem irónia, hanem ez egy ilyen érdekes helyzet, tehát ez van.
1: Volt egy másik filmmondatod a Jobbadniról, meg a doménről. Ezek szerint ezt te találtad ki, hogy jobbadni.hu? Meséld el ezt, kérlek.
2: Igen, azt én találtam ki. Igen, akkor Cibele Károly mondta, hogy kell a szervezetnek egy neve, vagy egy weboldal, vagy az újságnak legyen egy címe, ami a református szellemiségből táplálkozik, és akkor jutott ez eszembe, mivel én már akkor nagyon is benne voltam a Dorkes segélyszereten keresztül ebbe a biblikus diakóniába. Mert hogy a mi munkánkat, a református szeretetszolgálatnak a munkáját nem csak egyszerűen profinak kell lenni, meg szakmainak kell lenni, hanem összhangban kell lenni minden egyes rezdülésünknek a református egyház szellemiségével. Nem szabad, hogy a református egyház szellemiségén kívül kilógjon a lóláb, vagy kilógjon valami bármi, mert az nem biztos, hogy az egyházi. Tehát az, hogy a nevünkben hordozzuk a küldetésünket, hogy magyar. Mit jelent az, hogy magyar? Magyarként ott lenni Burmában, magyarként ott lenni Haitibe. Mit jelent az, hogy reformátusként ott lenni nemzetközi segélyezésekben? Mit jelent az, hogy szeretetszolgálat? Nem egy szervezet, hanem a szeretet szolgálata. Kinek a szeretetét szolgáljuk? Jézus szeretetét szolgáljuk. Egy olyan nevet kellett találni, egy olyan domén nevet, meg egy olyan magazin nevet, ami sajnos azóta már nem működik, ami utal, kapcsolódik ezer szálon, nem máshoz, mint az egyházunk fejéhez, alapkövéhez, Jézus Krisztus, alapítójához, Jézus Krisztushoz. És én ebbe találtam meg. És ettől nem talált még eddig senki sem jobbat. és ez maradt, és erre büszke vagyok egyébként, mert szerintem ez az alap, egy ház sem lehet nagyobb, mint az alapja. Egy egyház sem lehet nagyobb, mint az alapítója. És ez egy olyan, és ez Jézusra ráutal mindig, minden egyes klik, minden egyes jobbandi.hu enter, rá kell, hogy vezesse a figyelmünket arra Jézusra, aki önmagát adta a világért, aki egekig jajdult ebben a fájdalmas jajkiáltásban, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Az ő szeretetére, ami végtelen, ami szélesebb, mint a tenger, ami magasabb, mint az ég. Tehát, hogy ebből a szeretetből kell, hogy táplálkozzon a református egyháznak a szeretete. Abból, amit Jézus megmutatott a kereszthalálával, az életével is azóta is, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És szerettem kamiont pakolni, szerettem segélyt osztani, szerettem Kárpátaljára segélyeket kivinni mikrobusszal, szerettem adni, imádtam, szerelem volt, az életem legszebb része volt az 5 év, a legszebb.
1: És nem hiányzik?
2: Hiányzik, de ki tudom fejezni irányukban a szeretetemet azzal, hogy támogatom őket, azzal, hogy gyűjtök, azzal, hogy feléjük is hajtom az áldást, azzal, hogy kamionokat küldök nekik, azzal, hogy én még utána egyébként azt tudni kell, én még visszajöttem egy kicsit a szeretetszolgálatba. A Kárpátalja koordinációs irodát én alapítottam meg valamikor 16-17-ben, és én még visszahúzott a szívem.
1: Ismerve, amiket eddig elmondtál, így szerintem érdekesebb a válasz, mint ha ezzel kezdtük volna. Mit jelent neked a Magyar Református Szeretetszolgálat?
2: Egyetlen egy szó, ami a legjobban kifejezi, szerelem. Az egy szerelem volt. Én nagyon szerettem a szeretetszolgálatba dolgozni. Szerettem, élveztem minden percét. A növekedésnek megéltük a boldogságát együtt. Hogy igazából benne, tehát az életem még mindig úgy érzem, hogyha lehetne így egy ilyen összefoglalni, az most 51 éves vagyok, összefoglalni az eddigi életemnek a nagy, tehát a gyermekeimen kívül, a gyermekeim után, ez az egyik főművem, büszkeségem, a Magyar Református Szeretetszolgálat segélyszervezet. És függetlenül attól, hogy én most vezetője voltam, vagy nem, most is az így érzek iránta. Nem érzek féltékenységet a vezetők iránt. Szeretem, áldom, táplálom, imádkozok értük.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fodor Gusztáv református lelkészt hallották, aki ma Tisza Szent Imre polgármestere, de 2006 és 2011 között a Magyar Református Szeretetszolgálat első munkatársa volt.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be a döntést a közösségi oldalán. A kormányfő kiemelte, a lépéssel a választási kampányban tett egyik fő ígéretüket teljesítik. Az intézkedés a támogatott gyógyszerek eddigi 5%-os áfáját törli el a betegek számára. Már idén ősszel visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi ellátórendszerbe. A döntést a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága is megerősítette a HVG-nek. A visszarendezést előkészítő egyeztetések és a törvénymódosítások már folyamatban vannak. A szakmai koncepciót Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár vezetésével dolgozzák ki. Az érintett intézmények ismét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartoznak majd. Az államtitkár szerint a cél a gyermekközpontúbb és komplexebb segítségnyújtás megteremtése. Ezzel eldőlt, hogy a javító intézetekben élők mégsem kerülnek át a tököli létesítménybe. Újra gondolná a kormány a gondos óra programot, mondta el az Inforádióban Bódi Éva helyettes államtitkár. A szakember szerint meg kell vizsgálni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a gondos óra közötti párhuzamosságokat. A program eszköze megmarad, de a cél a szolgáltatás fejlesztése és a professzionális segítségnyújtás jobb bevonása. Felmerült többek között az is, hogy az eszközt összekössék a háziorvosi rendszerrel a hatékonyabb ellátásért. A 2022-ben indult ingyenes lakossági programnak jelenleg csaknem 800 ezer felhasználója van Magyarországon. A vizsgálat alatt álló élelmiszer áruházláncok döntő többségében rendben találták az akciós árazásokat. A fogyasztóvédelmi hatóság 300 ellenőrzött termék közül mindössze egyetlen esetben tárt fel szabálytalanságot. A kormányhivatalok az elmúlt hónapokban 15 tartós élelmiszer kategóriában vizsgálták a termékek ártörténetét. Az előírások szerint akciózáskor fel kell tüntetni az azt megelőző 30 nap legalacsonyabb árát is. A hatóság közölte, a kereskedők többsége jogkövető, de a vásárlók védelmében továbbra is maradnak az ellenőrzések. Elkezdődhet a Tiszaújváros Miskolc Kazincbarcika tram-trén hálózat előkészítése. A beruházás a 2035-ig tartó Baross Gábor vasútfejlesztési terv része, közölte Vitézy Dávid miniszter. A több mint 3500 milliárdos program célja a magyar vasút átfogó korszerűsítése. A fejlesztések kiemelten érintik Kelet-Magyarországot, többek között a Debrecen környéki vonalakat. Emellett megújul a távolsági IC hálózat, és átépítik a Budapest-Miskolc vasútvonal rosszabb szakaszait is. A beruházásoknak köszönhetően jelentősen csökkenhetnek a menetidők, és megszűnhetnek a késések. Újabb nemzetközi elismerést szerzett a Miskolci Hulladékgazdálkodási Társasága, a Mirehu Nonprofit Kft. A cég a Nemzetközi Szilárd Hulladék Szövetség idei videós versenyén harmadik helyezést ért el. A díjazott alkotás a Miskolci Szervezett Hulladékszállítás 150 éves történetét mutatja be. A kisfilm a jubileum mellett a környezettudatosság és a fenntarthatóság fontosságára hívja fel a figyelmet. A rangos szakmai szervezet ezzel már negyedik alkalommal díjazta a miskolci cég kommunikációs munkáját. A Mirehu hangsúlyozta, az elismerés is igazolja a lakossági szemléletformálás kiemelt fontosságát. Szakmai munkacsoport támogatásával nevezte ki Miskolc új jegyzőjét a polgármester. Tóczenta József döntését egy erre a célra létrehozott tanácsadó testület alapozta meg. A munkacsoportban a kormánypárti és ellenzéki képviselők mellett főosztályvezetők is részt vettek. A jelöltek személyes meghallgatása után a 8 fős testület egyhangulag Nagy Boglárkát javasolta. A polgármester kiemelte, az új jegyző aljegyzőként már bizonyította szakmai felkészültségét. Nagy Boglárka augusztustól veszi át Miskolc jegyzői tisztségét és a hivatal vezetését.
0: Az időjárásról.
1: Egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozottabb frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekszik a felhőzet, így szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a front vonalában megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 10 és 16 fok között lesznek. A hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakulnak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Gyulapikén,
1: Bogyósgyümölcs kertjén, Szentpéteresen, házasságon innen,
0: Katalin,
1: a gyerek,
2: a
0: foszti fiú,
2: Pacsirta,
1: Pilátus testament, Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Az első választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.

Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. Az első választás története. Nagyságos Katángi Mennyhért képviselő úr viszontagságos élete, kalandjai, szerencsétlensége és szerencséje. 1896. Egy fejezet, mely nem tartozik a történethez. Két vagy három esztendeje annak, hogy Katángi Mennyhért levelei Klára feleségéhez intézve kezdtek megjelenni a Pesti Hírlapban. A közönség, ach, milyen hálátlan a közönség, mohón kapott rajtok, s rám, aki hosszú éveken át mulattattam az országgyűlési tárgyalásokra írt karcolataimmal, többé nem is gondolt. Valóságos keserűség fogott el ezen Katángi ellen. Kicsoda, micsoda! Az igaz, hogy elég jól írt, de mindegy, hogy mer mégis írni. Jól írni nem szokás egyszerre, tehát nem is szabad. Szóval bizonyos animozitás támad bennem ellene, akiben roppant sok defektust kezdtem észrevenni. Először pöfeszkedő. Minduntalan henceg vele, hogy a napló bíráló bizottság tagja. Másodszor csaló. Csalja a feleségét a leveleiben, hogy nem tud lakást kapni. Ez pedig nekem gyenge oldalam. Én az olyan embert, aki a feleségét csalja, annyira se becsülöm, mint a kutyát. Általában a képviselői körökben is élénken kitört az elégedetlenség Katángi ellen a levelei miatt. Mit akar ez az ember az Isten szerelmért? Tönkretesz minnyájunkat. A vidéken élő képviselőnék az ő férjeik visel dolgait vélték leírva látni a levelekben. Egyik-másik szemrehágyást is tett a férjének. Ugye, te írod azokat a leveleket, imposztor. Az asszonyok követelni kezdték, hogy a férjeik hozzák fel őket a fővárosba, ne hagyják otthon szalma özvegyeknek, ahol per Clary titulálják őket nevetgélve. Száz meg száz asszony kezdte magát Katánginénak érezni. Szóval kitört a lázongás a levelek miatt, a képviselő férjek egy tömeges deputációja jelent meg a Pesti Hírlap szerkesztőségében, hogy ne közöljenek többé Katángi leveleket. A szerkesztők nyájas mosolyjal ígérték meg, hogy majd intézkednek ez ügyben. És intézkedtek is. Fölemelték a levelek honoráriumát. Minél fogva, még sűrűbben jelentek meg a Pesti Hírlapban. Sohasem maga Katángi hozta a kéziratot, hanem hordárral küldte, néha egy vén irasforma hozta egy fecsegő fráter, aki többnyire be volt csípve, és egy fél óráig csacsogott a gazdájáról, mindig azzal végezve a szavait: én vagyok az a Varga Mihály, aki a más világon is járt. Persze, nevettek rajta a munkatársak, hanem az feltűnt, hogy némelykor az uráról szólva sötéten, rejtélyesen nézett maga elé. Sokon mentők keresztül, dünnyögte. Ha én egyszer beszélni akarnék, de én olyan természetű vagyok, akinek terhére van a szó. Pedig örökké fecseget, még maga magában is beszélt vagy énekelt, a garádi csokon lefelé menett. Tisztára eltanultuk tőle, mert mindig ezt az egy nótafélét dudorázta: jobb oltárul sírjai ne, ott kucorog a vén duzsné, a nagyhajú ecsediné, gödény torkú nagybéniné. Egy egész téli kampány elmúlt, Katángi már híres ember lett, és még soha senki sem látta a szerkesztőségben. Mégiscsak furcsa, hogy egyszer sem mutatta magát, tűnődtek a munkatársak. Talán nem is létezik ez a Katángi. Levelei érkeztek a szerkesztőségbe, az üzenetek közt megírta a szerkesztő: Katángi Mennyhért úr számára levelek vannak a szerkesztőségben. Senki sem jött értük, még Varga Mihály sem.
Végre, hát ha a lapszámára küldött anyag, felbontotta a szerkesztő, s látta, hogy az egyik Pozsonyból van keltezve, a másik Kolozsvárról, mind a kettő más írás, s mind a kettő alatt így szól az aláírás: maradtam hűnőd, Klári. Érdekes perspektíva nyílt meg a redakció előtt. Ho-ho, hiszen ez bigámia, ennek az embernek két felesége van, kisoda voltaképpen ez az ember. De az is lehet, hogy nem feleségei, hogy csak a féle irka-firkáló honleányok, költött klárik, akik szeretnek tréfára tréfával felelni. Sőt, az se lehetetlen, hogy Katángi nem is családos, hogy egy Klári sincsen, hanem csak a forma kedvéért írja országgyűlési tudósításait nejéhez. Csak hogy, ha Katángi nem családos, akkor hogyan járhat a leánya jegyben Fenyvesivel? De hát, hogy Fenyvesi is költött alak, az ördög ismeri ki magát. Meg lehet ebbe a dologba bolondulni. A vidékről is egyre kezdtek ilyen formán kérdező levelek és levelező lapok jönni a szerkesztőségbe. 1. Igazi élő embere Katángi. 2. Honnan van megválasztva képviselőnek Katángi? 3. Katánginé őnagyságának melyik megyében és helységben van a lakása? Kérem az utolsó postát is tudatni a szerkesztői üzenetekben. 4. Nem de a Katángi név alatt Mikszáth Kálmán tehetséges írónk dolgozik? Minden kérdésekre türelmesen és nagy cirkumspektussággal válaszolgatott a szerkesztő, az én Kennedy Géza barátom, a legzseniálisabb üzenő az országban. Kitért, betért, vagy elütötte egy élcel, amit nem tudott. De az utolsó kérdés engem dühbehozott. Engem tartanak a levelek szerzőjének, hogy én ásom alá a képviselőtársaim polgári becsületét a hites feleségeikkel? Nem, soha! Ezt nem tűröm, nem engedem tovább bujkálni ezt a zsiványt a létezés és a nem létezés mesdjéjén. Felrántom múltjáról és jelenéről a leplet, ha addig élek is. Egyrészt azonban fel voltam bőszülve a közönség ellen is. Hogy juthat valakinek eszébe olyasmit gondolni, hogy valaki, aki híres politikus, törvényhozó testület tagja, nem is él? Hiszen végre is fel lehet tenni azon urakról, akik májlabdacsokért vagy tüdőjavító elixírért tesztek közzé hálás köszönetnyilvánításokat a nyílt terekben, hogy sem nem voltak, sem nem lesznek, de egy Katánk létezésében kétkeddi, ehhez mégis hájfejűség kell? De nem. Bocsánat a hájfejűség szóért, mert nagy és régi családot sértenék meg a hazából. Jó napot, kedves ösmerősök, kik mindig voltatok és lesztek, akiknek esze mindig görbén hordott. Egy percig rátok nevesvertem. Üdvözöllek! Ti híreszteltétek Hunyadi Jánosról, hogy a Zsigmond király fia. Ti kombináltátok ki később, hogy Korvin János elveszi a mostoha anyját, Beatrixot, és király lesz. Rátok ösmerek, makas gyerekek, a ti eszetek most is úgy jár, csak hogy most Kossuth Ferenc veszel egy főherceg kisasszonyt, és a fele országot rögtön ráiratja fölséges királyunk, Ferenc József. Ti mindig a régiek maradtok a magatok útján. A civilizáció jött dübörögve vasútjaival, sajtójával, de nektek az mindegy. Minek is változnátok meg? Csak vesztenétek vele, ha változnátok, kik a legboldogabb osztály vagytok Magyarországon. Halhatatlanok! Mert mindenféle kasztok és gondolkozásmódok elkorhattak, elmúltak időközben, a tietek in floribus van, boldogok, mert az történik, amit elgondoltok. Második Rákócit. Még 25 év múlva is hazavártátok a halála után, egyitek másitok
találkozott is vele az ország valamely gránicán, ahol áruhában settenkedett. Nem imponál nektek a halál sem, hisz az csak egy tény, s ti többre veszitek a föltevéseket. Második Józseftől még két utána való király alatt sem akartatok megválni. Azt állítottátok, hogy megvan, hanem a papok kerítették a hatalmukba, és egy pincében tartják elzárva. Hát, ott is volt már ő akkor réges-régen a papok keze közt, a kapucínusok temploma alatt. Szóval, ti erősen bent ültök a százados úzusotokban, hihetetlennek tartani, ami igaz, s valószínűnek, ami képtelenség. Hát Isten neki, én respektálom, és éppenséggel nincs jogom dübejönni, hogy katángi menyhért képviselőtársamat költött személynek tartják.

0: Van egy osztály, egy elszúrt család a nemzet nagy tömegében, mely úgy gondolkozik, s eszében ilyeneket költ ki, kell, hogy ezek is képviselve legyenek a sajtóban. Üdvözöllek, mondom, kedves ismerősök, hanem a katángit nem hagyom zsákmánytokul. Én nem vállalom a cikkeit a ti kedvetekért sem. Elhatároztam, hogy nyilatkozni fogok. Éppen az elhatározásom alatt új kívánságok merültek fel a szerkesztőségbe beküldött levelekben. A 36.225. számú előfizető arra szólítja fel a szerkesztőséget, hogy tegyek közzé a katángi életrajzát. Hiszen, ha tudnánk az életrajzát. Ehhez járult, hogy ugyanekkor a púroszok az iránt indítottak meg nyomozást, nem adott-e Katánia kerületében reverzálist. Emiatt egy magándetektív le is utazott a kerületébe. Így körülmények közt támadt az az eszmém, hogy megírom a katángi életrajzát, hadd lássa a közönség, hogy vérből és húsból való élő ember, s végre is már a morál szempontjából sem árt az ilyes kétes egzisztenciára egy kis világosságot önteni. Mert a politikai svihák rosszabb a kígyónál. A kígyó, bárhogy vagdalják össze dirib darabra, él mindaddig, míg a napvilág rásüt. A politikai svihák pedig bármi épp legyen, csak addig él, míg a nap rá nem világít. A házas képviselők nagy gaudiummal fogadták, mikor említettem tervemet, hogy leleplezem Menyust, megírván a kurrikulum vitéjét.
1: Az Isten segítse, bróder, bizony, nagy jól cselekszel velünk.
0: Azonban csak hamar megtudta Menyus is a dolgot, és szörnyű mód meg volt rőkögyödve.
2: Ne okoskodj, pajtás, mondá, tudom, mi bánt téged, de inkább abba hagyom az irodalmi működést a Pesti Hírlapban, végképp átengedem a terrénumot neked.
0: S még aznap tényleg írt a szerkesztőségbe, hogy megszűnik munkatárs lenni, ezutáni leveleit majd csak kéziratban postán fogja küldözgetni a feleségének. A képviselő férjek, ahelyett, hogy hálásak lettek volna, amiért Menyust elijesztettem a további levelezéstől, engem csúfoltak ki.
1: Ugye, nem mered a szajszi fátyolt fölrántani Menyus múltjáról? Gyáva vagy, punktum?
0: No hát, merem. Azért is megmutatom. És hozzáfogtam az életrajzi adatok gyűjtéséhez. Persze, a katángi életrajzát, ha a Sturmféle almanak szokásai szerint járnék el, pár szóval el lehetne mondani, hogy tudnilik, született 1848-ban, Ámbátor 1846-ban született, de az sohasem árt, ha az embernek életéből Sturm úr veszel két esztendőt. Iskoláit járt a Kassán, Budapesten, stb. Már otthon is kitűnő házi nevelésben részesült, mint Pécsi Tamás, az 1884-i országgyűlésre a borontói kerület választotta meg, tagja a naplóbíráló bizottságnak, mindössze ennyit találtam Sturmban. Boldog Isten! Hogy építsek én meg ebből az édes kevésből egy teljes biográfiát? Ezt nyilván maga Katángi diktálta be az almanakba. Apránként kellett összeszednem némi nyomokat. Valahol véletlenül megtudtam, hogy Sáros megyében született. Hopp, ez nagyon terhelő körülmény. Egy másik forrás olyas valamit ejtett el, hogy sokáig élt külföldön, mint orvos. Mi az ördög? Katángi, mint orvos? Ki hallott ilyet? Élénken kezdett vonzani a lassan oszladozó homályosság. A kerületében lent járt magándetektív is mesélt némi részleteket a választása felől, amik csak a kíváncsiságomat csigázták fel. Végre egy idős asszonysággal ösmerkedtem meg Budán, aki azt állította, hogy rokona Katángiéknak. Milyen szerencse! Az idős asszonyság Terka néni kitáltatott

0: látta tudásán a gazdag tárházát. Mondott az annyit, hogy redukálni kellett egy tized részére. Az ördög akar egész könyvtárt írni Katángyiékről, ami kevés még ezek után homályosságban maradt, azt a már említett Varga Mihály útján hoztam tisztába. Varga nem akart eleinte semmit mondani, de két ezüst forintos megtette a hatást, mert hiába jobb ortárul sírjai, ne, stb. És most, miután lelkiismeretesen megneveztem a forrásokat, az Isten és a múzsa segítségével megkezdem az életrajzot, méltóztassanak vakon hinni a szavaimnak. Ne hagyd magad, Y. Szegény magyar gentry annyiszor hallja élhetetlen voltát, hogy elszontyolodásában nekidurálja magát egyszer-egyszer, egy-két ugrással utána szökni azoknak, vagy esetleg meg is előzni őket, akik a boldogulás útján elől járnak. A tekintetes szülők, hájogtalan szemmel nézvén az idők folyását, nagy határozatot szűrnek le. Ha a zsidó úgy, mi is úgy. Csak a kúrián gyepesedett be, de az eszünk nem. Mi is megleljük a pénzöntő pályákat, és elébök vágunk a gyermekeinkkel. S a puja, aki még ott röcsög az anyja szoknyája körül, s a színes babszemeket csórikálja, nem egyszer hallja, amíg felnő. Most már semmi se a szolgabíró. A viceispán se nagy úr már, sőt a képviselői pozíció is besüppett, mint a kis tűznésű pampuska. Az Isten verje meg az országgyűlés sok jó nemesi birtokot felfalt, mint a fekete posztóval bevont országokban sok szüzet a sárkány. Ejno, hiszen a magyar nemes szeme is elől van, mint a többi emberé, miért ne láthatna velük ő is előre? S látott is valamennyire. Csak ugyan akadtak szórványosan példák, hogy a gentry gyerekek is elindultak a jövedelmező pályákra. Furcsa volt az, kivált kezdetnek, mintha a sas elvinné a maga fiait a pocsolyához, no hát most már ti is ússzatok versenyt a kiskacsákkal. A 60-as évek vége felé voltak a határtagosítások, a felvidéken legalább akkorában kommasszálták a határok zömét, és a mérnökök dolga roppant jól folyt. 30-40 ezer forint ára munkája volt egynek-egynek. Jó nemes atyánk fiai vérszemet kaptak erre, és a fiatalja, akár mekkora nagy Y kolonckodott a neve végén, mind a mérnöki pályára lőn terelve, küszködvén a szírusz-koszinusszal, a logaritmusokkal, meg a körzővel. Ez legalább nem szégyenletes pálya. Így gondolták, és így legyezgették a címerükben levő állatjaikat, a griffeket, sárkányokat, gólyákat, gémeket, stb. Nem egészen előkelő az igaz, de nem is egészen lealacsonyító. Ebben is a földdel dolgozik a fiú. A föld önti neki a pénzt, ha nem is éppen búza alakjában. Így lettek az akkori gentry sarjak, majdnem kivétel nélkül, mérnökök. De mire a diplomát elnyerték, már akkorra minden határ fel volt méricskélve, s a spekulációra készült matyikusok, jó része, mint dínok és írnok körmöl ez idő szerint szerte a különféle kancelláriákban. Szóval elkéstek, de semmi az. Végre is a maga kárán tanul a magyar, még szinte jól esik neki az a kár, amikor már elfelejtette. Egyszerűen nem volt zsizsmányok. De hogy is lehetett volna mindjárt előszörre, pedig különben evidens volt, hogy a tagosítások elmúlnak, ostobaság nyírókat nevelni egy olyan bárányhoz, még ha aranyból van is a gyapja, amelyik már nyúzás alatt van, nem a mérnököké immár a jó pálya, hanem a prókátoroké. Prókátornak kell a gyereket nevelni, mert ameddig magyar ember lesz, addig a pörpadvar otthon lesz ezen a sárga jóbison. következő generáció tehát ügyvéd lett, de amíg ezek ott biliárdoztak az egyetem körül fekvő kávéházakban, addig egészen átformálódott az ügyvédi állás, tisztségből mesterség lett. Más törvények jöttek, más bírák és más életviszonyok. Eddig elé a fiskális úgy oda kuporodott egy-egy uradalomhoz, vagy sokszor egyetlen pörhöz, mint a borjú a tehén alá, ott szopogatott, amíg vastagra meghízott. Most megszűntek a hosszú pörök, a lusta bírák, akiknek az a szeme is be volt hunyva, mely az igazságot meglátá, meg az a másik is, mely most az ügyvédek körmeire van meresztve. Minden megváltozott. A mi nem szimbóluma többé a gyűjtésnek, csak az ostobaságnak. A mi maga röpködi be a virágokat, s nagy fáradtsággal szedi fel csápjaira az édes anyagot, hogy átdolgozza. Ma már a hörcsög az igazi akvizitor, akinek két zacskója van a pofáján, s két cikázó szeme, melyekkel meglátja a kész magot. Az ügyvédséggel is elkéstek rá a gentri fiúk. Ez se jó pálya már. Bizony, nem egyik szorult le körjegyzőnek közülük, ha ugyan, rosszabb is nem történt némelyikkel. Egy alázatos átmeneti időkben tette le Katángi János közbirtokos úr, Mennyhért fia az érettségit, azt is úgy, hogy János úr párbajjal fenyegette a professzorokat, ha megbuktatják. Mert rossz akaratot és szottízt Katángi János úr nem tűr el senki fia részéről. Miután Katángi János úr a két fiával, Károllyal, a mérnökkel, és Palival, az ügyvéddel elkésett, amint azt fentébb vázoltuk némi általánosságban, a harmadik és legutolsó fiával akarta helyreütni a hibát. Rosszul spekuláltam, mondogatta magában, elejébe kell lőni a szerencsének, mint a vadgalomnak. Nem olyan pályát kell választani, amelyik most jó, hanem amelyik jó lesz. Persze, de éppen ez a nehéz. Sokat töprengett ezen János úr. Legjobban szeretett volna belőle bankhivatalnokot, aképpen okoskodván. A búza asztagnál van a kakasnak a legjobb dolga. De Katángi György, királyi tanácsos, a család esze, János úrnak unokatestvére másképpen vélekedett.
1: Nagy szó a bank, János. Külön kell arra születni. Zsidónak való dolog.
0: De Menyus is megtanulja. Jó eszű kölyök és végtelenül ügyes. A királyi tanácsos úr fitymálólag biggyeztette el húsos ajkait.
1: Megtanulja. Talán,
0: de nem elég az, János, talán te is megtanultad volna fiatalkorodban, ha vagy 10 évig gyakorlod az egérfogást úgy, hogy ahol magad volná, elfognád az egeret, de a rászületett macskák között neked egy se jutna, mind ők fognák meg.
2: Katángi János lehajtotta a fejét. Szólt elgondolkozva, ebben van valami.
1: Ne add tehát bankhivatalnoknak a gyereket, nem arra való.
0: Pedig úgy néz ki a fickó, mintha a jéghátán is megélne.
1: A jéghátán meg lehet, de a bankban nem. Csacsi ahhoz a nemes ember.
0: De hát akkor mit neveljek belőle?
1: Doktort, barátom. Doktort, és csak örökké doktort. A doktoroké a világ, mert beteges. Hiszen már nincs is egészséges ember. A Menyus, csinos fiú, kellemes modora van, és derekasan tud szelet csapni. Ezen a pályán sokra viheti. Hány gazdag ember van a doktorok közül, csak az nem boldogul, aki nem akar.
2: A királyi tanácsos szavai nagy súllyal estek alatba. Menyus orvos növendék lett. Menyus édesanyja, született Pribolszki Johanna is osztotta ezt a nézetet.
0: Könnyű tudomány, mondá. Ha az orvos meggyógyít valakit, az hálás és dicséri.
2: ha pedig ki nem gyógyítja, örökre elnémul, nem tehet neki szemrehányást.
0: Szónoki siker. Menyus, mint már szó volt róla, csinos fiú volt, ovál, barna arccal, imponáló testtartással, úgyhogy az indexére kétszer annyi kölcsönt kapott a Magyar utcai uzsorás asszonytól, mint mások. S a Sőja kávéházban is több hitelben részesült társainál. Az egyetemi előadásokra járt is, nem is, az egész 5 éves kurzus alatt egyetlen szereplésére emlékeznek a konskolárisok. Dr. Csepenka, a nagy hírű operatőr, a csontszú operációját magyarázta a klasszisnak. A halottat, aki illusztrációul volt szükséges a magyarázathoz, behozták a szolgák a boncolóasztalra, Csepenka felölté boncoló köpönyegét, és így szólt az egybegyűlt tanítványokhoz.
1: Mi szükséges egy csontszú operációhoz? Ki tudja? Senki. Hát én megmondom, mindenek előtt szükséges egy csontszúban szenvedő beteg. Igaz-e vagy nem?
0: Igaz.
1: Igen, helyesen, uraim. Íme, tegyük fel, mondá halottra mutatva, hogy ez az illető csontszú beteg. Az első kellék tehát megvan. Mi kell még? Nos, hát egy boncoló kés kell. Igaz, helyes, egy boncoló kés. S továbbá!
0: Itt a harmadik ujját emelte fel a tudós Csepenka.
1: Ej, hát, egy porckés. Úgy van, egy porckés. És még egy csontfűrész. És még egy szivacs. Hát aztán egy lavor víz. Na most!
0: Most aztán meg lehet kezdeni, tanár úr.
1: Dehogy, papperlapap, uraim, még kell valami.
0: Kloroform. Szólt közbe egy orvos tövendék.
1: Kloroform csak az altatáshoz szükséges, abicé. Kis műtéteknél pedig nem szükséges elaltatni a beteget, hanem igenis szükséges a segédlet. Egyik a beteg kezét fogja, jöjjön ide, Demény úr. Egy másik a lábát fogja, hogy ne rúgjon, talán ön lesz szíves, Kón úr. De még ezzel sincs kimerítve, még mindig kell valami. Nos, hát megmondom, egyikök álljon a beteg fejéhez és biztassa, bátorítsa, mert az orvosi tudomány és a humanizmus, testvérek, a betegnek jól esik az ilyesmi, ennél fogva a csillapító szerek közé felsorolandó. Ezen biztatói szerepre önt kérem fel, Katángi úr.
0: Csepenka tanár felgyűrte kabátja ujjait, mielőtt foga közé fogta a bonckést. Demény úr, egy köpcös fiatal tanuló, megfogta a halott kezét, az incifinci Kón úr pedig a lábát. Szerencse, hogy a halott nem tudott rugdalózni, mert ugyancsak könnyen elrúghatta volna onnan Kón urat.
1: Na most! Kiáltott fel Csepenka úr. Mindenki teljesítse kötelességét!
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kelmán Két választás Magyarországon című regényéből, az első választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották.
5: Abigén.
6: A gyümölcs gyümölcskertész.
7: Szent Péter esernyője.
8: Házasságon innen.
9: Katalin.
8: A gyerek.
10: A gólyakalifa.
11: Oszti fiú esete.
12: Pilátus testament.
13: Szigetkék.
14: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: 5 ώρα. Europa Radio. Református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be a döntést a közösségi oldalán. A kormányfő kiemelte, a lépéssel a választási kampányban tett egyik fő ígéretüket teljesítik. Az intézkedés a támogatott gyógyszerek eddigi 5%-os áfáját törli el a betegek számára. Már idén ősszel visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi ellátórendszerbe. A döntést a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága is megerősítette a HVG-nek. A visszarendezést előkészítő egyeztetések és a törvénymódosítások már folyamatban vannak. A szakmai koncepciót Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár vezetésével dolgozzák ki. Az érintett intézmények ismét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartoznak majd. Az államtitkár szerint a cél a gyermekközpontúbb és komplexebb segítségnyújtás megteremtése. Ezzel eldőlt, hogy a javító intézetekben élők mégsem kerülnek át a tököli létesítménybe. Újra gondolná a kormány a gondos óra programot, mondta el az Inforádióban Bódi Éva helyettes államtitkár. A szakember szerint meg kell vizsgálni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a gondos óra közötti párhuzamosságokat. A program eszköze megmarad, de a cél a szolgáltatás fejlesztése és a professzionális segítségnyújtás jobb bevonása. Felmerült többek között az is, hogy az eszközt összekössék a háziorvosi rendszerrel a hatékonyabb ellátásért. A 2022-ben indult ingyenes lakossági programnak jelenleg csaknem 800 ezer felhasználója van Magyarországon. A vizsgálat alatt álló élelmiszer áruházláncok döntő többségében rendben találták az akciós árazásokat. A Fogyasztóvédelmi Hatóság 300 ellenőrzött termék közül mindössze egyetlen esetben tárt fel szabálytalanságot. A kormányhivatalok az elmúlt hónapokban 15 tartós élelmiszer kategóriában vizsgálták a termékek ártörténetét. Az előírások szerint akciózáskor fel kell tüntetni az azt megelőző 30 nap legalacsonyabb árát is. A hatóság közölte, a kereskedők többsége jogkövető, de a vásárlók védelmében továbbra is maradnak az ellenőrzések. Elkezdődhet a Tiszaújváros-Miskolc-Kazincbarcika tram-trén hálózat előkészítése. A beruházás a 2035-ig tartó Baross Gábor vasútfejlesztési terv része, közölte Vitézi Dávid miniszter. A több mint 3500 milliárdos program célja a magyar vasút átfogó korszerűsítése. A fejlesztések kiemelten érintik Kelet-Magyarországot, többek között a Debrecen környéki vonalakat. Emellett megújul a távolsági IC hálózat, és átépítik a Budapest-Miskolc vasútvonal rosszabb szakaszait is. A beruházásoknak köszönhetően jelentősen csökkenhetnek a menetidők, és megszűnhetnek a késések. Újabb nemzetközi elismerést szerzett a Miskolci Hulladékgazdálkodási Társaság, a Mirehu Nonprofit Kft. A cég a Nemzetközi Szilárd Hulladék Szövetség idei videós versenyén harmadik helyezést ért el. A díjazott alkotás a Miskolci Szervezett Hulladékszállítás 150 éves történetét mutatja be. A kisfilm a jubileum mellett a környezettudatosság és a fenntarthatóság fontosságára hívja fel a figyelmet. A rangos szakmai szervezet ezzel már negyedik alkalommal díjazta a miskolci cég kommunikációs munkáját. A Mirehu hangsúlyozta, az elismerés is igazolja a lakossági szemléletformálás kiemelt fontosságát. Szakmai munkacsoport támogatásával nevezte ki Miskolc új jegyzőjét a polgármester. Tóczenta József döntését egy erre a célra létrehozott tanácsadó testület alapozta meg. A munkacsoportban a kormánypárti és ellenzéki képviselők mellett főosztályvezetők is részt vettek. A jelöltek személyes meghallgatása után a 8 fős testület egyhangulag Nagy Boglárkát javasolta. A polgármester kiemelte, az új jegyző aljegyzőként már bizonyította szakmai felkészültségét. Nagy Boglárka augusztustól veszi át Miskolci jegyzői tisztségét és a hivatal vezetését.
0: Az időjárásról.
1: Egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozottabb frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekszik a felhőzet, így szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a front vonalában megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 10 és 16 fok között lesznek. A hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakulnak.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a gyermekek digitális eszköz használata drámai mértékben növekszik? A 8-12 évesek napi átlagos képernyő ideje már meghaladja az 5,5 órát, a tinédzsereké pedig eléri a 8 órát. A jelenség ma már nem csupán nevelési kérdés, hanem a gyermekek testi és mentális egészségét is érintő sürgető társadalmi kihívás is. Ezért kötött együttműködési megállapodást a Magyar Védőnök Egyesülete és a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. A részletekről hamarosan dr. Rákosi Bokó Zsuzsa prevenciós igazgató mesél majd.
2: Ugye az elsődleges szocializáció szintér az a család. Ott tanulunk meg nagyon sok minden. A szülői minta az lesz az alapja a gyermek viselkedésének. De nyilvánvalóan a gyermek viselkedését az fogja az oktatási intézmény, az óvónéni, a pedagógus, a kortársak alakítani, és éppen ezért nagyon fontos, hogy meglegyen a szülők és az oktatási intézmény közötti párbeszéd is, hogy a gyermek számára leginkább optimális fizikai és nyilván digitális környezetet tudjanak kialakítani. Ezért nagyon fontos várandós gondozástól ezt a felkészülést elkezdeni. Tehát az, hogy azért a mostani fiatalok, akik babát várnak, tehát ők is már a digitális generációhoz tartoznak, és nem értik, nem feltétlenül tudják ennek a hátrányait, az, hogy ténylegesen mit okoz ez, mind a szülő-gyerek kapcsolatban, mind pedig a gyerek fejlődésében. És úgy kerülnek óvodába a gyerekek, hogy még nem is szobatiszták, beszélni se tudnak, alapvető szociális érzelmi szkíjeik nincsenek meg, és full függők.
1: Remélem, sikerült ismét felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Széleskörű együttműködést kötött a Magyar Védőnök Egyesülete és a Betesda Gyermekkórház, hogy közösen lépjenek fel a gyermekek túlzott képernyő használatának csökkentéséért, és már a várandóság időszakától erősítsék a családok digitális egészségtudatosságát. A partnerség egyedülálló módon kapcsolja össze a hazai védőnői hálózat gyakorlati tapasztalatát és a gyermekgyógyászat csúcs kompetenciáit. Dr. Rákosi Bokó Zsuzsa, a Betesda Gyermekkórház prevenciós igazgatójának elmondása szerint a közös munka célja, hogy a védőnői ellátórendszeren keresztül korszerű, tudományosan megalapozott és a gyakorlatba átültethető ismeretek jussanak el a családokhoz.
2: A Betesda Gyermekkórház körülbelül 2 éve indította el a Mozdulj a netről a valóságra című programját, aminek a célja az, hogy a gyermekek körében a szabadidős képernyő használatra fordított időt lecsökkentse, és felhívja a kontrollálatlan képernyő használat mögött húzódó problémákat, és annak a hatásait, a gyermekek fejlődésére, tanulására kifejtett hatásait. És ennek a programnak ez a következő lépése, hogy a Magyar Védőnök Egyesületével egy országos együttműködési megállapodást írtunk alá, hiszen a tudatos digitális szokások kialakítását már kora gyermekkortól kezdve muszáj elkezdeni, és ennek az alapvető szocializáció szintere az a család. Tehát magyarul, amit a gyermek a családban lát a szüleitől, legyen az étkezési szokás, egymással való viselkedés, vagy éppen a telefonhasználat, vagy képernyőhasználat, az lesz a norma a gyermekek számára. És kulcsfontosságúnak tartjuk a családok figyelmét felhívni, már a várandóság idejétől kezdve, hogy bizony muszáj odafigyelni a megfelelő képernyő használatra, a életkornak megfelelő tartalmak fontosságára, hiszen ez mind fejlődési problémákat, tanulási problémákat eredményezhet a gyermekek körében.
1: És a védőnők azok, akik először találkoznak egy kismamával az orvos után, és azért azt tegyük hozzá, hogy nem csak akkor kezdődnek a problémák, amikor megszületik egy baba, hanem már az anya pocakjában is érez és hall bizonyos dolgokat. Nagyon sok kutatás irányul erre, hogy mit hall a baba például az édesanya hasában. És nagyon sokszor mondják azt, hogy érdemes zenét hallgatni, de nem mindegy, hogy milyen zenét és milyen hangerővel.
2: Pontosan, illetve én még azzal egészíteném ezt ki, hogy várandóság alatt nagyon fontos az, hogy a kismama milyen életvitelt folytat, mennyire aktív fizikailag, mi az, amit eszik, milyen stresszoroknak teszi ki magát. És sok esetben a képernyő az mint egy ilyen unaloműzőként is funkcionál a mindennapokban, és ahelyett, hogy mondjuk elmenne sétálni egyet a jó levegőn, pihenésképpen leül a kanapéra, és görgeti a különböző médiatartalmakat. Tehát egyáltalán nem támogatja sem a fizikai, sem a lelki jólétét a leendő édesanyának, ha órákon keresztül kikapcsolódás, szórakozás céljából ő valamilyen képernyő előtt ül, és különböző tartalmakat fogyaszt. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy már a várandós gondozásnál a leendő édesanya, illetve édesapa is, tehát az egész család legyen annak tudatában, hogy mikor és mire használja az adott képernyőt, mit helyettesít a képernyővel. Kikapcsolódásnak számos egyéb formája van, nem csak a social médiának, a különböző platformoknak a görgetése, vagy a 27. hírportálnak az átböngészése, egy-egy közös időtöltés a szabadba, sétálás a közeli parkba. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez a fajta aktivitás, ez már várandós kortól a része legyen a leendő családnak, hiszen ez a kismama fizikai és lelki egészségét ugyanúgy befolyásolja. És a másik nagyon fontos, hogy ez természetes dolog, hogy várandóság alatt az emberben aggodalmak jelennek meg a szülőségről, a gyermek egészségéről, neveléséről. És hát ugye Dr. Google és Dr. ChatGPT az már mindenkinek a legjobb barátja. Számos félrevezető információt lehet találni az interneten, ami plusz lelki terhet, plusz stresszfaktort jelenthet a leendő szülőknek, és ezeknek a kiküszöbölése is nagyon fontos, hiszen hogyha az édesanyja stresszel, stresszhormonoknak a szintjét, az ugyanúgy érzi a baba. Szóval már a várandós gondozás során, tehát már amíg a baba édesanyja pocakjába van, ezekre nagyon-nagyon tudatosan kell figyelni. Ez az egyik része a kismamának a testi-lelki egyensúlyának a támogatása. A másik pedig nem árt, hogyha a várandóság időszakát az ember arra is fordítja, hogy olyan szokásokat alakítson ki a családon belül, ami az újonnan érkező kisbaba egészségét is támogatja. Ebben masszívan beletartoznak a különböző digitális eszközök. Tehát hogyan tudja kialakítani például azt a babaszobát, ahol egyáltalán nincsen semmiféle képernyő, hiszen ez eszenciális a gyermek érkezésekor, hogy egy nyugodt, szeretetteljes, minimális ingerrel rendelkező környezetbe érkezzen a baba, ahol a anya-gyermek, apa-gyermek kapcsolódás zavartalanul ki tud alakulni. Tehát, hogy pontos azoknak a tereknek a megreállása már várandóság alatt, ami például teljesen digitális eszközmentes. És hogyha valaki a várandóság alatt már át tudja azt gondolni, szülőként neki milyen digitális szokásai vannak, hány órát használja különböző eszközöket, mobiltelefont, laptopot, iPadot, vagy a tévét, mikor használja, mire használja, akkor ki tud alakítani már a várandóság alatt egy olyan rutint maga számára is, ami aztán későbbiekben, amikor megérkezik a baba, ez egy természetes családi működés része lesz. Tehát nem akkor kell még pluszban digitális szokásainkon gondolkozni, amikor amúgy is a kisbaba érkezésével elég sok minden zúdul az édesapára, édesanyjára, hanem már a várandós gondozás alatt erre felkészülni, hogy mikor fogom én használni azt a mobiltelefont, hogy ténylegesen a gyermekkel legyek. Szóval ez a várandóság időszaka az egy nagyon fontos időszak ilyen szempontból is, hogy a családok tudatosan felkészüljenek a digitális családi szokások terén is, hogy egy olyan családi rutin alakuljon ki, amely a gyermek fejlődését utána fogja tudni támogatni.
1: Ha a két szervezet közötti együttműködést nézzük, akkor ennek a keretén belül mik lesznek majd, tehát mi az, amiben tudja a két szervezet egymás segíteni, a Betesda Gyermekkórház és a Magyar Védőnök Egyesülete?
2: A védőnők azok a szakemberek, akik a kismamákkal találkoznak, ugye mind a várandós gondozás folyamán, mind pedig a baba megérkezése után. Tehát ők a kulcs szereplők a terepen, ha szabad így mondani, akik elérik mind a kismamákat, mind pedig a családokat. Tehát ők a hírvivők, ők ebbe az egész folyamatban a kulcs szereplők. A Betesda Gyermekkórház pedig azzal a fajta szakmai tudással szeretné megtámogatni a védőnőket, amivel egyrésztről hatékonyan tudják segíteni a családokat abban, hogy egy tudatos, digitális családi tervet tudjanak alkotni. Gyakorlatokat, kiadványokat készítünk együtt. A Betesda Gyermekkórház már most közel egy éve a védőnők számára tréninget, illetve workshopot tart a témához kapcsolódóan, hogy segítse és bővítse a védőnők ilyen irányú tudását, illetve skilljeit, amivel hatékonyan tudják segíteni a családokat egy tudatos és egészséget támogató digitális családi tervnek a kidolgozásában, és felhívják a szülőknek a figyelmét arra, hogy milyen veszélyeket rejt az, hogyha a gyermek már a születésétől kezdve egy olyan környezetbe érkezik, ahol nem figyelnek a szülők arra, hogy milyen digitális eszközökkel van a gyermek körülvéve, nincsenek annak tudatába, hogy ezzel milyen károkat okozhatnak a gyermeküknek, és milyen hátrányokat szenvedhet el a gyermek, akár fejlődésbe, akár a tanulási folyamatokba, hogyha a képernyőt nem kontrollálják a családban tudatosan. És miket is értünk az alatt, hogy tudatos képernyő használat, akár már a gyermek születésétől kezdődően. De az nagyon fontos, hogy amikor a gyermek megérkezik, amikor a gyermekkel van az édesapa vagy az édesanya, akkor ne legyen a közelükben digitális eszköz. Ez alatt értem, hogy ne szóljon a háttérbe tévé. Hogyha etetési idő van, akkor az édesanya figyelme az kizárólag a gyermekre koncentrálódjon, és ne görgesse mellette a telefonját, hiszen akár a szoptatás vagy a tápszeres etetés az egy olyan belsőséges kapcsolódás, egy olyan belsőséges pillanat a szülő és a gyermek között, ami megalapozza a gyermek későbbi biztonságát. És a gyermek az anyának a mimikájából tanul, a szemkontaktus által alakul ki az a fajta kötődés, ami aztán egy életre meghatározza az ember belső biztonságát, és hát nyilván a szülő-gyermek kapcsolatot. Hogyha ebbe a belsőséges pillanatba egy digitális eszközt behozunk, akkor eleve már a kötődés is zavart szenved. Másrésztről a gyermek ezt a fajta visszajelzést az édesanyjától, a mosolyt, a 100%-os figyelmet nem kapja meg, és ezáltal egyfajta bizonytalanság alakul ki, tehát az a fajta ős bizalom, ős kötődés, ami ezekbe a hónapokba, ezekbe a korai évekbe ki kellene, hogy alakuljon a gyermekbe, ez szenved zavart. Nagyon sok szülőnél halljuk azt, hogy büszkeséggel mondja azt, hogy az ő gyermeke még egy éves sincsen, de már tudja, hogyha hozzányúl a mobiltelefonhoz, akkor mi fog történni, és már a kis ujjacskájával tudja lapozni. Számos kutatás beszámol arról, hogy ezt az úgynevezett érintőképernyő kompetenciát, vagyis hát ugye annak a felismerését, hogy egy mobiltelefon felület reagál az érintése vagy a simításra, már nagyon sok esetben egy éves kor környékén megjelenik a gyerekeknél. Ami szerintem egy borzasztó dolog, hiszen a gyermek nem kéri a mobiltelefon, tehát hogy 3 éves korig biztos, hogy egyik gyermek sem kéri, hogy én pedig szeretnék mobiltelefonnal időt tölteni, édesanyám vagy édesapámmal töltött idő helyett. És a túlkorai digitális eszközhasználat, vagy azokkal történő expozíció bizony a gyermek fejlődésére, nyelvi fejlődésére, motoros készségeinek a fejlődésére, érzelmi szabályozására, szociális készségeinek a fejlődésére mind-mind-mind negatív hatással van. Tehát az, hogy az ember már akár időtöltésnek, vagy amikor az édesanyja próbál időt nyerni, és a sok-sok feladat elvégzéséhez gyereket lefoglalni, és jó ötletnek tűnik, hogy digitális eszközt ad a gyerek kezébe, a lehető legrosszabbat teszi ilyenkor a gyermekével hosszú távon. Igaz, hogy nyer akár fél óra csendet is, amikor zavartalanul elvégezheti a feladatát, de ez hosszú távon a gyermek fejlődésére egy nagyon-nagyon negatív hatással van, ami óvodában, iskolában egyértelműen látszik. És éppen ezért a szakértői ajánlás, illetve ugye Bethesda Gyermekkórháza tavalyi évben egy 10 pontos ajánlásba is fejtette, hogy melyek az az életkor, amitől már biztonságos a gyermekek kezébe mobiltelefont adni. Szóval ez a szakmai ajánlás az abszolút kimondja, hogy 3 éves kor alatt a gyermekek digitális eszközöket ne használjanak, maximum a távol lévő rokonokkal való kapcsolattartás céljából.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Rákosi Bokó Zsuzsával, a Bethesda Gyermekkórház prevenciós igazgatójával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Egyhangulag elfogadásra javasolta a Magyar Nemzeti Bank 2025-ös beszámolóját az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága. Varga Mihály jegybankelnök kiemelte, a Magyar Nemzeti Bank fő feladata az árstabilitás elérése és fenntartása. Az infláció a tavalyi év elejé több mint 5%-ról idén év elejére 2,1%-ra csökkent. Az ország devizatartaléka történelmi csúcsra emelkedett, jelenleg meghaladja a 61 milliárd eurót. Varga Mihály hangsúlyozta, a Nemzeti Bank végleg visszatért a klasszikus törvényi mandátumának végrehajtásához. Ennek keretében felszámolták a korábbi vezetés alapítványi struktúráját és jogi eljárásokat indítottak. A kamatpolitika folytatásáról az ősz elején elkészülő inflációs jelentés alapján dönt majd a jegybank. Befejeződött az aratás Békés vármegyében, ahol az aszály alaposan megnehezítette a gazdák dolgát. A búza átlag termése mindössze 3 tonna lett hektáronként, míg az öntözött földeken ennek 3-szorosa termett. A rendkívül száraz időjárás miatt a durumbúza hozama a felére esett vissza a korábbi évekhez képest. Az őszi árpa átlag termése 4,2, míg a káposzta repcéjé 2,4 tonna lett hektáronként a megyében. A 100 éve nem látott csapadékhiány miatt súlyos szálas takarmány hiány alakult ki a térségben. A gyepszéna és a lucerna gyenge hozama miatt egy bála széna ára már a 20-30 ezer forintot is eléri. Az állattartó

0: autók terheit a műtrágya árának tonnánkénti 30-40 ezer forintos drágulása is fokozza. A felvásárlási árak ugyanakkor valamelyest emelkedtek, és raktározási gondok sincsenek a megyében. Nemzeti minimum van a nándorfehérvári diadal megítélésében, mondta a honvédelmi miniszter a Hősök terén Budapesten. Ruszin Szendi Romulus a csata 570. évfordulóján kiemelte, a hősökre mindenki büszkén emlékszik. A tárcavezető Hunyadi János szobránál hangsúlyozta, hogy a győzelemben a várvédők hite és morálja döntött. A maroknyi magyar sereg sikere 70 évre megállította az Oszmán Birodalom terjeszkedését. A keresztény és európai értékek ma is egységbe tudják kovácsolni a nemzetet, mondta. Úgy fogalmazott, a történelem tanulsága szerint a tisztánlátó stratéga vezetők ma is kulcsfontosságúak. Szerinte az igazi örökség az, hogy Magyarország képes megvédeni magát, miközben baráti jobbot nyújt másoknak. Segédápolókat képez a Szegedi Tudomány Egyetem a Nő az Esély program keretében. A kezdeményezésnek köszönhetően 36 hátrányos helyzetű álláskereső térhet vissza a munkavilágába. A klinikai központ Szegeden és Szentesen is 18 új álláshelyet hoz létre. A támogatott foglalkoztatás a tartósan munkanélküli, érettségivel nem rendelkező nőknek jelent nagy segítséget. Az új munkatársak bevonása tehermentesíti a szakképzett ápolókat. A résztvevők a munka mellett egy több mint 1300 órás egészségügyi képzésen is részt vesznek. A tanfolyam sikeres teljesítésével a dolgozók piacképes, értékálló szakképesítést szerezhetnek. A 16 hónapos támogatási időszak lejárta után a klinika a továbbfoglalkoztatást is biztosítja számukra. Több mint 860 millió forintos beruházással bővítik a Hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin Református iskolát. A három évtizede újraindult intézményben a gyermeklétszám mostanra megközelítette a 400-at. A megnövekedett diáklétszám miatt az iskola korábbi Deák Ferenc utcai épülete mára szűkösnek bizonyult. A szerdán induló fejlesztés első ütemében csaknem 1500 négyzetméterrel bővül a székhely területe. Az új épületrészben 6 tanterem, 2 csoportszoba, irodák és egy új könyvtár is helyet kap. A projekt keretében akadálymentesítik az ingatlant, és egy modern liftet is beépítenek a szakemberek. Az új teljes körűen berendezett épületrészt a tervek szerint a 2027-28-as tanévben vehetik birtokba a diákok.
1: Az időjárásról.
0: Egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozottabb frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekszik a felhőzet, így szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a front vonalában megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 10 és 16 fok között lesznek. A hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakulnak.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Rákosi Bokó Zsuzsával, a Betesda Gyermekkórház prevenciós igazgatójával arról, hogy széleskörű együttműködést kötött a Magyar Védőnők Egyesülete és a Betesda Gyermekkórház.
2: Nagyon érdekes, mert sok szülő azzal védekezik, hogy nem iszom, nem vagyok alkoholista, nem fogyasztok drogot, nem vagyok drogfüggő. Csak egyet felejtenek el, hogy a telefon, tehát ezek a digitális kütyük ugyanolyan függőséget tudnak okozni. Nem véletlenül halljuk mostanában a digitális detox szót. És nem csak a szülőknél okoz egyébként ez függőséget, hanem a gyerekeknél, sőt, hát a gyerekeknél okoz ez legnagyobb mértékben függőséget. Viszont a digitális detoxot azt leginkább a szülők szokták bevezetni, annak érdekében, hogy valahogy lehozzák a szerről, a telefonról, a tabletről, a videójátékokról és a különböző közösségi platformokról a gyereküket. Mert hogy nagyon riasztó az a számadat, hogy a 8-12 évesek napi átlagos képernyő ideje már meghaladja az 5,5 órát, a tinédzsereké pedig eléri a 8 órát. És akkor még nem beszéltünk a 3 évesekről, a 4 évesekről, az 5 évesekről, a 6 évesekről. Általános iskola első osztályában minden nap megengedi nagyon sok szülő az, hogy telefonozzon, videójátékozzon a gyereke. Sokszor 10-11 órakor fekszenek le ezek a 6-7 éves gyerekek, akiknek másnap az iskolában teljesíteni kellene.
3: Pontosan, óriási nagy a probléma, és éppen ezért mondtam az legelején, hogy ezeket a szabályokat, ezeket már várandóság ideje alatt muszáj kialakítani. Tehát sokkal nehezebb egy tinédzsert úgymond leszedni a kütyűről, sokkal-sokkal problémásabb, mint mondjuk egy tudatosan felépített családi terv mentén nevelni a gyereket. Szóval, hogyha a gyerek azt látja, és már születésétől kezdve azt látja, hogy anya kezébe, apa kezébe állandóan ott van a mobil, állandóan megy a háttérbe a tévé, állandóan nyitva van a laptop, akkor ez válik természetessé. És gyakorlatilag azok a szülők, akik digitális eszközöket használnak, miközben a gyerekeikkel vannak, számos kutatás kimutatta, hogy egyrésztről ritkábban kommunikálnak a gyerekkel, kevésbé reagálnak érzékenyen a gyerekek igényeire, gyengébb a kapcsolódás, akár ellenségessé is válhatnak egyébként a gyerekek igényeivel szemben, és kevésbé reagálnak a gyermek igényére. Na most, hogyha egy gyerek ilyen típusú környezetben nő fel, az elsődleges minta, ugye ez a szülői minta, az ez lesz. Az lesz a legtermészetesebb, hogy beszél hozzá az édesanyja, nem figyel rá, hiszen az édesanyja is hasonlóképpen viselkedett az első pár évben mondjuk, telefonnal a kezében, mikor ő próbált, nem mint a gyerek próbált az édesanyja vagy az édesapja figyelmét megkapni. Szóval ezeket a mintákat, ezeket iszonyatosan fontos, hogy tudatosan alakítsuk már kora gyermekkortól kezdve. És legyenek olyan családi szokások, olyan képernyőmentes zónák a lakásba, ahol senki nem képernyőzik. Tehát ilyen lehet például a családi ebéd, vagy a vacsora, vagy a hálószoba. Tehát, hogy legyenek olyan konkrét terek, illetve időszakok, amikor a család együtt van. És ez egy nagyon fontos védőfaktor lesz a későbbiek során a gyermek számára, amikor ugye tinédzser korba lép, a kortárs hatása az fontos lesz, és mindenki nyilván az Instagramon és a különböző social media felületeken fogja tölteni az időt, de ha mi a gyereket úgy neveltük fel, hogy lát mást is, tudtunk neki motiváló alternatívákat mutatni, akkor a gyerek számára lesz egy kapaszkodó ebből a iszonyatosan beszippantó digitális világból, ami segít neki abban, hogy ne pörögjön teljesen rá, és ne ez legyen az egyedüli szórakozása vagy kikapcsolódási formája. Mert nem a tanulásra fordított képernyőidő az, ami problémás alapvetően, hanem az, hogy a gyerekek a szabadidejük nagy részét képernyő előtt töltik, és ugye nem mozognak, nem beszélgetnek, hanem csak ülnek, ami negatív hatást fejt ki, mind a mozgás fejlődésükre, nagyon sok a túlsúlyos elhízott gyerme, pont ezért, mert ahelyett, hogy mozogna, sportolna a képernyő előtt ül napi 10x órákat, és igazából ezen kívül nem csinál semmi más, nem figyel oda normálisan a táplálkozásra, és akkor még ugye a lelki egészségre gyakorolt hatását, akár ugye a cyberbullyingtól kezdve a szociális izoláción át. Szóval rengeteg olyan negatív hatása van ennek a kontrollálatlan képernyő használatnak, amit utólag kezelni borzasztóan nehéz. Tehát éppen ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a MAVÉ-val együtt működik a Betesda Gyermekkórház, hiszen az a cél, hogy ezt a fajta kontrollálatlanságot megelőzzük, ezt a kontrollálatlan képernyő használat gátat tudjunk neki szabni, és ez csak úgy lehet, hogyha megfelelő szülői mintát mutatunk a gyermek számára, és vannak megfelelő szabályok a gyermeknek. És ebben tök jó applikációk vannak, akár időkorlát, akár tartalomkorlátot illetőleg, olyan családi szokásoknak a bevezetése, amely ön is mondta, hogy sokáig néznek a gyerekek képernyőt, nincs, este 8 után nincs képernyő, tehát hogy bezavarja a nyugodt alvást, a melatonin szintézist, ami pontosan nyugodt, kiegyensúlyozott és mély alvás szempontjából is, hogyha a gyerek nem alszik, akkor mind az idegrendszer érése, fejlődése zavart okoz, mint pedig nyilván a memóriának a fejlődése, az, hogy a tanultakra ténylegesen emlékezzen, hát ez se fog igazából bekövetkezni, hogyha nem alszik a gyerek.
2: A Magyar Védőnők Egyesületének egyébként mi az álláspontja? Ők eddig is tettek ajánlásokat mondjuk a várandósok felé, vagy már a családok felé, amikor már megszületett a baba, keresték őket, volt, aki egyébként segítséget kért ebben, szóval ők mit mondanak?
3: Igen, ők azt látják, hogy egyre nagyobb problémát jelent a képernyő használat, és egységesen az a visszajelzés a védőnők felől, hogy nincsenek tisztában a szülők azzal, hogy milyen károkat okoznak azáltal, hogy 3 éves kor alatt folyamatosan képernyő előtt tartják a gyermekeket. És sok esetben eszköztelennek érzik magukat, mert a szülők elbagatelizálják ezt a dolgot. És nem értik, hogy miért lenne az fontos, hogy amikor nehéz helyzeteket élnek át a családban, értem ez alatt, hogy a gyermek belép a hisztikorba, akkor ne egy digitális cumit adjanak nyugtatóként, hanem segítsék a gyermeket át, akár a dac korszakon, akár egy-egy hisztin, és ennek nem az a legmegfelelőbb módja, hogy digitális eszközt adok a gyermek kezébe. Hiszen az mondjuk látszólag csökkenti a tüneteket, viszont a gyermek nem tanulja meg, hogy hogyan küzdjön meg a nehéz helyzetekkel, és megszokja azt, hogyha van egy kellemetlen szituáció az ő életébe, akkor a digitális eszköz az mindig megoldást fog nyújtani számára. Szóval nagyon fontos, hogy a szülők megértsék, hogyha az első 3 évben a gyermek folyamatosan képernyő előtt van, akkor nagyon komoly fejlődési problémák fognak jelentkezni a későbbiekben. Tehát a nyelvi fejlődés elmarad, az érzelmi szabályozás elmarad a gyereknek, lassítja az idegrendszer érését, negatívan befolyásolja a figyelmet, alvás problémákat okoz. Szóval 3 éves kora alatt egyáltalán nem szabad, hogy képernyő előtt legyen a gyerek hosszabb távon. És ezt igyekeztek az elmúlt években közvetíteni a szülők felé, de egyértelműen az volt a megélésük és a gyakorlati tapasztalat, hogy a szülők valahogy nem érzik ennek a súlyát és ennek a komolyságát.
2: Igen, nehéz is ezt úgy érezni, amikor a szülő áthárítja a felelősséget, és azt mondja, hogy a bölcsödének, az óvodának és az iskolának a dolga nevelni a gyereket. Nem. Az intézményeknek, amiket felsoroltam, a tanítás a dolga.
3: Igen, és itt igazából szerintem nagyon fontos a szülő és az oktatási intézmény közötti együttműködés. Hiszen ugye az elsődleges szocializáció szintér az a család. Ott tanulunk meg nagyon sok minden. A szülői minta az lesz az alapja a gyermek viselkedésének. De nyilvánvalóan a gyermek viselkedését ezt fogja az oktatási intézmény, az óvónéni, a pedagógus, a kortársak alakítani, és éppen ezért nagyon fontos, hogy meglegyen a szülők és az oktatási intézmény közötti párbeszéd is, hogy a gyermek számára leginkább optimális fizikai és nyilván digitális környezetet tudjanak kialakítani. Ezért nagyon fontos várandós gondozástól ezt a felkészülést elkezdeni. Tehát az, hogy azért a mostani fiatalok, akik babát várnak, tehát ők is már a digitális generációhoz tartoznak, és nem értik, nem feltétlenül tudják ennek a hátrányai, az, hogy ténylegesen mit okoz ez, mind a szülő-gyerek kapcsolatban, mind pedig a gyerek fejlődésében. És úgy kerülnek óvodába a gyerekek, hogy még nem is szobatiszták, beszélni se tudnak, alapvető szociális érzelmi szkíjeik nincsenek meg, és túlfüggők. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a szülő és az oktatási intézmény az partnerségben legyen egymással, tehát hogy ezeket nem lehet megúszni. És igyekeztem finoman fogalmazni, de tényleg az van, hogy digitális cumiként használják ezeket az emberek, és próbálják a gyerekkel való konfliktust megúszni, és mennyire kényelmesebb ugye úgy elmenni egy étterembe, hogy a gyerek nem ült, mert mondjuk előtte van a képernyő, viszont nem tanulja meg, hogy mit jelent az, hogy várni, nem tanulja meg az, hogy várás közben mit lehet csinálni. És ugye ez az, ami után iskolában, ez nagyon kegyetlenül visszaüt. Én vagyok a legfontosabb, meg nem tud figyelni, nincs monotónia tűrése a gyereknek, és hát erről nagyon sokat lehetne egyébként beszélni, tehát ez az állandó dopamin fröccs, amit ez a folyamatos impulzív virág neuronális összeköttetések szintjén okoz a gyermekek idegrendszerébe, utána azzal versenyezni az oktatási intézményeknek, hát ez lehetetlen szint. És hogyha ebben nő fel a gyerek, szenvedés lesz már maga az óvoda is. És ezt nem fogják fel a szülők, hogy ilyen szempontból saját gyermekükkel tolnak ki.
2: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy széleskörű együttműködést kötött a Magyar Védőnők Egyesülete és a Betesda Gyermekkórház, hogy közösen lépjenek fel a gyermekek túlzott képernyő használatának csökkentéséért.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac, europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Elkezdődhet a Tiszaújváros Miskolc Kazincbarcika tramtrén hálózat előkészítése. Már idén ősszel visszakerülhetnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi ellátórendszerbe. Szakmai munkacsoport támogatásával nevezte ki Miskolc új jegyzőjét a polgármester. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be a döntést a közösségi oldalán. A kormányfő kiemelte, a lépéssel a választási kampányban tett egyik fő ígéretüket teljesítik. Az intézkedés a támogatott gyógyszerek eddigi 5%-os áfáját törli el a betegek számára. Az ország területének közel 89%-án van mezőgazdasági aszály. A Hungaromet szerdai adatai szerint a szárazság leginkább a nyári növényeket érinti. A főbb termőterületek több mint 91%-án közepes vagy súlyos a helyzet. A felmérés alapján az ország több mint 59%-át nagyfokú aszály sújtja. A legsúlyosabb állapotok az Alföldön és a Dunántúl keleti részén alakultak ki. Megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben található. A Hungaromet naponta frissülő felületein követhető a szárazság területi kiterjedése. Az agrometeorológiai elemzések folyamatosan mutatják az aszály intenzitásának változását. Sorsfordító vasútfejlesztési programot jelentett be Vitézi Dávid közlekedési miniszter. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében 2035-ig csaknem 3500 milliárd forintot fordít a kormány a hazai kötött pályás közlekedés teljes körű modernizációjára. A 10 éves stratégia célja a szerelvények átlag életkorának megfelezése és a pályahibák felszámolása. A forrásokból 35 új korszerű Intercity motorvonat és 42 új hévszerelvény beszerzése jöhet létre. Emellett átfogó pályafelújítások indulnak a fővárosi és a vidéki fővonalakon, valamint a Balatonnál. A tervek között szerepel a debreceni, a szolnoki és a pécsi vasúti csomópontok fejlesztése is. Kiemelt projekt a 3-as metró Rákospalotáig történő meghosszabbítása és a reptéri vasút kiépítése. A miniszter kiemelte, a cél egy, az autópályákkal végre valóban versenyképes vasúti szolgáltatás. Elkezdődhet a Tiszaújváros Miskolc Kazincbarcika tramtrén hálózat előkészítése. A beruházás a 2035-ig tartó Baross Gábor vasútfejlesztési terv része, közölte Vitézi Dávid miniszter. A több mint 3500 milliárdos program célja a magyar vasút átfogó korszerűsítése. A fejlesztések kiemelten érintik Kelet-Magyarországot, többek között a Debrecen környéki vonalakat. Emellett megújul a távolsági IC hálózat, és átépítik a Budapest-Miskolc vasútvonal rosszabb szakaszait is. A beruházásoknak köszönhetően jelentősen csökkenhetnek a menetidők, és megszűnhetnek a késések. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heim Pál gyermekkórháza Facebookon. A Heim Online rendelés című élő adásokban a kórház orvosai válaszolnak a kérdésekre. A 30-40 perces adásokban a megelőzésről és a kezelésekről is szó esik. A kezdeményezés célja, hogy a családok internetes keresgélés helyett hiteles információhoz jussanak. A következő adásban a gyermekek étkezéséről és folyadékfogyasztásáról lesz szó. Almási Zsuzsanna főorvos a nyári táplálkozáshoz és a megfelelő étrendhez ad majd tanácsokat. Segédápolókat képez a Szegedi Tudomány Egyetem a Nő az Esély program keretében. A kezdeményezésnek köszönhetően 36 hátrányos helyzetű álláskereső térhet vissza a munkavilágába. A klinikai központ Szegeden és Szentesen is 18 új álláshelyet hoz létre. A támogatott foglalkoztatás a tartósan munkanélküli, érettségivel nem rendelkező nőknek jelent nagy segítséget. Az új munkatársak bevonása tehermentesíti a szakképzett ápolókat. A résztvevők a munka mellett egy több mint 1300 órás egészségügyi képzésen is részt vesznek. A tanfolyam sikeres teljesítésével a dolgozók piacképes, értékálló szakképesítést szerezhetnek. A 16 hónapos támogatási időszak lejárta után a klinika a továbbfoglalkoztatást is biztosítja számukra. Már idén ősszel visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi ellátórendszerbe. A döntést a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága is megerősítette a HVG-nek. A visszarendezést előkészítő egyeztetések és a törvénymódosítások már folyamatban vannak. A szakmai koncepciót Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár vezetésével dolgozzák ki. Az érintett intézmények ismét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartoznak majd. Az államtitkár szerint a cél a gyermekközpontúbb és komplexebb segítségnyújtás megteremtése. Ezzel eldőlt, hogy a javító intézetekben élők mégsem kerülnek át a tököli létesítménybe. Több ezer általános iskolás diák üdülhet idén-nyáron is a Fonyódligeti Erzsébet táborban. A Balatonparti vakációs táborozás augusztus végéig tart, vasárnaptól péntekig tartó turnusokban. A szervező alapítvány állami támogatással biztosítja a kikapcsolódást a gyerekeknek. A megújult táborban modern jurtasátrak, felújított közösségi terek és kalandpark várja a diákokat. A fejlesztések során kiemelt figyelmet fordítottak az egészségügyi biztonságra és a fenntarthatóságra. A színes programkínálatban sárkányhajózás, gokart, lézerharc és kézműves foglalkozás is szerepel. A gyerekek emellett digitális kompetenciafejlesztő foglalkozásokon és koncerten is részt vehetnek. A Fonyódligeti táborban fejenként mindössze 1000 forintos, szimbolikus összegért nyaralhatnak a diákok. Újabb nemzetközi elismerést szerzett a Miskolci Hulladékgazdálkodási Társasága, a Mirehu Nonprofit Kft. A cég a Nemzetközi Szilárd Hulladék Szövetség idei videós versenyén harmadik helyezést ért el. A díjazott alkotás a Miskolci Szervezett Hulladékszállítás 150 éves történetét mutatja be. A kisfilm a jubileum mellett a környezettudatosság és a fenntarthatóság fontosságára hívja fel a figyelmet. A rangos szakmai szervezet ezzel már negyedik alkalommal díjazta a Miskolci cég kommunikációs munkáját. A Mirehu hangsúlyozta, az elismerés is igazolja a lakossági szemléletformálás kiemelt fontosságát. Szakmai munkacsoport támogatásával nevezte ki Miskolc új jegyzőjét, a polgármester. Tóczenta József döntését egy erre a célra létrehozott tanácsadó testület alapozta meg. A munkacsoportban a kormánypárti és ellenzéki képviselők mellett főosztályvezetők is részt vettek. A jelöltek személyes meghallgatása után a 8 fős testület egyhangulag Nagy Boglárkát javasolta. A polgármester kiemelte, az új jegyző aljegyzőként már bizonyította szakmai felkészültségét. Nagy Boglárka augusztustól veszi át Miskolc jegyzői tisztségét és a hivatal vezetését. Immár 11. alkalommal szervezik meg a Mentó kupát. A versenyre július 31-e és augusztus 2-a között kerül sor a Miskolc-Tapolcai Ellipsum élmény és transzfürdő versenymedencéjében. A háromnapos eseményen osztrák, román, szlovák és magyar U18-as csapatok küzdenek majd a medencében. A mezőnyre az újdonság erejével hat majd az osztrákok jelenléte. A szervezők örülnek, hogy igent mondott az osztrák U18-as válogatotta a felkérésükre. A részletekről Bakner András, a Miskolci VLC sportigazgató szakmai vezetője számol be.
2: Az idén a 11. alkalom, hogy a Mentó kupa rendszeresen minden évben általában július vége, augusztus elején kerül megszervezésre a tapolcai strandon. Nagy érdeklődésnek örvend minden évben a torna. Július 31-én pénteken 11 órakor kezdődik a torna, és két mérkőzés van délelőtt, két mérkőzés van délután, úgy szintén szombaton is, kettő délelőtt, kettő délután, és vasárnap van két mérkőzés szintén, és ezzel ugye véget ér a torna. Az idén is öt csapat fog szerepelni a mentókupán. Egy érdekesség, hogy meghívtuk az osztrák korosztályos válogatottat, az osztrák 18 éves válogatottat, nagy szeretettel várjuk őket, örömmel elfogadták, ugye Magyarországon játszani, az bárkinek egy megtiszteltetés, mert ugye a vízilabda az valamilyen szinten hungarikum is. Ők lesznek, a bukaresti Dinamo, román bajnok, egy nagyon-nagyon acélos együttes, a Kassa, a VSS Košice, akik már az első tornánk óta tekintettel a két város jó sport barátságára minden évben vendégeink. Az idén a magyar csapatok közül a Debrecen csapatát hívtam meg, és ugye mi vagyunk az ötödikek, az MVLC.
1: Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, július 24-én pénteken a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Mai műsorunkban először hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy csónakkal kellett menekülniük az algyői reformátusoknak a 18. században, mindezt Zsoltárt énekelve tették, majd Hódmezővásárhelyen települtek le. Algyőn azóta sem alakult ki újra erős református anyaegyházközség. Az algyúj reformátusok történetével kapcsolatban Hegyi Ádám a Bécsi Levéltárban talált forrásokat, adalékokat. Vele beszélgetünk 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Nagy a mi Urunk, és igen erős, bölcsessége határtalan. Támogatja az alázatosokat, de porig alázza a bűnösöket. Áldás békesség, Lucskiné Krokavec Márta református lelkész vagyok, a tunyogi és szamoskéri gyülekezetekben szolgálok. Mai igénk Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele, negyedik fejezetének első 5 verse. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítás nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Amit Pál feladatként megjelölt Timóteus számára ebben a nyomatékosított kérésben, az tulajdonképpen minden korban az egyház, illetve a keresztény ember küldetése. Az ige hirdetése, a bátor kiállás, a lélekmentés szolgálata, az emberhalászat, ahogyan Jézus Péter számára megjelöli a tanítvány eljövendő feladatát. Az érződik a megfogalmazásból, hogy az apostol a Krisztus ügy szolgálatát mindennél előbb valónak, szinte kizárólagosnak tekinti. A kényszerítésként ható szavak nem az emberi akarat érvényesítés eszközei, hanem az Isten előtti számadás komolyan vétele. A Krisztus követését komolyan vevő keresztény egyház, de az egyes keresztény ember is nem mérlegel, nem az aktuális szelet figyeli, hanem Isten előtti felelősséggel teszi a dolgát, hirdeti az evangéliumot. Hirdesd az igét, nem véleményt, nem könnyen emészthető filozófiát, nem a korhoz igazodó értelmezést, hanem az igét. S hogy mi, pontosabban ki az ige, azt János evangéliumának első fejezetéből tudjuk. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Tehát Krisztus az, akiben megismerhető az igazság, az élet, a valódi gazdagság és a valódi cél. Információk áradatában élünk. Több hír ömlik ránk naponként, mint amennyit fel tudunk dolgozni. Ez a bőség nem a tájékozottságot növeli, hanem inkább összezavar, hiszen az egymásnak ellentmondó tartalmak közül nehéz eldönteni, hogy melyik hiteles, mi a tény és mi a vélemény. A tiszta igére figyelés, valamint ennek közvetítése fontos, ugyanis ez az, ami biztos irányt mutat, mert örök, amiben nincs megtévesztés, részrehajlás, önös érdekek kiszolgálása. Az alkalmas, illetve alkalmatlan idő megnevezésével az apostol arra akarja felhívni a figyelmet, hogy az Isten üzenete iránt nem minden korban egyforma a nyitottság. Voltak időszakok, amikor a mindennapi életben nagyobb súlya volt az Isten kapcsolatnak, máskor pedig háttérbe szorult, mert az ember önmagát tette mindennek mértékévé. Ha csak a magyar paraszti néplérekre gondolunk, akkor vannak emlékeink vagy elbeszélésekből ismereteink arról, hogy minden eredményt Isten áldásának tekintett a földjét művelő ember. Semmihez nem kezdett Isten segítségül hívása nélkül. S megélt valóság volt adi vers sora, a templomba hosszú sorba indulnak el ifjak vének, az én kedves kis falomban hálát adnak a magasság istenének. S tették ezt nem csak karácsonykor. Ilyenek voltak az alkalmas idők. De vannak alkalmatlan idők is, melyeket így jellemez az apostol, az egészséges tanítás nem viselik el, hanem saját kívánságaink szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Korunk embere azt szereti hallani, ami igazolja őt cselekedeteimben, életvezetésében. A leleplező vagy tükröt tartó kijelentésektől elfordul, mert azok megkérdőjelezik döntéseit, változtatást ajánlanak. Ma sok esetben nem az igaz szóra van kereslet, hanem az önigazolóra. Ez a keresztény életben is megjelenhet, amikor az ige hirdetésben nem Istentől jövő vezérlő igazságot mondunk, hanem csak valami lelki komfortot szolgáltatunk, illetve nem a Krisztus igazságát akarjuk érvényre juttatni az életünkben, hanem mi akarunk érvényesülni. Pedig az ige nem csak leleplez, nem csak szembesít önmagunkkal, hanem kegyelmet is közvetít. Ha megsebez, gyógyulásra sebez meg. Pál azt tanácsolja, hogy az Isten embere ne a korhoz, az időhöz alkalmazkodjon, hanem számára egyetlen igazodási pont legyen, ez pedig a Krisztus evangéliuma. Az záró gondolat egy bátorító összegzés, amelyben a józanság jelenik meg követendő erényként. Elmondhatjuk, hogy nem csak információ áradatban, de indulati cunamiban is élünk. A legszélsőségesebb indulatok hullámai zúdulnak ránk, s veszélyeztetik nem csak a lelki békességünket, de a fizikai jólétünket is, amit a vérnyomásunk kiugrása jelez olykor. Mintha elveszett volna a higgadt, józan érvelés képessége, mintha egyedül a hangerő, az erőszakosság szabhatna irányt az ügyek megoldásának. Ilyen napi valóságban kell figyelnünk az apostol tanítására, ami minket is irányban tart, megacéloz. Légy józan, szenvedd el, ami nehézség adódik, ne hátrálj, ne ijedj meg, hanem végezd a rád bízott munkát. Kell a bátorság minden

0: hogy halljam és kövessem szent igazságodat, szent igazságodat. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A büdzsé éves hiány céljának több mint 80%-át érte el a deficit június végére. A pénzügyminisztérium adatai szerint az államháztartás hiánya csaknem 3400 milliárd forint. Bár a bevételek 4,5%-kal nőttek, a kiadások még ennél is nagyobb mértékben emelkedtek. Többek között a nyugellátásokra, lakástámogatásokra és útfelújításokra is többet fordított az állam. Ugyanakkor az adó- és járulékbevételek 6%-kal haladták meg a tavalyi év első felének számait. A növekedéshez a bértömeg emelkedése és az általános forgalmi adó bevételei is hozzájárultak. A központi arrendszer nettó kamatkiadása viszont több mint 1000 milliárd forinttal alacsonyabb lett. A minisztérium jelentése szerint júniusban a költségvetés egyébként 424 milliárdos többlettel zárt. Elfogadta munkatervét a végrehajtási visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület az 1994-es átalakítástól kezdve vizsgálja a folyamatokat. A kutatás elsősorban a 2015-ös és 2021-es szerkezeti váltásra fókuszál. A munkaterv utal a Schadl-Völner ügyre is, mint a visszásságokat felszínre hozó szimbolikus esetekre. Torockai László elnök szerint a Piti ügyek miatt veszélybe kerülő egzisztenciákat kell védeni. A tisztázó munkában a bizottság politikusok és érintettek meghallgatását is szükségesnek tartja. A tervezet elfogadásakor a kormánypárti képviselők eljárási aggályok miatt tartózkodtak. Régen nem látott közlekedésfejlesztési programot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a Rákospalota Újpest vasútállomáson kiemelte, a vasút fejlesztése nemzetstratégiai ügy. A Baross Gábor terv elindításáról a múlt heti ülésén hozott végleges döntést a kabinet. A kormányfő hangsúlyozta, a kötött pálya állapota alapvetően határozza meg a vidéki térségek versenyképességét. A 10 éves program célja egy olyan országos hálózat kiépítése, amely érdemi alternatívája az autózásnak. A fejlesztésekkel a vasútnak több évtizedes lemaradást és

0: előregedési problémát kell ledolgoznia. A miniszterelnök szerint az új stratégia kiszámítható és kényelmes szolgáltatást biztosít majd az utazóknak. Az ország területének közel 89%-án van mezőgazdasági aszály. A Hungaromet szerdai adatai szerint a szárazság leginkább a nyári növényeket érinti. A főbb termőterületek több mint 91%-án közepes vagy súlyos a helyzet. A felmérés alapján az ország több mint 59%-át nagyfokú aszály sújtja. A legsúlyosabb állapotok az Alföldön és a Dunántúl keleti részén alakultak ki. Megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben található. A Hungaromet naponta frissülő felületein követhető a szárazság területi kiterjedése. Az agrometeorológiai elemzések folyamatosan mutatják az aszály intenzitásának változását. A kormány benyújtotta a parlamentnek az állambiztonsági ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójára nem módosítást, hanem egy teljesen új törvényt alkot meg a kabinet. Törvény célja, hogy széles körben és átláthatóan tegye hozzáférhetővé a kommunista diktatúra titkosiratait. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára egy online felületen teszi majd könnyen elérhetővé a dokumentumokat. A közzététel előtt átvizsgálják az iratokat, védve az érintettek emberi méltóságát és a nemzetbiztonsági érdekeket. A nyilvánosságra hozatal első lépéseként a hatos kartonok és a hírhet mágnes szalagok tartalma válik elérhetővé. Az év végéig folyamatosan teszik közzé a beszervezési adatokat és értékeléseket tartalmazó B-dossziékat is. A kormány szerint a feltárás a rendszerváltás óta adós történelmi igazságtételt és a múlt megismerését szolgálja. Megnyílt a regisztrációs felület az irányasereg.hu oldalon a katonai szolgálatba visszatérőknek. Az augusztus 1-jei miniszteri tájékoztatóra a korábban eltávolított katonákat várja a honvédség. Ruszin Szendi Romulus miniszter szerint így a védőoltás hiánya miatt elbocsátottak is visszatérhetnek. A Bálna Honvédelmi Központban tartandó rendezvényre a jogviszonyt megszüntető irattal lehet belépni.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Csónakkal kellett menekülniük az agyúi reformátusoknak a 18. században. Mindezt Zsoltárt énekelve tették, majd Hódmezővásárhelyen települtek le. Agyűn azóta sem alakult ki újra erős református anyaegyházközség. Az agyúi reformátusok történetéhez érdekes adalékokat, forrásokat talált Hegyi Ádám a bécsi levéltárban. Hegyi Ádám történésszel, református presbiterrel, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadójával, Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Erdődi György forrásaira fogunk támaszkodni. De akkor kezdjük onnan, hogy ki az az Erdődi György, ő hogyan kapcsolódik az agyói reformátusokhoz.
3: Erdődi György országbíró, 18. század első felének egy országos jelentőségű vagyonát és méltóságát tekintve főura. A feudális világban nagyon koncentrált hatalom létezett a 18. századi világot tekintve, ami nagyjából annyit jelentett, hogy a földesúr a saját birtokain szó szerint élet-halál ura is lehetett, hiszen az esetek többségében ezeknek a főnemeseknek úgynevezett pallos joga is volt, ami azt jelentette, hogy halálra is ítélhetett embereket, hogyha valami olyan ügyet követett el. Most itt nem erről van szó, hanem arról, hogy egy elég jelentős, nagyhatalmú családdal állunk szemben, akik között egyébként több főpap is volt. A egri, és ha jól emlékszem, a nyitrai főpapi széket töltötte be ebben az időszakban az Erdődi család egy-egy tagja, és az Erdődi György világi ember volt, tehát hogy neki volt családja, és nem főpapi stallumot kapott, de magában a családban ez hagyományosan öröklődött, hogy a család egy része papi pályát választja, másik része a világi pályát, és a György, akiről szó van, ő egy Magyarország vezetésének egyik csúcs intézményéhez jutott el.
2: Ami
3: az országbíró. Bocsánat, tehát ezt azt hiszem
2: mondtam. Aztán mondtad az elén, csak akkor azért kérdezem, mert azt is írod a tanulmányodban, hogy koronaőr is volt, és kíváncsi voltam, hogy most melyikre gondolsz. Megmagyaráznád mind a két fogalmat, hogy az országbíró az mekkora tisztség, mivel járt, meg erre is kíváncsi vagyok. B-kérdésnek, hogy a koronaőr az ki, mert ma használjuk ezt a szót, de gondolom mást jelentett abban az időben a koronaőr, mint ma.
3: Ez egy elég régi intézmény a koronaőr. Hát nyilván a feudális világról nem beszéltünk a mai Magyarországon, de maga a koronaőr munkakör az gyakorlatilag erre vezethető vissza, akiknek valóban az volt a feladata, hogy a magyar szent koronát őrizzék. Ugye a magyar koronának van egy sajátos jellemzője, ez egyszer használatos korona, amit annyit jelent, hogy csak a koronázáskor viseli az uralkodó, utána visszarakják a őrzési helyére, és a koronaőröknek volt a kötelessége ennek a őrzése. Kezdetben valóban fizikailag is, tehát hogy ott kellett állni a korona mellett. Ebben az időszakban, amit 18. századról beszélünk, ez nem azt jelenti, hogy ott strázsálta a Erdődi a korona mellett, hanem ő biztosította azt, hogy le volt pecsélve a láda, és hogyha új koronázásra került sor, akkor a koronaőrök jelenlétében törték fel ezt a pecsétet, és akkor kivették a koronát, és vitték a koronázásra. Most az országbíró, az talán érthető a bíró kifejezés, tehát az igazságszolgáltatásnak a különböző fajkairól lehetne beszélni. Talán, hogyha mai viszonyhoz viszonyítjuk, akkor a kúria elnökéhez, vagy esetleg az alkotmánybíróság elnökéhez lehetne hasonlítani a státuszát, nem teljesen ugyanaz, mert a igazságszolgáltatás megváltozott a évszázadok során. Legfelsőbb bíró, legfőbb bíró. Tehát, hogy ő a legmagasabb pozícióban lévő bíró, aki az egész ország dolgait felügyelheti.
2: És akkor mindemellett földesúr, az elmondottak szerint, pallus jog és a többi, de hogyan kerül ő Mindszentre, Algyőre, és egyébként még itt érdekes település neveket olvastam a tanulmányodba. Én őszintén nem is mindegyiket ismertem, pedig itt lakom a környéken. Sövényháza, Fárk, Sörkéd, ezek ma is létező települések?
3: Igen, létezők, csak nem mindig így hívják. Sövényháza az ópusztaszer most. Tehát, hogy átalakulnak a nevek, és a Fárk az most pusztának minősül, tehát nincs lakott település. Ez azzal függ össze, hogy a török háborúk után, tehát az oszmán 150 éves uralom után nagyon sok falu elpusztult, és a helyik puszta lett. Tehát ma is vannak, ha megnézzünk egy Google Maps-et, ezeket meg lehet találni pusztaként, vagy ilyen tájegységként, nem élettek újjá. ezek a települések. Na most hogy kerül ide az Erdődi György? A török háborúk után és a Rákóczi szabadságharc után kezdett normalizálódni a helyzet az Alföldön. Ez annyit jelent, hogy 1711 után, tehát amikor véget ér Rákóczi szabadságharc, akkor az állam megpróbálja újjá szervezni az országot, hogy valami működési metódust kitalálni, hogyan lehet ezt az országot benépesíteni, a gazdaságot elindítani, és kezdetben, leginkább az alföldi területek esetében, kezdetben az állam, az úgymondott kamara volt a tulajdonos, amelyik megszervezte az új telepítéseket, a gazdálkodási módokat, de hát ugye nem tudta az állam az egészet fenntartani, ezért ezeket valamilyen módon eladományozta, vagy megvásárolták, attól függ, hogy milyen helyzetről beszélünk, és az Erdődi család is, és egész pontosan az Erdődi György is az Alföldön, itt Szegedtől nem messze szerzett birtokokat, Csongrád megyének egy viszonylag kisebb részét szerezte meg. Ezt ebben a korszakban úgy hívták, hogy Mindszent Algyői uradalom. Valószínűleg a rádióhallgatók nincs mindegyik tisztában, hogy Mindszent és Algyő pontosan hogyan helyezkedik el. Ez két falu, a Tisza két oldalán. Tehát a bal és jobb partján lévő falvakról beszélünk, amelyek Szegedtől nincsenek annyira messze, illetve a Hódmezővásárhely, ami még esetleg ezekhez a településekhez közelesik. De mi ugye a török hódoltság és a Rákóczi szabadságharc utáni időszakban vagyunk, azt kell látni, hogy itt puszták, elnéptelenedett óriási területek vannak, tehát azért Mindszent Algyai uradalom, mert közben nincs semmi. Tehát újra kell telepíteni ezeket a részeket, és hogyha most itt a Csongrád megyei hallgatóknak mondom, akkor például Mártéi. Ez jóval ezután jön létre. Tehát ebben az időszakban még ilyenről nem is beszéltünk, hogy Mártéi, mint falu, vagy Tömörkény. Úgyhogy az volt a feladata az Erdődinek, hogy ebből csináljon valamit. Növelje a lakosság számot, a normál mezőgazdasági termést indíts el, ami az Alföldön, szerintem az ma már minden ember tisztában van, vagy ugye a közbeszédnek a része, hogy az alföldi betyár, meg ugye a gulya, meg ezek mennyire jellemzik az Alföldet. Hát valóban arról beszélünk, hogy gyakorlatilag megszűnt a növénytermesztés az Alföldön a Rákóczi szabadságharc végére, mert nem volt, aki felszántsa a földet, és ha valamilyen gazdálkodás történt, akkor az állattartás volt, tehát hogy legeltető állattartás, illetve pálkászat és halászat, tehát hogy itt a Tisza, és a Tiszából a halat fogták ki, és ez volt a gazdálkodás, de hát ennél többet kellett volna az, hogy a termelés mezőgazdaság normálisabb legyen, földművelés, a földek feltörése tartozott ezekhez a birtok adományozásokhoz, hogy akkor ezeket próbálja meg valahogy megszervezni az adott földesúr.
2: És akkor eljutunk a egyházi vonatkozáshoz, ami miatt leginkább beszélgetünk, de muszáj volt a kontextus szerintem tisztázni, hogy miről beszélünk. Mondtad itt az elnéptelenedett településeket azóta, de hát akkor van köztük olyan, ahol laktak, ez volt Algyő, igen, ami van. Egy szintiszta református település volt ekkor, ugye?
3: Igen, igen, tehát Algyő nem néptelenedett el, azt nem mondom, hogy nem viselték meg a századok, de Algyő lakossága kontinuus megmaradt nagyjából. Nyilván nehéz ezeket megmagyarázni, hogy mi az, ami megmarad, és mi az, ami nem. Amit biztosan tudunk, hogy a 17. századtól kezdve az a néhány forrás, ami Algyőre vonatkozik, akkor a falu felekezeti viszonyait tekintve mindig azt mondja, hogy homogén református. És volt egy Algyő szempontjából egy szerencsés növekedés is, ugyanis Szegedről 1686 után, tehát amikor Szegedet a oszmán megszállás alól felszabadítják, és a magyar királyság része lesz, a megérkező keresztény csapatok azt mondták, hogy hát aki Szegeden református, azt rövid időn belül el kell költözni a városból, mert nem tűrnek a városon belül protestánsokat, és ezek a szegedi református lakosok, ezek Algyőre menekültek. Tehát Algyő ebből a szempontból jó járt, mert megnövekedett a lakossága. Ez azt is jelenti, hogy Szeged azért nagyon kevés református él, tehát nem arról kell gondolni, hogy akkor most Szeged lakossága hirtelen kiköltözik, és akkor Szeged ilyen tízezer, vagy Algyőből lesz egy ilyen tízezres falu, tehát ez pár tucat családot jelenthetett Szeged esetében, de volt egy református közösség.
2: Bocsánat, hogy beleszólok, nagyságrendileg meg tudod mondani egyébként, hogy akkor ebben az időben Szegeden hányan éltek, meg Algyőn, miután kitelepítették oda reformátusokat, nagyságrendileg mennyien éltek?
3: Tehát vannak adataink, a 16. század végéről vannak adóösszeírásaink. A 17. század ez egy ilyen nagy homály, de a 16. századi adatok alapján pár ezer fős lakossággal számoltunk, mondjuk 3-4 ezer fős lakossága lehetett Szegednek. Most ebből mennyi volt a református? Talán 100 körülbelül.
2: És akkor Algyő 100 plusz? Mennyien éltek ott, mielőtt oda költöztek?
3: Igen,
2: a reformátusok?
3: Algyőről is az összeírásaink, tehát van 16. század, és aztán 1715 meg 1720 körül, tehát Algyő lakossága körülbelül 300 ember lehetett. 3-400 ember lehetett a 18. század elején, amikor az Erdődi család megszerzi a falut.
2: Egyébként, ha az arányokat összevetjük, akkor az nem olyan kevés a szegedi néhány ezerhez képest.
3: Nem, igen.
2: És akkor van egy homogén református oldjunk, megérkezik a katolikus Erdődi György, és az feltérképezhet, hogy mi az első konfliktus, amiben, hát hogy is mondjam, zavarja a földesurat az, hogy ott élő emberek azok nem katolikusok?
3: Igen. A Alföld és Csongrád megye történetét tekintve különböző megoldásokat találunk. A Erdődi család elkötelezett katolikus család, ugye említettem, hogy két főpap is van ugyanekkora a családban, viszont az Alföld összes többi tulajdonosa, földbirtokosa szintén katolikus. Tehát a Károlyiak, a Hárukken család, a Rudnyászki család, de ők másként állnak ehhez a kérdéshez. Tehát a Hárukken az egy okos gazdaként azt mondja, hogy meg a Károly is, hogy hát nem szerettem a más felekezetőeket a birtokaimon, de ha jól dolgoznak és megfelelően művelik a földeket és megfizetik a földesúri adót, akkor én megtűröm őket, mert nekem az az érdekem, hogy ezen a puszta területen újraindítsam a gazdaságot és abból jövedelmem legyen. Az Erdődi család viszont fanatikusabb lelkületű, nem csak az Alföldön. Tehát a család történetéhez hozzátartozik ebben az időszakban, hogy ahol teheti, ott elüldözi a protestánsokat. Hol katonákkal, hol ellehetetlenítéssel, de ezt az egész család mindenütt műveli. És ugyanígy visszanyúlnak Algyőhöz is, Mindszenthez nem, mert Mindszenten nincsenek protestánsok, és úgy kell képzelni ezt a korabeli viszonyt, hogy a földesúr az nem jelenik meg személyesen Algyőre. Tehát nem utazik el ide, hogy na most mi van, illetve van arra adatunk, hogy például Szegeden talán előfordult az Erdődi, de hogy akkor valószínűleg esély van arra, hogy Algyőn is jár, de nem tudjuk ezt adatolni, hanem a földesúrat képviseli a tisztartója, akinek nagyjából az a feladata, hogy az adott területen, tehát Algyő és Mindszent területén a gazdálkodást megszervezze. És a gazdálkodással tényleg minden jár, tehát a adóbehajtástól kezdve a helyi bíráskodásig mindent ő intéz, és a falu vezetését is a tisztartó mondja meg, hogy ki lehet a nem polgármester, hanem a főbíró. És a főbíró ebben az esetben a polgármestert jelenti, tehát a fogalma kicsit más. És az első adatok, ami erre vonatkozik, elég korán megjelenik. Tehát valamikor 1533-ban szerzi meg ezt a falut Erdődi György, és rá két vagy három évre már ilyen leveleket ír a tisztartójának, hogy valahogy ezeket a kálvinistákat, ezeket el kéne távolítani a faluból, mert egyszerűen nem bírja őket. Tehát most leegyszerűsítettem a levél tartalmát, de nagyjából az van, hogy az Erdődi folyamatosan azt kéri a tisztartójától, hogy lehetőleg lakosságcserét hajtson végre, és a református lakosság helyett katolikusokat telepítsen be.
2: De akkor nem azonosítható valami konkrét konfliktus, hanem az Erdődi György fanatikus katolicizmusából fakad ez tulajdonképpen, már csak pusztán azért, mert tudja, hogy jön homogén református társadalom.
3: De van konfliktus, csak a konfliktus előtt már van olyan levelünk, ami arra buzdítja a tisztartót, hogy amint teheti, a lakosságot kergesse el, és helyette katolikusokat telepítsen be. Egy példát mondanék erre. A Dunántúlon ebben az időszakban szintén több protestáns településen komoly atrocitások érik a evangélikus és lett a református lakosságot, és hullámokban jönnek az Alföldre. 1740-es évektől kezdve ez folyamatosan mérhető, és Algyő körül is megjelennek evangélikusok. És a tisztartó azonnal ír a Erdőninek, hogy megjelentek itt luteránus menekültek, akik leszeretnének települni Algyőn, és még imaházat is szeretnének építeni, és jön velük a lelkész is, hogy engedheti a letelepülésüket, és két vagy három nap alatt azonnal ír vissza az Erdődi, hogy szó nem lehet róla, menjenek tovább, itt semmi keresni valójuk nincs, tehát van egy ilyen hozzáállás. Viszont volt konfliktus. A konfliktus oka egy temetés volt. A faluban folyamatosan a tisztartó tevékenységnek köszönhetően megjelennek katolikus családok. Kiskunságból jönnek meg innen-onnan, betelepít őket a tisztartó, de nincsen templomuk, nincsen temetőjük. Meghalt egy katolikus gyermek, és a reformátusok igen csúnyán viselkedtek ezzel a családdal szemben, mert nem engedték a református temetőben eltemetni a gyereket. Ez mai szemmel nagyon felháborító, viszont a korabeli gondolkodásban teljesen elfogadott volt. Ugyanis ezt analógiákból tudjuk, hogy azokban a temetőkben, amelyek mondjuk református temetők voltak, és katolikus halottat temettek be, ugye ez azt jelenti, hogy akkor katolikus szertartás alapján temették el, akkor onnantól kezdve azt a temetőt a katolikus egyház automatikusan az egészet katolikus temetőnek tekinti. Tehát megtiltják a reformátusok vagy evangélikusok számára a temető használatát, és akkor onnantól kezdve ők járnak úgy, hogy nem tudják hova temetni a halottaikat. Ez egy térfoglalás. Nem ismerem annyira részletesen a katolikus szertartást, de vannak szimbolikus részei a katolikus temetésnek, ami azt mondja, hogy akkor ez az egész a katolikus megszentelt föld, és innentől kezdve tulajdonviszonyváltás történik. Most ettől rettegnek az algyői reformátusok, és ugyan nagyon elítélendő dolog az, hogy egy gyermeket nem engednek eltemetni, viszont ez van mögötte, hogy másút is ez történt, hogyha katolikus halott katolikus szertartással, akkor velünk mi lesz. És ez a konkrét konfliktus, ami algyőn is elindul.
2: És akkor arról van forrás, hogy végül a gyermekkel mi lett, hol temették el, ha csak ez az egy temető volt algyőn?
3: Nem találtam meg a forrást, én úgy sejtem, hogy eltemették végül.
2: A református temetőben,
3: ugyanis megtörtént a foglalás. A mindszenti plébános először egy leszidó levelet küldött a algyőieknek, hogy mit képzelnek. Mondom jogosan, hogy egy gyereket nem lehet eltemetni. És ebben egy ilyen adatot is ír, hogy nem tudjátok, hogy a ti templomotok Szent István óta katolikus templom, és az igazából minket illet. Tehát egyel tovább mentek. Tehát először temető, aztán templom. A mai algyői templom nem középkori eredetű, de az alapjai azok középkori eredetűek. Régészek és művészettörténészek mondják, és én ezt elfogadom, mert nekik elmerem hinni, hogy az algyői templom, 18. századi algyői templom a szegedi Dömötör toronynak a testvére. Nyilván aki nem szegedi, az nem ismeri, de Szegeden a város közepén, a Dómtéren van egy templomtorony, ami már csak egy torony, tehát a templom nincs meg hozzá. Ez a Dömötör torony egy 15. századi, minimum 15. de lehet, hogy korábbi építésű templom, és a művészettörténet azt mondja, hogy az eredeti algyői templom nagyjából ugyanakkor épült, mint a Dömötör torony. Tehát ebből a szempontból igaza van a mindszenti plébánosnak, ha nem is Szent István óta, de a templom az egy középkori templom, márpedig a középkori templom akkor nem lehetett más, csak katolikus, mert hogy a református egyház 1517 előtt értelmezhetetlen volt, de ez már egy következő lépés lett. Tehát volt egy temetés, rögtön jött a templom. Akkor azt mondták, hogy na, akkor innentől kezdve intézkedünk.
1: Csónakkal kellett menekülniük az algyői reformátusoknak a 18. században, mindezt Zsoltárt énekelve tették, majd Hódmezővásárhelyen települtek le. Algyőn azóta sem alakult ki újra erős református anyaegyházközség. Az algyői reformátusok történetéhez érdekes adalékokat, forrásokat talált Hegyi Ádám a bécsi levéltárban. Hegyi Ádám történésszel, református presbiterrel, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadójával, Hegedűs Márk beszélgetett.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be a döntést a közösségi oldalán. A kormányfő kiemelte, a lépéssel a választási kampányban tett egyik fő ígéretüket teljesítik. Az intézkedés a támogatott gyógyszerek eddigi 5%-os áfáját törli el a betegek számára. Már idén ősszel visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi ellátórendszerbe. A döntést a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága is megerősítette a HVG-nek. A visszarendezést előkészítő egyeztetések és a törvénymódosítások már folyamatban vannak. A szakmai koncepciót Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár vezetésével dolgozzák ki. Az érintett intézmények ismét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartoznak majd. Az államtitkár szerint a cél a gyermekközpontúbb és komplexebb segítségnyújtás megteremtése. Ezzel eldőlt, hogy a javító intézetekben élők mégsem kerülnek át a tököli létesítménybe. Újra gondolná a kormány a gondos óra programot, mondta el az Inforádióban Bódi Éva helyettes államtitkár. A szakember szerint meg kell vizsgálni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a gondos óra közötti párhuzamosságokat. A program eszköze megmarad, de a cél a szolgáltatás fejlesztése és a professzionális segítségnyújtás jobb bevonása. Felmerült többek között az is, hogy az eszközt összekössék a háziorvosi rendszerrel a hatékonyabb ellátásért. A 2022-ben indult ingyenes lakossági programnak jelenleg csaknem 800 ezer felhasználója van Magyarországon. A vizsgálat alatt álló élelmiszer áruházláncok döntő többségében rendben találták az akciós árazásokat. A fogyasztóvédelmi hatóság 300 ellenőrzött termék közül mindössze egyetlen esetben tárt fel szabálytalanságot. A kormányhivatalok az elmúlt hónapokban 15 tartós élelmiszer kategóriában vizsgálták a termékek ártörténetét. Az előírások szerint akciózáskor fel kell tüntetni az azt megelőző 30 nap legalacsonyabb árát is. A hatóság közölte, a kereskedők többsége jogkövető, de a vásárlók védelmében továbbra is maradnak az ellenőrzések. Elkezdődhet a Tiszaújváros, Miskolc, Kazincbarcika tram-train hálózat előkészítése. A beruházás a 2035-ig tartó Baross Gábor vasútfejlesztési terv része, közölte Vitézy Dávid miniszter. A több mint 3500 milliárdos program célja a magyar vasút átfogó korszerűsítése. A fejlesztések kiemelten érintik Kelet-Magyarországot, többek között a Debrecen környéki vonalakat. Emellett megújul a távolsági IC hálózat, és átépítik a Budapest-Miskolc vasútvonal rosszabb szakaszait is. A beruházásoknak köszönhetően jelentősen csökkenhetnek a menetidők, és megszűnhetnek a késések. Újabb nemzetközi elismerést szerzett a Miskolci Hulladékgazdálkodási Társasága, a Mirehu Nonprofit Kft. A cég a Nemzetközi Szilárd Hulladék Szövetség idei videós versenyén harmadik helyezést ért el. A díjazott alkotás a miskolci szervezett hulladékszállítás 150 éves történetét mutatja be. A kis film a jubileum mellett a környezettudatosság és a fenntarthatóság fontosságára hívja fel a figyelmet. A rangos szakmai szervezet ezzel már negyedik alkalommal díjazta a miskolci cég kommunikációs munkáját. A Mirehu hangsúlyozta, az elismerés is igazolja a lakossági szemléletformálás kiemelt fontosságát. Szakmai munkacsoport támogatásával nevezte ki Miskolc új jegyzőjét a polgármester. Tóczentai József döntését egy erre a célra létrehozott tanácsadó testület alapozta meg. A munkacsoportban a kormánypárti és ellenzéki képviselők mellett főosztályvezetők is részt vettek. A jelöltek személyes meghallgatása után a 8 fős testület egyhangulag Nagy Boglárkát javasolta. A polgármester kiemelte, az új jegyző aljegyzőként már bizonyította szakmai felkészültségét. Nagy Nagy Boglárka augusztustól veszi át Miskolc jegyzői tisztségét és a hivatal vezetését.
0: Az időjárásról.
1: Egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozottabb frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekszik a felhőzet, így szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a front vonalában megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 10 és 16 fok között lesznek. A hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakulnak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A kontinentális reggelit az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Július 22-e van szerda, amikor a Magdolnák ünneplők névnapjukat köszöntjük őket, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. Hamarosan belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útra valót. 7:30-kor híreket hallhat. Ezután témánk lesz, hogy modern korunkban egyre tovább élünk, a kérdés, hogy mennyi lesz az egészségben eltöltött évek száma. Erre keressük a választ Bene Ágnessel, a Debreceni Egyetem egészségtudományi kargerontológiai tanszékének tanszékvezető helyettesével 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 8 óráig, maradjanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 24-e van, ma a Kingák és a Kincsők ünneplik névnapjukat. A Kinga a Kunigunda régi magyar becézőjéből önállósult, IV. Béla magyar király leányának, Boldog Kinga lengyel királynénak a neve. Jelentése nemzetség, harc. A Kincső Jókai Mór névalkotása a Jövő század regénye című művében. A játékos irodalmi helynévből a 20. században vált női név, ennek jelentése számomra ő a kincs. 1292-ben elhunyt Árpádházi Szent Kinga, IV. Béla király lánya, Lengyelország és Litvánia védőszentje. 1463-ban Hunyadi Mátyás 80 000 aranyért visszavásárolta a magyar Szent Koronát III. Frigyestől. 1897-ben megszületett Amelia Earhart amerikai pilótanő, az első nő, aki egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt. 1900-ban e napon született Bai Zoltán fizikus, atomfizikus, aki a fénysebesség alapján újra definiálta a métert, és aki elsőként végzett kísérletet földön kívüli tárgyon. 1930. július 24-én meghalt Glenn Curtis amerikai feltaláló, az első amerikai repülőgép elkészítője, a hidroplán feltalálója. 1931-ben született Máté Etta színésznő, a nyíregyházi Móricz Zsigmond színház örökös tagja. 1948. július 24-én szovjet csapatok megszállták Berlin egy részét, és létrejött az amerikai-angol légifolyosó. 1956-ban e napon halt meg Zemplén Géza, Kossuth-díjas kémikus, a magyar gyógyszeripar fejlesztésének egyik meghatározó alakja. Fáradhatatlan kutató volt, több mint 200 cikke, és egy terjedelmes kézikönyve jelent meg. 1988-ban meghalt Elek Ilona, kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok tőrvívó, és 1995-ben e napon meghalt Borbás Tibor, Munkácsi-díjas szobrászművész. Kedves hallgatóink, ezek az évfordulók kötődnek tehát a mai naphoz, július 24-éhez.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Szegény gazdagok. Nem az a szegény, akinek kevese van, hanem az, aki sokat kíván. A szegénység vagy gazdagság igen viszonylagos fogalmak, mégis úgy használjuk őket, mintha bármit is meg lehetne mérni velük. Ezzel sok esendőségünket és hűtlenségünket tudjuk elleplezni, mint egy értelmet hazudva az életünknek. A már szinte elviselhetetlenségig hajszolt életünkre ilyen formán ugyanis joggal mondhatjuk azt, hogy azért hajtunk, hogy előrébb jussunk, azaz, hogy gazdagok legyünk. Pedig minden ilyen indoklás mögött az emberi hamisság áll, ugyanis a gazdagság mindig valamihez képes tűnik soknak vagy kevésnek. Kell egy másik ember, akire előbb irigyen tekintünk, majd vagyon gyűjtve lenézhetjük. A lélek betegsége az, amikor úgy érezzük, hogy ha szegényebbek vagyunk a másiknál, ha nincsen annyink, mint neki, akkor értéktelenebbek, kevesebbek is vagyunk nála. Ez a gondolkodás pedig úgy érezzük feljogosít bennünket arra, hogy értelmetlenül belehajszoljuk magunkat olyan helyzetekbe, ahonnan a kiút csak az összeomláson keresztül vezet. Minden önpusztító tettünk mozgató rugója a belső kívánság. Megvetjük azt, amink van, amit már elértünk, és pusztítjuk magunkat azért, ami még nem a miénk. És amire lehet, hogy valójában nem is lenne szükségünk. A beteljesülő kívánság úgy tűnik megkönnyíti a lelket. A vágyakozás és a kívánság valóra válása ugyanis olyan örömöt ad, ami elfeledteti velünk minden egyéb terhünket és gondunkat. Kívánságaink beteljesedésekor ezért érzünk olyan nagy örömöt. Ez az öröm nem egyszerűen boldogságot ad a léleknek, hanem a megkönnyebbülés, a felemelkedés illúzióját is nyújtja. Pedig egy beteljesülő kívánság a valóságban nem emel föl, és nem könnyít semmin, csupán átértékeltet velünk dolgokat. Ami ugyanis addig csak vágyként élt bennünk, az hirtelen valósággá lesz, tehát más, szomorú valóságokat kiszorít a szívünkből. Ez pedig egy kellemes, bódító érzés. A beteljesülő kívánságainkat nem azért szeretjük igazán, mert megadnak nekünk valamit, amire vágyakoztunk, hanem azért, mert az újrakezdés érzésével ajándékoznak meg. Egy beteljesülő vágy azt csugalja, hogy egy korszak, a vágyakozás korszaka lezárult, és elkezdődhet valami más, valami új. De sajnos ez az érzés nem tart túl sokáig. Azért is nem, mert nem tudunk vágyakozni azután, ami a miénk, hanem azt hamar megunjuk, és szívünkben új, beteljesülésre váró kívánság támad. A be nem teljesülő kívánság megbetegíti az emberi lelket. A kívánság ugyanis egy nem létező után való vágyakozás. Azért szoktunk megkívánni valamit, mert úgy érezzük, nélküle kietlen és sivár az életünk, hogy a boldogságunk ahhoz van kötve, csak az adhatja meg. A kívánság nem csak ráirányítja a figyelmünket valamire, ami nekünk nincs, hanem észrevétlenül ki is vezet bennünket a valóságból. Nagyon sok oka lehet annak, ha egy kívánság nem teljesül be. Legtöbbször nem is magunkban kell keresni az okokat. A lélek akkor betegszik meg, ha egy elmúló kívánságot megragadunk, és el nem múlóvá formálunk. Ilyenkor a lélek súlyos terhet kell hordozzon, a be nem teljesülés terhét. A valóra nem vált, de mégis fenntartott kívánság olyan, mint a temetetlen halott. Sok kívánság azért nem teljesül be, mert nem is kell, hogy beteljesüljön. Ha az ilyen kívánságokat erővel teljesítjük mégis be, utána a lélek kietlensége és sivársága még csak nagyobb lesz. Gazdag az, akinek mindene megvan, aki nem vágyik semmi után, aki megelégedett és boldog, akinek nem hiányzik semmi. A boldogtalanság forrása pedig nem más, mint a vágyakozás és sóvárgás.
1: Útravaló. Egy társulszegődő gondolat.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A büdzsé éves hiány céljának több mint 80%-át érte el a deficit június végére. A pénzügyminisztérium adatai szerint az államháztartás hiánya csaknem 3400 milliárd forint. Bár a bevételek 4,5%-kal nőttek, a kiadások még ennél is nagyobb mértékben emelkedtek. Többek között a nyugellátásokra, lakástámogatásokra és útfelújításokra is többet fordított az állam. Ugyanakkor az adó- és járulékbevételek 6%-kal haladták meg a tavalyi év első felének számait. A növekedéshez a bértömeg emelkedése és az általános forgalmi adó bevételei is hozzájárultak. A központi arrendszer nettó kamatkiadása viszont több mint 1000 milliárd forinttal alacsonyabb lett. A minisztérium jelentése szerint júniusban a költségvetés egyébként 424 milliárdos többlettel zárt. Elfogadta munkatervét a végrehajtási visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület az 1994-es átalakítástól kezdve vizsgálja a folyamatokat. A kutatás elsősorban a 2015-ös és 2021-es szerkezeti váltásra fókuszál. A munkaterv utal a Schadl-Völner ügyre is, mint a visszásságokat felszínre hozó szimbolikus esetekre. Torockai László elnök szerint a Piti ügyek miatt veszélybe kerülő egzisztenciákat kell védeni. A tisztázó munkában a bizottság politikusok és érintettek meghallgatását is szükségesnek tartja. A tervezet elfogadásakor a kormánypárti képviselők eljárási aggályok miatt tartózkodtak. Régen nem látott közlekedésfejlesztési programot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a Rákospalota Újpest vasútállomáson kiemelte, a vasút fejlesztése nemzetstratégiai ügy. A Baross Gábor terv elindításáról a múlt heti ülésén hozott végleges döntést a kabinet. A kormányfő hangsúlyozta, a kötött pálya állapota alapvetően határozza meg a vidéki térségek versenyképességét. A 10 éves program célja egy olyan országos hálózat kiépítése, amely érdemi alternatívája az autózásnak. A fejlesztésekkel a vasútnak több évtizedes lemaradást és előregedési problémát kell ledolgoznia. A miniszterelnök szerint az új stratégia kiszámítható és kényelmes szolgáltatást biztosít majd az utazóknak. Az ország területének közel 89%-án van mezőgazdasági aszály. A Hungaromet szerdai adatai szerint a szárazság leginkább a nyári növényeket érinti. A főbb termőterületek több mint 91%-án közepes vagy súlyos a helyzet. A felmérés alapján az ország több mint 59%-át nagyfokú aszály sújtja. A legsúlyosabb állapotok az Alföldön és a Dunántúl keleti részén.

0: én alakultak ki. Megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben található. A Hungaromet naponta frissülő felületein követhető a szárazság területi kiterjedése. Az agrometeorológiai elemzések folyamatosan mutatják az aszály intenzitásának változását. A kormány benyújtotta a parlamentnek az állambiztonsági ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójára nem módosítást, hanem egy teljesen új törvényt alkot meg a kabinet. Törvény célja, hogy széles körben és átláthatóan tegye hozzáférhetővé a kommunista diktatúra titkos iratait. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára egy online felületen teszi majd könnyen elérhetővé a dokumentumokat. A közzététel előtt átvizsgálják az iratokat, védve az érintettek emberi méltóságát és a nemzetbiztonsági érdekeket. A nyilvánosságra hozatal első lépéseként a hatos kartonok és a hírhet mágnes szalagok tartalma válik elérhetővé. Az év végéig folyamatosan teszik közzé a beszervezési adatokat és értékeléseket tartalmazó B-dossziékat is. A kormány szerint a feltárás a rendszerváltás óta adós történelmi igazságtételt és a múlt megismerését szolgálja. Megnyílt a regisztrációs felület az irányasereg.hu oldalon a katonai szolgálatba visszatérőknek. Az augusztus 1-jei miniszteri tájékoztatóra a korábban eltávolított katonákat várja a honvédség. Ruszin Szendi Romulus miniszter szerint így a védőoltás hiánya miatt elbocsátottak is visszatérhetnek. A Bálna Honvédelmi Központban tartandó rendezvényre a jogviszonyt megszüntető irattal lehet belépni.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Modern korunkban egyre tovább élünk. Kérdés, hogy mennyi lesz az egészségben eltöltött évek száma. Manapság sokkal kevesebb olyan tevékenységet végzünk, amelyek erősítenék a kéz finom motorikáját, vagy az izmainkat sokrétűen, és nem utolsó sorban fejlesztenék a gondolkodásunkat, karbantartva az agytevékenységünket. Tehát kényelem, egyenlő betegeskedés. Ezekre a kérdésekre is keresi a választ Demeter Zsuzsa, Bene Ágnessel a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar gerontológiai tanszékének tanszékvezető helyettesével.
2: A sok generációs különbség közül az egyik a szókincsünk, a szókészletünk, és most egy Z-generációs szóval tudnék erre válaszolni. Ez most egy fancy kifejezés, a longevity, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy minél jobb életminőségben, minél hosszabban éljünk. Ez ugyanaz a fogalom, mint a pozitív idősödés, vagy az egészséges idősödés, vagy a sikeres idősödés, ezeket szinonímaként is tudjuk használni. Mi azt tanítjuk a hallgatóinknak például, de magunk is azt az utat követjük, aminek három pillére van, egy három pillérű házban igyekszünk minél jobb életminőségben élni. A fizikai aktivitás és életmód kérdések, ez a táplálkozás, a rendszeres testmozgás, és még sorolhatnánk, ez az életmód faktorokat jelenti. Aztán a mentális egészségünk, a mentális frissesség megtartása, ez nem csak a keresztrejtvényfejtést, meg a bingózást jelentheti, vagy a kártyázást a férfiaknál, hanem a beszélgetéseket. Mert amikor valakivel beszélgetünk, akkor rákapcsolódunk arra, amit ő gondol a világról, vagy netán közös gondolataink keletkezhetnek. Beszélhetünk vele a múltról, a jövőről, illetve az ott nem lévőkről is beszélgethetünk valakivel, ami mind mentális aktivitást jelent, és a rugalmasságát növeli az agyunknak.
3: Én azért fogalmaztam úgy, hogy ez egy elfeledett történet tulajdonképpen, mert hát belettünk kényszerítve betonfalak közé. És a beszélgetést ugye meg lehet valósítani lépcsőházi szomszédok között is, de mondjuk a fizikai aktivitást már egy picit nehezebb. Mert az ember, ha nincs rákényszerítve, hogy kimenjen, meglocsolja a virágait, a növényeit, megkapálja a kertjét, sorolhatnám, akkor nem biztos, hogy mozdulni fog, hogy sétáljon, edzőterembe menjen, és a többi, és a többi. Itt most már az idősebbekről beszélünk, de hát ezt persze nem akkor kell elkezdeni, hanem gyerekkorban. Tehát mit látunk most? A gyerekek ülnek a szobájukban, és merednek a képernyőre, vagy kicsire, vagy nagyra. És akkor lehet, hogy még hátrébb kerülünk ebben a dologban, és beszélgethetünk arról, hogy milyen az egészséges életmód, milyen a pozitív idősödés, de hát hogy jutunk el oda? Hogy juttatjuk el a gyermekeinket oda?
2: Ez a kérdés mindenhol releváns. A civilizációval egyre kényelmesebb életet élhetünk. Ez nem csak azt jelenti, hogy tömegközlekedéssel járunk, hanem azt is jelenti, hogy a háztartásunkban egyre több olyan eszközt használunk, ami megóv minket attól, hogy mosogassunk. De a mindenféle hámozás, mentesítés, megvásároljuk hámozva a zöldséget, és még sorolhatnám, vagy akár azt is mondhatnám, ami egy komplexebb dolog, hogy almalevet iszunk, ahelyett, hogy megvásárolnánk az almát, hogyha az sérült, akkor megpucolnánk. Ezek nem csak táplálkozásunk szempontjából fontos elemek, mondjuk egy alma evésénél, hanem mozgást is jelentenek. Nagyon sok mozgással jár az, hogy mi almát fogyasszunk. Tehát el kell mennünk megvenni azt az almát, ki kell válogatni, oda kell nyúlni a kezünkkel, aztán mikor hazavisszük, akkor el kell helyezni valahová, cipelni kell, és amikor meghámozzuk, akkor még a finom motorikát is használjuk, és amit használunk, az egyre jobban működik. Tehát meg tudjuk a funkciót tartani, hogyha használunk valamit. Szóval A fizikai aktivitás az a mikromozgásoktól egészen a gyaloglásig tart, és nem kell itt edzőteremre gondolni, hanem egyszerűen a kényelmi dolgoknak a leépítésére. A gazdagságnak, a jólétnek, az egy löbetűs jólétnek, annak nem arról kellene szólni, hogy minél több eszközünk legyen, ami még elektromos áramot is fogyaszt ráadásul, és megkímél minket mindentől, mert hogy az megkímél minket az egészségtől is. A longevity fogalom, hogyha már erről beszéltünk, talán abban különbözhet a többitől, hogy egy kicsit jobban fókuszál az egészségben eltöltött életévekre. Mert a születéskor várható élettartam az magas, tehát 75 év körül van, hiszen a férfiaknál kevesebb, a nőknél több. Magyarországon ez elég nagy különbség. De az egészségben eltöltött évek száma az úgy körülbelül 10 évvel kevesebb. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy mindenki 10 évet betegségben fog eltölteni az idős korában.
3: Visszatérve az előbbi gondolatmenethez, a háztartási gépek tömkelegével vesszük magunkat körbe. Tőlünk nyugatabbra talán ez már hamarabb is megtörtént, és még nagyobb kényelemben élnek fogalmaink szerint, vagy elképzeléseink szerint, és mégis egészségesebben öregednek meg, azt tudjuk, vagy azt látjuk, vagy azt halljuk. Mi teremti meg ennek a lehetőségét?
2: Hát például az, hogy nem dolgozzák magukat halálra, már aktív korukban sem, és az életmódfaktorok. Beszéltünk itt arról, hogy sok minden van még a tarsójunkban, hogyha a jó dolgokról akarunk beszélni az életmódot tekintve, de például az életmód orvoslás szempontjai is itt vannak a tarsójunkban, hiszen minden olyan életmódfaktort lefednek az életmód orvoslásnak a területei, ami elősegítheti ezt a jól létet mindenkorban. Az én nagy kedvencem ezek közül a faktorok közül az alvás minőség. Nem mindegy, hogy mennyit alszunk, hogyan.
3: És hogyan ébredünk.
2: Igen, és például, ha csak az alvást tekintjük, akkor nagyon sokat tehetünk azért, hogy megfelelően felkészülve, gondoljunk itt olyanra, hogy ez egy nagyon sokszor elhangzó dolog, de végtelenül egyszerű megvalósítani, hogy ne legyen a telefon a töltőn a fejünk mellett, amikor alszunk. Ne legyenek zajok, kapcsoljuk le a villanyt, húzzuk be a függönyt. A szervezetünk úgy tudja, hogy amikor sötét van, akkor alszunk. És hát a szervezetünk nem tudott ezzel a nagy fejlődéssel lépést tartani, ami körülöttünk van. Tehát ezért vannak ezek a civilizációs betegségek, mert hogy nem tudtunk még robottá alakulni, ami hát nem is valószínű, hogy a mi életünkben elkövetkezik.
3: Igen, hát nem tudunk a nappal kelni és a nappal nyugodni. Hát ez már rég nincs így.
2: De azért lehet rá törekedni.
3: Az a kérdés, hogy hogyan. Ugye amikor a szomszédainkat már halljuk, hogy mozgolódnak korán vagy későn, akkor azok mind zavaró tényezők például. Tehát ugye egy falusi környezetben régen, nem tudom, hogy azok a zajok mások voltak.
2: Ott is vannak zajok. A kakas 5-kor kukorékol.
3: Igen, jobb de akkor helyeken, fel is keltek az
2: vagy
3: emberek.
2: Vagy 5-kor. És árnyékba húzódtak. Tehát ezek a régi praktikák már Magyarországon is szerencsére előkerülnek, hogy amikor nagyon süt a nap, akkor menjünk árnyékba, vagy pihenjünk le, amikor...
3: De most ezt tényleg el kell mondani az embereknek?
2: Hát persze, mert hogy a modernitás mindig azt jelenti, hogy megyünk a divat után, és amikor az a divat, hogy nem tudom, most nem tudok egy ilyen jó példát mondani, de hogy a józan paraszti ész, az mindig segíthet. És ez a nagymamáink hogyan éltek... Nagyon érdekes, hogy egyre több a gyógynövény felismerő tanfolyam. A gyógynövényekről egyre több szó esik, ha csak így a nagymamáink életét tekintjük. A balkonkertekben egyre több a fűszernövény, a gyógynövény, és az, amikor gyógyteákat, vagy főzeteket, vagy tinktúrákat fogyasztunk, az egy modern dolog lett. És ha belegondolunk, akkor... ott van a szemünk előtt, a lábunk előtt. Persze annak is megvan a helye józan parasztésznek ebben, amikor gyógynövényt gyűjtünk, hogy lehetőleg ne az út mellől szedjük fel. De ezek mind olyan dolgok, amiket például egy nagy családban az ember elsajátít, mert hogy hall ilyen történeteket az idősebbektől, praktikákat, és akkor könnyebb dolga van.
1: Kedves hallgatóink, Bene Ágnessel, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Gerontológiai Tanszékének tanszékvezető helyettesével Demetár Zsuzsa beszélgetett.

0: Vega.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés, derült ki a parlament jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből. A napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben. Hende Csaba megbízatása az alaptörvény 17. módosításának vasárnapi hatályba lépése után szűnt meg, az ugyanis 12 évben maximálta az országgyűlési képviselők megbízatásának idejét. Mivel Hende Csaba 2002 és 2025 között 23 évig volt előbb az MDF, majd a Fidesz országgyűlési képviselője, bár nem választható az országgyűlési képviselők választásán, így az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint megszűnt alkotmánybírói megbízatása. Az alaptörvény szerint az országgyűlés az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság javaslatára titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választ alkotmánybírót. A 17. alaptörvénymódosítással további alkotmánybírók megbízatása is megszűnik, mivel betöltötték 70. életévüket. Polt Péternek, az AB elnökének, Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán alkotmánybírónak a megbízatása az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő második hónap első napján szűnik meg. A Fidesz nem vesz részt az Alkotmánybíróság új tagjának jelölési folyamatában és megválasztásában sem, közölte az ellenzéki párt parlamenti frakciója. A Fidesz frakció közleményében azt írta, a Tisza párt, idézem, önkényesen megfosztotta Hende Csabát alkotmánybírói tisztségétől, helyére most új alkotmánybírót akar választani úgy, hogy jelölésre 2 napot, a jelöltek megvitatására pedig 1 napot hagyna. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölték. A Fidesz szerint Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása illegitim alaptörvényi és alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések miatt szűnik meg, amelyekkel szemben alkotmányjogi panasz és normakontroll eljárás is folyamatban van az Alkotmánybíróságon. Értékelésük szerint az így a Hende Csaba helyére választott alkotmánybíró nyilvánvalóan illegitim lesz. A Fidesz az önkénnyel szemben ellenállást hirdetett, és minden törvényes eszközzel küzdeni fog ellene, hangsúlyozták a közleményben. Az elmúlt héten az előző hetekhez képest országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 29. hetében az örökítő anyag Budapest északpesti és Budapest központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron és Pécsett volt kimutatási határ felett. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 29. naptári héten. Az NNGK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése várható. A következő napokban kialakuló záporok csak foltokban enyhítik az aszályt, de a nyári növényeken érdemben nem segítenek, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben minden nap előfordult némi csapadék valahol az országban, de számottevő 10 mm-t meghaladó mennyiség csak nagyon kis területen hullott. Az elmúlt 30 napban az ország területének mintegy 1/5-én 6-7 mm eső sem esett. A talaj nedvesség tartalma az ország túlnyomó részén tovább csökkent. A napraforgó elvirágzott vagy a virágzás végén jár, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony, nagyrészt még a 2022-es évinél is kevesebb. Vannak az országban olyan területek, ahol szépek a kukoricatáblák, de a legtöbb helyen az öntözetlen állományok nagyon gyengék. Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú mezőgazdasági asszály van, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben, északon van optimális nedvesség a talajban. Az április 1-től tartó időszak 78%-ában volt az ország területének, legalább 30%-án legalább közepes asszály. A legtöbb asszályos nap eddig Pest és Hajdú-Bihar vármegyékben fordult elő, a legkevesebb pedig Zalában. Jelentős országos csapadékra lenne szükség, hogy a károk csökkenjenek.
0: Az időjárásról.
1: Ma általában napos idő lesz, gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására záporzivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Kapcsolati problémák. Második rész. Útra kelnek-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? Ámosz próféta könyve, 3. fejezet, 3. vers. A kapcsolatok a kölcsönös bizalomra épülnek, a bizalom pedig az igazság kimondására. Az igazságot azonban úgy is ki lehet mondani, hogy az segít, és úgy is, hogy megsebez. A majd én jól megmondom neki típusú megközelítés csak még mélyebb éket ver két ember közé. Létezik azonban egy bibliai módszer is, mégpedig az, hogy az igazságot szólva a szeretetben minden tekintetben felnövekedjünk. Pál levele az Efézusiakhoz, 4. fejezet, 15. vers. Tegyük föl, hogy egy nő nehezményezi, hogy a párja állandóan elkésik. Mit tegyen, hogy biztosan eljusson hozzá az üzenete? Mondhatja például ezeket. Frusztrált vagyok. Ebben nincs semmi vádaskodás, semmi támadás, csak az érzések őszinte közlése. Amikor elkésel. Nincs ítélkezés, nincs sértegetés és nincs megbélyegzés, csak annak a leírása, hogy miként látja a férje viselkedését. Azt szűröm le belőle, hogy nem igazán fontos neked az időm. Semmi erkölcsi prédikáció, csak őszintén megosztja, mit érez. Kérlek, a jövőben próbálj meg időben érkezni, vagy jelezd, ha késel, és tudasd velem, mikor érsz ide. Itt nem a megváltoztathatatlan múlton való rágódásról van szó, hanem egy olyan kérésről, amely a jövőre irányul. Meg tudnád ezt tenni, értem. Nem követelődzik, és nem veszi magától értetődőnek a dolgokat, hanem csak figyelmességet és együttműködést kér. Ha a férfi igent mond rá, azzal létrejön köztük egyfajta megállapodás. A nő később őszintén megköszöni a férfinak, ha igyekszik betartani a szavát, mindezzel pedig új pályára állítja a kapcsolatukat. A párjából ellenség helyett szövetséges lesz. A fókuszt is újra definiálta. A helyzet mostantól közös ügy, nem pedig valami, amit ráerőltet a másikra. Ahogy a Bibliában is olvastuk, akkor tudnak ketten együtt járni az úton, ha megegyezésre jutnak. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Folytatódik az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsora. Köszöntöm hallgatóinkat, jó reggelt kívánok, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Következzen magazin műsorunk második órájának kínálata röviden 9 óráig. A Debreceni Egyetem kiváló hallgatójaként végezte el az egyetemi alapszakot Jendrek Vivien, aki hamarosan arról a kutatásáról beszél, amely a depresszió és annak kialakulását befolyásoló körülmények összefüggéseit vizsgálja.
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az epidemiológiai kutatásokban az, hogy mi megtaláljuk az összefüggéseket, akár bármilyen kimenet, illetve kockázati tényezők között. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szakembereknek az együttműködése, tehát míg epidemiológusokként megtaláljuk az összefüggéseket, addig a szakemberek ezeket tudják hasznosítani. Jelen kutatásban ugye nagyon fontos elmondani, hogy a depresszió a világ egyik leggyakoribb mentális betegsége, jelentős társadalmi, valamint gazdasági terhet ró az egyénekre és az egészségügyi ellátórendszerekre. És az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb becslései szerint a világ felnőtt lakosságának mintegy 5%-a szenved depressziós zavarban, ami több százmillió érintettet jelent így globális szinten. Elmondható még, hogy a depresszió a nők körében gyakori előfordulást mutat, és minden életkorban megjelenhet, illetve gyakran társul krónikus állapotokkal, tovább súlyosbítva az érintettek egészségi állapotát.
1: Rangos szakmai elismerésben részesült Strankula Katalin, a Sipkai Barna Technikum cukrász oktatója. A Magyar Cukrász Ipartestület a cukrászakoktatásban végzett több évtizedes áldozatos munkáját díjazta.
3: A cukrászat az mindig is az emberek ünnepi pillanataihoz tartozott, a cukrászsütemények, a torták, de egyre többen sütnek otthon, de azért akik nem, minden réteg megtalálja a kedvére valót a cukrászatokban. Törekszenek, akik igényesek a munkáikra, például cukorvirág tanfolyamokra járnak, vagy azt kapja a szülőtől ajándékba, és akkor ez nagyon nagy dolog. Vagy ha nálunk van ilyen kép tanfolyam, akkor a tanulóinkkal együtt veszünk részt, hogy a tanuló is lássa, hogy mit, hogyan kell elkészíteni. Hát ami a 82-től, mikor mi kezdtük ezt a cukrászati pályát, elsősorban a tanulás. És én mindig azt mondom, hogy mindenkitől tudunk tanulni. Mi ugyanúgy tudunk a tanulóktól is tanulni valamit, egymástól tanulunk, megosztjuk ezt a tudást. Elsősorban a szakma iránti alázat.
1: Ez tehát a Kontinentális reggeli kínálata 9 óráig. Hallgassanak minket!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Debreceni Egyetem kiváló hallgatójaként végezte el az egyetemi alapszakot Jendrek Vivien, aki most arról a kutatásról beszél, amely a depresszió és annak kialakulását befolyásoló körülmények összefüggéseit vizsgálja. A depresszió ugyanis világszerte jelentős népegészségügyi problémát jelent. Magyarországon 2009-ben a lakosság mintegy 6%-át érintette az európai lakosság egészségfelmérés adatai alapján, és a nők körében magasabb előfordulási arány volt megfigyelhető. Jendrek Viviennel, a Debreceni Egyetem mesterszakos hallgatójával Demeter Zsuzsa beszélget.
2: Alapdiplomám az népegészségügyi szakember. 2025-ben végeztem a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán, és most jelenleg a népegészségügyi mesterképzésen tanulok, ahol epidemiológia specializációt választottam. Lényegében adatok elemzésével fogok foglalkozni, és a terveim között szerepel, hogy PhD-zzak is.
3: Annak az okairól lehet tudni, hogy miért ezt az irányt választotta, mi fogta meg önt ebben az adatelemzés világában. Ugye azt lehet gondolni, hogy tulajdonképpen száraz tényekkel, számokkal kell számolni, és egy egészségügyi intézmény, egészségügyi felsőfokú intézményben nem ez az elsődleges, hogy az ember azért megy, hogy adatokkal dolgozzon.
2: Igen, amikor elkezdtem az egyetemet, akkor számomra is így a népegészségügyi szakember képzés során nagyon érdekes volt, hogy ellenőrként akár éttermeket ellenőrizzünk, de amikor harmadéves voltam, és választanom kellett, hogy milyen irányban indulok el a szakdolgozatom készítése során, akkor az egyik órán ülve figyeltem fel az oktatónkra, hogy mennyire lelkes, és őt kerestem fel így szakdolgozat téma választás miatt, és ő volt az, akivel beszélgettünk, és ő az epidemiológia témák felé terelgetett engem, és az első kutatásom volt, amit elkészítettünk, a depresszió és a mentális betegségek előfordulása, illetve az előfordulásának befolyásoló tényezőinek a vizsgálata a magyar lakosság körében, és ugye ez az európai lakossági egészségfelmérés adatait használta fel, így ezeket az adatokat elemeztük, és ezzel mentem már harmadévesen tudományos diákköri konferenciára, amit nagyon élveztem, és lényegében már harmadévben megszeretette velem az adatok elemzését, és ezeket az epidemiológia témákat, illetve ugye vannak ilyen tárgyaink is, tehát nagyon sok epidemiológiát tanulunk az egyetemen, és lényegében nekem innen jött a szeretet, és emiatt szeretném én is ezt a pályát választani.
3: Megnevezhetjük nyugodtan azt az oktatót, aki elültette a magot tulajdonképpen, mert ugye nagyon fontos a pedagógus személyisége egy felsőoktatási intézményben is.
2: Igen, a témavezetőm, ő Ghanem Amr Sayed, tanársegéd.
3: És akkor kérdezem is, hogy mi lehet a célja egy ilyen kutatásnak, mi a haszna?
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az epidemiológiai kutatásokban az, hogy mi megtaláljuk az összefüggéseket, akár bármilyen kimenet, illetve kockázati tényezők között. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szakembereknek az együttműködése, tehát míg epidemiológusokként megtaláljuk az összefüggéseket, addig a szakemberek ezeket tudják hasznosítani. Jelen kutatásban ugye nagyon fontos elmondani, hogy a depresszió a világ egyik leggyakoribb mentális betegsége, jelentős társadalmi, valamint gazdasági terhet ró az egyénekre és az egészségügyi ellátórendszerekre. És az egészségügyi világszervezet legfrissebb becslései szerint a világ felnőtt lakosságának mintegy 5%-a szenved depressziós zavarban, ami több százmillió érintettet jelent így globális szinten. Elmondható még, hogy a depresszió a nők körében gyakori előfordulást mutat, és minden életkorban megjelenhet, illetve gyakran társul krónikus állapotokkal, tovább súlyosbítva az érintettek egészségi állapotát. Itt fontos még azt is megemlíteni, hogy ugye nekem az első kutatásom, amit elvégeztem, az a depresszió és a mentális betegségek előfordulását, valamint előfordulásának befolyásoló tényezőit vizsgálta a magyar lakosság körében. Az itt kapott eredmények, valamint ugye a szakirodalmi áttekintések rávilágítottak arra, hogy a depresszió előfordulása igen magas hazánkban, valamint az eredmények és a szakirodalom előfordulása is azt mutatja, hogy fontos egy olyan kutatás, ami kiemelten a depresszió befolyásoló tényezőire fókuszál a 65 év alatti magyar lakosság körében, hogy megkapjuk a konkrét kockázati tényezőket.
3: Akkor mindjárt beszélünk erről is, hogy mik ezek a tényezők. Előtte csak egyetlen kérdés, van-e kitekintése arra, hogy ezek az okok, vagy ezek a befolyásoló tényezők ugyanazok-e, vagy nagyon hasonlóak-e más országokban is? Vagy nálunk van esetleg valamilyen specializáció?
2: Nincsen semmiféle specializáció, tehát teljes körülön megegyeznek a mi eredményeink is a nemzetközi eredményekkel.
3: Tehát akkor lehet azt mondani, hogy a környezeti körülmények, az anyagi helyzet okozhatnak depresszív állapotokat, vagy hát ugye különböző fokozatú depressziót.
2: Igen, ezek nagy mértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy kialakuljon a depresszió, tehát lényegében azt tudjuk mondani, hogy növelik a depresszió kialakulásának valószínűségét. Itt ugye gondolok a rossz anyagi helyzetre, krónikus megbetegedésekre, alacsony iskolai végzettségekre, tehát úgy gondolom, hogy azért általában a rossz anyagi helyzet, illetve az aluliskolázottság, azok szinte kéz a kézben járnak.
3: És miért éppen a nők az érintettebbek?
2: A korábbi kutatások szerint is a nők depresszióval való érintettsége az több tényező együttes hatásának eredménye. Kutatások megállapították, hogy egyrészt biológiai okok is szerepet játszhatnak, például hormonális változások, akár csak a pubertás, arra gondolunk, a terhesség, a szülés utáni időszak, vagy a menopauza, ezek befolyásolhatják a hangulatszabályozást, illetve másrészt pszichológiai és társadalmi tényezők is fontos szerepet játszhatnak, tehát a nők gyakran nagyobb érzelmi és gondozói terheket viselnek, egyszerre vannak jelen munkaerőpiacon, családi szerepekben, emellett a társadalmi-gazdasági bizonytalanság, például az alacsonyabb

0: mert ugye ez egy lakossági felmérés alapján készülő kérdőívek feldolgozására épül, amiről beszélgetünk.
1: Igen, ebben az Európai Lakossági Egészség Felmérésben a PHQ-8-as kérdőívet használják, amiben megjelenik lényegében 8 olyan kérdés, ami azt vizsgálja, hogy vajon a depressziós zavar, a depresszív állapot az fennáll-e az érintett személy életében. Ugye itt ez olyan kérdésekre kérdez rá, ami a depresszió általános tünete, tehát a motivációvesztés, az, hogy mennyire tudunk lelkesedni bizonyos témák iránt, tehát ez az ilyenekre kérdez rá. És ezt ugye egy skálán tudják bejelölni az érintett személyek, hogy rájuk ez mennyire igaz, megjelenik még a lehangoltság, szomorúság, vagy a reménytelenség érzése, alvási problémák, a fáradtság, vagy kevés energia, önbizalomhiány, rossz érzés akár önmagunkkal szemben, koncentrációs nehézségek, nyugtalanság érzése, tehát ezek voltak, aminek a segítségével mérték így magát ezeket. Nagyon fontos kiemelni azt is, hogy ez egy önbevallott kérdőív, tehát ezt mindig olyan kutatói szempontból is, ezt mindig kicsit máshogyan értékeljük ezeket az önbevallott kérdőíveket, mint ami például orvos által van diagnosztizálva, tehát lehet, hogy az egyének túlságosan alul, vagy felülértékelik ezeket az állapotokat, lehet, hogy ők nem tudják úgy megítélni, hiszen nem vagyunk szakemberek, lehet, hogy ők sokkal drasztikusabbnak élik meg ezt a lehangolt állapotot, mint amilyen mondjuk az szakmai szempontból indokolt lenne.
0: Vagy ugye túlságosan türelmesek magukhoz, és azt gondolják, hogy a végtelenségig lehet táncolni az idegeiken, úgymond, de hát nyilván a saját megítélése az mindenkinek más. Azon kívül, hogy az ember ilyenkor rendkívül nehezen viseli el saját magát is, rosszul érzi magát, mi az, amit tehet? Esetleg a kutatás erre vonatkozóan ad-e ajánlásokat?
1: Ajánlásokat epidemiológusokként nem szoktunk megfogalmazni. Ugye nekem népegészségügyi szakember diplomám van, ami az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak. Én itt prevencióként meg tudom említeni azt, hogy nagyon fontos a társas kapcsolat, tehát a család és a barátoknak a szerepe. A társas támogatás az csökkenti a stresszt, a magányt, ami fontos kockázati tényező lehet ugye a depresszió kialakulásában. Az adatok azt mutatják, hogy azoknál, akiknek erős a társas hálójuk, több barátjuk van, több programon vesznek részt, ahol emberek veszik őket körben, náluk alacsonyabb a depresszió kialakulásának valószínűsége. Így tehát elmondhatjuk, hogy a társas kapcsolatok erősítése fontos része lehet a depresszió megelőzésének stratégiájában.
0: Bár amikor már ez kialakult, talán pont a közösségbe a legnehezebb menni emberek közé.
1: Igen, de véleményünk szerint ezért is nagyon fontos az, hogy hamar ismerjük fel azokat a jeleket, amik lehetnek, tehát ismerjük a családtagjainkat, barátainkat, akár kollégáinkat, tudjuk, hogy milyenek, tudjuk, hogy ha esetleg éri őket egy nagyobb trauma, vagy ha esetleg kialakul náluk egy krónikus megbetegedés, hiszen ugye beszéltünk, hogy a krónikus megbetegedések is növelik a depresszió kialakulásának valószínűségét. Nagyon fontos, hogy ott legyünk mellettük, hogy támogassuk őket. Szerintem nagyon fontos az edukáció, és nagyon fontos mai napig arról beszélni, hogy merjenek az emberek szakemberekhez fordulni, hogyha éri őket egy nagyobb stressz, ami akár tényleg az is lehet, hogy kiderül, hogy szív- és érrendszeri megbetegedésük van. Nagyon fontos, hogy ekkor is elmerjenek indulni és segítséget kérni, hiszen akár egy szív- és érrendszeri megbetegedés az komoly fizikai és lelki terhet jelenthet. Egy ilyen diagnózis ugye gyakran jár életmódváltással, ezzel kapcsolatos bizonytalansággal, jövőtől való félelemmel, amik már önmagában is növelhetik a depresszió kialakulásának a valószínűségét. Emellett ugye fontos azt is megemlíteni, hogy ez a kapcsolat is akár két irányú is lehet. Tehát a tartó stressz és a depresszió az hozzájárulhat akár szívbetegséghez, míg a meglévő szívbetegség az pedig növelheti a depresszió kialakulásának valószínűségét. Itt csak egy példát gondoltam megemlíteni így a krónikus megbetegedésekről, hogy az is hogyan lehet

0: összefüggésben a depresszióval, tehát azért gondolom, hogy nagyon fontos a család, a barátok, a munkatársaknak a szerepe, hogy merjenek akár így közvetlen ismerősöknek tanácsot adni, támogassák őket abban, hogy szakemberhez forduljanak, és igen, amikor már elkezdenek az emberek elszigetelődni, amikor nem szeretnének már közösségbe menni, akkor pedig végképp fel kell ezt ismernünk, akár ismerősökként, és támogatni abban a rászoruló egyént, hogy merjen segítséget kérni.
1: Kedves hallgatóink, Jendrek Viviennel, a Debreceni Egyetem mesterszakos hallgatójával Demeter Zsuzsa beszélgetett az elmúlt percekben.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Rangos szakmai elismerésben részesült Strankula Katalin, a Sipkai Barna Technikum cukrász oktatója. A Magyar Cukrász Ipartestület a cukrászakoktatásban végzett több évtizedes áldozatos munkáját díjazta. A csaknem 4 évtizedes pályafutásáról, a tanítás szépségeiről és a szakmai sikerekről Pokrovenszky Gergely kérdezte Strankula Katalint.
2: Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen 40 év munkáját és elismerését fogjuk átbeszélni. Először is gratulálunk önnek, hiszen kitüntetést kapott egy újabbat, amivel az Magyar Cukrász Ipartestület elismerte az ön munkáját, a több évtizedes munkáját. Én arra kérem, hogy elevenítsük fel ezt az időszakot, kezdjük az elejével. Hol kezdte a pályafutását?
3: Itt kezdtem, ebben az iskolában, ahol jelenleg tanítok, 82-től 85-ig cukrászként tanultam, és aztán rögtön már dolgoztunk is. Mi örültünk annak, ha mikor befejezzük a tanulmányainkat, egy állást ajánlanak fel nekünk. És ahogy gyakorlaton voltunk, több, talán az osztály 50%-ának már volt rögtön munkahelye. És akkor különböző a vendéglátóvállalatnál kezdtük, és tapasztalatokat szereztünk. Ugye, mert az iskolai kereteken belül teljesen más egy foglalkozás, mint a valós munkahelyeken, úgy, ahogy a mai nap is. A gyerekek kikerülnek az iskolából, más, mint a duális partnereknél a képzés.
2: Milyen tapasztalatokat szerzett kezdetekben itt, amikor mondta, hogy már gyakorlatban is próbálta a tudását erősíteni?
3: Amikor ugye nekünk itt a gyakorlat volt az iskolán belül, a mi szakoktatónk, aki 60 év munkájáért kapott életműdíjat ezen az ipartestületi jubileumi ülésen, Görömbei Sándorné, mi azért készültünk minden órára, és amit elkészítettünk vele a foglalkozáson, azt mi megmutattuk otthon a családnak, és elkészítettük. És akkor olyankor előjöttek az apróbb hibák, hát a mai napig is, ugye, valamelyik így sikerül, valamelyik úgy. De mindig azt mondjuk a tanítványainknak is, hogy a hibákból is lehet tanulni, sőt, legközelebb odafigyel is, és teljesen másképp látja a készítési módot, vagy a technológiát, az alapanyagok mérését.
2: Mondjon egy-két ilyen dolgot, egy-két ilyen élményt, amelyre mai napig emlékszik.
3: Hát nekem rengeteg szép élményem van, mert ugye én nagy nevektől tanultam. Kezdtünk a Hotel Szabolcsba, Bongár Laci bácsival, versenyekre eljuthattunk, ugye tanulókorunkban, és ez nagyon nagy szó volt. Most is mennek a gyerekek versenyre, de abban az időben felnőttek is versenyeztek ugyanúgy, de már akkor versenyekre mentünk, és akkor ismerkedtem meg mondjuk a fúvott vagy a húzott karamellel. Uh-huh. Ez egy óriási élmény még a mai napig is, aki tudja művelni. Mert ugye a cukrász szakma is folyamatosan fejlődik, új anyagok, új technikák vannak, és folyamatosan képezni kell magunkat.
2: Hová fejlődött az akkori cukrászmesterség a mostanihoz képest? Milyen új dolgok jöttek be?
3: Hát ugye, ha megnézzük egy 20 vagy 30-50 éve működő cukrászat sütemény kínálatát, akkor ott vannak a hagyományos retro, mint például a krémes Isler Linzer, amit, vagy a zserbó, amit mindenki ismer, szeret. Viszont ugye az országtorták bővítik a kínálatot, a francia desszertek, a musszok, a realisztikus desszertek, úgyhogy nagyon nagy a paletta, amit a cukrászoknak fel kell vállalni, és ugye különböző képzések formájában lehet elsajátítani ezeket az apró fortélyokat.
2: Legyen kedves egy-két apró fortélyt ismertesse meg a rádió hallgatókkal, hát ha tanulunk belőle közösen.
3: Például a csokoládé, bombonkészítés, hogy magát az alapanyagot megismerjük, hogy hogyan tudjuk használni. Ugye, amikor mi megvásárolunk egy bombont, vagy kapunk egy doboz bombont, és felnyitjuk, sokszor olyan a csokoládé mellett fehér kis csík jellemző a felületre. Hát ez azért van, hogy nem jól van temperálva mondjuk a csokoládé, és kiválik a kakaóvaj. Ahhoz, hogy roppanós, fényes felület legyen, a csokoládét meg kell ismerni, ugye sokféle csokoládéval dolgozunk, és ezeknek, hogy hány fokon kell temperálni, hány fokon lehet használni, vagy milyen tölteléke lehet. Ez mind olyan apró fogás, amit nekünk is folyamatosan képzéseken tanítanak, újítjuk a tudásunkat, mert haladni kell a korral.
2: Rengeteg cukrászda van és rengeteg süteményt árulnak. Hogy látja, hol érdemes nekünk vevőknek vásárolni? Miről ismerszik meg egy jó sütemény, ami minőségi alapanyagokból készül?
3: Hát a minőségi alapanyag az még mindig ugye a hagyományos, hogy vaj és állati eredetű tejszín. És ezek, vagy a minőségi csokoládé, kakaópor, és ezeknek az ára az egy kicsit azért magasabb, mint akik egy gyengébb minőségű alapanyaggal dolgoznak. Aki pedig ugye ajándékba visz főleg ilyen termékeket, annak érdemesebb a minőségibb termékeket megvásárolni.
2: Az iskola tanulóiról beszélgessünk egy kicsit. Ön és a mostani diákok között, az akkori diákok között mekkora különbség van? Hogyan látja a diákokban a fejlődést?
3: Ugye ez megosztó, mert van olyan diákunk, akinek nincs jövőképe sem, viszont van olyan diákunk, akivel versenyezni járunk, érdeklődik. Erasmusos pályázat keretén belül, ugye most legutóbb bejutottunk Portugáliába, és érdeklődik, dicsérték a tanulóinkat, úgyhogy szeretik ezt a szakmát, mert ki tudják élni a kreativitásukat.
2: Hogy látja, ez a szakma most hol helyezkedik el Magyarországon, mennyire becsülik meg önöket, mennyire közkedvelt, és mennyire népszerű most az elmúlt évekhez képest?
3: Hát a cukrászat az mindig is az emberek ünnepi pillanataihoz tartozott, a cukrász sütemények, a torták, de egyre többen sütnek otthon, de azért akik nem, minden réteg megtalálja a kedvére valót a cukrászatokban.
2: A kreativitást említette, itt kiélhetik a gyerekek a kreativitásukat. Mennyire törekszenek az itt tanuló diákok erre? Mit tapasztalt, és milyen példákat tudna felsorakoztatni?
3: Törekszenek, akik igényesek a munkáikra. Például cukorvirág tanfolyamokra járnak, vagy azt kapja a szülőtől ajándékba, és akkor ez nagyon nagy dolog. Vagy ha nálunk van ilyen tanfolyam, akkor a tanulóinkkal együtt veszünk részt, hogy a tanuló is lássa, hogy mit, hogyan kell elkészíteni.
2: Hogy látja a következő időszakban, milyen feladat vár önökre és a diákokra?
3: Hát ami a 82-től, mikor mi kezdtük ezt a cukrászati pályát, elsősorban a tanulás. És én mindig azt mondom, hogy mindenkitől tudunk tanulni. Mi ugyanúgy tudunk a tanulóktól is tanulni valamit, egymástól tanulunk, megosztjuk ezt a tudást, és elsősorban a szakma iránti alázat. És követni azokat a trendeket, részt venni a különböző szakmai lehetőségeken, ahol bővítheti mindenki a tudását.
2: Egy diák, hogyha itt végzett, hogy látja, milyen eséllyel tud elhelyezkedni ebben a szakmában, mi a tapasztalat, és általában ezek a sipkai diákok ezt a megyét választják, vagy esetleg távolabbi megyékbe dolgoznak?
3: Mindegyikre van példa. Valaki külföldön képzeli el a továbbiakat a szakmában, ha nem marad, akkor természetesen más területet választ magának, de a mostani végzős diákok közül is már tudják, hogy ott fognak maradni a duális képzőhelyen, ahol jelenleg vannak, és akkor a munkavilágába ők ott fognak elhelyezkedni.
2: Vannak-e olyan diákok, akik kacérkodnak azzal a gondolattal, hogy egy cukrászdát nyissanak?
3: Természetesen ez mindig így van. Mindig így van. Vannak jövőbeli tervek, és ha a szakmában szeretne fejlődni, sőt példák is vannak rá, hogy volt tanítványunk, és akkor az volt a vágya, hogy nyit egy cukrászatot, testvérével együtt mindketten itt végeztek nálunk, és meg is valósították ezt az álmot.
2: Hogy látja, mennyire jó lehetőség mai világban cukrászdát alapítani, építeni és üzemeltetni?
3: Hát ahogy én a kollégáktól hallom, nagyon nehéz, nagyon nehéz. Ugye különböző terhek vannak, alapanyagárak változnak, és azokat nem lehet hétről hétre emelni, valahogy be kell kalkulálni. De én úgy gondolom, az igényes cukrászati termékeknek mindig volt van és lesz is jövője.
2: Hogy látja, miben lehet még fejlődni, mert ugye nagyon sok tanfolyamot elvégeztek önök is és a diákok is, hol van még a fejlődési lehetőség és hol van még a motiváció?
3: Hát a fejlődési lehetőség az mindig az alapanyagokban és az új technikákban, technológiákban rejlik. Azért járunk mi is különböző versenyekre, legyen az hazai vagy külföldi verseny, hogy ott is, ugye, hát mi is kíváncsiak vagyunk, mint a legtöbb ember, és bizony tanulunk sokat mindenféle alapanyagról, sokszor nem is tudjuk, hogy miből áll az az alapanyag, meg lehet-e tapintani, ugye raknak ki kis mintát, ugye nagyon az élvonalba tartoznak a távol-keleti, vagy az észak-európai cukrászatok, vagy a vendéglátás képviselői, de szerintem nekünk sem kell szégyenkezni, mert ott vagyunk az olimpiákon és a világversenyeken.
2: 2026-ban mi a trend a cukrászatban, milyen új sütemények és milyen formák, milyen ízvilág jellemző majd erre az évre?
3: Hát ugye most már lecsengőben van a pisztácia, viszont ugye feltörekvőben van a realisztikus desszer. Annak a roppanósága, a sokfélesége, ugye a különböző formák világa, ugye ez elvarázsolja az embert, és ez a francia vonal, a francia mousse vonal, vagy a mentes termékek, és ez a realisztikus desszert.
2: Még azt árulja el nekünk végezetül, 40 éve itt van ebben a szakmában, hogyan lehet még napi szinten motiváltan beérkezni az iskolába, hogyan lehet motiváltan elmenni a versenyekre, és egyáltalán mit szeretne ön még elérni ebben az évben, ebben az életben, és ebben a szakmában?
3: Hát én mindig azt mondom, nincs két-egyforma nap, nincs két-egyforma osztály, nincs két-egyforma csoport, nem lehet úgy bemenni az egyik csoporthoz, mint a másikhoz, és nekem nincsenek egyforma napjaim. Mindig van, ami kitölti, az iskolánk is 50 éves, és itt is vannak különböző programok. Ezekre bevonjuk a diákokat, és folyamatosan készülünk.
1: Rangos szakmai elismerésben részesült Strankula Katalin, a Sipkai Barna Technikum cukrász oktatója. A Magyar Cukrász Ipartestület a cukrászak oktatásban végzett több évtizedes áldozatos munkáját díjazta. A csaknem 4 évtizedes pályafutásáról, a tanítás szépségeiről és a szakmai sikerekről Pokrovenszky Gergely kérdezte Strankula Katalint.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, hamarosan híreket hallhatnak. Észrevételeiket eljuttathatják hozzánk a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét, János apostol első levele, 4. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Mindig voltak hamis próféták, akik megpróbálták a Krisztus örök evangéliumának tekintélyét megtévesztő, fonák tanításukkal kikezdeni, aláásni, csorbítani, megrontani. Azért támadják a Szentírást, mert Isten igéje az abszolút igazság kősziklájára épült, aki személyesen az Úr Jézus Krisztus. Megállapíthatjuk, hogy világunkból a hamis tanítás nem halt ki. A hamis tanítók nem fogytak el, és ártó természetük sem változott meg. Úgy tudjuk, hogy még egyetlen hamis próféta sem vallotta be, hogy ő tévtanító. Úgy tudjuk, hogy még egyetlen hamis próféta sem kért bocsánatot, azért, hogy félrevezetett lelkeket. A hamis próféták más evangéliumot hirdetnek. Ami más, az nem ugyanaz. Bár lehet, hogy a megszólalásig hasonló, de éppen ez benne a csalás. Ez teszi roppant veszélyessé. A kristálytisztának látszó víz nem biztos, hogy iható. Az ehetőnek tűnő gyümölcs nem biztos, hogy egészséges. A hamis tanító más evangéliuma azért megtévesztő, mert megszólalásig hasonlít az eredetire. Az ördög jó minőségi hamisítvánnyal akar célt érni. Nem a bizonytalanra épít, ezért egyre rafináltabban tökéletesíti módszerét. A hamis tanító annál veszélyesebb, minél inkább ügyel a részletekre és minél alaposabban kozmetikázza termékét. A becsempészet mérget kitűnően álcázza, sőt, gyógyszerként tünteti fel. Mivel a hamis proféták életveszélyesek, ezért mindig résen kell lennünk. A lelkek megvizsgálása, a hitfigyelem és a hitfegyelem meg nem lankadhat soha. A mai igemagyarázat a Budapest-Pestújhelyi lelkipásztor Trencsényi László nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és Véradás Szervező Partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az ovs.hu/időpontfoglalás és a véradás.hu oldalakon érhetők el. A Jéger jégkármérséklő rendszer működésével kapcsolatban az elmúlt időszakban egyre több kérdés és kritika fogalmazódott meg, ezért az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium fogadta a leállítást követelő civil kezdeményezés képviselőit, olvasható a tárca közösségi oldalának bejegyzésében. Az egyeztetésen többek között a meteorológiai, jogi és gazdálkodói szempontok szakértői ismertették álláspontjukat, amely szerint meg kell vizsgálni a rendszer működésének és finanszírozásának átláthatóságát és szabályosságát. Kifogásolták a generátorok elhelyezését és sűrűségét is. Feltételezésük szerint a rendszer ezüst jodidos technológiája hatással lehet a csapadék képződésre és a lehulló csapadék mennyiségére. A résztvevők a közlemény szerint egyetértettek abban, hogy szakmailag hiteles és független tudományos vizsgálat kell, amely a rendelkezésre álló adatok alapján értékeli a rendszer hatásait. Fontosnak tartják a gazdák véleményét is. A kormány álláspontja egyszerű. Nem lehet a gazdákról a gazdák nélkül dönteni, ezért meghallgatják a kérdéseket és a kritikákat, megvizsgálják a tényeket, és az érintettek véleményének ismeretében döntenek. A jégkármérséklő rendszerről folytatódnak az egyeztetések, közölte a minisztérium. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. Kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. A miniszter partnerséget ajánlott az Országos Erdészeti Egyesületnek és a Magyar Erdész Társadalomnak. Hangsúlyozta, ha a társadalom azt várja el az erdőgazdálkodóktól, hogy több vizet tartsanak meg az erdőkben, növeljék a biológiai sokféleséget és szélesebb körben alkalmazzanak természetközeli módszereket, akkor ehhez megfelelő szabályozási, finanszírozási és szakmai feltételeket is biztosítani kell. Az állami számvevőszék üdvözli a működésére, hatáskörére, ellenőrzési jogosítványaira vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát, de hangsúlyozza, hogy a mindenkori kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztásának elvét. Az állami számvevőszék MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelték, az ÁSZ mindig az alaptörvénynek és a jogszabályoknak megfelelően látta el a feladatát, segítette a jogalkotók munkáját is, de országgyűlési szervként nem része a végrehajtó hatalomnak, működésének felülvizsgálatára a kormány nem jogosult, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Az ÁSZ ellenőrzési tevékenysége minden szervezettől független, feladatkörét az alaptörvény rögzíti, hangsúlyozták. Visszautasítják az ÁSZ elnök személyét érintő és a szervezet alkotmányos függetlenségét sértő miniszterelnöki kijelentéseket is. Ezeket, idézem, Magyarország újkori demokráciájában példátlan kormányzati beavatkozási kísérletként értékelik. Különösen visszás a beavatkozási kísérlet azért is, mert más pártokkal együtt most vizsgálják a Tisza kampányfinanszírozását, írták. Magyar Péter csütörtökön azt közölte, hogy elvi döntést meghozva a kormány elrendelte az állami számvevőszék működésének felülvizsgálatát, hogy végre maradéktalanul, lelkesen el tudja látni alkotmányos feladatait. A kormányfő szerint más intézmények vezetőivel együtt az ÁSZ elnökének is távoznia kell.
0: Az időjárásról.
1: Ma általában napos idő lesz, gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására záporzivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Gudor Botond, dél-erdélyi református lelkész és történész, akivel annak apropóján beszélgetünk, hogy az Őraja Boldogfalvi református templom felkerült a hét legveszélyeztetettebb európai örökség helyszínei közé. Gudor Botonddal többek között arról beszélgetünk a mai műsorunkban, hogy milyen állapotban volt ez a templom a 2008-as előző felújítása előtt.
2: Nagyon-nagyon problémás volt, hiszen több helyen rozsdázott, hatalmas lukak tátongtak a tetőszerkezeten, és bármennyire is szokatlan az, amit mondok, két csodálatos diófa nőtt ki a torony tetejére.
1: Arról a dilemmáról is kérdezem majd, hogy fel kell-e újítani olyan magyar templomokat, amelynek közelében alig élnek már magyarok?
2: El kell dönteni ezt nekünk is, magyaroknak, hogy áldozunk-e olyan templomokra, ahol kevesen vagy alig vannak, vagy nincsenek, mert hogy olyan kéznyomunk, lábnyomunk a történelemben, ami meghatározó. És ezt el kell döntenünk, hogy ezt megtesszük, avagy csak beszélünk róla, és dicsekszünk vele, hogy van a Kárpát-medencében lábnyomunk ugyan, de nincsenek emberek, tehát ezek nem adoznak otthon, nem voksolnak nagy számban, tehát akkor nem fogjuk őket támogatni.
1: És szó lesz arról is, hogy miért fontos a románoknak konkrétan az Őraja Boldogfalvi templom felújítása.
2: A valóság az, hogy van olyan cirilbetűs freskó, 11. századi, ami jelez bizonyos olyan hátterű hatást, ami a templom belső nem is építészetében, hanem freskó rétegen jelez egyfajta feltételezhető román jelenlétre is. Na hát ez a román-bizánci jelenlét az, ami az ortodox hátterű kutatásnak szárnyakat ad.
1: Mai vendégünk tehát Gudor Botond, dél-erdélyi református lelkész, történész. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A dél-erdélyi Őraja Boldogfalva református temploma felkerült a hét legveszélyeztetettebb európai örökség helyszínei közé. A lista csekély 10.000 eurós, azaz valamivel több mint 3,5 millió forintos támogatást ad a templom felújítására. A helyszínen néztük meg a templomot Gudor Botond történésszel, református lelkésszel, ahogy önmagáról mondja, műemléki lobbistával. Ugyanis a lelkész nem ebben a gyülekezetben szolgál, ám szívügye ez az 1200-as években épült templom. Ezzel nincs egyedül. Az épületet a románok is szeretnék felújítani, hiszen van benne egy cirilbetűs freskó, amely fontos számukra, hiszen kifejezi, hogy már a Magyar Királyság idején is éltek itt román nemzetiségűek. A templom tetőzetét 2008-ban egyszer már felújították, ám a zsindelyek azóta tönkrementek. Épp ezért az első és legfontosabb a tetőzet megújítása lenne, hiszen ez védi meg az egész épületet. A freskók felújítása szintén sürgető lenne, mert azok könnyen sérülhetnek. A további részleteket Gudor Botond történésztől, a gyulafehérvári református egyházközség lelkészétől hallják.
2: A 2001-ben magyar műemlékügyesek és román műemlékügyesek által közösen megállapított probléma halmaz, mert egy halmaz volt. Annak egyik része az volt, hogy a tető maga elég káros fedéssel, lefedéssel rendelkezett, ugyanis azbeszt táblákat helyeztek egymás mellé, ami ugye, ha mostani Európai Uniós mércével nézzük, káros a környezetre, de másrészt pedig ezek repedezettek, hasadozottak voltak, és a víz több helyen befolyt. Tehát ez 2001-ben, meg is tudom mutatni a kötetet, egy kötetben meg is jelent ez a probléma leírva, mondjuk felmérve. Hát erre válaszolt lényegében ma már nem élő mérnöknek a terve, Daróczi Miklósnak, aki a műemlék megvédésének, illetve megjavításának a tervét elkészítve várta a kellő pillanatot, ami kb. 2008-ban jött el, amikor a Kendefi családdal találkoztunk, és akkor az volt a megvalósítás ideje, amikor az azbest, amúgy nagyon rossz állapotban levő azbest helyére került az a zsindely, ami visszadta végülis a régi patináját. De hát ennek a további kezelése nyilván a helyi közösség feladata volt, ugyanis én nem mint helyi parokus lelkész, hanem mint műemlék támogató és lelkes lobbistája helynek vállaltam el családom és egyéb más műemlékek támogatása mellett 100 kilométerről, és ingyen. Tehát, hogy ez ténylegesen, mondjam így, hazafias lelkületből és hitből került felújításra, nyilván sok más embernek is a támogatásával. Mondjuk a Kendefi család volt az, aki anyagilag is hozzáállt, amennyire tette, a Betlen alap is benne volt, bizonyos és kisebb mértékben. Az Ágoston Sándor Alapítvány lelkesedése mellett azért a zsindelyre is adott összeget. Ez a teológusoknak, a pesti teológusoknak a mondhatni saját szorgalmuk által összehozott egyesülete alapítványa, és sok-sok embernek a pozitív hozzáállás, akik dolgoztak, úgyis, hogy nem kapták meg több mint fél évre rá is a bérüket, munkájuknak az értékét, úgyhogy ez nagyon nagy dolog volt, hogy itt elkészült a tető akkor. Most meg nyilván eltelt 2008 óta néhány esztendő, és akkor itt az ideje a nagyobb dolgoknak.
1: De ha időben visszamegyünk, akkor mi volt 2001 előtt? A tető nélküli volt a templom? Meg nem. Milyen állapotban volt hát akkor a templom?
2: A tetőszerkezet, maga a szerkezet az egy aránylag elfogadható állapotú szerkezet volt. Én mindig ahhoz mérem itt a Hátszegi medencében vagy Erdélyhegyalján a tetőszerkezeteket, amit látok magam körül. Tehát rengeteg templomnak már nincs egyáltalán födém szerkezete, beomlott a teteje, vagy már egyáltalán falai sincsenek, vagy beomlott a tornya. Tehát ahhoz képest ennek a templomnak a tetőszerkezete egy épp tartószerkezetet jelentett, amire az azbest hullámpalát tették rá, és hát az idővel sérült, tönkrement, és nyilván károsodott. Ez jelentette azt a nagyon súlyos állapotot, amit 2001-ben láttak az építészek. Akár a Műszaki Egyetemről érkező Istvánfi professzor úrék csapata, akár a Transzilvánia Tröszt munkatársai Kolozsvárról, nyilván az ottani egyetemnek is a szakemberei. Nem csak maga az azbest lemezeknek a minősége, állaga volt problémás, hanem maga a toronyszerkezet is nagyon-nagyon problémás volt, hiszen több helyen rozsdázott, hatalmas lukak tátongtak a tetőszerkezeten, és bármennyire is szokatlan az, amit mondok, két csodálatos diófa nőtt ki a torony tetejére. Na, azt hiszem, hogy ritka az a templom, ahol diófát termesztünk a torony sarkában. Na most ezeket meg kellett szüntetni, ezeket az állapotokat, torony sisakot ki kellett javítani, festeni, zsindelyezni, úgyhogy ez nyilván eddig megvédte a templomot valamennyire. A legnagyobb problémája azért a templomnak az, hogy el kell dönteni, hogy ki is pásztorolja itt az államok és intézmények párhuzamos érdeklődéséről beszélnék, ahol lényegében mindegyikünknek rendkívül fontos és értékes templom. A román állam az italo-bizánci freskók és a szerintük ortodox múltja miatt tartja jelentősnek, egyfajta státuszszimbóluma a középkori ortodoxiának.
1: Milyen ortodox múltja van a templomnak?
2: Hát ez egy vitatott múlt, magyar szempontból természetesen, vagy el nem ismert múlt, tehát tudunk erről is beszélgetni, milyen ortodox múltja van, vagy lehet, az én véleményem szerint, de a valóság az, hogy van olyan cirilbetűs freskó, 11. századi, ami jelez bizonyos olyan hátterű hatást, ami a templom belső nem is építészetében, hanem freskó rétegen jelez egyfajta feltételezhető román jelenlétre is. Na hát ez a román-bizánci jelenlét az, ami az ortodox hátterű kutatásnak szárnyakat ad, mondjam így. De egész Kárpát-medencében, a Hátszegi medencére ez jellemző. Tehát ez nem kivétel ez a templom.
1: Mármint az, hogy cirilbetűs freskók is vannak a templom falán?
2: Így van, vagy olyan templomok vannak a környéken, Demszus, vagy Sztrisszentgyörgy, vagy más templomok, ahol a román-magyar együttélésnek a freskókon is nyoma van, vagy lehet ilyen módon is. Tehát itt egy picit bonyolultabb etnikai és vallási együttélésről kell beszélni, viszont egyértelműen mondhatni magyar szempontból visszavezethető egy olyan középkori alapítású templom történethez, amelynek jól dokumentálható a nyoma. Tehát nem mondhatjuk elő Raja Boldogfalváról azt, hogy kívül esik azon a körön, ahol nem találunk diplomát, vagy nem találunk történelmi nyomokat arra nézve, hogy hogyan alakult meg a maga az egyházközség, egyik legrégebbi a környéken, illetve hogy hogyan, kinek a patrocíniuma jelenik meg itt. Az a település nevében is benne van, nem kell sokat keresni. Tehát, hogy nincs annyira bonyolult helyzetben Őraja Boldogfalva, hogy ne lehessen tetten érni itt a folyamatosságot a középkortól kezdve, viszont a tény az, hogy együttélésről beszélhetünk egy bizonyos szinten.
1: Jól értem, hogy arra utal, hogy azért fontos ez a felújítás akkor a román államnak, vagy a román műemlékvédelemnek, mert ezzel lehet azt bizonyítani, felmutatni, ablakba tenni, kirakatba tenni, hogy akkor ők román nemzetiségű emberek itt már éltek a 14. században, és akkor ez Erre egy utaló dolog, amit jó bemutatni? Ezért fontos nekik ön szerint?
2: Igen, egy picit olyan helyzetben vagyunk, hogy mi Fejér Klárának a regénye, hogy hova álljanak a belgák, amikor megszólítják, hogy a belga közkatona álljon ki, és nem áll ki senki, mert hogy vagy flamandot, vagy vallont kellett volna mondani ahhoz, hogy kiálljon valaki. Na hát ez is egy ilyen helyzet, ugyanis a hivatalos diskurzus szintjén, legalábbis itt a Hátszegi medencében, akár a Kendefi család története, akár ennek vagy más templomnak a története szorosan kötődik a középkori román identitás történetéhez, és ez a diskurzus jelen van a fő történelmi identitás alakító történészek diskurzusában, beszédében fokuszálnak ezekre a történetekre, tehát fontos nekik. Ennek az eredménye az, hogyha akár ortodox hátterű, mondjuk vallásos csoportok, teológusok, építészek jönnek, akik mondjuk román műemlékekkel foglalkoznak itt, a Boldogfalván kiemelik ezt a jelleget. Míg nekünk a Kendefi család, a Hunyadiak, vagy akár Marák története kapcsán, és a műemlékjelleg kapcsán ugyancsak egy kiemelt műemléket jelent. Tehát mondhatni, mind a két csoportnak kiemelt érdek ezt a templomot valahogy kiemelni, nem is az ismeretlenségből, mert épp ez a legismertebb, hanem abból az állapotból, amiben éppen van. És nem elég beszélni róla.
1: És ön szerint ez előre viszi az ügyet? Tehát, hogyha ezt szeretnénk a románok is, szeretnénk a magyarok is, szeretnénk a reformátusok, akkor ez a templom meg fog újulni?
2: Szerintem igen. Igen, hogyha olyan személy fogja össze, aki érti a hangját és véleményét mindkét csoportnak, és úgy tudja ezt kamatoztatni, mondjam így, hogy a diskurzust, tehát az identitásra szóló diskurzust felelősségé változtatja. A felelősség pedig abból áll, hogy vállalni kell egyértelműen a támogatást. Tehát ha pénzhez jut a történet, általában egy projekt esetében, ha Európai Uniós azért nem annyira jellemző, de általában egy helyi projekt esetében, amikor anyagiakhoz érünk, akkor egyből az etnikai határok is megjelennek. Ja, hát nem adunk erre a templomra, mert ez a magyar templom, vagy ez a román templom is, mondhatnám fordítva is, bár nem jellemző itt. És ilyenkor ugye a pénzes zacskó az vagy kiürül, vagy egyáltalán meg se nyílik. A másik probléma a szorvány kérdés. Tehát, hogy el kell dönteni ezt nekünk is, magyaroknak, hogy áldozunk-e olyan templomokra, ahol kevesen vagy alig vannak, vagy nincsenek, mert hogy olyan kéznyomunk, lábnyomunk a történelemben, ami meghatározó. És ezt el kell döntenünk, hogy ezt megtesszük, avagy csak beszélünk róla, és dicsekszünk vele, hogy van a Kárpát-medencében lábnyomunk ugyan, de nincsenek emberek, tehát ezek nem adoznak otthon, nem voksolnak nagy számban, tehát akkor nem fogjuk őket támogatni. Ezeken túl kell lépni, tehát az érték, az minden nép számára érték, és hogyha ezt komolyan gondolja bármelyikünk, akkor kötelezettség is lép fel ezzel szemben. Na most azért azt elmondanám én, mint a műemléknek egyfajta lobbistája, és minden ilyen erdélyi romnak a lobbistája, mindig virágot látok minden rom fölött, tehát én élettel is megtölteném, és egyetértek azzal is, hogy akkor van értelme valaminek, hogyha működik, és hogyha élet van benne. És ez is egy feladat. De ez a másik lépés. Vagy párhuzamos azzal, ami történik a felújítással. Mondjuk a nagy európai uniós projektek nem igazán támogatják ezt a fajta revitalizációt, viszont nekünk a helyi közösség embereinek, lelkészeknek, tanároknak, helyieknek ezt is támogatni kell természetesen.
3: Hát az Európai Unió az infrastruktúrális megújulást támogatja, arra gondol, de mondjuk a programok idehozatalát már nem, vagy azt annak a fenntarthatóságát már nem?
2: Többfajta program van. Nyilvánvalóan az a program, amiben most bejutott a maga az emlékmű, talán a közösségi ismertségét európai szinten, annak az érzékelését, hogy ez a templom gondban van, megőrzésre szorul, ezt erősíti. Viszont ez még nem elég ahhoz, hogy ki lehessen újítani teljesen a templomot, és nem elég a programokhoz. Általában a programokat nehezebben támogatta az Unió, viszont van olyan komplex felújítási program, vagy volt, amelyeknek a hosszú távú kihatása arról szólt, hogy pár évig, 4-5-10 őrész mellett lehetett működtetni különféle programokat, amelyek a közösségnek a támogatását is célozta. Mindegy, hogy milyen közösségről beszélünk, ami ugye a műemléket fenntartotta, működtette, és intézményeket is tudott működtetni mellette. Tehát volt ilyen is, de most ebben az esetben nem hiszem, hogy ilyen nagy volumenű projektről beszélünk.
3: Milyen programot tud elképzelni mondjuk ebbe a templomba, ha az nem hitéleti, mert hogy azok, akik itt imádkoznának, azok vannak, vagy nagyon kevesen vannak, mert ezt is mondja, legyen kedves. Tehát mit tud elképzelni, ami méltó ez a templomhoz?
2: Először is a válasz arra, hogy vannak vagy nincsenek. A harangozó gondozónak a véleményét idézném, aki valahogy így fogalmazta meg, hogy egy változó valóság. Tehát, hogy a plusz és a nulla között mozog. Minél inkább dinamikusabb egy közösség, annál inkább jobban tud megszólítani olyan embereket, olyan közösségeket, akik valahogyan kapcsolódnak ehhez a templomhoz. Minél inkább erőtlenebb a közösség, annál inkább esik szét annak a struktúrája is, ami van lényegében, ami működik. Egy templom a lelki életen túl nyilván nem arra való, hogy csak múzeum legyen. Senki nem akar köveket és emlékeket pásztorolni. Ezeket pásztorolni nagy kihívás, nem ezt tanítják a teológián. Viszont minden egyes épületben, ami ilyen jellegű, én úgy látom, hogy egyfajta missziós lehetőséget kell teremteni. Tehát emberek ismerik meg a kultúrádat, a hitedet, a meggyőződésedet, akik azért jönnek ide, hogy pusztán egy műemléket lássanak. Tehát megszólítható sokkal nagyobb közösség, mint az, ami csak épp itt van. Tehát úgymond egy virtuális tényező is tud lenni, tehát olyan közösségeknek is szólhat, amelyek nem feltétlenül itt laknak, de amelyek itt ismerkednek meg egy adott kultúrával, művészettel, akár hitélettel is. A környéken pedig a gazdasági fellendülés tud nyilván egy olyan program, ahol intézményt tud működtetni az egyház, az tudna lényegében nagyobb közösséget megszólítani, mert ha azok kihalnak, akik vannak, akkor helyettük nem lesz más, ha nincsen gyermek és nincsen jövendő. De hát ez nyilvánvalóan a gazdasági fellendülés az már nem feltétlenül a lelkésznek a szerepe, hanem mondjuk egy ország története és a demográfiai helyzetünknek a velejárója.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést az Őralja Boldogfalvi református templomról. Gudor Botond történészt, református lelkészt hallják. A hírek után folytatjuk vele az interjút.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kass Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára, a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén. Az államtitkár elmondta, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 ezeren jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem háromnegyedük nyert fel. Elvételt. Tájékoztatása szerint a szeptemberben induló tanévben 10-ből 8 diák kezdheti meg tanulmányait állami finanszírozásban. 62.659-en nappali, még 38.913-an valamilyen részidős képzésen tanulhatnak majd. Kass Sándor elmondta azt is, minden képzési szinten emelkedett a hallgatók száma, nem csak az alap, hanem a mester és osztatlan képzéseknél is. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követ. A legtöbb diák az ELTE-n kezdi meg tanulmányait, a fővárosi intézményt a debreceni, szegedi és pécsi egyetem követi. Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatási elnök helyettese többek között arról szólt, hogy idén is lesz pótfelvételi, ezt július 30-án hirdetik majd meg. A pótfelvételére az jelentkezhet, aki vagy nem nyert most felvételt, vagy nem adta be a jelentkezését februárig. A diákok augusztus 7-ig jelentkezhetnek a pótfelvételire, és 27-én húzzák meg majd a ponthatárokat. Az Alkotmánybírósághoz fordultak a Fidesz és a KDNP parlamenti képviselői a 17. alkotmánymódosítás miatt, amely többek között megszüntette Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, bevezette az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját és az alkotmánybírók 70 éves életkori határát. Az AB honlapján olvasható, július 22-én érkezett több mint 40 oldalas utólag normakontroll indítvány végső kérelme tartalmazza többek között, hogy az AB állapítsa meg, az országgyűlés az alkotmánymódosítási eljárást az alkotmánymódosító hatáskör tárgyi körén kívül eső, zárt személyi körre szabott közjogi döntések elfogadására használta fel. Továbbá az AB állapítsa meg, hogy a 17. módosítás több rendelkezése nem felel meg az eljárási követelményeknek, ezért azokat visszamenőleges hatállyal semmisítse meg. Több mint 10 000 ember kitelepítése után a spanyol belügyminisztérium úgynevezett országos jelentőségű vészhelyzetet hirdetett az ország középső részén, Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzek miatt pénteken. A döntést az indokolta, hogy az oltási és polgári védelmi műveleteket nagyban nehezíti, hogy egyszerre több tűzesetnél kell jelentős erőforrásokat mozgósítania a különböző hatóságoknak, ráadásul mindezt kedvezőtlen időjárás körülmények között. A vészhelyzet kihirdetését a madridi tartomány kérte a központi spanyol kormánytól, mivel a régió saját erőforrásai nem elegendőek az egyidejűleg pusztító tüzek megfékezésére. A jelenlegi időjárási viszonyok mellett a szakemberek arra számítanak, hogy átterjedhet a madridi régió területére, és veszélyezteti az Iruelas völgyi természetvédelmi területet is. Az erdőtüzek miatt 5 regionális autóbuszvonalon szünetel a közlekedés, több közutat lezártak, és 40 településen üzemzavart tapasztalnak a távközlésben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Gudor Botond történésszel, református lelkésszel. Őraja Boldogfalván járunk az 1200-as években épült templomban, amely reformáció óta református templomként funkcionál. A templom felkerült a 7 legveszélyeztetettebb európai örökség helyszínei közé, amelyhez egy csekély, 10.000 eurós, azaz 3,5 millió forintos felújítási támogatás is jár. A templom történetéről, a lehetséges felújításról, a freskókról beszélgetünk Gudor Botond történésszel, református lelkésszel, és fontos hangsúlyozni, hogy ő nem ennek a gyülekezetnek a lelkipásztora, hanem Gyulafehérváron szolgál, ám ahogy ő magáról mondja, lobbistája a műemléktemplomok felújításának, ezért vele beszélgetünk most erről.
2: El tudja képzelni, hogy mondjuk egy ilyen mikroközösség, ami egy ilyen felújított templomban életre kelhetne, az ne vagy ne csak magyar anyanyelvű legyen. Tehát, hogy mondjuk egy román-magyar vegyes református gyülekezet gondolata az nagyon távol áll mondjuk egy ilyen templomtól. Utalhatunk arra a freskóra is, amiről beszélgettünk itt pár perccel ezelőtt.
3: Ön egy rendkívüli nehéz kérdést tesz fel, amit nem oldottunk meg az utóbbi 500 évben, és talán kezdeném azt, hogy hát nem ismeretlenek ezek az utak. Hunyad megye volt az, ahol a reformáció kezdetén párhuzamos entitásként kialakult a Román Református Egyház. Ennek a Román Református Egyháznak a története viszont véget ért 1700-ban, amikor a Görög-Katolikus Egyház megalakult, hiszen felszívta, magába olvasztotta a kelet katonassággal, elvitték a papjaikat, betiltották az istentiszteleti helyeiket, és pont olyan templomok is kerültek át görög-katolikus tulajdonba, mint amilyen például az Őraja Boldogfalvi templom. A Denszusit hozom fel példának. Tehát volt egyfajta párhuzamos létben való élés. A magyar református mellett volt egy román református közösség is, viszont ezt befejezve kialakult a Nemzeti Egyházak kora. Nemzeti Egyházak korában egyértelmű volt, hogy a református egyház az magyar, a görög-katolikus egyház az román, az ortodox egyház is természetesen. A 20. század viszont egy másik problémát is jelentett. A vegyes házasságok nyomán, során az asszimiláció következtében megjelentek azok az igények, hogy hát románul is megszólaljon a lelkész. Erre még nincs világos válasza az egyházunknak. Nem is nyilatkozhatom az egyház nevében, mert nincsen erre funkcióm. Annyit tudok elmondani, hogy elképzelések vannak, én megoldásokat látok, de hát az egyház legalábbis mostani definíciója szerint az népegyház. Népegyház alatt értünk magyar egyházat, és kompromisszumot nem kötünk az igehirdetés nyelvében. Megvan ennek a hátulütője is, félünk az asszimilációtól. Viszont a tény az, hogy az ilyen vegyes közösségekben, válaszolva az ön kérdésére, érdemes bevonzani valamilyen szinten azokat az embereket, akik identitásukban protestánsnak vagy magyarnak érzik magukat, de már rosszul beszélik az anyanyelvet, de ebben az esetben valami fajta lelki támogatást kell nyújtani nekik, ha már komolyan gondoljuk, hogy a reformáció az az anyanyelven szóló ige. És ilyen esetben viszont be kell biztosítani magunkat, hogy az illető műemlékek nyilván etnikai szempontból, tulajdonjogi szempontból ott vannak és ott maradnak a Magyar Református Egyház tulajdonában, illetve hogy ezeket az embereket, ha lehet, tanítsuk meg magyarul, ha lehet. De egy 2 éves konfirmációval nem lehet magyarra tenni valakit, vagy magyarul megtanítani, legfeljebb csak megszeretetni vele. Tehát nagy a kihívás, és egy olyan kérdés, amire vagy megadjuk a választ, vagy az emberek kihullanak és elmennek, és akkor magára marad az a néhány idős, aki hát végül is, ha eltávozik az élők sorából, akkor a templomot is be kell zárni.
2: Egy olyan uniós listára került föl a templom, ami a hét legveszélyeztetettebb Európai Unió területén lévő kulturális érték. örökség, Kozsrás örökség. Hogy került a listára ez a templom? Tehát mondjuk ezért önnek kellett-e lobbizni, mint műemlék lobbista, vagy hogy került ez oda, és akkor ezzel jár anyagi támogatás is, ha jól értem, mire lehet azt fordítani, de kezdjük ott, hogy hogy került a listára a templom?
3: Pályázatot kellett írni, a pályázatot a Kelmen Lajos Műemlékvédő Társaság írta meg, Kolozsvárot, akinek a mérnöke, Magsei Ádám az a mérnök, aki lényegében nem csak ezt a társaságot működteti, hanem ezt a templomot is jól ismeri, nem véletlenszerűen, hiszen ő az a mérnök, aki az Erdély Református Egyházkerület püspökségén vezető mérnöki szerepet töltött be jó hosszú ideig, ezelőtt pár évvel, úgy tudom 6-7 évvel mondott le erről a titulusáról. Tehát belülről ismerte a helyzetet, a templom sorsát, történetét, és hát Magsai Ádámról elmondható az is, hogy ő is nagy műemlékpártoló, műemlékszerető, és a kiemelt műemlékeknek a sorsa mindig is mérnökként is szívügye volt. Nyilván ezt a templomnak, a templomot ismerve, ennek a sorsát is elég beadóan ismerve, ő úgy látta, hogy ez egy olyan templom, amely egyrészt veszélyeztetett, másrészt olyan jelentőségű, hogy nem lehet kihagyni egy olyan pályázati lehetőségből, ami megnyílt egy adott ponton. Ezt kihasználva beterjesztve a pályázatot, meg is nyerte ezt a pályázatot, és ezzel is mondhatni adott egyfajta lehetőséget nem az anonimitásból való kitörésre, hanem lehetőséget a felújításra, mert ez a pályázat lényegében nem csak a ismertségét emeli európai szintre a templomnak, és a veszélyeztetett mi voltát, hanem valamennyi pénzforrás biztosít arra nézve, hogy ezt a templomot sikerüljön legalábbis elindítani a restaurálás útján. Én, ahogy ismerem a pénzalapokat, bár ebben nem vagyok nagyon járatos, hogy konkrétan mennyit, a tudomásom szerint annyi elég lesz, hogy megalapozzák a tervezést a korábbi tervekkel is együtt, és innen ebből kiindulva lehessen tovább lépni. Visszatérve az korábbi kérdésekre, igen, csak is úgy, hogy több intézményt bevonnak, és több támogatás, hogy ez sikeres legyen. Tehát ne legyen az a tipikus történet, hogy ismerik a templomot, van 5 kiló terv, és az ott a polcon valahol porosodik, hanem hogy ezeket meg is lehessen valósítani. Tehát ez a reménység.
2: És erre van összefogás? Tehát most ez, vagy lát erre szándékot, együttműködést magyar részről, román részről, hogy akkor ha a tervek elkészülnek ebből az uniós forrásból, akkor aztán munkára forduljon ez a terv?
3: Igen, hogyha az unió megmarad és nem roppan szét, most mindent látunk körülöttünk ezekben az években, tehát ha lesz egy olyan unió, aki erre is köt, és nem üzemanyag áraknak a stabilizálására fogja a műemlékes pénzeket elkölt, igen, van erre is lehetőség azon a szinten. Helyi szinten én, mint református lelkész azt mondom, hogy jó jezsuitának kell lenni, tehát mindenkivel kell beszélgetni, illetve támogatást kérni, akár a román minisztérium részéről, és itt a magyar politikumot is értelme alatta megyeit vagy országost, aki biztos érdekelt lehet abban, hogy ez a templom megújuljon, és hát mindenképp a helyi közösség mindent meg fog tenni, gondolom polgármestertől elkészíg el közösségig, hogy ez a templom méltó legyen ahhoz a státushoz, amit hát kiharcolt annyi évszázadon keresztül, és amely mindig egy nagyon-nagyon jelentőségteljes volt, hiszen a magyar műemlékvédelem az 1900-as években is így is tárgyalta, és azóta eltelt több mint 100 esztendő.
2: Ha most beljebb lépünk egy-két lépést a templomba, akkor egyébként rendkívül barátságos, és mondjuk egy filmforgatást már is be lehetne idehozni szerintem így a hangulatát illetően, amikor egy ilyen középkori hangulatot szeretne egy filmrendező meghozni, de mik a legszükségesebb felújítási dolgok, amiket ha így szétnéz, vagy a dokumentumokra gondol, akkor el tudja mondani?
3: 2008-as felújításnak a problémáját ismételten fel kell említeni, mert tetőszerkezetnek a hibásodása nem mondhatni olyan mértékű, hogy katasztrofális, de már mutatja sok helyen a jelét annak, hogy ezt meg kell ismételni, újra kell fedni. Minden műemléknél a baj ott kezdődik, hogy elcsúszik egy-egy cserép, és tönkre megy egy gerenda. Tehát itt a zsindelynek az állapota megkívánja azt, hogy ezt helyre rakják, mert egyébként minden egyéb veszélyeztetett. Utána nyilván a tudományos kutatás mindenfajta igényét betöltve a freskók restaurálása, a kő elemek restaurálása, a padlózatnak a feltárása akár régészeti szempontból, a fenti tartószerkezetnek a kutatása, nyilván most olyan dendrokronológiai kutatások vannak, amelyek egyrészt a faanyag minőségét, másrészt a régiségét és annak a stabilitását is kutatja, tehát majdnem mindent el kell végezni, ami egy ekkora műemléknél és ilyen jelentőségű műemléknél a teljes generális felújítást jelenti, de hát a fontossági sorrend a tetőtől kezdődik nyilván.
2: Meg tudja nekünk mutatni, ön ismeri, hogy hol van az a bizonyos fresko, ami felkeltett a román kutatók érdeklődését a Cyril betűkkel?
3: Egész
2: ezt tudja?
3: A magyar királyoknak is az ábrázolása bizánci típusú, és az itteni, most már ortodox tulajdonban levő templomokban is megtalálható ugyanígy, illetve megnézhetjük most hirtelen, hogy hol van a Cyril betű felírás, ott szemben valahol, a szentélyben is van. A helyzet az, hogy ha már erre is lehet egy pillanatra reagálni, hogy Russzu professzor úr, régész hátszegi medencét kutató professzor szerint az történhetett, hogy a Firenze-Ferrarai zsinat alkalmával az akkori római katolikus egyház eldöntötte már, hogy létrehoz egy úgynevezett görög katolikus egyházat, tehát hogy a bizánccal újbóli egyesülés megtörténik, olyan valószínűnek tartja és tartotta, hogy már akkor az a nemesi réteg, amely ugyan lehet, hogy részben román származású volt, bevállalta a katolicizmust, és innen már egy lépés választotta el a lényegében a reformációtól, a román reformációtól, de itt nagyon sokan magyar közösséget pásztoroltak már annak idején. Szerintem nem ez a helyzet, nem ennek a templomnak a helyzete ez, de bizonyára más helyeken ez a történet elképzelhető. A lényeg az, hogy párhuzamos liturgikus, ugyanazon liturgikus térben párhuzamos etnikai entitások működtek, ez Hátszegnek a példája. 1800-as évekig volt magyar és román liturgia is, egyetlen közösség, ami túlélte a görögkatolikus egyháznak a nyomását. Úgyhogy el lehet mondani, hogy egyfajta közös örökség is felelhető ezekben, de ez a birtokviszonyt és a tulajdonjogot nem folyásolja be.
2: De akkor ez visszaugorva arra a kérdésemre, hogy el tud-e képzelni egy mikroközösség projektet, amiben magyar és román nyelvű és nemzetiségű tagok is alkothatnának egy református gyülekezetet, akkor végsősorban ennek van egy korai példája, még ha az reformáció előtti és katolikus közösség, vagy ha nem is egy közösség volt, de ugyanannak a településnek ugyanazt a templomát használták, és akkor más időben, de ugyanahoz az Istenhez, ugyanazokban a padokban imádkoztuk.
3: Igen, jó volt a rálátása magára a folyamatra. Párhuzamos entitásokról beszélünk, egymás mellett élő entitásokról, két közösségről, amely egy épületben élte a vallási hétköznapjait. Persze az asszimiláció körülményei, feltételei között, ami bekövetkezett, vagy bekövetkezhetett. A másik meg, hogy a nemzeti ébredéskor a 18. század ezeket a struktúrákat már nem támogatta. Tehát, hogy el kell dönteni, hogy melyik etnikumhoz tartozik, és a templom birtoklása meg egy adott szinten meghatározta az etnikai hátteret is.
1: Az Űralja Boldogfalvi Református templom felkerült a hét legveszélyeztetettebb kulturális örökség listájára az Európai Unió területén. Ezzel a címmel úgymond 10 000 euró is jár, amelyet a veszélyeztetettség mértékének csökkentésére lehet fordítani. Ez a 10 000 euró a mostani euró-forint árfolyammal számolva olyan 3.600.000-3.700.000 forintnak felel meg. De mire elég ez a forrás? Gudor Botond református lelkészt hallják.
3: Én azért állítom azt, hogy kevés, mert hogy alapjában véve a 10. műemlék felújításom után vagyok körülbelül, és egy tervezési folyamat, egy egyszerű tervezési folyamat műemlékek esetében olyan 10 000 és 30 000 euró közötti összeget jelenthet, hogyha a komplexitása a műemléknek magas, nagy, tehát hogy sok feladat van. Ez az. Tehát ez azt jelenti, hogy vagy a Kelemen Lajos Társaság, vagy a mérnök úr pro bono ingyen, tiszta lelkéből, vallásos buzgalmából tervez egy alacsony áron egy műemlék rekonstrukciót, ami enged, hagy összeget magára a rekonstrukcióra is, vagy azt jelenti, hogy a promoválásra, a PR-ra is marad annyi pénz, hogy lehessen ténylegesen leadni ezeket a terveket, és más fórumoknál elérni azt, hogy az érzékenységet is, ugye, hogy ez egy fontos és súlyosan rongált műemlék, kiemelt fontosságú műemlék, elérni azt, hogy támogassák.
2: Galambok búgnak a fejünk fölött, de ellépve a templomtól gondolatban, ugye sok ilyen templom felújításban közreműködött szívügye ez. Ugye most is itt állunk úgy, hogy ön utazott másfél órát azért, hogy velünk találkozzon, miközben nem ennek a gyülekezetnek a lelkésze, de a szívügye ez a templom. Honnan fakad ez önből, hogy ezeket a templomokat meg kell menteni, és hogy ezért ön is hajlandó áldozatot vállalni?
3: Ez jó kérdés, miért nem kérdeztek tőlem, honnan fakad, ez nem tudom meghatározni. Onnan, hogy itt születtem, hogy nekem ezek az épületek fontosak, az identitásom részét képezik, és hogy mindig úgy láttam, hogy ez egy olyan történet, aminek nincs vége, hanem most kezdődik a folytatása. És ez a hit kérdés inkább, mondjam azt, hogy egy olyan reménység, amit más örültségnek tartana. De hogy én sok ilyet láttam, és tapasztaltam, és kiépítettem. Tehát magyar igenben én 3 egyháztaggal kezdtem a működésem, úgymond Bot Péter barokk templomában, és mikor eljöttem onnan, voltunk majdnem 20. Nem volt vagyonunk, mindent visszaszereztem. Vagyoni függetlenség van. Alvincen voltunk 10, most vagyunk 24, úgyhogy a demográfiai fogyás van. Úgyhogy én tapasztaltam ezeket a dolgokat kicsibe, nem nagyba. A helyzet az, hogy én nagyon értékesnek láttam ezt a templomot, feleségem is sokszor kérdezte, hogy őrült vagy, de végülis megértették, hogy valakinek tennie kell.
2: Ebben a templomban prédikált már, szolgált már itt?
3: Hát ez mindig szolgálat, amikor az ember idejön és betéved egy-két turista, akkor már is elkezdődik a szolgálat. Én nem idegenvezető voltam, de nagyon sok alkalommal, diákokkal, akár károlisokkal vagy kolozsváriakkal jöttünk, akkor szolgálat is volt a munka mellett.
1: Végül arról kérdeztem Gudor Botond református lelkészt, hogy mi az Őraja Boldogfalvi református templom kulturális jelentősége, és az abban található freskók milyen állapotban vannak, és azok felújítása mekkora feladat lesz?
3: Annyi talán elmondhatta a templomról, hogy egyik közösségként egyik legkorábban említett egyházi közössége a magának a megyének, illetve a Hátszegi medencének. 1280-ra teszik az említést, van, aki korábbra is teszi 1240-es évekre, de valójában a templom 13. század elején, illetve 14. század elején már 1300-as évek után már működött, plebánosa van, és mint műemlék meghatározó a kisugárzás a környékre. Bármilyen templomot nézünk itt a Hátszegi medencében, nagyjából felismerhetőek azok a motivumok, amelyek ebben a templomban felelhetőek. Ugye a késő románkor és korai gótika jeleit viseli magán, akár esztergomi párhuzamok is vannak a történetben, vagy dalmáciai párhuzamokat is találunk, vagy szerbiaiakat is, a freskokat illetően rendkívül értékes az, amit Müller Istvánék feltártak annak idején a templomban, és pedig ezek a freskó ciklusok, amelyek ugye Mária történettől a magyar szentkirályok ábrázolásán át Jézus kínszenvedései születését történetén keresztül egészen mondhatni megkapó és egyedi módon megmaradtak a templomban. Nyilván ezeket 1900-as években lerajzolták és lefejtették a vakolatréteget róluk, ami ugye vulnerábilissá is tette azért a freskókat, ezek kopnak és tönkre mennek.
2: Ez mit jelent ez a szakifejezés? Sérülékenyek?
3: Sérülékenyek lesznek, hát nyilván, ha nem lehet levédeni és takarítani őket, akár a napfény, akár az időjárási viszontagságok, akár az itt lévő madarak is kárt okozhatnak ezekben. Úgyhogy restaurálásuk rendkívül költséges, rendkívül fontos is ugyanakkor. Több réteg freskó van, italo-bizánci stílusú. A freskóknak a felújítása jelenteni szerintem a legnagyobb összeget. Középkori freskónak a restaurálása, ha négyzetcentiméterre és nem négyzetméterre nézzük, akkor is költséges, de nem lehetetlen vállalkozás. A restaurálás pedig azért szükséges itt, mert a freskók jelenlegi állapota nem kielégítő, és elég könnyen sérülnek. Mutogatni ideig, óráig lehet, de ne jussunk olyan helyzetbe, hogy utána bárki, aki jön, arról beszélni, hogy milyen volt. És a Magyar Nemzeti Múzeum szolgáltassa régi rajzokat, 1900-as rajzokat, hogy na ez lehetett a falakon.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gudor Botond történészt, református lelkészt hallották a dél-erdélyi Őraja Boldogfalváról.
0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés, derült ki a parlament jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből. A napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben. Hende Csaba megbízatása az alaptörvény 17. módosításának vasárnapi hatályba lépése után szűnt meg, az ugyanis 12 évben maximálta az országgyűlési képviselők megbízatásának idejét. Mivel Hende Csaba 2002 és 2025 között 23 évig volt előbb az MDF, majd a Fidesz országgyűlési képviselője, már nem választható az országgyűlési képviselők választásán, így az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint megszűnt alkotmánybírói megbízatása. Az alaptörvény szerint az országgyűlés az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság javaslatára titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választ alkotmánybírót. A 17. alaptörvény módosítással további alkotmánybírók megbízatása is megszűnik, mivel betöltötték 70. életévüket. Polt Péternek, az AB elnökének, Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán alkotmánybírónak a megbízatása az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő második hónap első napján szűnik meg. A Fidesz nem vesz részt az Alkotmánybíróság új tagjának jelölési folyamatában és megválasztásában sem, közölte az ellenzéki párt parlamenti frakciója. A Fidesz frakció közleményében azt írta, a Tisza párt, idézem, önkényesen megfosztotta Hende Csabát alkotmánybírói tisztségétől, helyére most új alkotmánybírót akar választani úgy, hogy jelölésre 2 napot, a jelöltek megvitatására pedig 1 napot hagyna. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölték. A Fidesz szerint Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása illegitim alaptörvényi és alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések miatt szűnik meg, amelyekkel szemben alkotmányjogi panasz és normakontroll eljárás is folyamatban van az Alkotmánybíróságon. Értékelésük szerint az így a Hende Csaba helyére választott alkotmánybíró nyilvánvalóan illegitim lesz. A Fidesz az önkénnyel szemben ellenállást hirdetett, és minden törvényes eszközzel küzdeni fog ellene, hangsúlyozták a közleményben. Az elmúlt héten az előző hetekhez képest országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 29. hetében az örökítő anyag Budapest északpesti és Budapest központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron és Pécset volt kimutatási határ felett. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 29. naptári héten. Az NNGK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése várható. A következő napokban kialakuló záporok csak foltokban enyhítik az aszályt, de a nyári növényeken érdemben nem segítenek, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben minden nap előfordult némi csapadék valahol az országban, de számottevő 10 mm-t meghaladó mennyiség csak nagyon kis területen hullott. Az elmúlt 30 napban az ország területének mintegy 1/5-én 6-7 mm eső sem esett. A talaj nedvesség tartalma az ország túlnyomó részén tovább csökkent. A napraforgó elvirágzott vagy a virágzás végén jár, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony, nagyrészt még a 2022-es évinél is kevesebb. Vannak az országban olyan területek, ahol szépek a kukoricatáblák, de a legtöbb helyen az öntözetlen állományok nagyon gyengék. Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú mezőgazdasági aszály van, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben, északon van optimális nedvesség a talajban. Az április 1-től tartó időszak 78%-ában volt az ország területének legalább 30%-án legalább közepes aszály. A legtöbb aszályos nap eddig Pest és Hajdú-Bihar vármegyékben fordult elő, a legkevesebb pedig Zalában. Jelentős országos csapadékra lenne szükség, hogy a károk csökkenjenek.
0: Az időjárásról.
1: Ma általában napos idő lesz, gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására záporzivatar előfordulhat. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Lezárult a Szóval Lévai Podcast második évada. Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai négy új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz, a mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. A 2024-ben indított sorozat az intézmény egyik leginnovatívabb közösségépítő kezdeményezésévé vált. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklődő diákjai is aktívan részt vesznek, közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. Az Európa Szalon mai vendégei Zelenák Emese és Balla Balázs, a Lévai József Református Gimnázium végzett médiás diákjai, valamint Kojsza Péter, az Európa Rádió főszerkesztője, a Lévai József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanára, a Szóval Lévai Podcast felelős szerkesztője.
2: Szerintem a legnehezebb az ötletelés volt az elején, hogy kitaláljuk, hogy egyáltalán mit akarunk, hogy akkor pontosan hogy legyen, hogy mi legyen az időtartam, hogy a stb. Tehát az nagyon nehéz volt, azon sokat gondolkodtunk. De szerintem megérte. Nem jót hoztunk össze. Hát a legjobb dolog az szintén az ötletelés volt, mert én azt nagyon élveztem, illetve maga a felvétel. Az egy olyan dolog volt, amit biztos, hogy nem fogok elfelejteni még nagyon sokáig, mert tényleg szerintem az adott a legtöbb tapasztalatot.
3: Hát igen, a legnehezebb dolog ugye azon kívül, hogy ötletelni kell, és le kell ülni, és tényleg bele kell rakni a munkát minden epizódba. Azon kívül itt maga a forgatáson történik, tehát szerintem a legnehezebb része elkezdeni egy beszélgetést, elkezdeni a jó hangulatot teremteni, mint házigazda, mint egy olyan ugye műsorvezető, aki meghívta a vendégeket. Viszont a legjobb rész az pedig ezután alakul ki, amikor már egy finom, jó hangulatú beszélgetést tudunk folytatni, és jó a hangulat, van nevetgélés, és már el is felejtjük itt a mikrofonokat, és ezt a felvétel lázt. Szerintem azután már ki tud alakulni egy nagyon jó kis ilyen vonal. Igen, csevegés, így van, amint tudunk haladni.
4: Mikor felvetődött ez az ötlet, hogy indítsunk egy podcastet, akkor a diákoknál ez nagyon betalált, és azért érezhettétek szerintem egy kicsit nehezebbnek az elejét, mert valaminek az alapjait letenni, valami olyat csinálni, amit még előttünk nem csinált más, az mindig kemény munka, de én ezt akkor el is mondtam. És tényleg ugye rengeteget dolgoztunk az elején azzal, hogy kitaláljuk a podcastnek a nevét, egy brandet építsünk iskolán belül, megtaláljuk azt a hangnemet, ami vonzó lehet a tanároknak, a diákoknak és a szülőknek, tehát tényleg egy ilyen műhely munka alakult ki ezzel kapcsolatban, és onnantól kezdve, hogy irányba állítottuk ezt a podcastet, onnantól már mindenki tudta, hogy nagyjából mi a feladata, és hogy igazából mire kell törekedni.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Zelenák Emese és Balla Balázs, a Lévai József Református Gimnázium végzett médiás diákjai, valamint Kojsza Péter, az Európa Rádió főszerkesztője, a Lévai József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanára, a Szóval Lévai Podcast felelős szerkesztője.
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Lezárult a Szóval Lévai Podcast második évada. Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai négy új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz, a mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. A 2024-ben indított sorozat az intézmény egyik leginnovatívabb közösségépítő kezdeményezésévé vált. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklődő diákjai is aktívan részt vesznek, közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. Zelenák Emesét és Balla Balást, a Lévai József Református Gimnázium végzett médiás diákjait, valamint Kojsza Pétert, az Európa Rádió főszerkesztőjét, a Lévai József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanárát, a Szóval Lévai Podcast felelős szerkesztőjét hallják.
2: Én nagyon szomorú vagyok, hogy vége van a podcastnek, de nagyon örülök, hogy vége van az érettségének. Örülök, hogy letudtam, szerintem jól is sikerült, úgyhogy örülök, hogy még most így visszajöttem erre az interjúra. Kicsit visszahozta ezt a podcast feelinget.
3: Igen, csatlakozok én is Emesének a véleményéhez. Hát nagyon örülök, hogy már túl vagyunk az érettségén, ugye azért ez nem kis megterhelés volt. A stressz az ott volt mindig, hogy fogunk teljesíteni, és mi lesz ennek az egésznek a végkimenetele. Én is szomorú vagyok, hogy hát végig így a podcastnek, és nekem még kicsit zűrösebb lesz a visszajövés ide. De nagyon bízom abba, hogy a helyetteseink és akiket tanár úr képez, ők jól megállják a helyüket és fogják tovább vinni ezt a színvonalat.
1: Hogyan gondoltok vissza a podcastre?
2: Hú, amúgy egy ilyen nem is tudom, nagyon idilli volt az egész, nagyon kis családias környezet volt, sokat dolgoztunk, ezt bevallom, de én szerettem ezt a munkát, én nem óckodom attól, hogy dolgozni kelljen, és szerintem bele is tettem, amit kellett. Úgyhogy én nagyon, nagyon szívesen gondolok vissza erre a két évre.
3: Igen, az teljesen igaz, hogy amit munkát beletettünk, annak a gyümölcse az mindig szerintem tükrözte a munkánkat a végkimenetel. Sokszor a foglalkozásokra, amikor elmentem, vagy elmentünk, én nem úgy éreztem, mintha kényszer lenne, hanem tényleg szeretném csinálni, és tök jó volt, hogy tanár úr segítségével, ugye szakmai tudás mellett ilyen eredmények születtek. Nagyon sok mindent tanulhattunk, és nagyon sok mindent tudunk továbbvinni az életben is, ugye. Ugye ez nem csak arról szól, hogy beszélgetünk itt a podcastben, hanem ezek itt komoly előkészületek vannak ezek a falak mögött, és a maga a gondolkodási menet az, ami fejleszt minket, és ami megtanított.
1: Gondolkodtatok már azon, hogy mi volt esetleg a legnehezebb, és mi volt a legkönnyebb, a legjobb a podcastben, készítésében, a munkában, ahol fogalmaztatok?
2: Szerintem a legnehezebb az ötletelés volt az elején, hogy kitaláljuk, hogy egyáltalán mit akarunk, hogy akkor pontosan hogy legyen, hogy mi legyen az időtartam, hogy a stb. Tehát az nagyon nehéz volt, azon sokat gondolkodtunk. De szerintem megérte. Nem jót hoztunk össze. Hát a legjobb dolog az szintén az ötletelés volt, mert én ezt nagyon élveztem, illetve maga a felvétel. Az egy olyan dolog volt, amit biztos, hogy nem fogok elfelejteni még nagyon sokáig, mert tényleg szerintem az adott a legtöbb tapasztalatot végül is.
3: Hát igen, a legnehezebb dolog ugye azon kívül, hogy ötletelni kell, és le kell ülni, és tényleg bele kell rakni a munkát minden epizódba. Azon kívül itt maga a forgatáson történik, tehát szerintem a legnehezebb része elkezdeni egy beszélgetést, elkezdeni a jó hangulatot teremteni, mint házigazda, mint egy olyan ugye műsorvezető, aki meghívta a vendégeket. Viszont a legjobb rész az pedig ezután alakul ki, amikor már egy finom, jó hangulatú beszélgetést tudunk folytatni, és jó a hangulat, van nevetgélés, és már el is felejtjük itt a mikrofonokat, és ezt a felvétel lázt. Szerintem azután már ki tud alakulni egy nagyon jó kis ilyen
2: Csevegy.
3: Vonal, igen, csevegés, így van, amint tudunk haladni.
1: Ha jól tudom, ti az alapítástól jelen vagytok a podcast készítésében. Hogyan fejlődött ez a munka? Ezt meg tudjátok-e fogalmazni? Fejlődött, vagy az elejétől ugyanaz a színvonal volt, vagy ezt hogyan tudnátok elmesélni a hallgatóknak?
2: Szerintem fejlődött amúgy. Az elején Persze. nagyon, hát nem nyögvenyelős volt, de azért nehéz volt. Új volt mindenkinek, úgyhogy nem nagyon tudtuk, hogy mibe kapaszkodjunk, hogy milyen ez. De szerintem fejlődtünk az utóbbi, szerintem egy év, szerintem az viszonylag könnyebben ment, mint a tavalyi. És szerintem a felvételekben is ez hallatszódik amúgy.
3: Hát igen, ezt tanárról is mindig sokszor kiemeli, és mindig elmondta nekünk is, illetve más osztályoknak is, amikor mesélte, hogy igazából mire belejönne az ember, vagy mire belejönnénk, akkor megyünk el. Hát ez sajnos most is így van, tehát hogyha sokáig maradnánk, ez akkor tudna kiteljesedni, de hát tanulni mindig tud újat az ember, és ugye ki tudja, hogy hol van még így a vége. Szerintem nagyon sokat fejlődött az elejétől fogva. Az elején sokszor volt úgy, hogy nem tudtuk, hogy hogyan álljunk neki, vagy hogy milyen ötleteket hozzunk, vagy tanár úrnak mi a megközelítése, de szépen kifejlődött így a, hát idézőjelesen a végére, és már hát közös nevezőre találtunk.
1: Tanár úrhoz fordulok, te hogyan értékelnéd az elmúlt évad munkáját, a fiatalok munkáját?
4: Azért olyan sokat nem kellett harcolnunk egymással, én legalábbis így emlékszem, mert amikor felvetődött ez az ötlet, hogy indítsunk egy podcastet, akkor a diákoknál ez nagyon betalált. És azért érezhettétek szerintem egy kicsit nehezebbnek az elejét, mert valaminek az alapjait letenni, valami olyat csinálni, amit még előttünk nem csinált más, az mindig kemény munka, de én ezt akkor el is mondtam. És tényleg ugye rengeteget dolgoztunk az elején azzal, hogy kitaláljuk a podcastnek a nevét, egy brandet építsünk iskolán belül, megtaláljuk azt a hangnemet, ami vonzó lehet a tanároknak, a diákoknak és a szülőknek, tehát tényleg egy ilyen műhely munka alakult ki ezzel kapcsolatban, és onnantól kezdve, hogy irányba állítottuk ezt a podcastet, onnantól már mindenki tudta, hogy nagyjából mi a feladata, és hogy igazából mire kell törekedni. És hát nyilván a podcastek azok szerintem hoztak mindig egy elfogadható színvonalat, de hogy ti magatok hogyan éltétek meg, hogy hogyan fejlődtettek menet közben, én kívülről láttam azt, hogy azok a diákok, akik az elején leültek ide műsort vezetni, tényleg egy picit még ilyen félősebbek voltak, és hogy úgy keresték a helyüket, mert hogy egyébként egy csomó mindent tanítunk a lévaiban, ugye a média oktatás keretében. Rengeteg gyakorlat van, rengeteg olyan feladat, ami egyébként a más intézményekben nem nagyon. De hogy ténylegesen ide meghívni egy kerekasztal beszélgetésre vendégeket, leülni, moderálni ezt a beszélgetést, interjúkat készíteni, és ebből kihozni valamit, ami aztán érdekes lehet az intézmény közössége számára, azért az egy egészen más tészta, és én nagyon büszke vagyok rájuk, mert én magam is rengeteget tanultam egyébként ez alatt a munkafolyamat során. Nagyon sok mindent tanultunk egymástól, tehát ez nem úgy nézett ki, hogy én megmondtam, hogy na, már pedig ezt kéne csinálni, és akkor megmondtam a kérdéseket, megmondtam a témákat, nem, ez egy közös ötletelés volt mindig, és nyilván ott voltam mellettük, mint mentor, mint facilitátor, ugye ezt szokták mondani, hogy próbáltam minél kevesebbet belefolyni egyébként a munkába, de fogtam a kezüket, és nagyon jó volt látni azt, hogy egyébként ők is nagyon sokat fejlődtek, és hogy én magam is rengeteget tanultam.
1: Előttünk van egy kis sajtóanyag, ami úgy fogalmaz, hogy a sorozat az intézmény egyik leginnovatívabb közösségépítő kezdeményezésévé vált. Mit jelent ez tulajdonképpen a gyakorlatban?
4: Igen, ezen én is sokat gondolkodtam, amikor leírtam. Én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ez azért innovatív, mert tulajdonképpen az online térbe viszi ki azokat a témákat beszélgetések formájában, amikről nincs lehetőség érdemben vitatkozni vagy beszélgetni a mindennapok során. Nem azért, mert nem tudnak egymással kommunikálni a tanárok vagy a diákok, hanem egyszerűen azért, mert van egy ilyen feszített munkatempó. Tehát ugye ott vannak a tanórák, a szünetek tényleg arra elegek, hogy átszaladjatok egyik teremből a másikba. Ugye az órákon pedig alapvetően ugye a tananyag átadása zajlik, és nagyon ritkán van arra lehetőség, hogy érdemben tényleg a mindenkit érdeklő és foglalkoztató kérdésekkel is foglalkozzanak az intézményben. És mi pont ezért akartunk olyan témákat behozni, amik hisszük, hogy foglalkoztatják a diákokat és a tanárokat, és lehet erről egy picit vitatkozni, tehát hogy nem kell ezen összeveszni, de hogy be lehet hozni olyan szempontokat és nézőpontokat, amikre egyébként így a hétköznapok során nem nagyon van lehetőség. És hogy ezért hiszünk abban, hogy ez egy innovatív dolog, mert pont egy olyan felületet találtunk meg, ami a diákok számára nagyon vonzó. És lehet, hogyha mondjuk ezt egy iskolai kerekasztal beszélgetésen csináljuk, vagy behívjuk mondjuk egy osztályfőnöki órára, de visszük ezeket a témákat, akkor így oké, mindenki az óráját fogja nézni, hogy 45 perc, és hogy mikor lesz vége. De itt tényleg az van, hogy ha valaki meg akarja hallgatni, akkor is úgy hallgatja, hogy szeretné, és annyit hallgat belőle, amennyit szeretné. Senkire nem akartunk semmit ráerőszakolni, és egyébként ez a munkafolyamatra is igaz volt, hogy mindenki azt csinálhatta, én remélem, hogy ezt is így láttátok, amit igazán szeretett, senkire nem erőltettünk semmit.
1: A második évadnak a témáit, hogyha egy kicsit bemutatnátok, mi mindenről volt szó?
3: Volt a mobilozási szokások, az nekem egyik személyes kedvencem, ugye, hát sajnos én is elég sokat mobilozok így a napokban, és eléggé, hát szenvedek azzal, hogy lejjebb vigyem a képernyőidőmet, de abban a beszélgetésben sok mindent körbevettünk és körbejártunk. Nagyon jó volt tehát a vendégeink nagyon jók voltak, ugye a diák is, aki bent ült, Bianca nagyon jól elmondta a dolgokat, nagyon jókat mondott ő is, és nagyon jó volt hogy az ő szemszögéből is látni ezeket a megfogalmazott mondatokat, úgyhogy én ott is nagyon sokat tanultam. Meg ugye ott volt még Dávid is, ő ugye Dávid tanár úr, a pszichológus, mert ő már ugye egyetemen tanulja ezt a dolgot, kutatásokat végez, és nagyon jó volt ezeket végighallgatni.
2: Nekem a karriertervezés volt témában. Én amúgy nagyon meg voltam elégedve azzal a beszélgetéssel, mert elég sok mindent vettünk át. Nagyon sok mindenről volt szó, például az egyetem és a gimnázium közti egy évben. Aki esetleg ugye kihagy egy évet, ez a gap year. Az a beszélgetés, azt valamelyik nap hallgattam vissza pont, mert kicsit bizonytalan voltam, hogy jól döntöttem el, most akkor ki kellett volna hagynom egy évet, mert hogy azért mégiscsak pihenni kellene, vagy úgy éreztem kellene, és ahogy visszahallgattam, végül is arra jutottam, hogy nincsen semmi baj, mindent jól csináltam, és ahány ember annyiféle út. Én például maradok Miskolcon, Bazsa megy ki külföldre, szóval szerintem ez is egy nagyon jó adás volt. A vendégek nagyon nyitottak voltak. Ha jól emlékszem, pont osztálytársam ült bent. Vele úgy megtaláltam a közös hangot, ugye, hogy a tanárokkal is, szóval szerintem ez egy nagyon jó adás volt.
1: Volt még a zenei ízlés és az önkéntesség téma.
3: Igen, mind a kettő egy nagyon érdekes téma volt. Igazából mindegyik témát szerettem, amikor visszahallgattam, vagy amikor én beszéltem bennük. Ugye önkéntességnél ott is sok mindenről beszélgettünk. Az önkéntesség az számomra egy tök jó téma volt, abban is sok újat tudtunk meg, és jó volt visszagondolni azokra az időkre, amikor ugye mi is mentünk és segítettünk, és önkéntesen ott voltunk akár a boltokban, akár ugye diakóniára mentünk. Jó volt ezekre így kicsit nosztalgikusan visszagondolni. A zenei ízlés szintén egy kiemelkedő téma volt. Nagyon vicces és nagyon jó hangú beszélgetést folytattunk ugye egy Petró Balázs tanárúrral. Nagyon jó témákat hozott be, és nagyon, nagyon körbe tudtuk járni szintén ezt az egész zenei témát.
1: Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Zelenák Emesével és Balla Balázzsal, a Lévai József Református Gimnázium végzett médiás diákjaival, valamint Kojsza Péterrel, az Európa Rádió főszerkesztőjével, a Lévai József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeretszakos tanárával, a Szóval Lévai podcast felelős szerkesztőjével.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Lezárult a Szóval Lévai podcast második évada. Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. A 2024-ben indított sorozat az intézmény egyik leginnovatívabb közösségépítő kezdeményezésévé vált. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. Most folytatjuk a beszélgetést Zelenák Emesével és Balla Balázzsal, a gimnázium végzett médiás diákjaival, valamint Kojsza Péterrel, az Európa Rádió főszerkesztőjével, a gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanárával, a Szóval Lévai podcast felelős szerkesztőjével.
2: Ha jól emlékszem, az a generációs különbségek rész volt, és ott Lovász tanár úr az adásban a játék résznél, ha jól emlékszem, szavakat mondok, és neki ki kellett találni, hogy ez az mit jelent, vagy mi értelme van, és cringe volt a szó, és ő simán rábágta, hogy grincs.
3: Szlengeket hoztatok voltak, a tanároknak.
2: Igen. Az egy, hát nem tudom, azt még sokáig fogom emlegetni, és mindig, amikor találkoztam vele a folyosón, mindig elnevette magát, mert neki is ugyanez jutott eszébe, úgyhogy nekem az.
4: Nekem a legelső adás volt az, amikor Adamczyk tanár úrral volt a mesterséges intelligenciával beszélgetés, akkor számomra a mesterséges intelligencia és ez az AI téma, ez nagyon kiemelkedő szerepet játszott, ugye még akkor hát nem kezdetleges, de már kezdett így bejutni a tudatba, és egy nagyon érdekes téma volt, és amik ott elhangzottak, nekem az tök érdekes információk voltak, és nagyon szívesen hallgatom vissza ott abból esetleg csak részeket vagy beszélgetést, illetve még itt a zenei ízlések témában volt egy pár kivágott rész, amit hát nem szabadott beletennünk, de nekem számomra azok viccesek voltak.
1: Az idei évad, a mostani évad több újdonságot is hozott, melyek ezek az újdonságok?
3: Alapvetően két olyan újdonság volt, ami az előző évadhoz képest újítás volt. Az egyik, hogy sokat gondolkodtunk, hogy milyen felületre vigyük ki ezt a podcastet, és ahogy elindítottuk, rájöttünk arra, hogy az a felület már nem annyira népszerű a fiatalok körében, bár hiába gondoltuk, hogy ez így van. Úgyhogy elkezdtünk egyre több platformon megjelenni, és most már a SoundCloud és a YouTube mellett a Spotify-on, tehát az egyik legnépszerűbb podcast megosztó oldalon vagyunk rajta, tehát ez volt az egyik újítás egy szeptembertől, ezt jelöltük meg az elsődleges olyan felületünknek, ahol szeretnénk, hogyha hallgatnák az adásainkat. Egyébként ez nem csak azért jó, mert nagyon népszerű, és sok ember ismeri, hanem azért, mert mi a statisztikák, illetve az adatok alapján egy nagyon jó visszajelzést kapunk. Erre egyébként ilyen külön órákat szenteltünk a diákokkal, hogy amikor megvolt egy rész, akkor utána nem csak leültünk és átbeszéltük, hogy akkor kinek mi tetszett, mi nem tetszett, miben lehetne fejlődni a következő résznél, hanem elkezdtük kielemezni ezeket a statisztikákat, tehát ahogy ez tényleg ilyen az életben is működne, és megnéztük, hogy vajon mennyire volt népszerű, melyek voltak azok a részek, amikor elkapcsoltak, és ez mindig nagyon tanulságos volt, mert ebből tudtunk építkezni aztán a következő részhez.

0: A másik újítás pedig az volt, hogy úgy döntöttünk, hogy egy kicsit bővítjük a vendégeknek a körét, és olyan embereket is meghívunk, akik bár most már nem a Lévaiban vannak, de nagyon szorosan kötődtek, vagy kötődnek az intézményhez, mondjuk a gyerekeik által. Így voltak egyébként voldiákok, akik jöttek, és voltak olyan szülők, ez is egy újítás volt, hogy próbáljuk meg a szülői nézőpontot is megvilágítani. Mert hogy alapvetően, amikor elindítottuk, akkor úgy határoztuk meg, hogy a diákoknak, a tanároknak, és ugye a harmadik helyen pedig a szülőknek szeretnénk ezt a podcastet készíteni, és tulajdonképpen egy célközönség köré kezdtük el gyártani és építeni a tartalmat. Úgyhogy ez egy ilyen igazi kis tartalomgyár volt a jó értelmében ennek a szónak, és tényleg nagyon sok szép emlék kötődik, de nincs még vége, tehát ez egy fontos dolog, hogy a podcast bár nekik véget ért, de működik tovább, én legalábbis nagyon bízom benne, hogy folytatjuk a harmadik évaddal.
1: Mindjárt rátérünk a folytatásra is, de még ha egy kicsit a statisztikáról beszélhetnénk, hogyan lehet mérni a hatékonyságot, népszerűséget, és mit mutatnak a számok tulajdonképpen, mit tapasztaltatok?
2: Én úgy gondolom, hogy folyamatosan nőttek a nézettségszámok. Az elsővel nagyon bekezdtünk, az egy nagyon jó adás volt. Voltak részek, amik úgy éreztük, hogy tehát ezeket az adásokat mi úgy építettük fel, hogy akkor évvégére valami legyen kis lájtos, hogy azért mégis évvége van, meg stb. Évközben azért mégis legyenek erős témák, vagy olyanok, amikről tényleg nem beszélünk a hétköznapokban. És próbáltunk minden évad kezdőt olyan témával indítani, ami úgy megfogja az embereket, és ez szerintem sikerült is. A statisztikákat tulajdonképpen azt megoldotta a Spotify és az Instagram is. Szerintem jó számokat értünk el.
0: Nyilván le lehetne bontani itt az adásokat, úgyhogy azt láttuk, hogy nagyjából egy ilyen 300-400-as hallgatottság van minden résznél. Nyilván ezek között vannak olyanok, amik már ugye régebb óta vannak, és ott már akár ilyen 1500-2000-es hallgatottságnál is járunk, de hogy ugye konkrétan ez mit jelent, tehát hogy ez most 2000 embert jelente, vagy egy kevesebb hallgatótábor hallgatta meg többször, ezt nyilván egyébként mi sem látjuk. És nincsenek, vagy nem is voltak illúzióink, mert hogy alapvetően ennek a podcastnek a hallgatótáborát az nem egy városi, vagy nem egy országos podcastnek a hallgatottságához kell viszonyítani, tehát mi nem akartunk ilyen nagyot elmondani, mi azt mondtuk, hogy annak örülünk, hogyha az intézményben lesz egy olyan erős tábor, aki ezt rendszeresen fogja hallgatni. Én egyébként kisebb hitű voltam, mint a diákok, mert én azt mondtam, hogy egy ilyen 200-as hallgatótábort sikerül toboroznunk, akkor már nagyon jók leszünk. Ehhez képest tényleg az első rész az így nagyon bekezdett, de valószínűleg ez azért is lehetett, mert akkor még nagyon
2: új volt az egész.
0: Új volt még, így van. És hogy én azt figyeltem meg egyébként, hogy a részek, tehát az egésznek a dramaturgiája, vagy az íve, az így nagyon szépen rímel egyébként a tanévnek a hangulatára, mert hogy az elején még mindenkinek ilyen rengeteg energiája van, ugye mindenhez van ideje, mindenre van ideje, mindenhez van ereje, és akkor hogy az első két rész az mindig így nagyot megy, és akkor így érezni, hogy fáradnak a tanárok, fáradnak a diákok, már jön a tavasz, rengeteg dolog van, jön az érettségi, és hogy így valahogy ezt tükrözi egyébként az évad is, hogy az első rész az mindig nagy hallgatottságot produkál, és valahogy így a tanév végére egy picit elfogy. Ez nem jelenti azt, hogy senki nem hallgatja, csak egy picit kevesebben a többihez képest. És pont ezért akarjuk úgy felépíteni magát a témákat is, hogy a végén azért nem akarunk itt már senkit stresszelni, meg nem akarunk ilyen nagy terheket rárakni senkire, hanem mindig ilyen könnyed témákat választunk így a tanévnek a második felében, és így próbáljuk egy picit csalogatni az embereket, hogy hallgassák. Ez egy állandó tanulás. Nem csak nekem, hanem a diákoknak is.
3: Igen, igen. Meg még ugye a statisztikához visszatérve még azokat is átnéztük, hogy mondjuk az életkor, tehát hogy melyik réteg nézi ugye az adásainkat, illetve az, hogy még azt is megnéztük, hogy melyik országban nézünk minket, és tök érdekes volt, azt hiszem Belgiumban volt egy-két hallgató, tehát hogy így...
0: Lehet, hogy volt léva is, akkor ugye ezt nem tudjuk.
3: Igen, igen, igen, és tök jó volt azokra is így ránézni, ugye azt is, hogy ahogy említette tanár úr, hogy mikor kattintanak el, hogy milyen eszközökről nézik, tehát tök jó, hogy a Spotify-on van ilyen lehetőség, hogy ezeket így lehet kezelni, és így lehet belőlük tanulni, és kialakítani egy jobb célközönséget. De hát nekünk ugye a célközönség az alapjáraton maga az iskola volt elsősorban, de ezt már talán úgy kifejtette.
2: Igen, de ehhez hozzáteszem, hogy több minden, tehát élőbe is jöttek visszacsatolások, nem csak online tudtunk statisztikát mérni, különböző iskolákból is visszajeleztek, hogy nagyon jó, amit csinálunk, és nagyon támogatják. Barátok is jelezték, nyilván család is, úgyhogy ez mondhatni, Miskolc már ismeri ezt a podcastet.
0: És egyébként annyit szeretnék még mondani, hogy nyilván fontosak a számok, meg hogy nem jó, hogyha az ember így vaktába lövöldöz, tehát hogy azért érdemes látni, hogy mi hogy működik, de alapvetően én úgy látom, hogy, és ez nem mentegetőzés, de hogy ennek a podcastnek a valódi erejét, azt igazából nem tükrözik a számok. Tehát mi nem azért csináljuk ezt, hogy minél többen hallgassák, és hogy minél népszerűbbek legyünk. Persze szeretnénk trendik lenni, meg hogyha eljutna az üzenet azokhoz, akikhez el akarjuk juttatni, de igazából szerintem ennek az egésznek a lényege a közösségépítésben van, és abban a párbeszédben, amit a podcast által sikerül megteremteni a tanárok és a diákok között, mert rengeteg olyan nézőpont jön be egy-egy ilyen beszélgetés során, amire nem is gondolunk, vagy nem is gondoltunk, hogy létezik. Mondok egy példát, itt volt például a mobilozás, és ugye arról beszélgettek többek között, hogy az iskolai rendelet, ami megtiltja a mobil használatot, az vajon jó vagy nem jó. És itt egy picit azért ugye egymásnak mentek jó értelemben a diákok és a tanárok, mert nem mindenki gondolkodott erről egyformán, és például behoztak a diákok egy olyan szempontot, hogy oké, egyébként értik, hogy ez miért fontos, de hogy a tanárok gondoltak-e arra, hogy az emlékek így elvesznek az iskolából, mert hogy nincs lehetőség mondjuk képeket készíteni, vagy fotókat, vagy videókat gyártani. És akkor emlékszem arra a pillanatra, hogy így egy pillanatra így megfagyott a levegő, és így mondták a tanárok, hogy egyébként ez tényleg egy valós indok. És hogy erre ők például nem is gondoltak volna. És hogy tényleg ezek a beszélgetések tudtak új szint hozni, vagy volt egy másik, például az öltözködésről, hogy oké, de hogy a diákok miért járnak egyébként melegítőbe, hogy ez mennyire nem jó, mert hogy régen köpeny volt, most meg már gyakorlatilag melegítő nadrágba járnak a diákok, tisztelet a kivételnek, és hogy nyilván itt is azért egy picit érdemes megnézni, hogy ennek mi lehet az oka, de volt egy diák, aki azt mondta, hogy ő nem azért jár melegítőbe, mert hogy nem szereti a farmert, vagy hogy lusta felöltözni, hanem azért, mert hogy neki tükrözi a lelki állapotát, vagy az aznapi érzelmi világát, hogyha ő most melegítőt vesz fel, annak van egy ilyen kifelé való üzenete. És hogy ezek tényleg olyan szempontok, amikre így tanárként azért nem gond, mert mindig azt látjuk, hogy oké, ezen a gyereken megint melegítő van, szóval rengeteg olyan dolog van, ami tényleg így bejött így a köztudatba, és hogy én is például, amikor így ezekről beszélgetünk, így nagyon szívesen hivatkozok ezekre a példákra, mert a diákok szempontjait tükrözi, és ez nagyon fontos, mert a pedagógiában nem működhet úgy egy tanár, hogy már pedig az van, amit én mondok, és mindenki üljön le, és akkor hallgassa végig, az a világ véget ért. Tehát itt, ha nincs párbeszéd a tanárok és a diákok között, akkor szerintem az oktatásnak nem sok értelme van. Én így látom.
1: Ti hogy látjátok, nektek mit adott, mit hozott ez a podcast? Számotokra is ennyire értékes volt ez a párbeszéd?
3: Hát igen, én ezt említettem is egyébként tanár úrnak a bankettünkön, hogy ez tanár úrnak ez a tulajdonsága, hogy ennyire közvetlen és ennyire jó szívű így a diákokkal kapcsolatban, hogy bevonja őket a mindennapi feladatokba, és külön beszélgetések is vannak. Mi tanár úrral sokat beszélgettünk így a továbbtanulásról is, sokszor kérdezte, hogy Tehát érdekelt a tanárat az, hogy mi van velünk, és sokszor belekérdezett a mindennapi életünkbe is, és nekem ez egy kulcsfontosságú tényező volt, mert így meg tudtam bízni tanár úrban, tudtam, hogy tud nekünk segíteni, hogy ezt tudjuk csinálni, és ez hatalmas nagy pluszt adott ugye nekünk, nekem is, Emesének és a többi hát kollégáinknak is, akik ugye velünk dolgoztak. Illetve maga ez a podcast is ugye nagy, tehát hatalmas értéket adott, megtanultunk rendesen kommunikálni, megtanultuk azt, hogy ha meg kell szólalnunk, akkor nem kell rögtön...
2: Hát nem kell rögtön rávágni, tehát van idő, nyugalom van.
3: Igen, át tudjuk gondolni azt, amit szeretném mondani.
0: Stratégiai nyugalom, mindig ezt mondtam. Igen.
3: Igen, tehát hogy tehát amikor kérdeznek minket, akkor is meg tudunk állni, tudunk egy mély levegőt venni, és logikusan tudunk gondolkodni ugye magának a ennek a beszélgetésnek, vagy hogy alapjáraton így a beszélgetéseknek ez a lényege, hogy építsük egymást, és hogy logikus válaszokat adjunk mindenfajta kérdésre, vagy beszélgetésre. És egyrészt, másrészt pedig megtanultuk azt, hogy nem kell egy beszélgetés során, vagy hogyha kiállunk beszélni, akkor megfutamodni, vagy félni, mert nincs értelme, és tök jól kialakult ez, hogy hogyha, tehát már most már fogom tudni, hogyha legközelebb ilyen lehetőségem lesz, akkor már hogy kell cselekedni, mit kell cselekednem, és hogy hogyan oldjam meg ezt az egészet.
2: Én leginkább azt tanultam, hogy a beszélgetésnek nem az a lényeg, hogy A-tól Z-ig eljussunk, mert ha elindulunk egy témán, abból megint ezer meg egy téma jöhet, és nekem ez nagyon fontos volt, hogy megtanuljam, de ezt éreztem is, és visszahallgatva magamat minden egyes adást, rájöttem, hogy van olyan gondolatom, amit vagy nem tudok befejezni, vagy nem úgy fejezek be, hogy olyan lezártnak tekintsem. Szóval én ebbe éreztem magamnak, ezt éreztem, hogy ezen fejlődni kell, vagy ebben fejlődni kell, és szerintem sikerült is.
1: És ha jól tudom, médiából érettségiztetek, és ezen a pályán maradtok, vagy ezzel tanultok tovább is, ugye?
2: Így van.
3: Persze, természetesen.
1: Erről mit tudhatunk?
3: Hát akkor kezdem én. Lehet, hogy kicsit hosszabb a bevezetés, meg minden.
0: Vigyázz, mert ez nem egy podcast.
3: Igen.
0: Itt van műsoridő.
3: Szóval, ugye én Berlinben fogok tovább tanulni. Ezt már sokak tudhatják, akikkel így beszélgetek, vagy akikkel így kapcsolatban állok, már fel is vettek, ugye el is újság voltam sok embernek. Ennek nagyon örülök. Igen, médiával megyek tovább. Azt tanultam 4 éven át, ezt gyakoroltam, ugye itt a podcastben is, és hát végül is digitális filmdizájnnal fogok tovább tanulni ugye Berlinben. Kicsit nehéz volt a felvételi, de ugyanakkor mégis örülök neki, hogy meg tudtam csinálni. Nagyon várom, már ugye októberben fog kezdődni ez az egész, már van kollégium is, amit kaptam, és tök jó, már nagyon várom, hogy elinduljon. És hát igen, ugye így a médiában, a filmes iparban szeretnék valamilyen állást, esetleg később egy film rendezésében, vagy egy filmnek a megvalósításában dolgozni.
2: Hát én maradok Miskolcon, de én úgy terveztem ezt az egész továbbtanulási témát, hogy most elvégzek itt Miskolcon egy sportszervezőit. Azért jutottam erre a döntésre, és nem a mozgóképre, mert úgy voltam vele, hogy amíg most meg tudom csinálni fizikailag, akkor most csinálom meg, mert később lehet, hogy jön egy olyan sérülés, mert szeretnék újra elkezdeni sportolni, hogy ezt most megcsinálom, és akkor majd később esetleg egy operatőri, vagy egy kommunikációs média, mozgóképkultúra és média ismeret, valamilyen ilyesmi szakot. Médiával én úgy fogok foglalkozni még most a nyáron is, már most a nyáron. Lesz egy állásom, már felvettek tulajdonképpen, szóval fényképezni fogok egész nyáron, egyetem alatt is, szóval azért nem fog kiesni a média az életemből.
1: És mit lehet tudnunk a podcast folytatásáról?
0: Hát ezt én is szeretném tudni. Viccet félretélve, egy Balázs valahogy úgy kezdte az elején, hogy tanár úr kiképzi a diákokat. Hát én legszívesebben nem kifelé képezném, hanem befelé képezném a diákokat, hogy minél tovább maradjanak a lévaiban, de nyilván a természetrendje nem ez. És ez nagyon nehéz emberileg is, meg pedagógiailag is, hogy tényleg amire eljutunk arra a szintre, amit mondtatok, hogy most már úgy is rátok mernék bízni egy podcast adásnak az elkészítését, hogy nem feltétlenül vagyok itt, mert ugye eddig mindig ott voltam. Addigra nekem folyamatosan azon kell gondolkodnom, hogy lesz-e utánpótlás. És hát jó hír, hogy úgy néz ki, hogy lesz utánpótlás, illetve az intézmény is megfogalmazta már azt a szándékát, hogy nagyon szeretik ezt a podcastet, úgyhogy mindenképpen szeretnék, hogyha lenne ennek folytatása, úgyhogy mert megvan a stáb, tehát szeptemberben tartunk majd egy ilyen alakuló ülést. Ez nyilván nem úgy néz ki, hogy most én hirtelen elkezdtem toborozni embereket. Azért itt ugye több év folyamon történik a média képzés, és azért figyeltem, beszélgettem diákokkal, hogy kik azok, akik egyáltalán érdeklődnek, és kik azok, akik alkalmasak lehetnek erre a munkára, és hogy a legtöbb esetben egyébként találkozott a szándék az ő elkötelezettségükkel, és úgy néz ki, hogy egy ilyen 8-10 fős csapattal fogjuk majd tudni folytatni szeptembertől. Nyilván ott az lesz majd a nehéz, hogy egy picit képbe kell őket hozni, hogy milyen céllal indítottuk alapvetően, ugye milyen irányokat tűztünk ki, mert hogy azt szeretném, hogy ha már leraktuk ennek az alapjait, akkor a podcast ebben a formában ezzel az arculattal és ezzel a tematikával tudna tovább menni a jövőben. És hogy milyen újítások lesznek, azt egyelőre még nem tudjuk, azért az fontos, hogy mindig legyen valami kis új dolog, hogy ne unják el a hallgatók. Felvetődött egy ilyen szempont vagy kérdés, hogy mi lenne, hogyha akár egy videó podcast irányába is, egy vodcast, ugye kis műfaj ismeret, ha abba az irányba el tudnánk mozdulni. Ez egyébként nagyon jól hangzik, de azt is látni kell, hogy rengeteg munka van egyébként már magával a podcast készítéssel. A videó podcastnek a gyártása, vagy az azzal való átalakítása az szerintem még több munka, és nem zárkózom el egyébként ettől az iránytól, de meg kell találni ebbe a realitásokat, hogyan tudunk ebben fejlődni, vagy működni, úgyhogy hát már rengeteg érdekes témánk van, olyanokat is, amiket egyébként még ők javasoltak, de ezeket felírtam magamnak, illetve már az újabb diákok is, ahogy egyeztettünk, hoztak be érdekes témákat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek közül mit fogunk tudni megvalósítani, és hogy melyekhez fogunk találni megszólalókat, mert hogy mindig ez a legnehezebb. Tehát a témát könnyű kitalálni, de hogy kik tudnak erről érdemben izgalmasan, motiválóan beszélni, hát ebben van szerintem ennek az egésznek a kulcsa.
1: Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai négy új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak, és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A második évad több újdonságot is hozott. A korábbiakhoz képest külső, de a gimnáziumhoz szorosan kötődő vendégek is bekapcsolódtak a beszélgetésekbe. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás értékek közösség mottó mentén készül, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányítja a figyelmet. Az Európa Szalon mai vendégei voltak Zelenák Emese és Balla Balázs, a Lévai József Református Gimnázium végzett médiás diákjai, valamint Kojsza Péter, az Európa Rádió főszerkesztője, a Lévai József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanára, a Szóval Lévai Podcast felelős szerkesztője.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkész.
2: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és Véradás Szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az ovs.hu/időpontfoglalás és a véradás.hu oldalakon érhetők el. A Jéger jégkármérséklő rendszer működésével kapcsolatban az elmúlt időszakban egyre több kérdés és kritika fogalmazódott meg, ezért az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium fogadta a leállítást követelő civil kezdeményezés képviselőit, olvasható a tárca közösségi oldalának bejegyzésében. Az egyeztetésen többek között a meteorológiai, jogi és gazdálkodói szempontok szakértői ismertették álláspontjukat, amely szerint meg kell vizsgálni a rendszer működésének és finanszírozásának átláthatóságát és szabályosságát. Kifogásolták a generátorok elhelyezését és sűrűségét is. Feltételezésük szerint a rendszer ezüst-jodidos technológiája hatással lehet a csapadék képződésre és a lehulló csapadék mennyiségére. A résztvevők a közlemény szerint egyetértettek abban, hogy szakmailag hiteles és független tudományos vizsgálat kell, amely a rendelkezésre álló adatok alapján értékeli a rendszer hatásait. Fontosnak tartják a gazdák véleményét is. A kormány álláspontja egyszerű. Nem lehet a gazdákról a gazdák nélkül dönteni, ezért meghallgatják a kérdéseket és a kritikákat, megvizsgálják a tényeket, és az érintettek véleményének ismeretében döntenek. A jégkármérséklő rendszerről folytatódnak az egyeztetések, közölte a minisztérium. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. Kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. A miniszter partnerséget ajánlott az Országos Erdészeti Egyesületnek és a Magyar Erdész Társadalomnak. Hangsúlyozta, ha a társadalom azt várja el az erdőgazdálkodóktól, hogy több vizet tartsanak meg az erdőkben, növeljék a biológiai sokféleséget és szélesebb körben alkalmazzanak természetközeli módszereket, akkor ehhez megfelelő szabályozási, finanszírozási és szakmai feltételeket is biztosítani kell. Az állami számvevőszék üdvözli a működésére, hatáskörére, ellenőrzési jogosítványaira vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát, de hangsúlyozza, hogy a mindenkori kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztásának elvét. Az állami számvevőszék MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelték, az ASZ mindig az alaptörvénynek és a jogszabályoknak megfelelően látta el a feladatát, segítette a jogalkotók munkáját is, de országgyűlési szervként nem része a végrehajtó hatalomnak, működésének felülvizsgálatára a kormány nem jogosult, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Az ASZ ellenőrzési tevékenysége minden szervezettől független, feladatkörét az alaptörvény rögzíti, hangsúlyozták. Visszautasítják az ÁSZ elnök személyét érintő és a szervezet alkotmányos függetlenségét sértő miniszterelnöki kijelentéseket is. Ezeket, idézem, Magyarország újkori demokráciájában példátlan kormányzati beavatkozási kísérletként értékelik. Különösen visszás a beavatkozási kísérlet azért is, mert más pártokkal együtt most vizsgálják a Tisza kampányfinanszírozását, írták. Magyar Péter csütörtökön azt közölte, hogy elvi döntést meghozva a kormány elrendelte az állami számvevőszék működésének felülvizsgálatát, hogy végre maradéktalanul, lelkesen el tudja látni alkotmányos feladatait. A kormányfő szerint más intézmények vezetőivel együtt az ÁSZ elnökének is távoznia kell.
0: Az időjárásról.
1: Ma általában napos idő lesz, gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására záporzivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: támogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, Mező Anitát, a Tiszáninani Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársát, lelkészfeleséget, édesanyját köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, stúdiónkban, áldás békesség, köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Áldás békesség, nekem a megtisztelő, köszönöm szépen.
1: Egy 2025-ös beszélgetésre, ha megengeded, visszautalnék, amikor férjeddel és egyik gyermeketekkel voltatok műsorunknak vendégei, és családi életetek egy részébe is bepillantást engedte, és ebből a beszélgetésből hagy idézek vissza egy mondatodat. Bármit fogunk kérni az Úrtól, azt meg fogja adni, csak türelemmel kell lenni, és hittel kivárni, és megimádkozni. Azt hiszem, hogy ezek a gondolatok a ti életetekben is, és sokunk életében olyan biztató szavak tudnak lenni, amelyek különösen nehéz élethelyzetekben valódi megerősítésként szolgálhatnak, még ha nem is mindig egyszerű türelmesnek lenni a mindennapokban. És hadd kérjelek meg, hogy beszélgetésünk elején néhány mondatban, vagy néhány gondolatban, ha esetleg hallgatóink ugye nem voltak részesei annak a beszélgetésnek, idézzük vissza azokat a pillanatokat, amik életeteknek a gyermekvállalással kapcsolatos érzései, gondolatai, megélései voltak.
2: Az igazat megvalva valóban így van, hogy bármit kérünk az Úrtól, az Úr nevében, azt megadja nekünk. Azt nem mondja az Úristen, hogy most azonnal, hanem türelemre int bennünket, és sokszor azok az élethelyzetek, ami elé állít, akkor még nem tudjuk, hogy azzal pont felkészít arra az élethelyzetre, ami előtt állunk. Ez ugyanolyan, mint amikor elindulunk egy kirándulásra, egy túrára, veszük a hátizsákunkat, és beleteszünk minden olyan dolgot, ami a túránk során szükségünk lehet. Elsősorban étel és innivalóra gondolok, illetve olyan kényelmi eszközök, mint akár egy pléd, ahová le tudunk ülni, és amikor elindulunk, akkor fontos, hogy találkozunk olyan dolgokkal, amivel nem biztos, hogy felkészülünk, és a hátizsákunkba kerülnek olyan dolgok is, ami nem biztos, hogy szükségesek azokra a kirándulásokra. Ugyanígy volt a mi életünkben is. Amikor én Nagydobronyba, gimnáziumba jártam, a maradós hétvégeken lehetett választani, hogy idős gondozásban vagy gyermekgondozásban segítünk be, és én akkor is gyermekotthonba árva a gyerekek közé mentem segíteni, és még akkor nem gondoltam, hogy az Úr azt az utat fogja elkészíteni a számomra, hogy nekem is egy örökbefogadott gyerekem legyen. Ott megismerkedtem ezekkel a gyerekekkel, és talán pont azokban a találkozásokban, azokban az együtt töltött időkben formálta a szívemben az Isten az akaratot, hogy segíteni tudjak egy ilyen gyereknek. Ugyanis mikor összeházasodtunk a férjemmel, 4 évet külön kellett élnünk, ugyanis én még akkor Kárpátalján a tanulmányaimat fejeztem be, ő itt Magyarországon református lelkészként 3 pici abói gyülekezetben végzett szolgálatot, és tulajdonképpen a találkozásaink a hétvégére koncentrálódtak, és hát eléggé tömörek voltak, és bár amikor feleségként nagyon gyorsan egy nő szívében megfogalmazódik a gondolat, hogy gyereket szeretne, akkor tulajdonképpen másra sem tud gondolni. Itt volt egy nehéz élethelyzet, hogy egy határ választott el bennünket, és mégis azt gondoltam, hogy majd a gyermek okot ad, hogy együtt tudjunk lenni, akkor el tudok jönni levelezőin, és úgy végezhetem a tanulmányaimat. Viszont ez a gyermekáldás elmaradt. Még akkor nem volt annyira fájdalmas, mint amikor az ismeretségi körünkben, a barátok között, a gyülekezetben egyre többünknek született gyermeke, nekem viszont nem. És nagyon, tehát ciklusról ciklusra hiányosnak, hibásnak éreztem, és nem tudtam, hogy mi volt az oka annak, amiért én nekem nincs gyermekem. Egészségesek voltunk mind a ketten a férjemmel, vagy legalábbis úgy gondoltuk, egy dologgal nem számoltunk, az Úrnak az időzítésével. Tehát nem volt még itt az idő. Egészen addig, mikor pedagógusként a gyerekeket ebédelni vittem, és ott az óvodai ebédlőben találkoztam egy kislánnyal, aki segítséget kért tőlem abban, hogy a tányérokat segítsek feltenni a konyhapultra, és amikor megtudtam, hogy ez a kislány szülők nélkül nőtt fel, nevelőszülőknél van, és családról családra járt, akkor tudtam, hogy ez a segítségkérés több ennél. És amikor hazaérve elmondtam a férjemnek, hogy találkoztam egy kislánnyal, és valóban szerelem volt az első látásra, és ezzel a lelkesedésemmel megfertőztem őt. És elindultunk az örökbefogadás hosszú útvesztőjén, és én azt gondolom, hogy az Úristennek terve volt ezzel is, ugyanis 9 hónapra az örökbefogadásra alkalmassá nyilvánítása után ismerkedtünk meg, tehát a családunkba fogadhattuk a nagylányunkat, Larát, és így váltunk családdá. Természetesen nem volt ez olyan könnyű, mert az örökbefogadás folyamán nem mi választunk magunknak gyereket, viszont egy ilyen helyzetből is tudott az Úristen csodát kihozni, hogy volt egy gyerek, aki családra várt, illetve volt egy család, aki pedig gyerekre várt, és ez a kettő találkozott, és áldásos idők voltak ezek annak idején, és hála az Úrnak, hogy azóta is nagyon szépen éljük az életünket, vagy éljük meg az életünkben ezt a csodát, viszont Laránk nagyon sok testvér közül érkezett hozzánk, és nálunk egyedül volt, és a pici falvakban jellemző nagyon kevés gyerek van, tehát még játszópajtásunk sem nagyon voltak, és nagyon vágyott egy kis testvér után, és azt kérte egyszer karácsonyra tőlünk, hogy szeretne, ha lenne egy kis testvére, és mondtuk, hogy ez nem ilyen egyszerű, és a férjemmel nagyon sokat imádkoztunk, hogy mutassa meg nekünk, hogy mi az út, mi az, amin el kell indulni, és akkor egy orvos kapcsán mondta, hogy egy kivizsgáláson azért legyünk túl, tehát nem szabad úgy letenni a gyermekáldásról, hogy nem indulunk el, és nem kérünk segítséget. És a sok-sok csalódás után elém jött egy ige: mit kívánsz, mit tegyek veled? És én azt kértem az Úrtól, hogy áldjon meg bennünket gyermekkel, hiszen már nem csak mi vágyunk a gyermek után, hanem ott volt Laránk is, aki kistestvért szeretett volna, és elmentünk az orvoshoz, és bejártuk ezeknek az útvesztőin, amin természetesen azt állapították meg, hogy teljesen egészségesek vagyunk, nem értik, hogy miért nem estem teherbe, és azt mondta a doktor úr, hogy vannak most már nagyon jó lehetőségek arra, hogy ha kisbabát szeretnénk, és akkor jött elénk az inszemináció lehetősége, és ez azzal jár, hogy aki járt már ezeken az útvesztőkön, tudja, hogy mennyi fájdalom és mennyi lemondás és mennyi csalódás van benne, ugyanis rengeteg dolog, mikor az elején van, az ember nem is gondolja, hogy mennyi nehézség elé állítja az Úr, de egyet megígért, hogy ott lesz velünk. És ezekben a nehézségekben is készít mindig egy nagyobb dologra, és így adta nekünk Johannát. Ugyanis a második ilyen beavatkozás sikeres volt, és emlékszem arra hétfő reggelre, amikor az orvosi asszisztens kijött a vérvizsgálat eredményével, és nem mondott semmit, hanem könnyes szemmel megölelt, mert ismerte a történetünket, és én tudtam akkor, hogy az Úr megajándékozott bennünket, beteljesítette az ígéretét, hogy megad mindent. És olyan szeretettel vártuk Johannát, Lara is készült rá, ugyanúgy, mint ahogy én, bár emlékszem egy nagyon poénos momentumra, amikor így elém állt egy reggel, hogy de hát anya, én úgy lettem nektek, hogy már én nagy voltam, hogy fogsz te tudni pelenkázni, és hogy nem fogsz beiratkozni egy iskolába, és mondtam, hogy majd együtt megtanuljuk, és akkor hozta a babáját, és pelenkáztuk a babát, és vártuk, így vártunk, így készültünk Johanna érkezésére.
3: Még hogyha erről az időszakról, az első várandóságod hónapjairól, hogy hogyan élted meg, egy picit részletesebben szólnál, milyen gondolatok voltak akkor?
2: Megelőzte nagyon sok nehézség. amikor a nő szívében megszületik az, hogy gyermeket szeretne, akkor tulajdonképpen minden gondolata körül forog, és az az igazság, hogy ott volt, bíztam, és tudtam, hogy az Úr meg fogja adni, de mint ahogy beszéltük az előzőekben is, hogy a türelem az egy nagyon-nagyon fontos ajándék, és nagyon fontos erény, amivel sokszor úgy érezzük, hogy nem rendelkezünk, főleg ebben a felgyorsult világban, amikor mindent akarok, és most akarok, és amikor benne vagyunk, viszont nagyon nehéz türelmesnek lenni, amikor nincs, amikor csak azt érezzük, hogy én nem vagyok elég jó, amikor ott vagyok, és nem sikerült, és szinte összetörik a lelkem minden egyes cikluskor, hogy nincs, és megint nincs, és miért nincs, amikor ezek a fájdalmak, ezek a fájdalmas megélések szinte lyukat ütnek az ember lelkén, és emlékszem, egyszer olvastam egy történetet egy repedt cserépedényről, amikor ha megreped a cserépedény, akkor hibásnak találják. Viszont ezt a hibás cserépedényt tudja az Úristen úgy használni, hogy az értékes legyen mások számára. Ugyanis, amikor egy épp cserépedénybe beteszek egy gyertyát, akkor a gyertya fénye egy darabig világít, természetesen ezt kívülről nem látjuk, aztán elfogy az oxigén és elfogy a fénye. Viszont a repedéseken keresztül át tud szűrődni a fény, és másokat is meg tudok világítani, és emlékszem, hogy amikor itt várakozva, elcsüggedve, összetörve, a gyermekáldás után áhítozva, én is egy ilyen sérült cserépedény voltam, és ezeket a nehézségeket megélve bátorítani tudtam azokat a nőtestvéreket, akik ugyanebben a cipőben járnak. És amikor megtörténik a csoda, amikor megengedi az Isten a csodát az életünkben, és megtudtam, hogy várandós vagyok, hogy áldott állapotban vagyok, szó szerint úgy éreztem, mintha lebegnék. Tehát akkora eufórikus állapotba kerültünk a férjemmel, hogy átélhetem én is ezt a csodát, hogy egy új élet fejlődhet bennem, növekedhet, és igyekeztem minden pillanatára, minden mozzanatára odafigyelni, és megélni ezeket a dolgokat, és mivel már nem csak Johannára, tehát a pocakomban fejlődő kisbabára, hanem a mellette nevelkedő, formálódó kisgyerekre is figyelni nem kellett, ez egy külön áldás volt, hogy együtt élhettük meg ezt a várakozást.
3: És bocsáss meg, mielőtt még itt az örömteli várakozás, a várandóság időszakáról folytatnánk a gondolatokat. Abban a nehéz élethelyzetben, amikor mondtad, hogy te is a hasonló élethelyzetben lévő nőtársaidat tudtad támogatni, hogy aki ilyen élethelyzetben van, ugye a férjével, párjával, családjával együtt éli meg mindezt, hogy az egymás támogatásának a szerepéről, fontosságáról, hogy mint házaspár hogyan éltél meg ezt, hogy miben tudja egy férfi ilyenkor leginkább támogatni a nőt.
2: Az nagyon jó, amikor a társunk ott van mellettünk. A férfiak másként vannak összerakva, hála az Úrnak, mint mi. Másként gondolkodnak, másként élik meg a mindennapjaikat, másként gondolkodnak egy helyzetről, viszont ezekben a nehézségekben a férjem tehetetlen volt. Nem tudott érdemben segíteni, de amikor össze voltam törve, és odaült mellém, és csak átölelt, és csendben ott volt velem, és végigjárta azokat az utakat, és amikor én azt mondtam, hogy szeretnék még egy próbát tenni, akkor ő nem lebeszélt róla, hanem hittel el tudott velem együtt indulni. És én azt gondolom, hogy a férjem sokszor nehezebben élte meg, mert én mindig mozgásban voltam velem, mindig történt valami, vagy a beavatkozás maga, vagy a várakozás maga, vagy a reggeli injekciózás, tehát hogy hajtott, tehát hogy volt tennivaló. A férjem viszont sokszor kicsit kívülálló volt ebből, és sokszor nehezebb volt neki beszélni, megélni ezeket a dolgokat, és pont ezek a pillanatok, amikor csendben ültünk egymás mellett átölelve, szinte egymásra hangolódott a lélegzetünk, tudtuk az Úristen elé letenni. Ugyanis azt gondolom, hogy ezekben a pillanatokban formált és tett erőssé bennünket az Isten azoknak a nehézségeknek az elhordozására, ami előtt álltunk, mert akkor még nem tudtuk. És ahogy összeszorítottan, görcsösen akartam én megoldani a helyzetet, és nem sikerült. és az Isten, ahogyan lecsendesítette a tengert, ugyanígy megtanított elcsendesedni, lecsendesedni, ellazulni, és már nem görcsösen az én akarom megoldani felé fordította a figyelmemet, hanem az, hogy az ő kezébe tegyük le. És ahogyan belesimulunk az ő akaratába, az ő tenyerébe, és sokszor a legfájdalmasabb pillanatainkban tudunk ide eljutni, amikor letesszük az Úr elé ezeket a nehézségeinket, és átadjuk tulajdonképpen az Úrnak az irányítást, ekkor jött a megoldás. És ekkor lett a gyermekáldás. Addig nem. Addig úgy éreztem, mint amikor a kiránduláson letérünk az ösvényről, és megyünk össze-vissza, és megkarcolnak a gazok, és még én vagyok felháborodva, hogy sebeket ejt rajtam, pedig én tértem le. Tudom azt, hogy ez egy döntés, hogy azt döntöm el, hogy Istenre bízom magam, de ezt az elején nem tudtam volna kimondani. Tehát ehhez szükséges volt, hát az Isten jobban ismert, mint én saját magam, szükséges volt ezeknek az utaknak a bejárása.
3: Vagy ha ki is mondjuk ezt, hogy teljes szívvel elhinni, átélni.
2: Így van. Sokszor pont ezeken a nehézségeken keresztül tudta megmutatni, mint ahogy a repedéseken keresztül tudott világítani, vagy rajtam keresztül tudott világítani, és adtam, emlékszem, ott a váróteremben hasonló cipőben járó emberekkel, párokkal beszélgetve egymás nehézségein már szinte nevetni is tudtunk, és sokszor az utunkba kerülő emberek által adta meg az Úr az üzenetet, hogy itt van velünk, és nem egyedül kell megküzdenem, és én nagyon hálás vagyok a kórházban dolgozókért, mert mindenki, tehát nem az volt, hogy már megint itt vagyok, hanem mindenki támogatólag tudott odaállni mellénk, és támaszunk volt azokban a nehézségekben, amikor nem sikerült.
3: És eljött az idő,
2: bár Johannával is nem volt egy egyszerű terhesség, mert a vége felé nagyon sok probléma jött elő, magas vérnyomás, aztán beindult korai szülés, és akkor feküdnöm kellett, és az Úr megállítani szeretett volna, hogy ha eldöntötted, hogy a terhességedre, a kisbabára, a fejlődő családodra szeretnél figyelni, akkor figyeljek is oda, mert hogy végig dolgoztam, tehát tulajdonképpen a terhességet végig dolgoztam. Nagyon szeretek a gyerekek között lenni, és azt is nagyon nehéz volt elengednem, közben pedig a saját életemre, saját családomra figyelni, tehát ezt a fajta egyensúlyt nagyon nehéz volt az életemben megtalálni, és nagyon nehezen tudok nemet mondani. Viszont sokszor az Úr ilyen drasztikus módon állított meg az életemben. És emlékszem, hogy 2 héttel korábban a kiért születés előtt megérkezett Johanna, és maga a szülés is, természetesen tudjuk azt, hogy a nő büntetésből ugye azt kaptuk, hogy fájdalommal szüli a gyermekét, de az a csoda, amit utána átélünk, amikor megpillantjuk a gyermekünket, az el is felejteti velünk mindezeket. És talán a legcsodálatosabb az volt, hogy megengedték, hogy a férjem is ott legyen bent velem, és ő végig küzdött, pedig akkor abban az időben nagyon, hogy is mondjam így féltettől az egésztől, hogy akkor ő neki most mi lesz ott a feladata, vagy mit kell tenni, és tulajdonképpen olyan hamar egymásra tudtunk hangolódni, hogy mikor volt az a pillanat, amikor a kezemet kellett szorítani, mikor volt az a pillanat, amikor egy pohár vízre volt szükségem, és én nagyon hálás vagyok a szülészorvosomnak is, mert tulajdonképpen egy szempillantásból tudta, hogy akkor most mit kell tennie. Tehát én magát, Johannának a születését is úgy éltem meg, hogy ez egy csodálatos dolog, és maga a találkozás, amikor magunkra hagytak, az egy áldásos pillanat, amikor együtt vagyunk hárman. És az a fény, ami betöltött bennünket, ő volt az Úristen fénye, az Úr közelsége, és emlékszem, hogy csak sírni tudtam, hogy az Úr megengedte, hogy részese lehetek ennek a csodának, hogy megélhetem, az, hogy a férjem itt van mellettem, a kisbabám, ahogyan rám nézett, tehát ez a pillanat, ez annyira beleégett az életünkbe, tehát annyira csodálatos volt, hogy nem is tudom szavakba önteni.
3: Az öröm könnyei voltak
2: igen,
3: ezek.
2: Igen.
3: és hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Mező Anita lelkész feleséggel, édesanyával, a Tiszeninneni Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársával. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is itt a Látogató című magazin műsorunkban.

0: Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Látogató című magazinunk mai adásában Mező Anitával, a Tiszáninani Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársával, lelkészfeleséggel, édesanyjával beszélgetünk, és ugye néhány perccel ezelőtt ott fejeztük be a gondolatokat életeteknek, családotok életének azoknál a pillanatainál, amikor gyermeketeket kezetekbe foghattátok, ugye a születés pillanatai után itt négyesben folytatódott akkor az életetek, ugye már két kislánnyal.
2: Igen, és csodálatos idők voltak, viszont nagyon kellett arra figyelnünk, mivel hogy Larát örökbe fogadtuk, hogy nehogy azt érezze, hogy őt nem úgy szeretjük. Éppen ezért próbáltam mindenbe bevonni Larát, sőt, amikor elmondtuk, hogy neki kistestvére lesz, akkor nem értette először, hogy hogyan lesz neki kistestvére, mert azt hitte, hogy nagy gyerek lesz, és akkor azt meséltük neki, hogy ő a pocakomban formálódik, mutattunk neki fényképeket róla, és ő ugyanígy formálódott a szívünkben. És ezt elfogadta. És annyira hálás vagyok az Úr vezetésének, hogy sikerült ezt az időszakot úgy megélnünk, hogy nem volt Larámban az a fajta féltékenység. Természetesen, amikor szoptatási időszak volt, akkor ő is ugyanúgy ott ült az ölemben, de ennek én kifejezetten örültem, hogy ott akar velünk lenni, tehát, hogy nem elbújik, vagy az éjszakai etetések és sírások és pelenkázások közepette azt mondta, hogy na, akkor ő most már bezárja a szobája ajtaját, mert nem tud aludni a testvérétől. Tehát, hogy ezeket olyan szépen átvezette az Úr a családunkban, hogy nem éltük meg nehézségként, hogy van egy vér szerint, illetve egy örökbefogadott gyerekünk, és mindig édesanyám mondta azt nekem, hogy mert úgy tudjuk szeretni Larát is, hogy senki nem látja rajtunk, hogy ő nem a családunk tagja, vagy hogy kívülállóként élte az életét 4 éven keresztül, hanem olyan, mintha mindig is velünk lett volna, mindig is a részese lett volna, és tulajdonképpen bár ő egy kalandnak élte meg a kistestvér érkezését, de olyan szépen nevelkedtek együtt, olyan feladatot kapott, nagyon sok mindent ő neki kellett megtanítani a kistestvérnek, vigyáznia kellett rá, hogy ő tolhatta a babakocsit, de ez egy külön megtiszteltetés volt a számára, annak meg külön örült, hogy kislány, hogy együtt tudnak majd játszani. És tulajdonképpen így éltük a mindennapjainkat, és nagyon szépen cseperedtek a lányok, Lara iskolás lett, Johanna óvodás lett. Amikor egy kárpátaljai utazást terveztünk, szülőfalunkba meglátogatjuk a család otthon maradt tagjait, amikor éreztem már, hogy nincs minden rendben, tehát fájt a hasam, de nem tulajdonítottam ennek nagyobb jelentőséget, még 2 nap után annyira erősödött a fájdalom, hogy már szinte elviselhetetlenné vált, és hát az ukrán nyelvet annyira nem beszélve, ott anyukám segítségét kértük, hogy menjünk el az ügyeletre, és nézzük meg először mindenféle emésztési rendellenességre, gyomorrontástól kezdve bélcsavarodáson át mindenre vizsgáltak, még azt állapították meg, hogy valami súlyos dolog állhat a háttérben, de akkor már annyira elviselhetetlen volt a fájdalom, hogy néha így emlékképek is kiestek, és akkor emlékszem, hogy mondták, hogy valószínűleg a vesével lehet probléma, de míg a szakorvos műt, addig elküldtek a nőgyógyászhoz egy kivizsgálásra. A nőgyógyász megvizsgált, és azt mondta, hogy gyanakszik valamire, de nagyon jól viselem a fájdalmat, tehát, hogy nem meri még ezt megmondani. Elvégzett egy terhességi tesztet, amin megállapították, hogy kisbabát várok, és hát én megmondom őszintén, nagyon boldog voltam, hogy itt a derültékből villámcsapásként ért bennünket, hogy kisbabánk lesz, de viszont nem értettem, hogy akkor mitől van ez a fájdalom, mivel már Johannával voltam terhes, tudtam, hogy ez valami nem jót jelent, és azt mondta a doktor, hogy a méhen kívüli terhességre gyanakszik, de ezt egy ultrahangvizsgálattal tudja csak megerősíteni. Mivel vasárnap este volt, azt mondta, hogy ilyenkor már nem dolgozik, de édesanyám könyörgött, hogy hívjon segítséget, mert látta rajtam, hogy nem vagyok jól, és hálás vagyok az Úrnak, hogy akkor az ultrahangos doktornő megérkezett, és ott már csak azt tudták megállapítani, hogy nagyon nagy a baj. És már az altatóorvos is elment haza, úgyhogy visszahívták, és 20 percen belül a vizsgálat után már a műtőasztalon voltam, viszont leírhatatlan, amit akkor ott éreztem a kórházban. És nagyon érdekes, hogy édesanyám, édesapám, illetve a férjem volt ott velem,

0: És édesapám és a férjemmel maradtam, hogy milyen érdekes, hogy az Úr pont férfiak voltak mellettem, mert erőre volt szükségem, mert én úgy éreztem, hogy összetörök teljesen. És emlékszem arra a pillanatra, amikor édesapám tartott a kezében, az egyik oldalán a férjemre támaszkodva, és mondta a férjem, hogy minden rendben lesz, hogy Isten velünk van, és én csak arra tudtam gondolni, hogy akkor most elveszítem a kisbabámat, vagy mi lesz velem, tehát már félre beszéltem a fájdalomtól, és akkor emlékszem, hogy a szemükben láttam a kétségbeesést, nem tudtam, hogy mi vár rám, és emlékszem, amikor a műtőasztalon feküdtem, és ugye a fejem fölé a nagy fényes lámpát, ahogy tartották, mondtam, hogy Istenem, hogy mi a célod velem, hogy mit kell most tennem, olyan, hogy nem tudtam imádkozni, tele volt a szívem félelemmel, bizonytalansággal, és tulajdonképpen ezzel elaludtam. Hatott a gyógyszer, majd másnap, bár éjszaka, magamhoz tértem, de nem emlékszem erre a mozzanatra, és másnap reggel, amikor felébredtem, akkor tele voltam csövekkel, és akkor az orvos elmagyarázta, hogy mi történt, és mondta, hogy annyira előre haladott volt a terhesség, hogy az egész petevezeték megsérült, ezért el kellett távolítani, nagyon sok vért veszítettem, és megszorította a kezemet, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a 20 percen múlott az életem, és nem is gondolta volna akkor, hogy ekkora baj van. Ez fiatal mondta, hogy nagyon sok tapasztalata még nem volt ennek a doktor úrnak, viszont én már abban láttam Isten gondoskodó kegyelmét, hogy magyar volt, hogy az anyanyelvemen tudtam vele beszélni abban az űrzavarban, hogy óránként jött ellenőrizni az állapotomat, és hogy ott volt velem, és mondta a férjemnek, hogy nagyon sok támogatásra és erőre lesz szükségem, mert maga a tény, hogy elveszítettünk egy kisbabát, ezt is fel kell dolgozni, de először testileg kell megerősödnöm. És emlékszem, hogy az egyik infúziótól allergiás sokkot kaptam, tehát, hogy újra életveszélybe került az életem, akkor azt mondták, hogy sajnos beavatkozásra nincs lehetőség, hogy imádkozni kell, és ott leborultunk, ők leborultak, én feküdtem az ágyamon, és imádkoztunk, és emlékszem, hogy mondta a férjem, hogy annyira csodálatos dolog volt az, hogy látszott, amikor visszatér az élet belém, hogy megváltozott a bőröm színe, hogy visszatértem közéjük. És a gyógyulás, tehát hogy ott abban a pillanatban csoda történt, visszakaptam az életemet, de tudjuk azt, hogy a gyógyulás az egy hosszabb folyamat volt, mert lelkileg újra fel kellett építeni magamat, mert visszatértem a mindennapi életbe, ott vártak a gyerekeim, és ők is szegények megrökönyödve, hogy mi történt anyával. Egy 3 évesnek nem tudtuk ezt elmagyarázni, de még a 10 évesnek sem, ahogy most mi zajlott, mi történt, hogy elveszítettünk egy kisbabát, de ő általuk az Isten visszavezetett az életbe, és annyira ezt a nehézséget úgy tudtuk együtt elhordozni, és újra fel tudtak építeni, hogy vissza tudtam térni közéjük. Az ő mosolyuk, az, hogy anya, gyere, csináljuk együtt, és nem volt lehetőségem, hála az Úrnak, elhagyni magam. Nem volt lehetőségem panaszkodni, hanem csak arra tudtam fókuszálni, hogy ott volt az Úr, megengedte a nehézséget, de végig velem volt, és visszahozott, és itt vagyok családanyaként, és feladatom van, és tennem kell a dolgomat. És bár nem tudom, hogy akkor miért, de a műtétre egy évre megint azt éreztem, hogy valami nincs rendben, és olyan tüneteket produkáltam, mint ha kisbabám lenne, és én mondtam a férjemnek, hogy nem is tudom, hogy mondjam, de nem szeretnék belemagyarázni semmit, de szeretnék, ha csinálnánk együtt egy terhességi tesztet. És amikor megjelent rajta a kétség, féltünk, tehát félelem volt bennünk, hogy akkor most ez mi lehet, mert valami nem olyan, mint Johannával, és én emlékszem, hogy elmentünk a nőgyógyászhoz, rögtön kaptunk időpontot, és azt mondta, hogy ő még nem lát terhességet, mert annyira pici még, tehát, hogy de ez nem jelenti azt, hogy
1: te nincs. Te már érezted.
0: Igen. És azt mondta, hogy egy kicsit úgy fejbe csapott az orvosnak a mondata, hogy akkor hol van a hitünk. És amikor egy hét múlva visszamentünk, és már hallottuk a szívecskéjének a dobogását, hogy egy új élet van, ami fejlődőben, aki megszületni készen, ott fejlődik a szívem alatt. Nagyon-nagyon nagy volt az örömünk, hogy megengedte az Úr, hogy az elveszett kisbabánkból, vagy mert azt sem mondanám, hogy helyett kaptunk egy újabb lehetőséget, egy újabb kis életet, akiről gondoskodjunk, és újra szükségünk volt az erőnkre, a hitünkre, a kitartásunkra, az álhatatosságunkra, mert tulajdonképpen a terhesség nagyon korai szakaszában kiderült, hogy nem úgy fejlődik a terhesség előre, ahogyan annak lennie kell, tehát még lepénytapadási problémáink voltak, és tulajdonképpen bármelyik pillanatban a méhlepény felválhat, és elveszíthetem a babát. Ez még 9. héten derült ki, és tudjuk, hogy a 47 az 47.
1: Igen.
0: És feküdnöm kellett. És nagyon sokat volt olyan, hogyha már nem úgy mozdultam meg az ágyban, akkor kórház, mert elkezdtem vérezni. És ez eleinte számoltam, és utána már csak könyörögtem az Úrnak, hogy tartsa meg. De nem tudtuk erővel visszatartani, csak az Úrba bízva, neki átadva. Természetesen nagyon sokszor feltettük a kérdést, hogy akkor miért engedte meg az életünkbe, hogy legyen nekünk, hanem azért, hogy tanítson bennünket, hogy formáljon. És ott a kórházba nagyon sok, hát tudjuk azt, hogy a kórházba csak olyan terhes nő kerül be, akinek valamilyen problémája van, nagyon sok nővel ismerkedhettem meg, és azóta is tartok nagyon jó kapcsolatot, és olyan közösség formálódott, ahol egymást tudtuk erősíteni. És amíg én bent voltam a 7 hónap alatt a kórházban,
1: Folyamatosan?
0: Tulajdonképpen egy-két hét megszakítással, igen, folyamatosan bent kellett töltenem a terhességemet, nem nagyon járkálhattam ki, nem járkálhattam, mert mindennel a kisbabát veszélyeztettem, de tudtam erős lenni, és tudtam másokat bátorítani, és tudtam, hogy rajtam keresztül ad erőt a másik nőnek, és ez adott nekem is erőt, és kitartást, és olyan szinten gyengült el a lábam. Emlékszem, hogy amikor a mosdóba kellett kimenni, már volt, hogy kapaszkodnom kellett, pedig nem volt nagy pucakom, nem volt nagy terhem, ha lehet ilyet mondani, hanem mindig ez a bizonytalanság, hogy minden egyes felálláskor bíznom kellett Istenben, hogy ő tartja a méhemben a kisbabát. És emlékszem, hogy 37 hétig jutottunk el, és ez csodálatos volt, hogy azt mondták, hogy eljött az idő, és kitűzték a császármetszés időpontját, és vártam, hogy és azt gondoltam, hogy most már nem lehet baj, most már itt vagyunk a finishben, és emlékszem, hogy amikor kiemelték a kisbabámat, Lédát, és oda tartották az arcomhoz, és mondták, hogy minden rendben van. Annyira örültünk neki, mert ahol megszakadt a kapcsolat a méhen és a méhlepényen keresztül, ott tulajdonképpen nem kapott elegendő oxigént és tápanyagot a kisbaba, és azt mondták, hogy nem biztos, hogy megfelelően fog fejlődni, és ott volt egészségesen. És olyan pufi volt az arca, és amikor a kis orrát odaérintették az arcomhoz, az maga volt a csoda. És annyira hálás voltam érte, és mai napig is, hogyha ránézek, és mindig mondja is, hogy anya, én vagyok a te megmentőd, mert nagyon sokat segít nekem. De valóban akkor még nem tudtam, de tehát, hogy miért császármetszésen, miért feküdnöm kellett, és a tulajdonképpen a műtőasztalon döbbentünk rá, hogy a méhen kívüli terhességből olyan szövődmények, olyan összenövések voltak a hasamban, hogy igenis szükség volt arra, hogy feküdjek, hogy nehogy komolyabb belső vérzés legyen. Igenis szükség volt arra, hogy császármetszéssel jöjjön a világra, ugyanis így derült fény arra, hogy nagyon sok összenövés van a hasamban, ami az életemet fenyegeti vagy veszélyezteti, és emlékszem, hogy az akkori szülésznőgyógyászom annyira kitartó volt, mert a mellette műtő orvos, ő azt mondta, hogy mivel ezzel találkozott, ez nem az ő kompetenciájuk, ezért zárjuk össze, és majd másnap egy újabb műtétre kiírnak engem, és meglátjuk, hogy 24 óra, kritikus 24 óra után, ha túlélem, akkor az újabb műtét, és emlékszem, hogy ott harcban állt egyik orvos a másikkal, hogy nem tehetünk ilyet, és mondta, hogy várja a férje, a gyereke, és azt mondta az orvos utána a férjemnek, hogy olyat élt ott át akkor, amiből táplálkozni tud, és azt mondta, hogy szeretne egy Bibliát, mert úgy érezte, hogy a kezét az Úr vezette, mert nekem élnem kellett, mert nekem feladatom van. És emlékszem, mikor másnap bejött, és azt mondta, hogy annyira büszke vagyok rám, és mondtam, hogy de miért? Mert azt mondta, hogy erőn felül vagyok. És én mondtam, hogy nem az én erőm, hanem az Úrnak az ereje. Engedte meg, hogy megéljem, átéljem, és túléljem ezt. És azért talán, hogy most itt elmondjam, és erőt tudjak adni annak, aki egy nagy betegségben van, mert nem tudhatom, hogy mi volt ezzel a célja, akkor nem tudtam. És most már tudom, sőt, az Úr megmutatta, hogy küldött egy másik betegséget, mert már nagyobbak voltak a lányok, amikor, ahogyan említettem, hogy nagyon-nagyon szerettem a gyerekek között lenni, maximalista vagyok a munkámban, a családi életemben, és sokszor ebben a nagy hajtásban, a pörgésben a lényegről felejtkezünk el. Arról, hogy mi az igazán fontos, és ezért imádkoztam az Istenhez, és valahogy nem tudtam megállni, leállni, és kezdtem észrevenni, hogy magamat kezdem felemészteni, még egy este zuhanyozás közben egy csomót találtam a mellemben, és megvolt a megáll. Amikor az orvos diagnosztizálta, hogy bár nem mondhatja ki, majd csak a vizsgálat teljes végén, de semmi jót nem tud nekem mondani. És én emlékszem, hogy ott álltam, három monitoron volt kivetítve a lelet, ami fény és sötétség volt számomra, semmit nem jelentett, és mindent. Hogy tud ebből az Isten engem kihozni, hogy miért adta akkor a három gyereket, a szerető férjet, a támogató családot, hogyha ennyi volt. És azt mondta a doktornő, hogy ezt mintavétellel tudja igazolni, amire gondol, és hogy majd másnap jöjjek vissza. És ezt hallgattam, és kértem, hogy mivel messziről jöttem, hogy legyen kedves, és megcsináltam mintavételt. Ez egy elég fájdalmas beavatkozás, de egyáltalán nem éreztem semmit. Ürességet éreztem, és csak ezen járt az eszem, még azt kérte, hogy feküdjek le a műtőasztalra, ahol a beavatkozást fogja végezni, és emlékszem, hogy felnéztem a mennyezetre, és olyan, mintha szemtől szembe kerültem volna Istennel, és harag volt bennem, amit egy pillanat alatt le tudott csendesíteni, mert nem szemmel, nem szájjal, nem arccal kerültem szembe, hanem egy meleg fénnyel, ami mintha belém költözött volna. És mondta a doktornő, hogy ez egy kicsit fájni fog, és mondtam neki, hogy csak csinálja, és megdicsért, hogy ezt milyen nyugodtan tudom, és mondtam, hogy mert nekem megváltó Uram van. És emlékszem, hogy azok voltak a legnehezebb pillanatok ebben, amikor a családomnak kellett elmondani. És jött a döbbencsend. És 10 napot kaptam, mire megérkezik a vizsgálat eredménye, és azt mondtam akkor, hogy a 10 nap alatt megfordult velem a világ. Megtanultam, hogy mi a fontos, és mire kell figyelni. Tehát ezt is megadta az Úr, amit kértem, ahogy visszakanyarodjak a legelejére. Csak nem gondoltam volna, hogy ilyen áron. De hát makacs vagyok, ezt ismerem magamról, és lehet, hogy ott voltak a figyelmeztető jelek, és nem figyeltem oda. És emlékszem, hogy addig a pillanatig félelem volt bennem, amíg Jósva főn a patakparton leültem, és azt tudtam mondani hittel, hogy legyen meg a te akaratod. Addig csak félelem, és olyan, mintha egy burkolózó sötétség venne körül bennem, és éjszaka is nem tudtam aludni, csak arra tudtam gondolni, hogy mi lesz velük. És akkor ott a patakparton megértettem, hogy ez nem az én dolgom. Ajándékba kaptam minden szerettemet, ajándékba kaptam minden dolgomat, és most eljött az ideje, hogy elköszönjek ettől. És akkor tudtam, hogy ezt nem egyedül, hanem az Istennel végig fogom tudni csinálni. Még másnap reggel jött a telefon, és a doktornő nem az asszisztens, hanem a doktornő hívott fel, hogy olyat lát, amit nem hiszi el, hogy olyat lát. Tehát nem lát rossz indulatú elváltozást, és hogy mindenképpen kérjek egy másodvéleményt, mert biztosan akkor ő rontott el valamit. És emlékszem, hogy a másodvéleményre felkért orvos tudta az előzményeket, és azt mondta még poénosan, hogy na hát én leszek akkor a rossz, aki majd megmondja, hogy majd mi lesz. És mondtam, hogy doktor úr, nem csak pozitívan állunk a dolgokhoz. És megerősítette, hogy csak jó indulatú elváltozást lát, ami természetesen fél évente kontrollvizsgálattal ellenőriztetni kell, és azt mondta nekem, hogy magát nagyon szereti az Isten, és mondtam, hogy tudom, abban a pillanatban, azokban a nehézségekben, amikor belenéztem a gyerekeim szemébe, hogy tud az ember bármit is mondani, vagy bármit is, tehát, hogy csak Istennel lehetséges ezen, csak vele. És mindig ezt mondom, hogy amikor az ember valami olyat tapasztal a szervezetében, hogy gond van, akkor nem szabad halogatni az időt, mert Isten jeleket küld ezzel, hogy el kell menni, meg kell vizsgálni. Sokszor félünk a választól, amit kapunk. Hogy mi van, ha rossz? De ha nem veszek róla tudomást, az akkor is rossz lesz. És sőt, bennem gyűl a félelem, a fájdalom, a csalódottság, ahelyett, hogy Isten kezébe tenném le, és nála találok menedéket ebben a szívemben dúló viharban. Főleg úgy, hogy a méhen kívüli terhességem után egy közúti balesetben a nagyon jóba voltunk, szomszédasszonyom elment. Szinte egy idősek voltunk. És ott álltam a koporsójától nem messze, és szembesülni ezekkel a dolgokkal, hogy ennyi az életünk, de nem mi döntjük el, vagy a kolléganőmnél sajnos rossz indulatú elváltozás volt, és végig kísértük a betegségét, és ott állva a halálos ágyán, nem felejtem el, még ő biztatott bennünket, hogy a bátorsága, az ereje, az a kitartása, az nem emberi erő volt, hanem az isteni erő. És azért engedte meg az Isten, hogy ezeket átéljük és megéljük, hogy egymást erősítjük. Hogy Isten a belénk ültetett világossága, a mi repedéseinken, a mi gyengeségeinken, a mi sérüléseinken keresztül tud átvilágítani azokra az emberekre, akik szükségben vannak. És ahogyan a Biblia is mondja, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus napjára. Nem tudom, hogy kinek mikor jön el az én életembe, de amíg tehetjük, mindig tegyünk jót. Mindig tegyük tanúbizonságot arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, mint ahogyan mi befogadtuk a nagy lányunkat a családunkba, Isten is befogadott az ő örökké való családjába, és családtagok és gyermekeiként szeret bennünket, és gondot visel rólunk. És tudom, hogy a legnagyobb nehézségekben talán a legnehezebb ezt mondani, de pont ezekben a nehézségekben formál bennünket az Úr, hogy ki tudjuk mondani, és le tudjuk tenni a kezébe az életünket.
1: Most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, ezt a bizonyságtételt, amit megtisztelő volt hallgatni, hogy beavattál életednek, életeteknek ezekbe a pillanataiba. Jó egészséget kívánok neked, az egész családnak, és hogy Isten kísérje a továbbiakban is a mindennapjaitokat, és az ő vezetését, útmutatását.
0: Nagyon szépen köszönöm. Amikor megismerkedtem a férjemmel, kaptam tőle egy bögrét, és az volt ráírva, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akik örök elhatározása szerint elhívott, és tudjuk azt, hogy minden átélt örömünkben, bánatunkban tanít és nevel és formál, hogy végül az ő dicsőségébe találkozhassunk vele.
1: Kedves hallgatóink, Látogató című magazin műsorunkban Mező Anita, lelkészfeleség, édesanyja, a Tiszáni Néni Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársának bizonyságtételét hallhatták. Köszönöm, Anita, még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm a beszélgetést. Áldás békesség.
0: Köszönöm szépen. Áldás békesség.
1: És kedves hallgatóinktól is elköszönünk, az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallották, én kis Néveres Viktória voltam, viszont hallásra.
2: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, a Déli Krónikát Huszár Katától hallják. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kassz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára, a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén. Az államtitkár elmondta, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 ezeren jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem háromnegyedük nyert felvételt. Tájékoztatása szerint a szeptemberben induló tanévben 10-ből 8 diák kezdheti meg tanulmányait állami finanszírozásban. 62.659-en nappali, még 38.913-an valamilyen részidős képzésen tanulhatnak majd. Kacz Sándor elmondta azt is, minden képzési szinten emelkedett a hallgatók száma, nem csak az alap, hanem a mester és osztatlan képzéseknél is. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követ. A legtöbb diák az ELTE-n kezdi meg tanulmányait, a fővárosi intézményt a debreceni, szegedi és pécsi egyetem követi. Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatási elnök helyettese többek között arról szólt, hogy idén is lesz pótfelvételi, ezt július 30-án hirdetik majd meg. A pótfelvételére az jelentkezhet, aki vagy nem nyert most felvételt, vagy nem adta be a jelentkezését februárig. A diákok augusztus 7-ig jelentkezhetnek a pótfelvételire, és 27-én húzzák meg majd a ponthatárokat. Megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés, derül ki a parlament jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből. A napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben. Hende Csaba megbízatása az alaptörvény 17. módosításának vasárnapi hatályba lépése után szűnt meg, az ugyanis 12 évben maximálta az országgyűlési képviselők megbízatásának idejét. Mivel Hende Csaba 2002 és 2025 között 23 évig volt előbb az MDF, majd a Fidesz országgyűlési képviselője, már nem választható az országgyűlési képviselők választásán, így az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint megszűnt alkotmánybírói megbízatása. Az alaptörvény szerint az országgyűlés az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság javaslatára titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választ alkotmánybírót, a 17. alaptörvény módosítással további alkotmánybírók megbízatása is megszűnik, mivel betöltötték 70. életévüket. Polt Péternek, az AB elnökének, Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán alkotmánybírónak a megbízatása az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő második hónap első napján szűnik meg. Az Alkotmánybírósághoz fordultak a Fidesz és a KDNP parlamenti képviselői a 17. alkotmánymódosítás miatt, amely többek között megszüntette Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, bevezette az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját és az alkotmánybírók 70 éves életkori határát. Az AB honlapján olvasható, július 22-én érkezett több mint 40 oldalas utólagos normakontroll indítvány végső kérelme tartalmazza többek között, hogy az AB állapítsa meg, az országgyűlés az alkotmánymódosítási eljárást az alkotmánymódosító hatáskör tárgyi körén kívül eső, zárt személyi körre szabott közjogi döntések elfogadására használta fel. Továbbá az AB állapítsa meg, hogy a 17. módosítás több rendelkezése nem felel meg az eljárási követelményeknek, ezért azokat visszamenőleges hatállyal semmisítse meg. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az uvs.hu/időpontfoglalás és a véradás.hu oldalakon érhetők el. A tiszántúli református egyházkerület több térségben kínál a nyaralóknak, kirándulóknak szálláshelyeket. Berekfürdőn a Megbékélés háza 137 embert tud fogadni, mellette református kézbe került a 84 férőhelyes Turing Hotel is. Ugyancsak az egyházkerületi Berekdarócon a Hét Csillag, Tivadaron pedig a Ház az Élő Vízhez ifjúsági üdülőközpont. Előbbiben 77, utóbbiban 53 főnek van szállás. Szabolcs-Szatmár Berekben az elmúlt időszakban gyülekezetek is kialakítottak saját szálláshelyeket, Nyírbátorban, Lúnyán, illetve Csengelsimán. Ezeket a helyszíneket ma már nem csak a református közösségek ismerik, felkerültek az idegenforgalmi térképre, mondta rádiónknak Katona Ilona, a tiszántúli református egyházkerület turisztikai szakértője.
2: Azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy először egyházi körökben terjedt el a híre annak, hogy ilyen lehetőségek és újabb lehetőségek is vannak, tehát gyakori, hogy különböző gyülekezetek keresik fel ezeket a kisebb és újabb szálláshelyeket is, de megállnak a lábukon, hiszen a turisták számára is nyitottak, tehát a világi vendégek is megjelentek, nagyon okosan, több esetben különböző online utazási irodákon keresztül is lehet foglalni ide ezeken a szálláshelyeken, illetve hát azáltal, hogy az ENTAG-ban és a Nemzeti Turisztikai Adatbankban benne vannak ezek a szálláshelyek, ezáltal látható bárki számára. Vegyes a kép, én azt gondolom, hogy a tivadari szálláshely elsősorban a nyár, a táborokról szól, a vizitúra és a kerékpártúra. A Berekdaróci szálláshelyre gyülekezetek érkeznek a nyári időszakban, szintén akár táborokat szervezve, de olyan is van, hogy családdal érkeznek, tehát a világi vendégek számára nem feltétlenül a nyári időszak a leginkább nyitott, de nyilván a szabad kapacitás függvényében bárki számára elérhető, és jönnek is világi vendégek. A tavaszi, őszi időszakban nagyon sok a túrázó, nagyon sok a hétvégi látogató inkább. A nyári időszakban azért a nyári szünet miatt a családok jobban megjelennek, és hát a szabad kapacitás függvényében azért ők is jelen vannak ezeken a szálláshelyeken.
1: A következő napokban kialakuló záporok csak foltokban enyhítik az asszályt, de a nyári növényeken érdemben nem segítenek, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben minden nap előfordult némi csapadék valahol az országban, de számottevő 10 mm-t meghaladó mennyiség csak nagyon kis területen hullott. Az elmúlt 30 napban az ország területének mintegy ötödén 6-7 mm eső sem esett. A talaj nedvesség tartalma az ország túlnyomó részén tovább csökkent. A napraforgó elvirágzott vagy a virágzás végén jár, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony, nagyrészt még a 2022-es évinél is kevesebb. Vannak az országban olyan területek, ahol szépek a kukoricatáblák, de a legtöbb helyen az öntözetlen állományok nagyon gyengék. Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú mezőgazdasági asszály van, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északon van optimális nedvesség a talajban. Az április 1-től tartó időszak 78%-ában volt az ország területének, legalább 30%-án legalább közepes asszály. A legtöbb asszályos nap eddig Pest és Hajdú-Bihar vármegyékben fordult elő, a legkevesebb pedig Zalában. Jelentős országos csapadékra lenne szükség, hogy a károk csökkenjenek.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: megint gyűlnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak, Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad, kiörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.
1: Reklám.
2: Abigén.
3: A Bogyós Gyümölcs Kertész, Szent Péter Esernyője, házasságon innen,
2: Katalin,
3: a gyerek,
4: a Gólya Kalifa,
2: Pacsirta,
3: Pilátus Testament, Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Az első választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
7: Csepenka úr megfogja a halott hüvelykujját, ahol a csontszúnak kellene lennie, s hogy élethíven markírozza a műtétet, odaszólt Katánginak is. Kezdje hát! Hősünk erre odaugrott a halott fejéhez, ki meretten, fehéren terült el az asztalon, borzalmas kinyitott szemeivel, melyeket puha, szelíd kéz be nem fogott a szomorú kórházi nyoszolyán. 30 éves férfi lehetett, sűrű hajjal, vastag bajusszal.
8: Ne hagyja el magát, barátom! Szorítsa össze a fogait!
7: Az orvos növendékek nevetni kezdtek a komikus szituáción, melyet a tanár pedánsága teremtett, s alig figyelt valaki Csepenkára, ki a csontszú ismérveit vázolta terjedelmesen, mielőtt késével bevágna a hullaujjába. Menyus úrfi pedig zavartalanul folytatta a biztatást. Ne féljen, nem tart sokáig, hiszen Csepenka tanárul csinálja, a nagy Csepenka. Örüljön, hogy a nagy Csepenkához jutott. A napfény beszűrődött a zöldes zsalukon, s ott pajkoskodott a hulla arcán. Valóságosan olyan volt, mintha mosolyogna, hogy a nagy Csepenkához jutott. Az orvos tanulók a hasukat fogták, úgy nevettek, maga Csepenka is mosolygott. Biztosítom, hogy meg lesz elégedve. Egy kis fájdalom, nem nagy dolog. Történtek már nagyobbak is a világon. A szegény Dózsa Györgyöt egy tüzes trónba ültették. Mi a maga esete ahhoz képest? Hát, a Jókai kétszarvú emberét olvasta-e? Az volt a parádé. Megnyúzták elevelen, és egy bivajbőrbe varták. Mi szólna ön az ilyesmihez? Itt megállt Menyus úrfi, mintha a halott feleletét várná, de az néma maradt.
8: Faj, ne jajgasson, mit ordít? Azt hiszi, hogy ez használ. Képzelje, hogy egy bolha csípés. Higgye meg, katona dolog az egész. Én hát csak azt mondom, barátom, hunja be a szemét.
7: A nevetés megfagyott az ajkakon. A halott behúnyta az egyik szemét.
8: Él! Él! Ordították a tanulók.
7: A halott a másik szemét is behúnyta. És melle emelkedni kezdett. A lavór tartó asszisztens ilyetében eleresztette a tálat, hogy a csörömpölve tört össze 1000 darabra. A csörömpölésre újra kinyitotta kisé a bal szemét, a halott. Mindenki álmélkodott és megrendült, csak doktor Csepenka nem. Flegmáját és humorát megtartotta.
8: Gratulálok magának, Katángi,
7: mondá. Ez a legnagyobb szónoki sikerek egyike, amiket életemben láttam. Majd a burnó szelencéjét vette elő Csepenka úr, szippantott előbb belőle, aztán odaillesztette sima, tükörszerű lapját a halott szája elé, kezét a szíve fölé helyezte, érezte halk verését, mire ritmikus mozdulatokkal kezdte a mellét nyomkodni.
8: Egy közönséges tetsz haláleset, uraim! Igen, érdekes dolog, de nem az én szakmámba tartozik!
7: Csengetett a szolgáknak. Hívják be az illető szakorvost, hogy vegye tüzetes ápolás alá ezt az embert, ami pedig engem illet... Itt félbeszakította a szavait, illő kifejezésen gondolkozva.
8: Hozzanak részemre egy alkalmasabb halottat!
7: E nevezetes fölébredési eset akkoriban bekerült a lapokba, a nevekkel egyetemben a halottaiból fölébredt ember Varga Mihály nevezetű kádárregény volt. Az öreg Katáng János mindenüvé magával hordta kabát zsebében az illető lapszámot.
8: Micsoda bolond eset,
7: hajtogatta az ismerősöknek. Ilyen is csak az én menyusommal történhetik.
8: Ebugatta kölyke. Krisztus urunk óta nincs rá példa, még Cicero se bírta elérni, sőt, Kossuth se, hogy halottakat élőkké kapacitáljon, inkább megfordítva. Élőkből csinálta lángoló szónoklataival halottakat, teringette. Azt mondani a halottnak, hunja be a szemét, barátom, és a bolond szót fogad neki, behunja.
7: Annyira megtetszett az öreg Katángyinak az engedelmes Varga Mihály, hogy felutazott a látogatására Pestre, s mikor a fiszkó teljesen felgyógyult, egy hónap múlva magával hozta Katáng falvára mindenesnek, hogy mint valami csodát mutogassa a vendégeknek. Így ragadt meg Varga Mihály a Katáng falvi kúrián, s mikor néhány év múlva Menyus úrfi, a nagy orátori talentum, ahogy az orvostan hallgatók nevezték el tréfásan azóta, megkapta a doktori diplomát, és nagy triumfussal jött haza a szomszéd vasúti állomásról a kék kasú családi csézán. Önmaga hajt várta lovakat. Apja elérzékenyülve borult a nyakába.
8: Most már embernyi ember vagy, Menyus? Amit mi elherdáltunk, én és bátyáid, neked kell visszaszerezned. Aranyat, ezüstöt nem adhatok a kezdethez, mert magamnak sincs, hanem adtam nevelést, most pedig még neked adom Inasnak, Varga Mihályt, aki okvetlenül szerencsét fog rád hozni.
7: A praxis. Menyus úr azonban egyelőre oda tette a maga diplomáját, ahol a többi testvéré volt, az íróasztal fiókjába. Jobban szeretett otthon lebzselni, foglyok, nyulak után vadászni, mint paciensek után. Az a veszett gréf, amely a Katángi címerben terpeszkedik el kékmezőben, sehogyan sem eresztette. Mikor az édesapja figyelmeztette, hogy kezdje már meg a praxist, költözzék be a városba, vagy Eperjesre, vagy Kassára, ahova neki tetszik, mindig Patópállal felelt. Hiszen ráérek. Váltig odébb-odébb húzódik a terminus. Majd ősszel nem lett belőle semmi. No, majd tavasszal, abból se lett semmi. Mindig közbe jött valami. Egyszer olyan, hogy a fiatal doktor vonakodott, másszor olyan, hogy a papa se bánta. Kivált, ha valamely módos, leányos házhoz kezdett járni, mert volt egy pár csinos és vagyonos kisasszony a közeli falvakban. Hát, ha bolondjában otthonról tud kihorgászni valami jó aranyhalat. Csak néha zajdult fel az öreg úr.
8: Elfelejted, amit tanultál, a késpenge is megrozsdásodik, ha nem vágnak vele.
7: A tokja válogatja, kedves apám. Aztán itthon is gyakorolhatja magát az ember. Némelykor megbetegedett a faluban egy-egy paraszt a zöld uborkától, annak adott be ki, mint a hideglelés ellen. Vagy a lábát törte ki valaki, azt kellett helyreigazítani. Valami különösebb betegségek nem igen fordultak elő. Midőn emiatt csopánkodott az öreg úr, aki szerette volna, ha a fiú folyton gyakorolhatja magát, azt felelték neki.
8: Ja, nyáron nem ér rá a paraszt beteg lenni.
7: Ha nem bíz, ott télen se voltak betegségek, az öreg megint a parasztokat szitta.
8: Hát már ti sohasem akartok betegeskedni.
7: Mitől lenne beteg télen a paraszt? Felelték neki, mikor nem is igen eszik. A katánk falviak szegények, rossz határuk van, néha a vetőmagot se hozza be. Ez így nem maradhat in infinitum. Maga a doktor is belátta, hogy mégiscsak meg kell kezdeni a praxist. Csak hogy ahhoz pénz is kellene, lakást felvenni és bebútorozni, pénze pedig Katángi Jánosnak nem volt, se apró, se nagy, adósága ellenben volt, apró is, nagy is. Lefutotta azt a karriert, amit a gentry ember rendesen, az összes fokozásokkal. Először bízott önmagában, azután a földben, hogy hát ha az hozna valami veszekedett nagy termést, azután a zsidóban, aki kölcsönt ad, és csak miután már a zsidó meg nem emberelte, fordult vallásos hitével az Istenhez. Az Istentől remélt mindent, hiszen azt mondja a Szentírás, hogy ott jelenik ő meg, ahol legnagyobb a veszedelem. Az Isten megjelenését várta Katángi János úr, de ahelyett megjelent a bírósági végrehajtó. Rendesen így szokott lenni. Hát már most mit csináljunk, mondta az ifjú doktor sötéten. Várunk, szólt az apja, majd csak történik valami. Hogy mi történhetnék, azt éppenséggel nem tudta János úr. Sem azt, hogy minek kellene történnie, sem azt, hogy mit vár, hanem azért mégiscsak várt. De hogy is tudhatta volna, hiszen éppen valami jó nomputáremet, véletlent várt. S a nomputárem azért nomputárem, mert senki se találhatta volna ki előre. S amíg a jó nomputáremet várta, addig valahogy erőszakosan fent tudta tartani az állapotot. Békétlenkedő hitelezőket senki sem tudott nálánál nagyobb diplomáciával várakozásra bírni. Olyan svádája volt, mint egy nagykövetnek. Ahol a sváda nem használt, bizony nem volt bolond megvetni a drasztikusabb eszközöket. A szomszéd faluban, Vártornyán lakó Majka Györgyhöz, akit foglaltatott nála, áthajtatván kedélyes szavakban kért halasztást.
8: Nem adhatok, felelte Majka úr, nekem szükségem van a tőkémre. Úgy, szüksége van, szólt sötéten. Látja ott röpülni azt a galambot, Majka úr? Látom.
7: Hogy ne látta volna, a kert legvégén voltak, s a galamb ott kúvájgott magasan a fejök felett.
8: No majd mindjárt lejjebb is látja.
7: Szólt hirtelen a vén Katángi, villámsebesen kihúzván zsebéből a pisztolyát. Célzott, lőtt, s a galamb holtan esett le Majka úr lábaihoz.
8: Lesz-e halasztás?
7: Kérdé szemeit mereven szegezve Majka arcára.
8: Nem bánom, makogta Majka remegő hangon.
7: Ilyen formán húzta halasztotta a helyzetet Katángi János, vagy két évig, mindig várva azt a bizonyos nomputáremet, mely egyszerre kimenti a kellemetlen helyzetből. Hát, meg is jött. De nem volt se promesszám, se amerikai nagybátyja, hanem volt maga a halál. Katángi János őseihez került a katánk falvi sírboltba szívszélhűdés következtében. Künn a pagonyban vadászott Varga Miskával, egyszerre egy nagy süldő bukkant ki a cserjék közül, és egyenest az öreg tekintetes úrnak tartott, így adta ezt elő Varga Mihály. Az öreg úr
8: Felemelte a puskáját, rácélzott, de a kujon nyúl kutyába se vette. Megállt makacsul egy hangyazsombék mögött, s hátulsó lábára felágaskodva, megfenyegette első két lábával a vadászt. Görbüljön meg mind a két kezem, tudnélik a Varga Mihály két keze, ha nem úgy volt. A tekintetes úr dübejött a gúnyolódó nyúlra, s mielőtt még elsüthette volna a fegyverét, összeesett, megholt. A család elhallgatta ezeket a részleteket. Furcsa is volna, hogy egy katángi ijegységtől halljon szörnyet, pláne nyúltól való ijegységtől, pláne olyan híres lövő. Meghalt szívszélhűdésben, punktum. János úr halálával aztán mindennek vége szakadt. A három Mátyás lustájának kenyér után kellett látnia. Az ősi birtokot egy szép tavaszi napon dobra ütötték, valami Sternmór vette meg, s árából kifizetvén a hitelezőket 3-3 ezer forint jutott egy-egy fiúra. A három testvér összeölelkezett, és így szólt. Most már széledjük szét a világba szerencsét csinálni. A mérnök és az ügyvéd katángi élete nem tartozván feladatunkhoz, csupán hősünk életfonalát kísérjük, aki kassára költözött két szépen bútorozott szobába, kiakasztván a doktor katángi menyhér gyakorló orvos cédulát. Az aranyos betűk szépen ragyogtak a táblán, de az első páciens csak sehogy sem akart jelentkezni. Varga Miska búsan üldögélt az előszobában, várván a csengettyű szólását. Az orvos sokszor kijött kérdezősködni. Senki sem csengetett, mintha hallottam volna.
4: Egy lélek se volt, uram. Lehet, hogy én nyomtam meg egy kissé, amint tisztítottam a gombját, mert attól féltem, hogy a paok szövi be.
8: Mennyért úr tanácsot ment kérni egyik kollégájához, dr. Demény Endréhez, akivel együtt jártak az egyetemen. Nem megy a dolog sehogy sem. Azaz, nincs paciensed. Nincs. És a kis tőkém veszedelmesen fogy, mit csináljak? Nincs valami egészséges reklámötleted? Dehogy van. De értesz-e legalább a betegségekhez? Lépést haladtál-e azóta otthon, falun, az egyre fejlődő szaktudományokkal? Annyiban, hogy míg az egyet lépett előre, én kettőt léptem hátra, ami keveset tudtam, és elfelejtettem. Hát, mi az baj? Akkor csak azt tanácsolhatom, hogy vagy házasodj meg, vagy... A házasságra magam is gondoltam, de ahhoz kettő kell. Én... meg egy gazdag lány. A gazdag leányok azonban ritkák, térjünk hát át a másik vagyra. Vagy pedig

tájon naponkin, stb. Bizony mondasz valamit? Azon felül. Csinos legény vagy, gentleman-like mázzal, ha monoklit teszel fel a szemedre, bátran játszhatsz atasét a Nemzeti Színházban, de minthogy nem atasét akarsz játszani, csak doktort, okvetlenül pápa szemet kell viselned. Ne félj! Az asszonyok a pápa szem dacára is csinosnak fognak találni, s minthogy a fürdőközönség legnagyobb része asszony, lehetetlen, hogy jövőd ne legyen, mint fürdőorvosnak. Száz Napóleon. Nem volt rossz tanács, érdemes megfogadni. Csak hogy a fürdőorvosok is nehezen vergődnek zöldágra, ha nem értenek egy kicsit a barnumságokhoz. Akinek azok köz jól megy a sorja, az úr, mert télen semmi dolga, behúzódhat valami kisvároskába, élheti a világát. Nagyon tetszett Menyusnak ez a tanács. De hát, akinek nem megy jól, ki kell gondolni valamit, kényszeríteni kell a szerencsét, hiszen Koch is csak azt tette a sületlen fölfedezéseivel. Híressé kell lenni valahogy, mert a híres doktornak az ablakon ömlik be az arany, de a hír útja is lassú. Ki győzni ezt bevárni? Az ördögnek nőjön a fű, ha már a lovak megdöglöttek. Úgy szerette volna azt Menyus csinálni, hogy mindjárt a hírességen kezdje. Sokkal kényelmesebb volna így. Töprengett is rajta, éppen mint azok, akik a perpétum mobilét vagy a kör négyszögesítését szövik ábrányai közé. Miért ne sikerülhetne neki? Hát, ha olyan aplomban lép fel, amely meglepi a közönséget és imponál neki. Volt még 2000 forint tőkéje, nem sok, de azért ki lehet vele vágni a tempót. Ha beüt, jó. Ha be nem üt, akkor ugyan nem jó, de legalább nem csepeget le a véréből apránként, hanem beadja a kulcsot egyszerre. Hiszen persze svindli az ilyen eljárás, de lehet-e a mai időben megélni egy kis szélhámosság nélkül? A világ modern, a modernséget is érteni kell, aki ostoba, az elpusztul, mint ahogy az elsárgult levél lehull a fáról. Így okoskodott a mi hősünk, és csak hamar megtalálta a letelepedési helyet, a Prixdorfi fürdőt, melynek mintegy 5000 látogatója van évenként, és csak 12 orvosa. Menyus egy kiszámítást csinált. Körülbelül minden orvosra esik 400 lélek, azokból mondjuk minden második gyógyulni jön, tehát esik 200 beteg, minden beteg fizet az egész idénre orvosának átlag 20 forintot, ez tehát 4000 forint, hát az is csak valami, ha ehhez hozzáadjuk, amit, ha ügyesen lép fel, a többi kollégáktól elszed, esetleg meg is gazdagodhatik a Prixdorfi fürdőben. Legott elutazott, hogy a fürdő igazgatójával érintkezésbe lépjen. Az igazgató egy Kruger nevű német ember, bár nagy ellensége volt a doktoroknak, a Prixdorfiaknak különösen, mégis úgy látszott, első tekintetre rokon szenvet érzett hősünk iránt, és megadta az engedélyt a letelepedésre, miután barátságosan figyelmeztette, hogy nehéz lesz megélni, mert már úgy is sok a doktor. Egy-kettő, amelyik divatban van, szedi le a húst, a többinek csontok jutnak. Menyus fölénnyel mosolygott. Csak méltóztassék rám bízni. Szerencsét kívánok önnek! Később baráti fülek előtt úgy nyilatkozott Kruger direktor úr, hogy csak azért engedte meg a Charmon dr. Katánginak a letelepedést, mivel a 13. lesz, amiből méltán következtethető, hogy a doktor állományból egy év alatt meghal valamelyik. Katángi tehát a szezon elején letelepedett Prixdorfban. Nem akarom a fürdő leírásával untatni a tisztelt olvasót, mert bizonyosan olvasott pár fürdő leírásokat, és rájött magától is arra,
hogy leírásban a világ minden fürdője egyforma.

0: ózondús levegő, szép, tiszta lakások, árnyékos sétahelyek, remek koszt, nevetségesen olcsó árak, fölséges kiszolgálat, üdítő ásvány és gyógyvizek, gyönyörű kiránduló helyek, lón, tenisz, tombola, stb. Egy-egy ilyen fürdői leírás valóban hasonlít ama lóhoz, mely a ló betegségekről szóló tudományos könyv lapján vagyon lefestve. Mindazon betegségek jelzésével, melyek az összes lovakon valaha előfordulnak, de egyetlen lóban sohasem. Csak hogy a fürdő leírásoknál az előnyök vannak így berakva az összes fürdőkből egybe. Hát én bizony le sem próbálom írni Prixdorfot, pedig egészen csinos hely, és sok magyar látogatja, de hogyne? Magyar, mindenütt sok van, csak otthon nincsen elegendő. Ha a külföldi fürdőkön őgyeleg az ember, azt kellene hinnie a magyarok mennyisége után, hogy otthon legalább 50 millió maradt még belőlük. Az 1876. idény nagyon eleven volt Prixdorfban. A kutak környékén ezeren és ezeren tolongtak csinos asszonykák, fekete viaszkos vászontáskákkal az oldalukon, melyben a poharat tartják, és az üvegcsövet, melyen keresztül isszák a szénsavas, vasas gyógyvizet, hogy a foguk ne feketedjék tőle, sárga cipős uracsok, akik kalandot kerestek a tüdőhurutjuk mellé. Céltiben foly a fürdői tracs, mely egészen speciális. A fürdőn évtizedeket él át az ember két hónap alatt. A közönség jön és megy észrevétlenül, az átváltozás folytonos. A kép mindig ugyanaz, a kutaknál, a kúrszalomban, a zenénél és mindenütt, de a személyek mindig mások. Az egy hónap előtti ismerősei úgy tűnnek föl az embernek, mint messzi időkről ismert alakok, kiknek elmosódott képe megvillang ködösen az emlékezetben. S hogy megváltoznak íhelyt az emberek? A fürdőn, s általában utazásban mindenki nagyobb úrnak szereti magát mutatni, mint amin ő otthon volt, kivévén az igazi nagyurakat, akik itt kisebbekké teszik magukat, mert ők ezt tekintik pihenésnek. Az úri állapotból kijut nekik a megcsömörlésig odahaza. Ez a tömeg mind hazug. Egyik több, másik kevesebb. Biztos szem kell hozzá, mely redukálni tudjon. Mint ahogy biztos ítélet kell egy lap közleményei nyomán meglátni valódi alakjukban az előfordult eseményeket. Nincsenek többé hazugságok, csak rossz szemmérték van és gyenge ítélőerő. A prixdorfi fürdővendégeknek ezen a nyáron is megvoltak mindazon mulatságai, melyek más években. A céllövészet, a pisztránk halászat, kirándulások a csacsik hátán, és egyéb ártatlan öröm, mely néhány ezer dologtalan embertől kitelik. Mennyi száz apróság tudja ezeket szórakoztatni, még a mosónők látása is, amint nagy kosarukban, a fejök tetején viszik a villágba a szépen kimosott, kivasalt fehér neműt. Az ácsorgó uracsok rendre ráösvernek. Néné, a kis erdészné alsó szoknyája, igaz, ez a másik meg a szőke konzulné holmiát viszi. Nézze csak, nem ösver rá a lila batiszt blúzára, ott oldalt, az ingek felett. Ah, Istenem, a konzulné ingei. Csak a fürdőn látni, hogy milyen ostoba állat az ember, ha elvesszük tőle a rendes foglalkozását, ha lerázta magáról a hámot, amelyben okosan tud járni. Százával vannak itt, akik hónapokon át nem beszélnek egyébről, csak a gyomrukról és az alvásukról, folyton e két témát variálva. Ma egy kicsit jobban érzem magam, mint tegnap. Én is sokkal jobban aludtam, éjfél előtt csak egyszer ébredtem föl. Én egy kis gölcsfélét észleltem, úgy három óra tájon a gyomromban. Nekem úgy rémlik, mintha reuma lenne tegnap óta a nyakamban. Tegnap igen, jó étvágyam volt, egy beefsteaket fogyasztottam, megettem az egészet, pedig hoppandalabb volt. Nálam nyomást okoz a húsféle este. Valóban, a múlt péntekesti hostélyostól magam is bikákkal álmodtam egész éjjel. És ez így megy az egész szezonon keresztül. Az a sok ember közönségesen mind erről beszél. Szerencse, hogy ez általános közös témákhoz némi csemege is járul. Egy pár kaland mindig előadja magát, amellé egy kis pletyka okvetlenül kerekedik, aztán a doktorok szapulása is egyike a kardinálisabb élvezeteknek. Szamarak, sarlatánok, nem törődnek a betegekkel, melyiknek ki a betege, melyiknek mit rendelt. X doktor udvarol az egyik szép paciensének, és minden vizitnél egy ingre vetkőzteti a menyecskét, hogy a fülét oda tehesse a gazember a kebléhez, a mellét meghallgatni. Z doktorról pedig azt esik jól elfecsegni, hogy kis betegségekből nagyokat csinál, mint a kelmenbergi borbé, aki összeszitta a segédét, amikor a paraszt meggyűlt lábából, távol létében a tüskét kivette. Tékozló kutya vagy! Inkább bejjebb kellett volna verni, hogy pénzelhessünk belőle! De a legjobb terefere mégis az új doktorról szólt ebben a fürdőidényben, mert nem csak a fürdőközönség beszélt, hanem maguk a doktorok és a benszülöttek is. Csinos ember, mondták a gyöngédebb nemellevők. Rettenetesen el van foglalva, csodálkoztak a benszülöttek. Mindnyájunkat lefőz, ijedezének a kollégák. Megfoghatatlan dolog. Jól mehet a dolga. Bizonyosan érti magát, vélték a laikusok. De mikve beszéltek róla, felötlött. Az idény újdonságai közé tartozott új doktor, magyar doktor, nemes ember, Herr von Katangi.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, az első választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esernyője.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: A gyerek.
8: A gólyakalifa.
9: Paszti fiú
10: esete.
11: Pilátus testament.
12: Szigetkék.
13: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: szívet állja szemegödre, s hazáján, ha segíthetne, élne mégis mindörökre.
1: Európa Rádió, az értékek hullámhosszán.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Az Agrárkamara átalakítása az agrárium egyik legnagyobb reformja, amelyet bár sok vita övez, ugyanakkor az országnak és a gazdálkodóknak is szükségük van egy erős és független agrárszakmai és érdekképviseleti szervezetre, hangsúlyozta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bunna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, a klímaváltozás, az egyre erősödő nemzetközi verseny és a változó piaci környezet mellett minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a termelők közösen fogalmazzák meg az érdekeiket, és a tárcával együtt keressék a megoldásokat. Hozzátette, hogy a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáit. Ezért készítették el az új kamarai törvénytervezetet, amelyben javasolják, hogy az agrárium teljes közössége, a valódi szakmai szervezetek döntsenek arról, kik vezessék a kamarát. A tervezet szerint a kamarai tisztség szakmai szolgálat legyen és nem megélhetés, a pártpolitika helyett pedig a szakma kapjon főszerepet, írta. Ismertette, hogy a tervezet alapján minden közpénzzel átláthatóan el kell számolni, a tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeknek pedig csökkenniük kell. Az elmúlt 125 év alatt 3,3 nappal nőtt a 27 Celsius fokot elérő középhőmérsékletű napok száma országos átlagban, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Azt írták, a júniusi középhőmérséklet 22,5 Celsius fok volt, ezzel ez volt országos átlagban 1901 óta a második legmelegebb június. A június végén kialakult hőhullám során több hőmérsékleti rekord is megdőlt. 30-án Széchenyben 42 fokig emelkedett a levegő hőmérséklete, ami új abszolút maximum hőmérsékleti rekord Magyarországon. Az elemzésben megvizsgálták a legalább 27 Celsius fokos középhőmérsékletű napok gyakoriságát és területi eloszlását a mérések kezdete óta. Ez szerint 1901 és 2025 között országos átlagban 1 és 15 nap között teljesült ez a magas középhőmérsékleti kritérium, de az időszak első évtizedeiben, valamint az 1970-es évek során voltak olyan évek, amikor nem fordult elő ilyen nap az ország területén. A legtöbb 15 nap 2024-ben következett be. A tanulmányban felhívták a figyelmet arra, a hosszú ideig tartó, magas napi középhőmérsékletű időszakok gyakran magukkal vonják az éjszakai felfrissülés hiányát, ami komoly hőstresszt jelent, nem csak az emberi szervezetnek, hanem a természetes ökoszisztémának. Is. A magas hőmérsékletek az épített környezetre is hatással vannak, a hőhullámokkal együtt járó aszály pedig nagy kihívást jelent a mezőgazdaságban és a vízgazdálkodásban. A jelen hőhullámai előrevetítik, hogy mire számíthatunk a jövőben. Júniusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki. A munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8.200-zal, egy év alatt 66.000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5.200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Az április-júniusi időszakban, azaz a második negyed évben a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.633.000 volt, 28.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakától és 7.600-zal az előző három hónapos időszaktól. A KSH kitért arra is, hogy a munkakeresés átlagos időtartama 12,5 hónapot vett igénybe. A Formula 1 magyar nagydíj verseny hétvégéjén hosszabb menetidőre és torlódásokra kell számítani az M3-as autópálya fővároshoz közeli szakaszán, hívta fel a figyelmet a magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő. A verseny alatt jelentősen több jármű használja az autópályát ezen a szakaszon egy átlagos hétvégi időszakhoz képest. Az átlagos napi 36.000 helyett ilyenkor akár 46.000 autó is ráhajt az M3-as strádára. Felhívták a figyelmet, hogy az M3-as autópályán közlekedők a 19-es és a 23-as kilométernél lévő Mogyorút Hungaroring csomópont felől tudják megközelíteni a versenypályát. Az elmúlt évekhez hasonlóan idiglenes forgalmi rendet építettek ki az M3-as autópályán, az M0-as és a Hungaroring közötti 2,5 kilométeren. A torlódások csökkentése elkerülése érdekében vasárnap délután az M3-as autópályán a Budapest felé közlekedőknek Gödöllőtől az M31-es autópálya M0-as autóút útvonalat érdemes választaniuk.
0: Az időjárásról.
1: A délután hátralévő részében továbbra is derült időre számíthatunk, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul. Szombaton napos idő várható, a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadék góc. A szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Széchenyi Gábort, az Autó című szaklap főszerkesztőjét. Szervusz, köszöntelek.
2: Szervusz, én is köszöntök mindenkit.
1: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Autópiac, autóipar, autóipari trendek, ezek lesznek a témáink a következő szűk egy órában, és hát természetesen ezen belül is az elektromos autózás, és kezdjük is talán ez utóbbival, hiszen most ősztől, majd aztán jövő év elejétől is komolyabb változások is jönnek Magyarországon az elektromos autókhoz kapcsolódóan, pontosabban az eddigi kedvezményekhez kapcsolódóan. Az már jó ideje gyakorlat, hogy az újonnan forgalomba helyezett nem tisztán elektromos, vagyis a tölthető hibrid, plug-in hibrid autók nem kapnak zöld rendszámot. Viszont november végéig a korábban forgalomba állt ilyen típusú autóknál is le kell cserélni a zöld rendszámot. Nyilván ehhez kapcsolódó különböző kedvezmények okán ezt mindenki igyekszik az utolsó pillanatra halasztani, de tudható az, hogy nagyjából mekkora kör lehet ez, és egyáltalán hogyan zajlik egy ilyen rendszámcsere? Ez nagyjából ugyanúgy, mint ahogy egy rendszámot cserélünk, hogy amíg elvezett a rendszám, és csak annyi lesz a különbség, hogy most zöld helyett egy fehér alapon.
2: Így van, én úgy tudom, hogy ugyanazt a rendszámot kapja vissza. A pontos eljárást nem ismerem, de hát a rendszám cserére létezik egy állami struktúra.
1: De akkor ez nem különösebben bonyolult dolog.
2: Nem, szerintem csak ez egynapos.
1: Csak majd a kedvezmények vesznek el, ami egyébként nyilván érzékenyen érint sokakat, hiszen azért számos kedvezmény kapcsolódott a zöld rendszámhoz. Ingyenes parkolás, adókedvezmények, és hát most valószínűleg a hagyományos hajtású autók tulajdonosai most esetleg azt mondják, hogy hát eljött az igazság pillanata, mert azért az tény, hogy akár 2-3 ezer köbcentis terepjárók, SUV-k jártak vidáman zöld rendszámmal, élvezve ezeket a különböző kedvezményeket, pusztán azért, mert volt egy villanymotor, meg egy akkumulátor, ami egy olyan, hát kezdetben 25-30 kilométeres hatótávra szólt, aztán voltak 50-60, most már talán 100 kilométeres hatótávra szóló. De tiszta üzemmódban, hát ezt akkor használták tulajdonképpen, hogyha akarták tiszta üzemmódban használni.
2: Így van, ez a rákfenéje a dolognak, mert hogyha valaki tisztességesen, idézőjelben tisztességesen tölti az ő plug-in hibridjét, és mondjuk városban mindig, vagy az esetek többségében úgy használja, akkor az egy előny, hiszen lokálisan, ugye ezt szoktak mondani, lokálisan emissziómentes, hiszen a villanyautók sem teljesen emissziómentesek, ugye attól függően, hogy hol állítjuk elő a villanyát, de az biztos, hogy a városi forgalom és a városi levegő tisztább lesz akkor, hogyha elektromos autóval, vagy olyan autóval megyünk, aminek ugyan van benzinmotorja, de éppen akkor elektromosan közlekedik. A kérdés az, hogy hogyan lehet rá kényszeríteni, vagy afelé terelni a tulajdonosokat, hogy a villanymosan is autózni képes, vagy haladni képes autókat bizonyos területeken, például a korlátozott emissziójú zónákban, ugye ezek terjednek már a világon, nagyvárosokban, belvárosokban.
1: Nálunk nincs ilyen még.
2: Nálunk egyelőre nincsen, de szerintem előbb-utóbb lesz. Uh-huh. Hogy ezekben a zónákban tisztán villannyal haladjanak, ha van annyi ugye az akkumulátorban. Hogyan lehet ellenőrizni, hogy van-e annyi az akkumulátorban, és ha van annyi az akkumulátorban, hogyan lehet rábírni a tulajdonost, hogy azt a bizonyos gombot, vagy a menüben azt a menüpontot nyomja meg, amivel a tisztán elektromos közlekedés hajtást
1: lát. Hogyan lehet azt ellenőrizni, hogy valóban megnyomta ezt a gombot, és ez így használja?
2: Nagyon nehéz. Vannak olyan megoldások, én már olvastam olyan megoldásokról, sőt, láttam prototípusban olyan megoldásokat, amik a zóna határon figyelmeztetnek például rendszám alapján, hogy te plug-in hibrid vagy, kapcsolj át. Vannak olyan megoldások is, de ez nyilván adatvédelmi, meg személyi jogi problémákat vet föl, amik át tudják kapcsoltatni az autóhajtását. Ez Európában nagyon nehezen kivitelezhető, elképzelhető, hogy Kínában mondjuk működik, de nálunk egyelőre nem.
1: Ugye azért az nagy különbség, ugye a plug-in hibridnél ezek szerint kapcsolható ez a hajtás, vagy választható ez a hajtás. A hibridek azok hát úgy saját maguk zongorázzák, vagy választják, hogy most elektromosan megy, vagy a benzines hajtással megy.
2: Így van, a hagyományos hibridekben kicsi akkumulátor van, általában 1-2 kilométert tudnak megtenni tisztán elektromosan, a legtöbbjük úgy, hogyha óvatosan bánik a vezető a gázpedállal, akkor elektromosan megy, ha több teljesítményre van szükség, akkor beindítja a benzinmotort. Ennek ellenére a hagyományos hibridekben is van olyan, amiben gombbal választható üzemmód az EV, tehát a az elektromos hajtás, de csak nagyon rövid távra vagy időre. A plug-in hibridek alapvetően ugyanilyenek, csak sokkal nagyobb akkumulátorral, és nem csak motorfékben töltik, vagy a benzinmotor időnkénti beindításával töltik az akkumulátort, hanem rá lehet őket csatlakoztatni egy közterületi töltőre, vagy a garázsban egy fali konnektorra. Az a nagy előnyük a plug-in hibrideknek, ahonnan egyébként most a beszélgetésben indultunk is, hogy nem kell őket tölteni, mert ha kimerül az akkumulátoruk, a rendszer akkor is hajt annyi kapacitást, tartalékot az akkuban, hogy a hagyományos hibrid általad említett zongorázós módszerével tovább használhatók legyenek, akkor is tudnak villannyal menni 1-2 kilométert, ha üres az akkumulátoruk.
1: Ez az ingyenes parkolás, amit már említettünk, ennek a lehetősége, hát legalábbis itt Budapesten ugyancsak vonzó lehetett, ez viszont, mert ugye több vidéki városban ezt már korábban kivezették, az ingyenes parkolás lehetőségét. Most itt Budapesten egyébként jövő év elejétől, januártól a tisztán elektromos autóknál, a zöldrendszámos autóknál is megszűnik. Úgy tűnik azért, hogy szinte lassan teljesen elfogynak azok a kedvezmények, amelyek próbálták a vevőket az elektromos autóvásárlás felé terelni. Hozhat ez esetleg a vásárlói kedvben is visszaesést?
2: Igen, úgy tűnik, hogy így van. Azokon a piacokon, ahol ez már megtörtént, egyértelműen visszaesett az elektromos autó.
1: Ugye a németeknél látszott ez elég drasztikusan, ott ugye nagyon komoly támogatások is voltak az elektromos autóvásárláshoz, magán személyforgalomban is. Aztán ezt olyan 2-3 évvel ezelőtt még a Scholz kormány idején megszüntették ezeket a kezdeményeket, és drasztikusan vissza is esett az elektromos vásárlás. Tehát azért a kedvezmények, támogatások azért nagyon befolyásolják azt, hogy mennyire van kedvük az autóvásárlásoknak az elektromos autók felé fordulni, amik még ugyan árban mindig azért jóval drágábbak, mint
2: így
1: a hagyományos.
2: Hiszen az akkumulátorok a mai technológiákkal drágák.
1: Van itt még egy anomália, amire talán érdemes kitérnünk a parkoláshoz kapcsolódóan. Januártól, amikor ugye megszűnik ez a tisztán elektromos autóknál is a parkolási kedvezmény, a 2 tonnánál nehezebb autók dupla parkolási díjat fizetnek, már pedig az elektromos autók, hát súlyra, éppen az akkumulátorból adódóan nehezebbek. Így például előállhat az a helyzet, hogy ugyanaz a típusú autó, ami mondjuk hagyományos hajtású, az kevesebb parkolási díjat fizet, mint ugyanaz a típusú autó elektromos hajtásban. Ugye itt ki is számolták például, hogy egy 1800 kilós összsúlyú benzines autó az mondjuk fizet majd óránként 600 forintot, az elektromos, ami már meghaladja ezt a 2 tonnát, az meg 1200 forintot, a dupláját fogja fizetni. Ez megint csak egy érdekes anomália, ami megint talán visszavetheti a kedvet, hogy elektromos autó vásárláson törje valaki a fejét.
2: Szinte biztosan ez az úgynevezett párizsi modell, azt hiszem, hogy Párizsban már
1: így van,
2: hogy hajtásmódtól függetlenül senkinek sem járnak kedvezmények, és hajtásmódtól függetlenül a tömegtől függ csak a parkolási díj.
1: Uh-huh. Ugye az elmúlt időszakban azért nagy kampányok zajlottak az elektromos autózás mellett. Összességében azért most, hogyha megnézzük, számba vettük már ezeket a kedvezményeket, ezeknek a megszüntét, csökken majd az elektromos alapú közlekedésre történő átállás, és mondjuk távolabb kerülünk a fenntarthatóbb, környezetbarátabb mobilitástól? Benne van ez a forgatókönyvekben?
2: Biztosan benne van, de azt azért szerintem itt mi is megbeszéltük már többször, hogy a jövő autózása a 100%, hogy elektromos. Uh-huh. Nagyon egyszerű oka van, nagyon jó hatásfoka van a villanymotornak, már jó 100 éve jó hatásfoka van a villanymotornak, sokkal jobb, mint bármelyik belső égésű hajtásnak. Mindössze akkumulátort kell hozzá csinálni, megfelelőt, és megfelelően gyorsan tölthetőt. Tehát ha ezt a célt messzire kitűzzük, akkor látható, hogy e felé kell haladni. Most ugye arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet segíteni az e felé való haladást. Szerintem a 2035-ös EU-s szabályozás, amiről szintén beszéltünk korábban, de azért gyorsan elmondom, ugye, hogy az volt a terv, hogy 2035 után az Európai Unió országaiban újként, ez a használt autókra nem vonatkozik, újként kizárólag tisztán elektromos, akkumulátoros, elektromos hajtású autót lehet forgalomba helyezni. Ez most már nincs így, egy kicsit távolabb kerültünk ettől a céltól, ami szerintem nem feltétlenül baj. Sokan azt mondják, hogy ezzel most újra teret adtunk a benzinesnek, a dízelnek. Ez így van egyébként, de én úgy gondolom, hogy sokkal célra vezetőbb, ha a technológia és a vásárlói igények fejlődése viszi az autók fejlődését, nem pedig egy kitűzött céldátum és egy kötelező érvényű szabály. Így most érkeznek a plug-in hibridek, ami ugye tölthető és lehet villanyos és benzines vagy dízel is, létezik ilyen is, és érkeznek a hatótáv növelt villanyautók, amikben a motor általában, a belső égésű motor nem hajtja a kerekeket, hanem egy generátort forgatva termel áramot az akkumulátornak, és az esetek többségében a hajtás itt is elektromos, hiszen a benzines nincs kapcsolatban a kerekekkel. Most ezek jönnek, és ezek az autók tökéletesen megfelelnek annak az mondjuk környezetvédelmi és mi műszaki elvárásnak is, hogy meg lehessen rajtuk tanulni, hogyan lehet jó, olcsó és megfelelően hosszú hatótávolságú villanyautót készíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy mint minden ilyen folyamat, ez egy ilyen hullámvonalban fejlődik. Vannak benne visszaesések, amikor eltűnnek a támogatások, amikor elvesznek egy-egy parkolási előjogot, de valójában a technika, a vásárlói igények, a világ az elektromos hajtás felé halad, és szerintem jó ütemben arra kell vigyázni, hogy közben ne hagyjuk át az autóipar teljes egészében Kínának, hiszen az akkumulátor gyártásban ők járnak elő.
1: Majd erről beszélünk egy kicsit részletesebben, csak még visszatérve, vagy maradva ennél a 2035-ös céldátumnál, illetve az ezen történő lazításon, ez vélhetően az európai autógyártók tiltakozása miatt történhetett, hogy egyáltalán lazítani kellett ezen? Mondhatni, hogy föllázadtak az európai autógyárak?
2: Szó szerint ez történt. Így van, mert hogy de ennek van józan piaci alapja is, hiszen megfelelően olcsó elektromos autót az európai autógyártók sokáig nem voltak képesek készíteni. De úgy látszott, hogy ha ez az erőltetett ütem megmarad, akkor Kína letarolja ezt a piacot is, mert ők tudnak megfelelően olcsó autót adni, hogyha mindenkinek villanyautóba kell ülnie, aki új autót szeretne vásárolni. Így aztán megtörtént ez a lazítás, bevezették a vámokat, ugye különböző mértékű, talán 38% körüli a legmagasabb, ami a kínai importautókat, villanyautókat, import villanyautókat sújtja. Tehát kicsit ide tartozó történet, bocsánat. Egy nagy autóipari konglomerátum egyik nagy, mondjuk első számú vezetőjével beszélgetve erről a 2035-ös szabályról, pont a lázadások idején, amikor tiltakoztak az autógyártók a bevezetése ellen nagyon, azt mondta, hogy az EU vezetésének azt is mérlegelnie kell a kínai térnyerésen túl, hogy mennyi autóipari dolgozót szeretne látni. Körülbelül 14 millió van ma Európában, 14 millióan élnek az autógyártásban, autóiparból, mert hogy az ő bónusza, meg az ő fizetése, szó szerint ezt mondta, egyáltalán nem fogja bánni, hogyha nem 3 millió autót gyárt, hanem 300 ezeret. De ha 300 ezer autót gyárt, sokkal magasabb áron, hiszen az elektromos autó az akkumulátora miatt drágább, és el tudja adni, akkor az ő fizetése rendben van, viszont be kell zárni 10 gyárból 9-et. Ami pedig ugye elégedetlen szavazópolgárt, és munkanélküliséget teremt, semmilyen gazdaságnak nem.
1: Jó. Ez a trend egyébként folytatódik, mert Németországban talán éppen tavaly azt olvastam, hogy 50 ezer autóipari munkahely szűnt meg, tehát azért ezek elég markáns számok, és nyilván emögött ott van az a fajta elégedetlenség, amire utaltál az előbb.
2: Így van, de ennek egyébként az oka, sok autómárka úgy gondolta, hogy a 2035-ös dátum az kőbevésett dátum. Ezért egymást túllicitálva európai gyártók ígérgettek 2035 előtti jóval évekkel korábbi teljes elektromos átállásokat, és hittek is ebben, ami azt jelenti, hogy szinte teljesen megszüntették, vagy minimálisra csökkentették a belső égésű, sőt a hibrid gyártását is, hiszen a 2035-ös előírásban nulla kipufogó gáz emisszió szerepel, tehát a gépjárműből nem távozhat semmiféle emissziós anyag. Akik erre nagyon erősen fogadtak, azok nagyon átállították a termelést, és előbb azzal szembesültek a szubvenciók és a mindenféle egyéb vásárlási támogatások és használati előnyök kivezetése után, hogy csökken a kereslet. Csökken a kereslet, egy ideig nőtt a raktárkészlet, aztán amikor a raktárkészlet már nagyon nőtt, akkor vissza kellett fogni a termelést, csak a legvégső esetben zártak be egyébként gyárakat, többségükben egy műszakra álltak át, vagy csökkentették a darabszámot, vagy 4 napos munkahetet vezettek be, tehát igyekeztek fenntartani a működést, ameddig lehetett.
1: Azt olvastam egyébként ehhez kapcsolódóan valahol, hogy minthogyha ezen a téren is a kínaiak egy kicsit ügyesen, hát úgymond megvezették volna Európát, vagy az európai autógyárakat, mert ugye zászlajukra tűzték a minél előbbi a kínai autógyárak az elektromos autózást. Erre volt ez a, gondolom az európai autógyárak részéről is ez a reakció. Aztán a kínaiak is kezdtek szépen visszavenni ebből, és ha megnézzük, akkor már korán sem, ugye az volt, hogy elektromos autók és kínai elektromos autók, ha megnézzük, most már akár itt Magyarországon a kínai márkáknak a kínálatát, markánsan ott vannak a hibridek, sőt, talán még jobban ott vannak a hibridek, sőt, még a turbomotoros benzines autók is ott vannak. Tehát korán sem, csak a zászlós hajó már az elektromos autó, a kínaiaknál sem.
2: Így van.
1: Egy kicsit ráijesztettek az európai autógyárakra.
2: Így van, és nem is véletlenül tették ezt. Ők már akkor fejlesztették a belső égésű hajtásaikat, meg a hibrid hajtásláncaikat, amikor még arról harsogott minden híradás, hogy Kína az elektromos átállás éllovasa. Olyannyira, hogy amikor az emlegetett nagy európai márkák, akik nagyon beálltak a tisztán elektromos irányvonalba, visszavették a belső égésű fejlesztéseiket, ezek a nagy gyártók Kínában állást ajánlottak a fejlesztő csapatnak.
1: Ügyes.
2: És amikor én újságíróként találkozom egy-egy kínai márka hajtástánc fejlesztőivel, ott a fejlesztő mérnököknek a fele európai, olasz, francia, német, bolgár, lengyel, magyar is van köztük.
1: Közösen lehet, hogy azok, akiket akkor leépítettek azokból a
2: konkrétan
1: autógyárakból?
2: Igen. És 2 olyan nagy cég is működik Kínában, aki kifejezetten hajtásláncokat fejleszt. Van természetesen autógyári tulajdonban, vannak, de független módon működnek, annyiban, hogy másnak is szállítanak hajtásláncokat, és fölépítettek külön-külön egymástól függetlenül. Ez a 2 nagy cég, az egyik talán 10-valahány gyárban gyárt, a másik 7-ben gyárt, olyan LEGO készleteket, vagy építőkocka készleteket, ahol villanymotor, generátor, akkumulátor és benzinmotor, vagy dízel, olyan is van, szinte tetszőleges kombinációban rakható össze, és így ki lehet szolgálni hibrid, plug-in hibrid hajtáslánccal, vagy hatótáv növelt villanyautós hajtáslánccal a kis autót, meg a kamiont is. Uh-huh. A 2 cég vezetői egymástól függetlenül külön-külön azt mondják, hogy ők ma a világ teljes autógyártásának hibrid és plug-in hibrid és hatótáv növelt villanyautós hajtás igényét 80%-ban ki tudják szolgálni, tehát 160%-ban tudnak a világ igényeire válaszolni plug-in hibridben és ezekben az átmeneti hajtásokban. Ami azt mutatja, hogy ők bár a villanyra mutogattak éveken át, fejlesztették a belső égést is.
1: Többször említettük ezt a 2035-ös céldátumot Európában, amin ugye már történt egy lazítás. Viszont az Európai Unió azért jelezte azt, hogy nagyon hatékony belső égésű motorok továbbra is forgalomba hozhatók, de kifejezetten, ugye megvan határozva, hogy milyen paraméterekkel a hatékony belső égésű motorok. Mik lehetnek ezek? És, mert ugye ezek szerint a kibocsátási normák azért szigorúak maradtak. Uniós cél a széndioxid kibocsátás 90%-os csökkentése. Milyen motorokban lehet akkor gondolkodni, amik valóban belső égésű motorként még elfogadhatók lesznek 2035 után is?
2: Ugye ez az Euro 7, amiről most itt beszélgetünk, vannak európai emissziós normák a 90-es évek eleje óta, Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, most a 7 előszobájában járunk. Szeretnék erre valami nagyon műszaki választ adni, de nem kell és nem is nagyon lehet, mert a legtisztább motor az, ami nem jár. Vagyis ha akkumulátorral és villanymotorral építjük össze, akkor kis túlzással bármilyen benzinmotort használhatunk, ez csak a mérési ciklustól és a mérési módjától függ, hogy az mennyire tiszta, hiszen ha 120 km tud az akkumulátorom, és nincs még ilyen, ez most csak kiragadott, vagy általam előállított példa. 120 kilométerre az akkumulátorom, de 100 kilométeren mérem a kibocsátást, akkor akármekkora benzinmotort rakhatok a mellé, ugye 120 kilométeren biztos nem fog elindulni, tehát a 100 kilométeres ciklusban villanyautóként fog működni, és nem kell foglalkoznom a benzinmotorral. Ennek ellenére ez nem teljesen van így, ez egy szélsőséges példa volt. Dolgoznak a benzinmotorok tisztává tételén azok, akik még fejlesztenek ilyeneket, például alternatív üzemanyagokkal, lehet műbenzinnel lehet tisztává tenni, olyan üzemanyagokkal, olyan benzinnel, ami úgy keletkezik, hogy a légkörben meglévő széndioxidot használunk fel hozzá, tehát nem a föld alólásunk elő elkorhat dinoszauruszokat, és pufogjuk őket ki a légkörbe, hanem a már eleve bent lévő széndioxid felhasználásával lényegében biológiai úton, az eljárást nem ismerem, biológiai úton állítunk elő napfény szélenergiával, vízenergiával olyan benzint, amit egyébként a hagyományos motorokban el lehet égetni. Itt sem lényeges, hogy milyen az a motor, hogyha nem bocsát ki új széndioxidot a légkörbe. Léteznek ilyen gyárak, az EU azt mondja, hogy ezekkel az üzemanyagokkal, e-üzemanyagoknak hívja őket, hajtott autók mindenképpen maradhatnak, most már csak az a kérdés, hogy hol lehet majd ilyen benzineket kapni, és hol lehet, és mennyiért lehet ezeket a benzineket kapni, literenként hány forintért, mert ezek nagyon drágák.
1: Hát ez a prémium-prémium kategória.
2: Így van.
1: Plusz prémium.
2: De lehet, hogy ez csak az én elképzelésem, minden autó tisztábbá tehető, ha a mai elveket követő, ugye mindenki látja, amikor tankol, a kulcsoszlopokon E5, E10, ez van kiírva. Ez az etanol tartalom, ugye, ami már arra való törekvés, hogy ne csak benzinnel járjon az autó. Más kérdés, hogy az etanol előállítása és az etanol vegyi hatásai milyen károkat okoznak egyébként a környezetben, meg az autóban is, vagy okozhatnak bizonyos autókban, de ha ezt a százalékot mondjuk e-üzemanyaggal helyezik,

0: botrány tente tönkre 2015-16-ban. Az a helyzet, hogy ha majd dízelmotort használunk az autónkban, és mondjuk azt fel akarjuk készíteni Euro 6-ról Euro 7-re, de már az Euro 6-os dízelekre is igaz, akkor a kipufogójába, a rendszerébe bele kell építeni árban még egy benzinmotort. Nem egy tényleges benzinmotort, még egyszer el kell költeni a kipufogógáz tisztításra, redukciós katalizátorra, részecskeszűrőre. Igen.
1: Előszeretettel szoktak kiszerelgetni például.
0: Így van, a nemes fénytartalom. Igen. Miatt, meg aztán ha eltömődik, ugye akkor drága cserélni. Igen, ezért csinálják. Tehát ha ilyen dízeleket akarunk, azok drágák. Azért, hogy tiszták legyenek és elérjék az Euro 7-et. Nem lehetetlen elérni az Euro 7-et tisztán dízelhajtással, csak nagyon drága. Ezért az előbbi analógián tovább haladva, ha a dízelmotor nem jár, akkor nem pufog ki semmit. Ha abban a hatótáv növelt villanyautóban, vagy plug-in hibridben dízelt használok, és az megfelelően tisztán járhat, mert például a terhelése nem az én, nem csak az én lábam állásától függ, hanem az egész hajtásláncot irányító számítógép mondja meg, hogy mekkora terheléssel dolgozzon éppen, akkor a dízel is annyira tisztává tehető, hogy az összes előírás teljesítve áramot termel, vagy időnként beleszólva a hajtásban maradhat az
1: autóban. Foglalkoznak ezzel autógyárakban mérnökök?
0: Nagyon foglalkoznak.
1: Hogy ez a jövőben ez is egy lehetséges út legyen?
0: Igen, ugyanis aki emlékszik a 2000-es évek autó hirdetéseire, reklámjaira, mindegyiken kötelező jelleggel fel kellett öntetni a CO2 értéket, tehát a széndioxid kibocsátást. Ha a belső égésű hajtásoknál maradunk, kinek a legjobb a hatásfoka? A dízel körfolyamatnak a legjobb a hatásfoka, sokkal jobb, mint a benzinesé, bár az utóbbi időben a benzines körfolyamatok is közelítik már ezt a hatásfokot, de a legjobb hatásfokú tény, hogy mostanában még mindig a dízelmotor a belső égésű hajtásoknál maradva, vagyis ha hatásfokot keresünk és kibocsátást akarunk csökkenteni, akkor a dízelmotor jó. Tisztán kell tartani a kipufogógázait, de ha a működésének nem kell a napi használathoz igazodnia, hanem időnként töltögeti mondjuk az akkumulátort, vagy csak időnként beleszól a hajtásba, akkor takarékosabb lehet, mint egy benzinmotor. És a két emlegetett kínai vállalat, akinek az építőkocka elve alapján összerakott készletéről beszélgettünk az előbb, ugyanezt az építőkocka sort kínálja dízelben is. Mint a benzinben.
1: Ezek szerint a jövő autójában és a jövő autózásában még számtalan út és lehetőség kínálkozik. Úgy tűnik, hogy még jó ideig velünk maradhat ez a többféle hajtás. Véletlenül lesz még éveken át egy olyan békés egymás mellett élés, benzines, dízel, hibrid, plug-in hibrid és elektromos autók között. Ez nagyjából ez a forgatókönyv lehet a következő évekre is.
0: Valószínűleg így fog tenni.
1: Viszont azért úgy tűnhet, hogy ha most megnézzük az autópiaci eladásokat és trendeket, akár külföldön, akár itt Magyarországon, hogy talán a győztes az eladásokban a hibrid, illetve a plug-in hibrid hajtása, én jól láttam. Talán a vevők körében ezek az autók most a legnépszerűbbek és legkeresettek. Mondhatni talán azért, mert éppen ez az az üzemmód, ami kínál valamiféle átmenetet, amiről már beszéltünk a hagyományos és az elektromos autózás között, mert hogy most nagyjából ezeket keresik, ezeket a modelleket leginkább az emberek.
0: Pontosan így van, de azt akartam mondani, hogy egy csomó márkánál, de nem, a legtöbb márkánál nincs is módjuk mást venni.
1: Tehát hogy ez,
0: a tisztán benzines hajtások kezdenek eltűnni, vannak olyan gyártók, akik kezdik őket visszahozni, vannak olyan gyártók, akik a dízelmotorokat is kezdik visszahozni magukban, tehát elektromos kiegészítő segédhajtás nélkül, de azért általánosan az mondható el, hogy legalább egy könnyű hibrid hajtás hajtja az autót.
1: Ez a hibrid hajtás azért érdekes, mert én arra emlékszem, aztán majd javíts ki, hogyha nem így volt, hogy annak idején, mintha a Toyota kezdte volna el a hibrid hajtás, vagy ők tűzték ezt zászlajukra, és sokan akkor, emlékszem, hogy sokan és sokfelől akkor tájt, még talán meg is mosolyogták őket. Mindenesetre nem sokan követték akkor még a Toyotát és a hibrid autózást, meg a hibrid motorok gyártását, aztán úgy tűnhetett, hogy az elektromos autózás meg ennek a térnyerése ezt végképp felülírja, de nem így lett, úgyhogy lehet, hogy most például a Toyotánál, meg akik valóban föltették a dolgot, a hibrid hajtásot, most elégedetten hátradőlhetnek.

0: hogy azért ez a hibridnek van szerepe és terepe az autózásban.
1: Valószínűleg így van, igen.
0: Hát ha már azt említjük, hogy kidőlhet hátra elégedetten, akkor ugye itt a kínaiakat és a kínai márkákat, kínai autógyárakat már többször is említettük, ők azért vélhetően hátra elégedetten dőlhetnek hátra. Mi az, amit a kínaiak nagyon jól megcsináltak és nagyon tudnak? Mi az, amivel versenyképesek lettek elektromos autógyártásban is, és nem csak az elektromos autógyártásban, hanem hibridben, plug-in hibridben, és még akár benzinesben is?
1: Hát ez szerintem három dolog, de nem a pénz, ezek közül csak egy a pénz. Elég nagy anyagi háttérrel vágtak bele ők az autózás céltudatos fejlesztésébe a 2000-es évek elején. Léteztek kínai automárkák korábban is, általában nagy világmárkák vagy európai márkák farvizén felnövekedve, licenszgyártóként kezdve, de óriási állami támogatások és tőkeinjekciók révén fölfejlesztették a technológiájukat és a gyártásukat, és hát szellemi kapacitásban is ott vannak, hatalmas egyetemek képeznek nagyon sok mérnököt, akik a szellemi képességeikben, tehát kutatási erőben a világ élvonalában állnak, ugyanakkor a gyártás maga, tehát az autókészítés jelentősen olcsóbb, a munkaerő jelentősen alacsonyabb ára miatt Kínában, és hát ők nagyon ügyesen léptek az akkumulátor technológiában is. Egyrészt a ritka földfémek jelentős része,
0: igen,
1: földrajzilag is, geológiailag is Kínában található, de arra is nagyon odafigyeltek az elmúlt 15-20 évben, hogy a ritkaföldfém bányák, lelőhelyek jelentős részét bárhol a világon, Ausztráliától Dél-Amerikáig, vagy Afrikáig, ők fölvásárolják. Magyarul, aki ma nikkel fémhidrid vagy lítiumionos akkumulátort akar gyártani, nikkel fémhidridet már kevésbé, mert ez egy elmúló technológia, de lítium-ionos akkumulátort akar gyártani, nem tudja megkerülni a kínai beszállítókat, a kínai gyártókat, a kínai alapanyag forgalmazókat. Ez a három tétel bőven elég ahhoz, hogy ők az élvonalba lökjék magukat.
0: És ugye azt olvastam valahol, hogy az importfüggőség is nagyon alacsony, tehát tulajdonképpen most említettük ugye az akkumulátorhoz szükséges alapanyagokat, de hogy nem csak az akkumulátor, hanem a gépjármű utolsó csavarjáig, hát mindent ott helyben állítanak elő, tehát nem kell nagyon importálni semmit. Mindez egyébként állami támogatással és állami vezérlés vagy vezérlet mellett történt. Egyáltalán a kínai autógyárak, hát nyilván állami tulajdon, vagy van megjelent ott valamilyen formában magántulajdon is?
1: Egy időben úgy alapíthatott külföldi márka ottani gyárat, vagy ottani leányvállalatot, hogyha abban jelentős állami tőkehányad volt, tehát tisztán külföldi magán nem létezhetett. Nagyon nagy állami autógyárak vannak, vagy voltak korábban is, és ma is léteznek, tisztán állami tulajdonban, de az utóbbi időben egyre több és nagy márka nő föl, látható állami tulajdon nélkül. Gondolom nem kizárható, hogy így is van, mert az egyik cég, ami a másik cégnek a tulajdonosa és mögötte, de kívülről ránézve a nagy márkákra egyre több olyan van, amiben nincs állami tulajdon. Nincs kínai állami tulajdon. Ennek ellenére jelentősek voltak az utóbbi időkig a szubvenciók, az állami támogatások, az exportra is és a gyártásra is, de ezeket is az utóbbi időben visszavette a kínai kormányzat, nem tűntek el, de egyre inkább csökkennek, és olyanokat lehet olvasni, hogy a gyártás ösztönzésből inkább a vásárlás ösztönzés felé mennek. Ugye ez Európában is gondot jelentett a korábban említett villanyautó vásárlási szubvenciókkal, hogy bár a vásárlót támogatták ezek a szubvenciók, de valójában ezeket a gazdászok többsége ipartámogatásnak minősítette, hiszen ha vásárlást generálunk vele, az az autógyáraknak segít.
0: Ugye mi itt Európában, sőt itt Európán belül Magyarországon is hát sorra tanuljuk ezeket a kínai automárka neveket az Omodától, a BYD-n át a JCO-ig, de azt olvastam valahol, hogy hát 100-hoz közelít a kínai márkák száma, de akkor ez egy hatalmas piac és hatalmas gyártói bázis és kapacitás ezek szerint.
1: Ez egy óriási piac és óriási gyártói bázis, ugye azt lehet mondani, hogy nagyjából 90 millió személyautó készül a világon évente. Azért nem lehet pontos számot mondani, van akkor 78-80 milliót, lehet olvasni valahol 96-ot, mert nehéz meghúzni a határt a haszonjármű és a személyautó között, ugye a háromüléses dobozos autó az most minek minősül, de számoljunk 90 millióval, ennek nagyjából az egynegyede származik ma Kínából, ettől a 80 valahány márkától. Én úgy gondolom, hogy a kínai piac, és az eladási adatok is ezt mutatják, is kezd telítődni, és a kínai kormányzat is, de maguk a márkák is egyre inkább az export felé fordulnak. Ahogy telítődik a kínai piac, úgy szűnnek is meg márkák, a nagy és igazán erős exportképes márkák úgy fordulnak előbb Európa, aztán majd az Egyesült Államok felé is, ha lehet, bár ott most ugye elég kemény vámokkal sújtják őket, de Dél-Amerikában is sokan vannak kínai gyártók, és Afrikában is nagyon sokan vannak kínai gyártók. Ezt a fajta, akik meg tudják ugrani ezt a piacváltást, hogy a belföldi harcokból kicsit kilépve külföldre vigyenek előbb értékesítést, utána pedig a vámokat elkerülendő, meg a szállítási költséget csökkentendő gyártást, azok meg fognak maradni. Különböző becsléseket lehet olvasni, de azt lehet mondani, hogy a legtöbb előrejelző szerint a következő 10-15 évben ez a kínai márka szám, ez le fog csökkenni mondjuk 40-re, a felére, és a gyártó még kevesebb lesz, hiszen ugyanúgy, ahogy a világon mindenhol, egy-egy nagy gyártónak több márkája is létezik, tehát a 40 márka 40 márka mögött körülbelül 20-25 gyártó fog állni.
0: Ugye, említettük a beszélgetés első részében, hogy Kína már korábban zászlóra tűzte az elektromos autózást. Arról mit tudhatunk, hogy ott a belső piacon mennyire elterjedt az elektromos autó használat? Én valahol láttam egy számadatot arra vonatkozóan, hogy a forgalomba helyezett új autóknak már a kb. 50%-a Kínában az elektromos autó, csak összevetve például Németországban ez olyan 10-15%.
1: Így van, nálunk meg egy számjegyű. De a legutóbbi számot kifejezetten ide készülve néztem meg, 60%-a. Amin most aggódnak a gyártók, az, hogy a támogatások csökkenésével ez ott csökken.
0: Ugye az árbeli versenyképesség, a jó ár az, ami meghozta a kínai autók piaci előnyét szerte Európában. Ugye meg annyi extra elapáron látjuk ezeket az erről szóló hirdetéseket, de talán a minőségről, a hosszabb távú megbízhatóságról még keveset tudunk, hát ezek azért még nagyon fiatal márkák. Jó lehet, hát minden kínai autót több éves, általában 8 éve garanciával, 200 ezer kilométerre szóló garanciával kínálnak a gyártók és a kínai márkák, de ez az árbeli versenyképesség az, ami meghatározó lehet elsősorban most?
1: Egyelőre igen. Úgy látszik, hogy igen, a hatalmas garanciákkal, tehát a hosszú garanciákkal szívesen operálnak a kínaiak, de aki ilyen autókat vezet, vagy próbált már, az látja, hogy a minőségre is sokat adnak. Az érzékelhető minőségre mindenképpen. Az anyagminőségre, az utastérben, az összeszerelési minőségre, hogy ne zörögjön, hogy finoman csukódjon, finoman nyíljon, finoman működjön, arra nagyon odafigyelnek a nagy kínai márkák egyöntetűen, és az is igaz, hogy az autóik sokban különböznek a helyi piacra, tehát a Kínába szánt autóktól, mert tudják, hogy Európa kényes, Európa igényes, és különösen odafigyelnek ezekre a dolgokra. Én csak a gyáraikban tett látogatások alapján, meg a fejlesztőközpontjai egy-kettőnek a meglátogatása alapján tudom azt mondani, hogyha a műszaki minőség olyan magas, a gyártásban látható és a fejlesztésben látható, akkor valószínűleg a műszaki minőséggel, tartósággal sem lesz hosszú távon gond. Hatalmasat fejlődtek a kínai márkák. Az elmúlt 10 évben, ha egy bármelyik gyártónak egy 10 évvel ezelőtti típusát összehasonlítjuk egy maival, olyan, mintha nem ugyanaz a márka készítette volna.
0: És a szervízhálózat, a raktárbázisok is megoldottak szerte Európában?
1: Nagyon fejlesztik őket, igen, általában úgy, hogy valahol Európában létrehoznak egy nagy központi alkatrészraktárat, és onnan látják el a kereskedőket és a szervízeket. Korábban ugye volt több márkánál is gond, hogy nagyon sokat kellett várni egy-egy alkatrészre, ami Kínából megérkezett. A legtöbb márka most már figyel arra, hogy legyen európai központja, különösen azok, akik Európában már gyárat működtetnek, vagy hamarosan gyárat nyitnak.
0: Érintőlegesen azért már szóba került az európai autógyártás, de azért próbáljunk választ találni arra, vagy megkísérelni választ adni arra, hogy mi lehet Európa, vagy az európai autógyártók válasza a kínai térnyerésre. Vannak olyan drasztikus álláspontok, én találkoztam közösségi portálokon ezzel, hogy hát akkor Európában ne tessenek kínai autót vásárolni, mert ezzel tulajdonképpen a saját európai autógyártásunkat döntjük be, de hát nyilván nem ez a megoldás. De mi lehet az európai válasz? Ugye itt említettük a nagyon hívogató és csalogató garanciákat, de én azt láttam, hogy már európai márkák is megjelentek például ezzel a 8 év garanciával és 200 ezer kilométerre szóló garanciával, tehát próbálják követni a kínaiakat a tekintetben, de hát mik lehetnek a válaszok valójában?
1: Az iparági választ elég nehéz megadni, mert ha az átmeneti időszakban, ami most nem feltétlenül a 2035-ig tartó időszakra vonatkozik, hanem a tisztán elektromos autózás teljes elterjedéséig számított átmeneti időszakban visszatérünk kicsit, már az európai autóipar visszatér kicsit a belső égés felé, úgy, hogy kisebb akkumulátorokat kell beépíteni, hiszen ott van a benzinmotor vagy a belső égés, akkor sokat lehet spórolni magának az autónak az árán, az előállítási költségén, és az ipar Kínának való kitettségén is, hiszen kevesebb akkumulátort kell beépíteni, kevesebb akkumulátort kell eladni, tehát olcsóbb lehet az autó, többen fogják megvenni. Arra a kérdésre nagyon nehéz választ találni, hogy a gyártás költségeinek előnyét hogyan hozzák be az európai gyártók. Egyelőre nem nagyon látják, hogy hogyan lehet, erre utalnak a gyárbezárlások, meg az egyműszakos termelések. Tehát ha villamosított autót, hatótávnevelt villanyautót, hibridet és elektromos autót is kellően olcsón tudunk előállítani, akkor versenyképesek lehetünk. Nem mondtam ezzel nagy bölcsességet, de a német, meg a magyar, meg egyáltalán az Európai Uniós munkabérekkel elég nehéz versenyt tartani, vagy ellentartani a kínai béreknek. Ugye az Unió egyik komoly próbálkozása a vám, vámemelés 10-valahány százaléktól 38 százalékig, ugye attól függően, hogy mennyire volt kooperatíva a kínai márka rendszer kialakításakor. Úgy látszik, hogy ezzel nem lehet ellenük védekezni, már a kínai márkák terjedése ellen. Egyrészt, mert ahogy beszélgettünk róla, a kínai piac telítődésével arányosan igyekeznek gyártást telepíteni Európába. Másrészt pedig olyan nagy a nyereségük, vagy a haszonhányaduk, hogy abból pár százalékot, még ha az innen nézve nagy is, simán fel tudnak áldozni. Pusztán azért, hogy ott legyenek a piacon, és ott legyenek az utcákon. Ez nekik nagyon fontos. Ha csökkennek a kínai állami támogatások, akkor a helyzet változhat, de amíg nem szűnnek meg teljesen, addig a kínai gyártókat igazából nem nagyon érdekli, többükkel beszélgetve, nem nagyon érdeklik a vámterhek.
0: Hát ez még belefér nekik.
1: Volt, akik azt mondták, szó szerint asztal fölött interjú helyzetben beszélgetve velük, hogy azért jöttünk, mert Európa nekünk fontos. néhány százalékon nem fog múlni. Tehát nehéz velük fölvenni a harcot. A nagy vezető európai automárkák egyetértettek abban, hogy ha képesek lesznek megfelelő hatótávolságú, az olyan 300 kilométert jelent, tisztán elektromos autót gyártani, ami egy 4 fős családot biztonságosan, kényelmesen kiszolgál 25 ezer eurós nettó ár alatt, akkor nagyjából versenyképesek lehetnek a kínai villanyautógyártással, de ez a megállapítás még a villanyautókról szólt. Ugye arról nem beszéltünk, vagy lehet, hogy említettük, de azért emeljük ki, hogy ezek a vámok, amikről beszélünk, kínai autógyártók Kínában gyártott termékeire vonatkozó vámok, ezek vonatkoznak az európai márkák Kínában gyártott és onnan visszahozott autóira is, illetve kizárólag a tisztán elektromos, akkumulátoros elektromos autókra érvényesek, a hibridekre, plug-in hibridekre, hatótávnövelt villanyautókra, meg a belső égésűekre egyáltalán nem, amikről ahonnan indultunk, ugye látható, hogy egyre több kínai márka hoz tisztán belső égésű autót is.
0: Említetted az imént ezt az úgymond megfizethető áru és mondjuk 300 kilométeres hatótávú elektromos autót, és hát azért gondolom, hogy a továbbra is az elektromos autózásnál és az elektromos autóvásárlásnál ez a bizonyos hatótávpara a legnagyobb gond, amikor ugye azt mondja egy család, hogy hát egy autó, tehát, mert ez ugye második autóként ez nagyon jó, mondjuk városi közlekedésre egy 300 kilométeres hatótáv vagy elővárosból bejárni, különösen, hogyha van lehetőség egy otthoni töltésre, de hát amikor azt mondják, hogy hát azért egy olyan autóra lenne szükségem, amivel nyáron üzembiztosan a családdal le tudok menni mondjuk a horvát tengerpartra, télen esetleg el tudok menni síelni az osztrák Alpokba, és akkor itt jön be ez a bizonyos hatótávpara, hogy hogyan oldom ezt meg, ugye 3-400 kilométeres hatótávú elektromos autóval, ahol még ugye a töltőhálózat is adhat okot fejtörésre, és hát komolyabb útvonal tervezésre.
1: Így van. Hát ha ezt műszaki szempontból nézem tisztán, akkor az autó oldali megoldás egy olyan akkumulátor, ami olcsó, könnyű és 10 perc alatt feltölthető. Ha még ilyenünk nincs.
0: Tehát az ideális az lenne, ugye, hogyha 10 perc alatt feltölthető akkumulátor lenne az autóban, és mondjuk elmegy 700 kilométer. Ettől nagyon messze vagyunk?
1: Nem vagyunk nagyon messze. A legtöbb nagy akkumulátorgyártó azt mondja, hogy nagyon közel van ahhoz, hogy hasonló akkumulátorokat készítsen. Ezek a szilárdtest akkumulátorok, amikben már nincsen folyadék, az elektronikjuk sem zselé, sem folyadék, hanem szilárd anyag, film rétegekből rakják ezeket a cellákat össze. De egyelőre nem jön. Van, aki 2027-re ígérte, van, aki készít már kínai gyártó fél szilárd testakkumulátort, részben szilárd az elektrolitja. Ezek azért fontosak, mert olcsóbban gyárthatók, sokkal könnyebbek, sokkal kisebbek és gyorsabban is tölthetők. Nem nagyon tudják még ezt a 600 kilométert bele tudjuk tankolni az autóba áramból 5-10 perc alatt, nem tudják, de nagy lépéssel közelebb kerülnek.
0: Tehát a jövő az mindenképpen ez.
1: A jövő mindenképpen ez, de egy kicsit lassítja a fejlesztést az, hogy a meglévő litium-ionos technológiát még egy kicsit rágni szeretnék az akkumulátorgyártók, hogy megtérüljönek a fejlesztések. Tehát nem csak műszaki akadálya van, gazdasági akadálya is van a modernebb akkumulátor technológiának, mert amíg nem térült meg, vagy valaki nem téríti meg mondjuk állami támogatás formájában azt, amit ő beleült az akkumulátorba, addig nem szívesen lép tovább.
0: Az imént beszélgettünk arról röviden, hogy mi is lehet az európai válasz, vagy az európai autógyártók válasza. Lehet azért a további koncentráció, az együttműködések erősítése is az út egészen akár az összeolvadásig, a közös platformra készülő autók, mert mint hogyha az elmúlt években erre láttunk volna példákat, hát nagy múltú európai márkák útja már nehezen követhető nyomon, olyan legendás márka, mint a Fiat, a Chryslerrel lépett először egy multinacionális együttműködésre, aztán összeolvadta a francia PSA Citroën koncernnel, mára ez a Stellantis, ahová bekerült a hagyományosan német márkaként elkönyvelt Opel is. Így aztán beül az ember mondjuk egy Peugeotba, és azt tapasztalja, hogy ugyanaz a platform, ugyanaz a háromhengeres benzinmotor, turbomotor, de még néha a gombok is ugyanazok, mint a Fiatnál vagy az Opelnél. A forma még egy kicsit felismerhetően különbözik, vagy más, de lehet, mára sem sokáig. Szóval ez a fajta nagyon szoros közös platformokra épülő együttműködés lehet a, még a válasz, meg az út?
1: Szinte biztosan, de ez szerintem ugyanaz a válasz, hogyha csökkenteni kell a költségeket, az,
0: akkor ez csak így lehet.
1: Ez egy hatásos módszer. Nagyon régen egy nagy autó holding, nagy autó csoport vezetője, de tényleg a 90-es években mondta azt, akkor még mindenki hitetlenül, vagy hitetlenkedve hallgatta, hogy előbb-utóbb úgy is az jön, hogy ugyanarra a fejre húzunk különböző sapkákat, akkor még ugye egy Fiat nagyon más volt, mint egy Volkswagen, egy Renault nagyon más volt, mint
0: Citroen,
1: egy...
0: Citroen meg különösen?
1: Így van. Ezek a különbségek el fognak tűnni, és marad a design. A általad említett Stellantisnál látszik, hogy a formatervezők, meg egyáltalán a tervezők extra energiát fordítanak arra, hogy a Peugeot a korábbinál Peugeot-b legyen, a Fiat a korábbinál Fiatabb legyen feliratban, színekben, mert tudják, hogy a műszaki alapok ugyanazok. Amikor autós újságíróként mi ezen panaszkodunk, hogy de hát Peugeot szerkezet van az Opelben, Opel szerkezet van a Peugeotban, ez tetszőleges, tehát hogy ugyanazok a műszaki alapok. Erre egyszer egy sajtótájékoztatón kaptam meg a választ, amikor azt mondták, hogy ezt ön vagy te tudod, mert te hetente más autókban ülsz. De aki vesz egy Peugeot, Opelt...
0: Igen, azt gondolja, hogy ez valami egyedi dolog.
1: Ő 10 évig benne ül, és neki az az autója.
0: De azelőtt ugye előszeretettel választottak az autót emberek úgy, hogy német autó, francia autó, japán autó, és aki mondjuk valamelyik német vagy japán márkára esküdött, az általában lesajnálta, leszólta az olasz vagy a francia autót. Szóval voltak márkahű vásárlók, voltak hívek, voltak táborok, mára viszont nem igen van olyan, hogy olasz autó, meg német autó. Ez érdemes ezért könnyet ejteni, vagy hát ez a...
1: Könnyet ejteni érdemes, mert valami íze volt, és ez az íz kezd eltűnni, de ha tényleg az a célunk, hogy az európai autóipar
0: megmaradjon,
1: és megfelelő, elérhető áron vehessünk olyan autót, ami lehet, hogy nekünk a szívünknek kedvesebb lenne, hogyha az olasz tényleg olasz lenne, a francia tényleg francia, a német pedig tényleg német, de valójában a használójának igazából az a fontos, hogy elvigye A-ból B-be, és nyújtsa a szolgáltatásokat megfelelő áron és megfelelő minőségben, akkor e felé kell menni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Széchenyi Gábor, az Autó című szaklap főszerkesztője volt a vendégünk itt az Arénában.
1: Köszönöm,
0: hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Több mint 30 nevelőszülői hálózat vezetőjével és fenntartójával tartott megbeszélést Bot Emőke gyermekvédelmi helyettes államtitkár és Vaskuti Gergely gyermekvédelmi bántalmazási ügyek feltárásáért felelős miniszteri biztos, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos kiemelte, a gyermekvédelem megújítása nem történhet azok nélkül, akik nap mint nap a gyerekek mellett dolgoznak. A miniszter tájékoztatása szerint a több mint 2 órás egyeztetés célja az ismerkedés mellett az volt, hogy közvetlenül hallhassák az ágazatban dolgozók tapasztalatait, mi működik jól, milyen erőforrásokra lehet építeni, és melyek azok a régóta fennálló problémák, amelyek sürgős változást igényelnek. A résztvevők több nehézséget is jeleztek, ilyen a nevelőszülők felvételét lassító, elhúzódó pszichológiai alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció, miközben a gyermekekről gyakran hiányos vagy késedelmes információ érkezik, valamint a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya. Szóba került a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása és a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek iskolai befogadásának nehézségei is. Számolt be róla Kátai Németh Vilmos. A találkozó egy hosszú távú párbeszéd kezdete a nevelőszülői hálózatok, az államtitkárság és a minisztérium között, zárta bejegyzését a miniszter. Folytonosságot, kiszámíthatóságot és nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor keretében pénteken megrendezett nemzetpolitikai kerekasztal résztvevői. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Antal Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség stratégiai igazgatója és több más felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy emeljék ki a nemzetpolitika ügyét a párt csatár. Szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese történelmi esélyként értékelte, hogy az országgyűlésből kiszorultak azok a posztkommunista erők, amelyek a külhoni nemzetrészek ellen uszítottak. Jelezte, a Fidesz készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai konszenzus kialakítása érdekében. Július 26-án vasárnap 18 órakor veszi kezdetét a Rákóczi Szövetség második összmagyar középiskolás tábora a Sátoraja újhelyi Rákóczi táborban. A rendezvényre Magyarország és a Kárpát-medence számos középiskolájából érkeznek diákok, akikhez a nagyvilág magyar diaszpóra közösségeiből is csatlakoznak fiatalok, köztük például az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, Brazíliából, Finnországból, Japánból, Németországból, Svájcból és Új-Zélandról is, hogy együtt tölthessenek egy hetet. A cél ezúttal sem más, mint találkozási lehetőséget teremteni a világ különböző részein élő magyar fiatalok számára, erősíteni az összetartozás érzését, a magyar nyelvhez és kultúrához való kötődést, valamint hozzájárulni a fiatalok kapcsolataihoz. A közösségépítést változatos programok, kirándulások, sport és kulturális események, valamint számos közös élmény segíti. A második összmagyar középiskolás tábort a Honvédelmi Minisztérium programjai is gazdagítják. A táborba azok a középiskolák kaptak meghívást, amelyekben működik a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezete. A diaszpórából olyan fiatalok jelentkezhettek, akik aktív szerepet vállalnak helyi magyar közösségeik életében. Több mint 40 aranytárgyat, köztük drága kövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsétgyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mljet szigetének közelében. A feltárást végző horvát régészek szerint hasonló gazdagságú leletegyüttest eddig nem dokumentáltak földközi tengeri víz alatti lelőhelyen. A 7. század végén vagy a 8. század elején elsüllyedt hajó maradványait 2015 óta kutatják. A roncsból több mint 40, összesen mintegy 600 grammot nyomó aranytárgy került elő. A leletek között 4 arany övgarnitúra, egy smaragdal, rubinnal és gyöngyökkel díszített álcsat, valamint egy császári képmással ellátott aranypecsétgyűrű is található. A fedélzetről egyébként amfórák, kerámia edények, mérlegek és súlyok, valamint elefántcsontból készült játékzsetonok és dobókockák is előkerültek.
2: Az időjárásról.
3: A délután hátralévő részében továbbra is derült időre számíthatunk, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul. Szombaton napos idő várható, a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadék góc. A szelet néhol élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Telefonos Lelki Segélyszolgálatok Nemzetközi Szövetségének kongresszusa.
2: Múlt héten volt ez a konferencia, amit az IFOTES 3 évente szervez meg. Az IFOTES a Lelki Elsősegélyszolgálatok Nemzetközi Szövetsége, amelynek a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége is tagja. És ebben az évben Budapesten tartották ezt a nagyszabású konferenciát, kongresszust.
1: Szücsem Sándor, református utazóval beszélgetünk.
3: Egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, Ágcsernyőbe hívtak előadást tartani, és ahogy néztem az útvonalat, hogy hogyan lehetne eljutni ugye Tiszafüredről Ágcsernyőbe, akkor vettem észre, hogy egy kis kitérővel, vagy kis kitérő a 100 kilométeren belül itt jelent nekem, tehát 50 óra 50 vissza, de ez kevesebb volt, meg el tudom érni azt a két falut, amely Trianonnak az egyik legnagyobb fájdalma.
1: Nyáron hőség ellen mit tegyünk, mit igyunk?
4: A folyadék igény ilyenkor ugye egy énenként eltérő, tehát hiszen attól függ, hogy életkortól, testsúlytól, fizikai aktivitástól, és attól is, hogy mennyit tartózkodunk a napon. Tehát nyáron különösebben fontos, hogy sokkal többet igyunk, de általánosságban elmondható, hogy napi 30-35 milliliter folyadék per testsúlykilogrammal lehet számolni. De ez mondom, hogy attól függ, hogy mennyit tartózkodsz a napon, de ez a minimális 2 liter víz általánosságban elmondható.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A lelki egészség megőrzése napjainkban talán fontosabb, mint valaha. Egyre többen keresnek segítséget krízis helyzetben, és ebben óriási szerepet töltenek be a lelki segélytelefonszolgálatok, ahol sokszor már egy figyelmes, ítélkezésmentes beszélgetés is életet menthet. Nemrég Budapesten rendezte meg az IFOTESZ, vagyis a Telefonos Lelki Segélyszolgálatok Nemzetközi Szövetségének kongresszusát, amelyen a világ számos országából érkezett szakemberek osztották meg tapasztalataikat. A konferencia központi témája a jelenlét ereje volt, vagyis hogy a mesterséges intelligencia korában mi teszi pótolhatatlanná az emberi figyelmet és empátiát. Török Orsolya mentálhigiénész szakember, a Kárpátaljai Lelki Segélytelefonszolgálat egykori vezetője is részt vett ezen a rangos szakmai eseményen. A következőben vele beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
2: Éppen a múlt héten ért véget a 23. IFOTESZ Lelki Elsősegélyszolgálatok Nemzetközi Szövetségének kongresszusa, amelyen te is részt vettél, és a témákat nézve elképesztő dolgok hangzottak el, és amikor már egy szakmai kongresszuson, konferencián ilyen témák vannak, akkor engem mindig megijeszt. Mert a legfontosabb téma az ember érintés a jelenlét ereje címmel, a mesterséges intelligencia és az ember közötti intellektuális kapcsolatok kialakulása volt, ha jól értelmezem. Kérlek, mesélnek ennek a témák a felvetésre. Hogyan jutottunk erre szinte, hogy már itt járunk, hogy ezen kell beszélgetnünk?
3: Igen, múlt héten volt ez a konferencia, amit az IFOTESZ 3 évente szervez meg. Az IFOTESZ a Lelki Elsősegélyszolgálatok Nemzetközi Szövetsége, amelynek a Magyar Lelki Elsősegélytelefonszolgálatok Szövetsége is tagja. És ebben az évben Budapesten tartották ezt a nagyszabású konferenciát, kongresszust, és a Magyar Szolgálatok Szövetsége volt a házigazda. Hát igen, eljutottunk ide, hogy a telefonszolgálatok is elkezdtek foglalkozni a mesterséges intelligenciával való kapcsolattal, ugyanis az a tendencia, hogy a mesterséges intelligenciák térnyerésével, chatbotok térnyerésével az emberek mindenféle problémáikat is vele beszélik meg. És ez egy nagyon valós probléma, hogy azok a szakemberek, akik önkéntesként vannak a telefonszolgálatoknál, hogyan viszonyuljanak a mesterséges intelligenciához, egyáltalán a segítéshez, hogyan tartozik hozzá ez a témakör. Nagyon sok előadás és műhelymunka volt a kongresszus során, tehát mindegyiket nem tudtam én sem meghallgatni, csak időnként tudtam belehallgatni az előadásokba, és nagyon várom én is azt, hogy legyen egy összefoglaló majd a kongresszus után, amikor összegzik ezt a sok-sok tudást. De arról tudok mesélni, hogy ez a több mint 900 szakember, aki itt Budapesten összejött, és különféle nyelveken, legalább 5 nyelven tárgyalták, hallgatták az erről szóló előadásokat és műhelymunkákat, hogy arra jutottunk, azok voltak a legfontosabb üzenetei ennek a kongresszusnak, hogy a mesterséges intelligencia nagyon alkalmas arra, hogy az adminisztratív terheket csökkentse, adatot elemezzen, kockázatfelismerésben egy segítséget nyújtson az embereknek, ugyanakkor az algoritmusok nem képesek a sorok között olvasni, nem rendelkeznek saját élettörténettel, tudattal, és nem képesek valódi együttérző jelenlétet nyújtani. Tulajdonképpen adatokat elemeznek ezek a nyelvi modellek, és az adat elemzés után adnak válaszokat, sokszor nagyon meglepő és nagyon jó válaszokat, mégsem képesek arra, hogy együtt érezzenek az emberekkel. Hallgattam egy előadást, amelyben olyan esetekről számoltak be, ahol a mesterséges intelligencia életellenes válaszokat adott, és emiatt többen be is perelték a tulajdonosokat, és ebből látjuk, hogy nem tud igazából a mesterséges intelligencia, nem tud felelősséget vállalni. Tud válaszokat adni, de hogyha csak erre támaszkodunk, akkor előfordulhat, hogy nagyon nagy tévútra kerülünk.
4: Az IFOTES konferenciát, ahogy mondott, 3 évente szervezik meg, és hogyha jól sejtem, 3 évvel ezelőtt nagyon-nagyon nem ez lehetett a téma, hiszen az AI-nak a térnyelése az inkább az utóbbi 1-2 évben, legalábbis a hétköznapi felhasználók tekintetében 1-2 éve jelent meg. Te szakemberként hogy látod, miért felül fel, nevezük így az átlagos ember részéről, hogy az AI-t keresse meg? Hol van ennek a kérdésnek a gyökere, hogy most ne problémának nevezzem?
3: Én azt gondolom, hogy az ember válaszokat keres, és nem feltétlenül tudja, meri egy másik embernek elmondani a legbelsőbb problémáit. És ezért elég egyértelmű, hogyha van egy gyors válaszra kész számítógépes alkalmazás vagy rendszer, akkor egy idő után mindent attól kérdez. Nem csak azt, hogy mikor indul a vonat, hanem azt is, hogy mit tegyen, hogyha kapcsolati problémái vannak. Viszont ezáltal leépülnek az emberi kapcsolatai, és egyre kevésbé lesz arra képes, hogy másik ember előtt tárja fel a belső világát. Erről is volt egy előadás, hogy leszoktatjuk magunkat arról, hogy emberekkel beszéljünk, aztán legnagyobb vágyunk az, hogy kapcsolódjunk, kötődjünk, de mivel leszoktatjuk magunkat, ezért egyre kevésbé van lehetőségünk meg bátorságunk kötődni. Úgyhogy ugyan válaszokat lehet, hogy kapunk, de az emberi kötődéseink, az emberi kapcsolataink meg leépülnek. Egyébként az előző konferenciának a témája az a reményről szólt, a Winds of Hope, a remény szelei vagy fuvallatai, és itt a rezilienciát, az ellenálló, lelki ellenálló képességet vették górcső alá, személyes és közösségi szinten. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy ne féljünk a változástól, hanem próbáljunk kapcsolódni az új dolgokhoz, és nekem itt kapcsolódik a mesterséges intelligenciához is, hogy nem szabad félnünk tőle arra, amire való használhatjuk, de nagyon vigyázzunk az emberi kapcsolatainkra, és az, hogy kitől is kérünk segítséget. Hiszen ha mondjuk egy szuicid krízisben a mesterséges intelligenciával való beszélgetés késlelteti a valódi segítségkérést. Ha egy emberrel beszél a hívó, akkor az az ügyelő, a képzett ügyelő önkéntes tudja ezt, hogy mikor kell segítséghez, komolyabb segítséghez irányítani, és mit kell tenni egy szuicid krízis esetén.
2: Gyakorlatilag azt mutatják a statisztikák, hogy a mai társadalom, a modern társadalom nem csak az adminisztráció, meg a hétköznapi feladatok elvégzésére használja mesterséges intelligenciát, hanem egyre nagyobb szinten mélyül el benne, sőt, mindenféle extrém sztorikkal találkozunk, szerelem, valaki hozzá is el is akarja venni feleségül, mindenféle ilyen hírekkel találkozunk, valamint, hogy átveszi az emberi kapcsolatokat valamilyen formában, már a jelenben a mesterséges intelligencia egyfajta áll kapcsolatot épít.
3: A mesterséges intelligencia képes ugyanutánozni a beszélgetéseket, de nem ismeri a szenvedést, a fájdalmat, nincs élettörténete, tehát ezért a lelkisegélyvonalakon lévő emberi jelenlét az pótolhatatlan tulajdonképpen.
2: Miért baj az, amikor egy harmadik félnek mondja el, mondjuk egy párkapcsolaton belül, vagy egy gyermek-szülő kapcsolaton belül egy harmadik félnek, azaz a chat robotnak mondja el a legféltettebb titkait egy gyermek, vagy éppen a férj, vagy éppen a feleség a legnehezebb életérzését, nem pedig a saját párunknak, vagy éppen gyermekként a szüleinknek?
3: Ez egyfajta önvédelem is, meg bizonytalanság és bizalmatlanság. Sokkal rizikósabb elmondani valaki olyannak, aki válaszol is, aki szintén érez, és szintén úgy reagál, ahogy egy ember tud csak reagálni. Kevésbé rizikós egy mesterséges intelligenciának elmondani. Viszont ebben benne van az is, hogy a kapcsolataink nem épülnek, nem mélyülnek, nem változnak. Ettől nem változik valószínűleg azokkal való kapcsolat, akikkel kellene.
2: A kárpátai lelki telefonos segélyszolgálat egy olyan mankóként van jelen, amely a nehéz helyzetekben lévő pillanatokban tudott lenni. Mennyire látjátok azt, hogy ez felveheti alternatívájaként ezt a munkát?
3: Hát ez tulajdonképpen az embereken múlik, akik telefonálnak. Az idő meg fogja mutatni, hogy mit használnak az emberek inkább, a mesterséges intelligenciát, vagy tényleg kíváncsiak egy valódi emberi jelenlétre. Én azt remélem, hogy továbbra is fennmaradnak a telefonszolgálatok, és hogy hogy az embereknek nem egy robotra, nem egy algoritmusra, egy algoritmus válaszára lesz szükség hosszú távon, vagy a valódi problémáknál, hanem egy másik emberre. És igen, ezt tudom mondani, hogy ezt meg fogja mutatni az idő, és meg kell találni a telefonszolgálatoknak is a helyét ebben az új világban, vagy ebben az új kontextusban.
2: Egyfajta illúziót generál a ChatGPT ilyen értelembe véve?
3: Tud egész jó ötleteket adni, de illúzió az, hogy közöttünk valós kapcsolat van, és az ember kapcsolatra született, arra született, hogy másban mossa meg az arcát, ugye, ahogy az idézet mondja, az, hogy belemerüljön a másik ember személyiségébe, hogy válaszokat kapjon, hogy rezonáljanak rá, amire nem tud igazán rezonálni egy gép, és csak bízhatunk benne, hogy az emberek ragaszkodni fognak egymáshoz, és nem egy mesterséges intelligenciát használnak arra, hogy békésebb és kiegyensúlyozottabb életet éljenek, hanem keresni fogják a közösséget és az emberi kapcsolatokat.
1: Az elmúlt percekben Török Orsolya mentálhigiénis szakemberrel beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A második világháborút lezáró békerendezés egyik legkülönösebb döntése volt, hogy ketté választották Nagy-Szelmencet és Kis-Szelmencet. Az egyik falu Csehszlovákiához, a másik a Szovjetunióhoz került, családokat és közösségeket szakítva szét. A két települést évtizedekig határzár választott el egymástól, a gyalogos átkelő csak 2005-ben nyílt meg. A közelmúltban Szücsem Sándor református utazó járt a két faluban, ahol ma is érezhető a történelem és a jelen háború súlya. Tapasztalatairól Hegedűs már kérdezte.
2: Jártál Felvidéken, és a Facebook beszámolód alapján egy régi vágyadat tudtad teljesíteni, hogy Kis-Szelmenc és Nagy-Szelmenc között átsétáltál a határon. Miért vágytál erre, és mesélj, hogy hogyan érezted itt magad, mit jelentett neked ez?
3: Én nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, Ágcsernyőbe hívtak előadást tartani, és ahogy néztem az útvonalat, hogy hogyan lehetne eljutni ugye Tiszafüredről Ágcsernyőbe, akkor vettem észre, hogy egy kis kitérővel, vagy kis kitérő a 100 kilométeren belül itt jelent nekem, tehát 50-50 vissza, de ez kevesebb volt, meg el tudom érni azt a két falut, amely Trianonnak az egyik legnagyobb fájdalma, ugyanis Nagy-Szelmenc és Kis-Szelmenc között húzódik a mostani Európa Unió és Ukrajna határa, ha pedig lefordítjuk az akkori nyelvezetre, Nagy-Szelmenc Csehszlovákiához került, Kis-Szelmenc pedig a Szovjetunióhoz, és ez a falu konkrétan ketté van vágva. Ha most kellene területileg megfogalmazni, akkor azt mondanánk, hogy Nagy-Szelmenc Felvidéken van, Kis-Szelmenc pedig Kárpátalján, de semmiképpen sem. Tehát őket úgy vágták ketté, és úgy csatolták el tőlünk, hogy nem is maradtak egy országba. Ahogy kutattam a falunak a világháború utáni történetét, elhangzanak olyan számok például, hogy ötször váltottak úgy például állampolgárságot, hogy nem mozdultak ki a faluból. Mivel én körbestoppoltam Csonkországot, Nagy-Magyarországot, és én már régen hallottam erről a faluról, én régen is el akartam jutni, a stoppos túrám alkalmával nem jutottam el, most viszont, hogyha már eljutottam, akkor el akartam menni abba a temetőbe, ahol először végig akarták húzni a két ország határát, van a temető, hát még most is talán a közepén egy kereszt, és azt mondták, hogy ha szembeállsz a kereszttel, balra Szovjetunió, vagy mostan Ukrajna, jobbra pedig Csehszlovákia, és hál' Istennek ezt el tudták tolatni pár száz

0: Én megnézném Kiszálmencet is, és mivel ott csak gyaloghatár van, már útlevéllel készültem, ezért gondoltam, hogy legalább megpróbálom, hogy vagy visszafordítanak, vagy nem, és ahogy szlovák határ ellenőrzésen nem volt semmi gond, az ukránnál kérdezték, hogy hova megyek, mondtam, hogy hát csak át akarok menni megnézni Ukrajnát, meg egy kis csokit hozni, és angolul tört angolsággal beszéltünk a vámossal, illetve a határőr az útlevélkezelővel, és akkor elmondta, hogy ennek szerintem mi az ára. Megegyeztünk, és megvettem a csokit, átengedtek, visszajöttem, kivette a szatyorból, amit gondolt, a váncsokit, meg a még váncsokit, és akkor így haza, visszakerülhettem ugye Felvidékre. Utólag tudtam meg az ágcsernyői előadásom után, hogy ezt nem is tehettem volna meg. Tehát én magyar állampolgárként azon a határon nem ismertem volna ki. Ott csak a szlovák állampolgár mehetett ki, meg ukrán állampolgár. Valamiért az Úristen ezt is megengedte, hogy ott el legyek fedezve. És még utána gondoltam bele, hogy mi lett volna, hogyha ki átengednek Ukrajnába, és amikor jövök vissza 10 perc múlva, akkor azt mondják, hogy záhony, vagy csop. És akkor 2 óra múlva meg előadást kellett volna tartanom. De tehát valahogy így jár az Úristen előttem stopposként is, hogy egyszerűen olyan ajtók nyílnak meg, amelyek másnak nem, vagy nem, éppen akkor nem. Ha valaki teheti, menjen el, nézze meg a temetőt, nézze meg, ha mer, akkor menjen át ott Ukrajnába, de elég csak, ha a felvidéki oldalon marad. Nagy élmény és nagy tragédia színhelye, Nagy Szelmenc és Kis Szelmenc.
1: A kárpátaljai oldalon, a Bolton kívül, hogy érezted magad?
0: Én otthon érzem magam, Nagy Magyarország területén mindenhol, több évtizedet ugrottunk vissza. Covid után a csokisbolt mellett egyetlen egy kocsma, tehát olyan hely maradt, ahol italt lehet vásárolni, az még jobban nézett ki, mint a csokis bolt, de ott látszott, hogy sokféle bolt volt a Covid előtt, azt mondják, hogy Covid után borult ott meg minden, és összedőlt házak vannak, üzletek bezárva, viszont kérdezték, hogy fogatmentem-e csináltatni, mert hogy arra van a fogorvos pár 50 méterre. Tehát, hogy van ilyen turizmus is, hogy hozzánk is járnak Magyarországra fogat csináltatni, de úgy látszik Ukrajnába is. Ez is érdekes. Tehát az, hogyha nem vagy ott, akkor nem tudod. Rengeteg a magántaxi, mind a két oldalt. Például Nagy Szelmencen parkoló van kialakítva, hogy ott lerakod a kocsidat, és akkor átgyalogolsz, nem tudom, 300 méter a határ, a parkolótól, a temető mellett, és utána visszajössz, és tudod folytatni az utadat, de gépjárművel ott nem lehet átmenni.
1: És beszéltél a helyiekkel, mert az a feltételezésem, hogy önmagában már ez a gyalog határátkelő is egy nagyon nagy változás volt a település életében. Hát most gondoljunk vissza csak, amiket te soroltál, hogy a határ fizikai megléte után milyen nehéz volt a kapcsolattartás.
0: Igen. Hát most nagyon örültek neki, amikor a határ megnyílt, tehát a gyaloghatár, a gyalogátkelési lehetőség már rendelkezésükre áll. Akikkel beszéltem, mert azért csak szóba álltam, én a temetőnek a történetére voltam kíváncsi, és ott azt kérdezgettem körbe. A fiatalok Nagy Szelmencen sem nagyon maradnak meg, viszont állandó a forgalom, tehát az ukrán állampolgárok jönnek és mennek. Több ukrán autó volt a parkolóba, és láttam párokat, ahogy kísérik egymást a határig. Mondjuk a férfi nem ment át, de a nő az átment. Tehát félelmetes, hogy ugye hallunk ezekről, a utcán elkapjuk az embereket, és akkor tényleg valaki, egy katona köteles férfi a párját elkíséri a szlovák oldalon a határig, de ha 100 métert még menne, akkor már lehet, hogy le is fognák. És aztán voltak olyanok, akikre megvártak, tehát akik megvárt a párja. De nagyon-nagyon furcsa érzés. Tehát szokták mondani, hogy hát ezt látni kell, meg megérezni, mert hogy így elmondva ez így furcsa, de azért nem tudom, ki hol lakik. Gondolja el, hogy a településén keresztbe húznak egy vonalat, és a vonaltól, nem tudom, északra eső terület az egy másik ország, és teljesen mindegy, hogy még családtagon maradt ott a vonalon túl. De volt rá példa, amikor a határt meghúzták, de aztán hál' Istennek sikerült mindenkinek a megfelelő oldalra kerülni, úgy, hogy azt az egységes falut mégis ketté vágták. Egy nagyra, meg egy kicsire. egy málira.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Nyáron a magas hőmérséklet komoly terhet jelent a szervezetre, ezért ilyenkor különösen fontos odafigyelni a megfelelő táplálkozásra és folyadékbevitelre. De milyen ételek segítenek átvészelni a kánikulát, és mire érdemes odafigyelni a forró napokon? Erről kérdeztük Józsa Noémi dietetikust, a riporter Ungvári Szende.
2: Szerinted miért viseli meg ennyire a szervezetünket a nyári hőség?
3: Azért, mert ilyenkor a szervezet ugye folyamatosan azon dolgozik, hogy a testhőmérsékletünket normális szinten tartsa. Ennek legfontosabb módja ugye az izzadás, amivel azonban nem csak a vizet, hanem ásványi anyagot is vesztünk. És hogyha ezt nem pótoljuk megfelelően, akkor könnyen kialakulhat fáradtság, fejfájás, szédülés, vagy akár rosszul lét is. És éppen ezért fontos, hogy különösen odafigyeljünk nyáron a rendszer és folyadékfogyasztásra, valamint a vízben gazdag ételekre, például gyümölcs-zöldség fogyasztásra.
2: Ezekben a nagy kánikulákban a szervezet egy kicsit ugye másképp működik, mint a hűvösebb napokban. Igazából itt egy plusz kérdésem is lenne, hogy mi a különbség a nyári és a hűvösebb hónapokban, hogy hogyan hat ez a szervezetünkre?
3: A folyadék igény ilyenkor ugye egyénenként eltérő, tehát hiszen attól függ, hogy életkortól, testsúlytól, fizikai aktivitástól, és attól is, hogy mennyit tartózkodunk a napon. Tehát nyáron különösebben fontos, hogy sokkal többet ígyunk, de általánosságban elmondható, hogy napi 30-35 ml folyadék per testsúly kilogrammal lehet számolni. De ez mondom, hogy attól függ, hogy mennyit tartózkodsz a napon, de ez a minimális 2 liter víz általánosságban elmondható téli időszakban is, de nyáron ez ennél nyilván, hogy több is növekszik annak függvényében, amit az előbb felsoroltam.
2: Ha már a téli hónapokban vagyunk, akkor például télen a folyadékot, mármint a vizet kiválthatja, például a teafogyasztás, vagy ez ilyen tévhit, hogy igazából csak vizet szabad innunk, vagy tegyük fel 1 liter víz és 1 liter teát fogyasztunk.
3: Jó kérdés. Általánosságban a szervezetnek vízre van szüksége, de mikor folyadékról beszélgetünk, akkor ide tartoznak a levesek, a smoothiek, cukrozatlan teja, ezek mind-mind nagyon jó alternatívák lehetnek, ugyanígy télen is és nyáron is. Tehát nem feltétlenül csak a vízre gondolok, hanem a nap összességében, amilyen folyadékot megiszunk.
2: A kiszáradás tünetei gyakran csak akkor válnak feltűnővé, amikor a szervezet már folyadékhiánnyal küzd. Melyek azok a korai jelek, amelyekre érdemes jobban odafigyelni?
3: Hát elsősorban ugye a szomjúságérzet, de amikor már ezt érezzük, akkor általában a szervezet már dehidratált, tehát ki van száradva, és nem érdemes ezt megvárni. Korai tünetek közé tartozik a fájszárosság, fejfájás, fáradékonyság, koncentrációzavarok, szédülés, és valamint az, hogyha a vizelet sötétebb színűvé válik, és ritkábban kell vizelni, tehát ezt is fontos lehet, hogy közbe-közbe figyelni a vizeletnek a színét. És hogyha ezeket észleljük, akkor érdemes mielőbb pótolni, és súlyosabb esetben rosszul létező vagy hőkimerüléshez is vezethet, úgyhogy mindenképpen érdemes odafigyelni ezekre.
2: A szezonális zöldségek és gyümölcsök ilyenkor bőségesen rendelkezésre állnak. Milyen szerepet töltenek be ezek a nyári étrendben?
3: Érdemes nyáron könnyen emészhető ételeket választani. Olyan ételek kerüljenek a tányérra, mint például a friss zöldségek, gimölcsök, saláták, a sovány húsok, halak, például fermentált ártányvékek, túrjoghult vagy kefír például. Ezek nem csak tápanyagokban gazdag, hanem több vizet is tartalmaznak, így a hidratáltság szempontjából is fontos. Amit kerülni érdemesebb igazából azok a nagyon zsíros, nagyon nehéz bő olajokban sült ételek, az erősen szerezett élelmiszerek, ezek megterhelhetik az emésztőrendszert, és fokozhassák a kellemetlen teltségérzetet így a nagy kánikulákba. Annyi, hogy még érdemesebb felosztani több étkezésekre, tehát 3-4 étkezésre is. Sokan úgy csinálják, hogy naponta 2-szer esznek nagyot, és ez lehet, hogy megterhelő gyomornak, és diszkomfort érzés jöhet azután, ezért érdemesebb kisebb adagokat enni, és felosztani ezt a nagyobb mennyiséget.
2: Ha már zsíros ételekről beszélgetünk, akkor ugye a szabadtéri sütések, grillezések és piknikek a nyár kedvelt programjai, ugyanakkor élelmiszerbiztonsági szempontból is odafigyelést igényelnek. Szerinted mire kell ügyelni az ételek tárolása és elkészítése során, illetve ilyenkor is hanyagoljuk igazából a jó zsíros ételeket, amit megrillezünk, mert ugye ha már nyár, akkor szalonna, aminek még a zsírját is kenyérre csöpögtetjük, és úgy esszük meg.
3: Igen, tehát igen, a nyári melegben ilyenkor a baktériumok sokkal gyorsabban elszaporodnak az élelmiszereken, ezért különösen a higiéniára nagyon oda kell figyelni. Ami elsősorban én javasolnék, hogy a hűtést igénylő ételeket ne hagyjuk hosszabb ideig szobahőmérsékleten vagy a napon, és szállításkor is érdemes hűtőtáskát használni, ugyebár grillezésnél ügyeljünk arra, hogy a húsok megfelelően átsüljenek, és ne legyen nyárs. És a nyárs, illetve a kész életek ne nagyon érintkezzenek egymással, mert ugye növeli a keresztényeződés kockázatát. Emellett a gyakori kézmosás, tiszta eszközök használata, ez ugye alapvető az ételmérgezések megelőzésében. A szalonnás kérdésedre válaszolva, én azt szoktam javasolni, hogy a mértékletességen van a lényeg, és nem szeretem ezt a nagyon végletet, hogy semmit se együnk, hanem mindent lehet csak mértékkel. Most, hogyha az ember odafigyel, most egy nagy adag zöldséges tálat eszik, sovány, fehérre forrással, húsokkal, most ha egy kis darab szalonnát fog enni, ez sem jól neki az az étel, mert úgyis ez az élmény, amit közösen megélnek a barátokkal, azt fog számítani, és nem arra fog emlékezni, hogy ő most szalonnát evett, hanem arra, hogy milyen jó kis beszélgetés alakult ki. És nyilván, hogy fontos, hogy emellett a mozgásra is odafigyeljünk, és ne legyen folyamatosan csak a szalonna, vagy csak a kövérhús, hanem mellette még ugye a soványabb hús, például csirke, pulyka, ezeket választjuk előtérbe, de nem kell félni. Tehát, hogy a mértékletességem van a lényeg, tulajdonképpen ezt akartam mondani.
2: Különbözik-e a gyermek, az idősek vagy a krónikus betegek étrendje a hőség idején?
3: Igen, ezek a csoportok érzékenyebbek a nagy melegekre, ezért különösen odafigyelni rájuk. A gyermekek és az idősebbek könnyebben kiszáradhatnak, ezért fontos, hogy rendszeresen kínáljuk őket folyadékkal, ne csak akkor, amikor ők kérik. És az ételmükbe is olyan ételeket tegyünk, ami fent említett ételcsoportokat, amiről beszéltem, sok zöldség, gyümölcs, teskérlésű gabonák. Krónikus betegségek, például szív- és érrendszeri vagy vesebetegség esetén azonban a folyadék bevételre vonatkozó ajánlások eltérőek. Ezért ilyenkor mindig a kezelőorvos vagy a dietetikus egyéni javaslatát kell előtérbe helyezni. Tehát nem mindenkinek javasolt ez, hogy sok vízfogyasztás, ilyenkor az orvosi javaslatra kell hallgatni.
2: Mit tanácsolsz azoknak, akik a nagy melegben is sportolnak, vagy fizikai munkát végeznek?
3: Érdemes a tevékenység előtt, közben és utána is hidratálni, ez nagyon-nagyon fontos. Ha lehet, ezeket a nagyobb fizikai megterheléseket inkább a reggeli vagy az esti hűvösebb órákra időzíteni, amikor a legnagyobb tűzőnap van. És a másik az, hogy figyeljünk a szervezetünk jelzéseire. Ha szédülés, erős fáradtság vagy fejfájás jelentkezik, akkor mindenképpen hagyjuk abba, és pihenjünk meg hűvös helyen. Egy óránál rövidebb átlagos intenzitású mozgás során a víz általában elegendő, tehát nem szükséges elektrolit pótlás. Hogyha ennél nagyobb, intenzív edzés, több óránál tartó kemény fizikai munkáról van szó, akkor izzadásul ugye több ásványanyagot vesztünk, ezért javasolható a pótlás is, indokolt lehet.
2: Ilyenkor szükség van plusz vitamin vagy ásványi anyag pótlásra?
3: Általánosságban nincs szükség nyáron külön vitamin vagy ásványanyag pótlásra, hogyha valaki változatosan és kiegyensúlyozottan táplálkozik. Tehát a szezonális gyümölcsök és zöldségek ilyenkor bőségesen biztosítják a legtöbb szükséges vitamint és ásványanyagot. Kivételt jelenthetnek ugye azok, akik erősen izzadnak, például elveszett folyadék az elektrolitok pótlására, vagyis hogy például, hogyha ugye kemény fizikai munkát végeznek, ugye ilyenkor pótlásra is kell figyelni, de a vitamin vagy étrendkiegészítőt azonban csak indokolt esetben egyéni szükséglet alapján érdemes alkalmazni, nem rutinszerűen.
2: Szerinted melyek a leggyakoribb tévhitek a nyári táplálkozással kapcsolatban?
3: Hát az egyik az, hogy csak akkor kell inni, amikor már szomjasok vagyunk, pedig ugye ilyenkor már említettem, hogy a szervezet már ki van száradva. Sokan azt is gondolják, hogy az üdítők vagy az alkohol jól hidratálnak, pedig legjobb választás továbbra is a víz. És gyakori tét itt az is, hogy a gyümölcsök önmagukban fedezik a folyadék szükségletet, bár magas a víztartalmuk, a megfelelő hidratáláshoz rendszeres folyadékfogyasztás szükséges, tehát nem elég az egyáltalán. Emellett sokan nyáron teljesen kihagyják a fétkezéseket, pedig ilyenkor is fontos a kiegyensúlyozott változatos étrend, csak érdemes a könnyebb fogásokat előnybe részesíteni. Tehát a nyáron is ugyanazokat az étrendi javaslatok vannak, mint télen, vagy ősszel, vagy akár tavasszal.
2: Ha már alkoholról beszélünk, akkor ebbe a nyári melegbe ugye egyszer-egyszer van, amikor megkívánjuk a hideg, hűsítő alkoholt. Szerinted mennyi a maximum, amit megihatunk egy nap?
3: Azt tudni kell, hogy az alkoholra nincs általános javaslat, ami megengedett. Hivatalos, tudományos cikkekből nem javasolt az alkohol semmilyen fajtája. Most az, hogyha megiszünk egy fröccsöt például, ami ugye vízzel van, és ez egy jó alternatíva lehet például, de fontos, hogy mivel az alkohol visszatartja a szervezetünkben a vizet, azért fontos, hogy ahogy alkoholt iszunk, mellette ígyunk meg egy pohár vizet, vagy két pohár vizet, és akkor így sok hidratáltabb marad a szervezetünk.
2: Tudnál ajánlani néhány egyszerű, tápláló, egészséges nyári ételt és italt?
3: Persze, tehát ilyenkor nem kell amúgy bonyolult különleges ételekre gondolni, tehát a nyári táplálkozás alapja ugyanaz, mint az egész évben. Sok zöldség, gyümölcs, teljes értékű gabonák, megfelelő fehérjebevitel és elegendő folyadék. Nyáron inkább az ételek könnyedségére és a megfelelő hidratálására érdemes ugye nagyobb hangsúlyt fektetni. Jó választás lehet például egy nagy adag vegyes saláta, grillezett csirkemellel vagy hallal, hideg joghurtú zöldséges saláta, 10 óraira vagy uzsonnára kiváló görögdínya, sárgadínya, bogyós gyümölcs vagy más szezonális gyümölcs, például olajos magvakkal. És italok közül továbbra is a víz a legjobb választás, de a cukrozatlan tea vagy a citrommal, uborkával, mentával ízesített víz is alternatíva lehet például.
2: Ha a hallgatóknak 3 tanácsot kellene kiemelj a kánikulában, melyek lennének azok?
3: Az első az, hogy mindig legyen nálunk víz. Legyen mindig szem előtt, legyen egy kis flakonunk vagy egy üvegünk, amit meg tudunk tölteni. Én személy szerint könnyebben tudok flakonból inni, mert könnyebben tudok számolni is, hogy mennyit ittam még. Tényleg nagyon fontos, hogy elegendő vizet fogyasztunk. A másik az, hogy választunk változatos étrendet, sok szezonális gyümölcsöt, annyi kis finom gyümölcs van most jelenleg, ezeket használjuk ki, mert most ezek nagyon-nagyon vitaminbombák, ásványi anyag, antioxidánsokban gazdag, úgyhogy ezeket mind tiszta jóságok vannak benne, úgyhogy kár lenne nem kihasználni. Nem csak a víztartalmuk miatt jó a zöldség és gyümölcsfogyasztás, hanem amellett is, hogy vitaminokat, ásványanyagokat és rostokat tartalmaz, antioxidánsokban is biztosítanak a szervezetnek, ami ugye az oxidatív stressz ellen véd, és támogatják az emésztést is, úgyhogy mindenképpen érdemes ezért is fogyasztani. Érdemes naponta többször is fogyasztani belőlük, minél változatosabb színekben és formában. A harmadik az, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk a szervezetünk jelzéseire, hogyha fejfájást tapasztalunk, szédülést, erős fáradtságot vagy rosszul létet, pótoljuk folyadékkal, és ha úgy alakul, hogy még rosszabb, akkor merjünk segítséget kérni, mert nem szégyen. És figyeljünk egymásra, és azután, hogyha lássuk, hogy valaki rosszul van, nyugodtan menjünk oda, kérdezzünk meg, hogy van-e valamire szüksége, mert sajnos gyakori az, hogy a kiszáradás, főleg itt a nyári kánikulában.
1: Az elmúlt percekben Józsa Noémi dietetikussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Az Agrárkamara átalakítása az agrárium egyik legnagyobb reformja, amelyet bár sok vita övez, ugyanakkor az országnak és a gazdálkodóknak is szükségük van egy erős és független agrárszakmai és érdekképviseleti szervezetre, hangsúlyozta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bunna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, a klímaváltozás, az egyre erősödő nemzetközi verseny és a változó piaci környezet mellett minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a termelők közösen fogalmazzák meg az érdekeiket, és a tárcával együtt keressék a megoldásokat. Hozzátette, hogy a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáit. Ezért készítették el az új kamarai törvénytervezetet, amelyben javasolják, hogy az agrárium teljes közössége, a valódi szakmai szervezetek döntsenek arról, kik vezessék a kamarát. A tervezet szerint a kamarai tisztség szakmai szolgálat legyen és nem megélhet. A pártpolitika helyett pedig a szakma kapjon főszerepet, írta. Ismertette, hogy a tervezet alapján minden közpénzzel átláthatóan el kell számolni, a tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeknek pedig csökkenniük kell. Az elmúlt 125 év alatt 3,3 nappal nőtt a 27 Celsius fokot elérő középhőmérsékletű napok száma országos átlagban, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Azt írták, a júniusi középhőmérséklet 22,5 Celsius fok volt, ezzel ez volt országos átlagban 1901 óta a második legmelegebb június. A június végén kialakult hőhullám során több hőmérsékleti rekord is megdőlt. 30-án Széchenyben 42 fokig emelkedett a levegő hőmérséklete, ami új abszolút maximum hőmérsékleti rekord Magyarországon. Az elemzésben megvizsgálták a legalább 27 Celsius fokos középhőmérsékletű napok gyakoriságát és területi eloszlását a mérések kezdete óta. Ez szerint 1901 és 2025 között országos átlagban 1 és 15 nap között teljesült ez a magas középhőmérsékleti kritérium, de az időszak első évtizedeiben, valamint az 1970-es évek során voltak olyan évek, amikor nem fordult elő ilyen nap az ország területén. A legtöbb 15 nap 2024-ben következett be. A tanulmányban felhívták a figyelmet arra, a hosszú ideig tartó, magas napi középhőmérsékletű időszakok gyakran magukkal vonják az éjszakai felfrissülés hiányát, ami komoly hőstresszt jelent, nem csak az emberi szervezetnek, hanem a természetes ökoszisztémának. Is. A magas hőmérsékletek az épített környezetre is hatással vannak, a hőhullámokkal együtt járó aszály pedig nagy kihívást jelent a mezőgazdaságban és a vízgazdálkodásban. A jelen hőhullámai előrevetítik, hogy mire számíthatunk a jövőben. Júniusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki. A munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8.200-zal, egy év alatt 66.000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5.200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Az április-júniusi időszakban, azaz a második negyed évben a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.633.000 volt, 28.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakától és 7.600-zal az előző három hónapos időszaktól. A KSH kitért arra is, hogy a munkakeresés átlagos időtartama 12,5 hónapot vett igénybe. A Formula 1 magyar nagydíj verseny hétvégén hosszabb menetidőre és torlódásokra kell számítani az M3-as autópálya fővároshoz közeli szakaszán, hívta fel a figyelmet a magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő. A verseny alatt jelentősen több jármű használja az autópályát ezen a szakaszon egy átlagos hétvégi időszakhoz képest. Az átlagos napi 36 ezer helyett ilyenkor akár 46 ezer autó is ráhajt az M3-as strádára. Felhívták a figyelmet, hogy az M3-as autópályán közlekedők a 19-es és a 23-as kilométernél lévő Mogyorút Hungaroring csomópont felől tudják megközelíteni a versenypályát. Az elmúlt évekhez hasonlóan idéglenes forgalmi rendet építettek ki az M3-as autópályán, az M0-ás és a Hungaroring közötti 2,5 kilométeren. A torlódások csökkentése elkerülése érdekében vasárnap délután az M3-as autópályán a Budapest felé közlekedőknek Gödöllőtől az M31-es autópályán M0-ás autóút útvonalat érdemes választaniuk.
0: Az időjárásról.
1: A délután hátralévő részében továbbra is derült időre számíthatunk, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul. Szombaton napos idő várható, a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadék góc. A szelet néhol élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Kapcsolati problémák. Második rész. Útra kelnek a ketten együtt, ha nem egyeztek meg. Ámosz próféta könyve, 3. fejezet, 3. vers. A kapcsolatok a kölcsönös bizalomra épülnek, a bizalom pedig az igazság kimondására. Az igazságot azonban úgy is ki lehet mondani, hogy az segít, és úgy is, hogy megsebez. A majd én jól megmondom neki típusú megközelítés csak még mélyebb éket ver két ember közé. Létezik azonban egy bibliai módszer is, mégpedig az, hogy az igazságot szólva a szeretetben minden tekintetben felnövekedjünk. Pál levele az Efézusiakhoz, 4. fejezet, 15. vers. Tegyük föl, hogy egy nő nehezményezi, hogy a párja állandóan elkésik. Mit tegyen, hogy biztosan eljusson hozzá az üzenete? Mondhatja például ezeket. Frusztrált vagyok. Ebben nincs semmi vádaskodás, semmi támadás, csak az érzések őszinte közlése. Amikor elkésel. Nincs ítélkezés, nincs sértegetés és nincs megbélyegzés, csak annak a leírása, hogy miként látja a férje viselkedését. Azt szűröm le belőle, hogy nem igazán fontos neked az időm. Semmi erkölcsi prédikáció, csak őszintén megosztja, mit érez. Kérlek, a jövőben próbálj meg időben érkezni, vagy jelezd, ha késel, és tudasd velem, mikor érsz ide. Itt nem a megváltoztathatatlan múlton való rágódásról van szó, hanem egy olyan kérésről, amely a jövőre irányul. Meg tudnád ezt tenni, értem. Nem követelődzik, és nem veszi magától értetődőnek a dolgokat, hanem csak figyelmességet és együttműködést kér. Ha a férfi igent mond rá, azzal létrejön köztük egyfajta megállapodás. A nő később őszintén megköszöni a férfinak, ha igyekszik betartani a szavát, mindezzel pedig új pályára állítja a kapcsolatukat. A párjából ellenség helyett szövetséges lesz. A fókuszt is újra definiálta. A helyzet mostantól közös ügy, nem pedig valami, amit ráerőltet a másikra. Ahogy a Bibliában is olvastuk, akkor tudnak ketten együtt járni az úton, ha megegyezésre jutnak. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Kellemes délutánt kívánok kedves hallgatóinknak! Kezdődik a Svéd asztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Délutáni magazinunk most következő órájában arról hallhatnak, hogy Szabolcs megyében mintegy 5 éve nem volt ilyen rossz a termésmennyiség búzából és a többi őszivetésű kalászosból, mint az idén. Ezt követően arról szólunk, hogy az építőipart csak úgy, mint az országban, Nyíregyházán és térségében is most leginkább a magántőkés beruházások tartják el. Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan és részletesen Svéd asztalunk most következő órájában. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez a Közélet, közérdek az Európa Rádió nyíregyházi műsorában. 2026. július 24-én, pénteken. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Mai magazinunk kínálata. Szabolcs megyében mintegy 5 éve nem volt ilyen rossz a termésmennyiség búzából és a többi őszivetésű kalászosból, mint az idén. Az egész év csapadék hiányos volt, ráadásul még a tavaszi fagyok is nehezítették a gazdák életét. Az alacsony termésmennyiség ellenére most úgy tűnik, hogy az árak is alacsonyak lesznek a piacon. A további részletekről Rácz Imrét, a Nemzetgazdasági Kamara Szabolcs megyei elnökét kérdezzük.
2: A kalászosnak a jövedelmezősége ebben az évben nagyon gyenge lesz, vagy a nulla körül lesz, vagy az alatt, és ez még párosul egy nagyon gyenge felvásárlási árral, ugyanis az őszi búza az első osztályú minőségű is 6300 forintot alig éri el, ettől csak kevesebbeket hallani, úgyhogy elkeseredettek itt gazdálkodók.
1: Nyíregyházán és térségében most az építőipart leginkább a magántőkés beruházások tartják el, csak úgy, mint az országban. Az a legjellemzőbb, hogy a kedvező kamatozású hitelt használt lakások, illetve házak vásárlására költötték az emberek. Kói László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke lesz a vendégünk.
3: A szakmám összességében az az életérzés, hogy akár 10-15%-kal több munkát is el tudnánk végezni. Hát ez meghatározza azt is, hogy az előrelátása a vállalkozásoknak lényegesen kisebb, mint a korábbi években szokott lenni. Tehát a 2026 az egy nagyon nehéz év lesz. Természetesen ez alól mindig vannak kivételek, hiszen ebben az évben is azért összességében, véleményem szerint folyóáron egy 8500 milliárd forintot ebben az országban valakinek meg kell építeni. Abba bízunk, hogy ez elegendő lesz ahhoz, hogy a szakmunkásainkat és a mérnökeinket megtartsuk, mert ő nélkülük nagyon nehéz a kibontakozás a hátralévő években.
1: Kedves hallgatóink, az iménti témákkal foglalkozunk mai Közélet, közérdek című magazinunkban, az Európa Rádió nyíregyházi műsorában. Tartalmas rádiózást kívánunk!

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink! Az extrém hőség és aszály miatt a szokásosnál két héttel korábban, már június közepén elindult Magyarországon az idei aratási szezon. Az őszi árpa és a repce betakarítása lezajlott, és a búza aratása is már a végénél jár. Országos szinten az Agrárminisztérium szerint biztosított az ország gabona és takarmány ellátása. Milyen volt nálunk a termés, milyenek a piaci kilátások, erről Rácz Imrét, a Nemzetgazdasági Kamara Szabolcs megyei elnökét kérdezi Gál Tamás kollégám.
2: Aszály a kérdés, és hát ennek megfelelően a betakarítás. Mi a helyzet most? Elnök úr, avasson be minket a részletekbe.
3: Igen. A klimatikus viszonyok a tavalyi évben, a 25-ös évben már előre vetítették azt, hogy az aszálynak köszönhetően, mintha átrendeződés indult volna meg a kalászosok irányába, a kukorica és a napraforgó felől, ugyanis az emberek a költségesebb növényekről egy olcsóbban vagy kevesebbe kerülő növény felé mozdultak el, és körülbelül 10%-kal csökkent a kukorica vetés területe, ez mi megyénkben egy 9000 hektárt jelenthet, és a tavaly év vége fele vagy őszi betakarítási időszakban volt egy ilyen gabona kereskedelmi cég is, akinek a csődje miatt elkedvetlenedett, vagy a bizalom megroppant itt a kukorica irányában, ez is befolyásolhatta az aszályos melletti átrendeződést, és akkor elérkeztünk itt a csapadék hiányos időszak, ott április környékén, 26-ban nagy szárazság volt, a fagy is bántotta az őszi vetésűeket, elfagytak a kalászoknak a hegyei, ott május második fele környékén, szóval a kalász hegyeibe nem fejlődtek ki a szemek, nem sikerült jól ez a őszi kalászosnak a fejtrágyázási időszaka se, és szinte folyamatosan tavasz óta arról beszélgetünk, hogy milyen aszály van, nem csak a megyében, még más megyék talán még rosszabb helyzetben is van, vagy két megye tőlünk. Ez nagyon rányomta a bélyegét a mostani betakarítási időszakban, például az őszi árpa 100%-os betakarítás mellett nincs az utolsó 5 évben olyan, amikor ettől a 3,5 tonnától kevesebb lett volna, általában ilyen 5 tonna körül szokott lenni jó években, de a 3,5 tonnát a legrosszabb is, a 4,2 tonna volt 25-ben, már tavaly is gyenge volt, de most tovább romlott. Ugyanez elmondható a búzában is, az utolsó 5 évben a leggyengébb a 3,8 tonna, 90%-os betakarítottságnál mondhatnánk a rost. A 2022-es évben takarítottunk be rostból 2,1 tonnát hektáronként, most pedig 2,2-et. A titikáléból is a legrosszabb termés a 3,1 tonna az idei, úgyhogy ezek a számok azt mutassák, hogy a kalászosnak a jövedelmezősége ebben az évben nagyon gyenge lesz, vagy a nulla körül lesz, vagy az alatt, és ez még párosul egy nagyon gyenge felvásárlási árral, ugyanis az őszi búza az első osztályú minőségű, és 6300 forintot alig éri el, ettől csak kevesebbeket hallani, úgyhogy elkeseredettek itt betakarítási időszakban a gazdálkodók, és nagyon várják azt a csapadékot. Magával is minden betakarítási évben beszélgettünk arról, hogy vagy a mi megyénkre az jellemző, hogyha megszakítja az aratást, vagy két jó eső, egy 30-50 mm-es eső, akkor a napraforgó és a kukoricát helyre teszi. Sajnos ez a megyének nagyon kevés helyen adatott, meg ilyen 2-3 mm-ek hullottak, meg talán az, hogy lentebb csökkent a napi hőmérséklet, nem 38 fokok vannak, hanem ilyen 30-33 fokok, ezek segíthetnek egy kicsit a túlélésben, de ugyanúgy, mint más megyékben, itt is nagyon nagy szükség lenne a kiadós csapadékra.
2: Elnök úr, azért arra kíváncsi lennék, hogy ugye most mondta itt ezeket a nagyon-nagyon alacsony terméshozamokat, hogy hát ugye a közgazdaságtan egyik alapfeltétele, hogy amiből, vagy alaptétele, amiből kevés van, az drágább, tehát hogy ez hogy nem hajtja felfelé az árakat, legalábbis jelenleg.
3: Hát ez a kérdés foglalkoztatja a gazdálkodókat is, hogy, amikor valamikor ez úgy volt, hogyha bőtermés volt, akkor valamivel olcsó volt az ára, ha pedig kevés volt, akkor valamennyi magasabb, és a jövedelmezőség nagyjából éveken keresztül kiegyensúlyozott volt, és most ez megszakadni látszik. Lehet, hogy ennek a szabadkereskedelmi egyezménynek a hatása is, még ha lehet, hogy nincs is itt Magyarországon, de az attól való tartózkodás, hogy majd hozunk be külföldről, ez újabb problémákat fog felvetni, és jól rátapintott, hogy, nem biztos, hogy, ez a magyar mezőgazdaságra jó fényt vet, hogy, rögtön azzal elintézzük, hogy majd hozunk külföldről, erre majd biztos találnak ki a ezzel foglalkozó szakemberek olyan megoldást, ahol ezt a veszélyt lehet csökkenteni, de, azért azt nem kellene a gazdálkodóknak kötelezően elfogadni, hogy, a jövedelmezőségük attól függ, hogy, ez a neppel kereskedelem, vagy milyen kereskedelemnek nevezzem, mennyire élénk, és akkor mindig olyan árukat hozunk be, ellenőrizetlen, és akkor ez zárójelbe tenném, ami a szabályok nem úgy vannak betartva, amit az Európai Unióban be kell tartani, és ezzel letörjük az árakat, illetve tönkretesszük a, vidéki emberek megélhetőségét.
2: Tehát ha most kenyeret eszek, akkor nem biztos, hogy magyar búzából készült kenyér.
3: Igen. Ennek nyitottunk most egy nagy kaput, hogy ez könnyen előfordulhat.
2: Elnök úr, még beszéljünk erről a kukorica történetről, mert erre kíváncsi lennék, hogy tehát akkor azok, akik gyakorlatilag a kukoricából átterelődtek akkor a búza felé, vagy illetve a nyári aratású növények felé, akkor ők most ezek szerint akkor rosszul jártak. Tehát rossz döntés volt.
3: Hát nem tudna, hogy mennyire volt rossz döntés, mert ezeknek az őszi kalászosoknak a termesztési technológiája nem igényel annyi ráfordítást, gondolok itt a vetőmag árára, vagy a, tápanyag igényére ezzel kapcsolatosan, és itt, nem költött rá annyit, és a, támogatási rendszerrel ez egy, kényszermenekvési út lehetett, hogy akkor vetek kalászost, az hát, ha ott egy kicsit pozitívabb termésnél, meg felvásárlási árral ott a, támogatásból valami marad meg. Egy ilyen átmeneti megoldásnak gondolták ezt sokan ebben az évben. Már ősszel érzékelődött ez, ugyanis szinte az összes vetőmagot felvásároltuk mindenhonnan, úgyhogy már az volt szűk keresztmetszet, hogy nem kapott vetőmagot, mert mindenki, nem mindenki, de azért 9000 hektár nem kevés, aki úgy gondolta, hogy, egy évet, míg rendeződnek ezek a, viszonyok, ez már akkor is híre volt ennek a szabad kereskedelmi megállapodásnak, ettől is tartottak az emberek, hogy ez milyen hatása lesz. Én szerintem a, kormánynak ki kell találni azt a megoldást, hogy, mégiscsak valamilyen korlátozó dolgokat belevezetni abba a nagyobb ellenőrzést. Szóval, hogy ez megoldódjon, mert az nem lehet elfogadható, hogy, 6000 forintért Magyarországon búzát lehet termelni, mikor azok a az üzemanyagára látjuk, hogy most is emelkedő fázisba került, mindenféle energia többe kerül, és ugye szállítási költség a mezőgazdasági munkákhoz, üzemanyag, a műtrágya, a tápanyag utánpótlásuk mindnek a lehetőségei szűkülnek is egy oldalról, illetve egyre többe kerülnek, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok abban, hogy ebben az évben egy összegzés fog születni az ősz folyamán, és tud valamit az agrárkormányzat előre mutató javaslatot tenni, hogy merre legyen az az irány, amerre el kell mozdulni Magyarországon a gazdálkodóknak.
2: Egyébként most a kukoricának milyen kilátásai vannak? Lehet már valamit tudni, mondani, vagy hát még itt továbbra is az időjárástól függ, hogy mennyire kap akkor esőt?

0: az autópályáról, amit lehet látni, és a kollégáktól hallom, gazdálkodóktól, hogy ott a 40 aranykoronás földeken nincs olyan terméskilátás jelenleg, mint a mi megyénkben itt ezen a 10 aranykorona, vagy 15 aranykorona környékén meg vannak repedezve, egy fél méterbe lelátni a földbe, olyan mélyen meg vannak repedezve, ott a növénynek elszakadoztak a gyökerei, úgyhogy még egy esőt kapna is már a gyökérnek a elhalt vesztesége miatt fel se tudná venni a tápanyagot, úgyhogy azért említem, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, meg a Hajdú megyét összehasonlítsuk aranykoronába, ég és föld, és most itt a mi megyénkben talán vagy több csapadék hullott, még ha kevés hullott akkor is, de a 24. órában esett valami, egy kicsit bizakodó vagyok, bár ha nem jön csapadék, amire kevés esély van, akkor sajnos az országnak nagyobb big fele már azok közé lesz besorolható, ahol ezek kiesnek. A Dunántúlon voltam nem régen, Nagykanizsán, olyan kukoricát láttam, mintha műtrágyával locsolnák minden nap, sötét zöld, az égig ér, virágzik, kétső rajta. Szóval azok a megyék, én azt gondolom, hogy több csapadékkal jobban átvészelik, mi felénk nagyobb hangsúlyt magával már minden alkalommal kibeszéltük, hogy keveset foglalkoztunk, vagy nem eléggé sokat az öntözési lehetőségekkel. Most is, akik itt a jégkármérséklő rendszer teszik felelőssé azért, mert nem esik eső, én örülnék annak, hogy azt az energiát, aláírásgyűjtés, meg megnyilatkozásokat tesznek, azt az energiát abba fektetnék bele, hogy keresnék a lehetőséget, hogy honnan tudnak vizet nyerni. Tisza menti települések aláírás gyűjtenek, hogy a jéget szüntessük meg. Nagyon örülnék neki, azért gyűjtenének aláírást, hogy szeretnének öntözési közösséget alakítani, hogy minél több területet tudjanak öntözni, ők felszíni vízből tudnának a Tiszából öntözni, és az energiát abba fektetik bele, hogy egy meglévő rendszert romboljanak le, nem belegondolva abba, hogy azt egyszer meg fogják szüntetni, az még egyszer nem lesz, aki visszaállítsa. Úgyhogy én arra kérném a tisztergazdat, társakat, hogyha már energiát akarnak a mezőgazdaságba fektetni, akkor előre mutató megfogalmazásokat tegyenek, és tisztelt miniszterurakat, országgyűlési képviselőket arra kérjük, hogy abban segítsenek, hogy minél több öntözött terület legyen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe nem egy olyan rendszert, ami megvédi a civil lakosságtól, a mezőgazdaságból élőket. Mindenkinek a vagyonát azt romboljuk le azért, mert elkeseredésünkben keresünk felelőst, hogy miért nem esik az eső.
1: Tehát nem valami ellen, hanem valami ért.
0: Mert így van.
1: Egyetlen egy dolog, hogy a jelenlegi kormányzat nyitott-e arra, hogy itt a nyírségnek a vízutánpótlását megoldja? Tud-e már erről valamit, elnök úr?
0: Hát nem konkrétan nem tudok, de mi is megfogalmaztuk a kérésünket, hogy azt szeretnénk, ha az az elképzelés itt a Tiszavizének az átvezetésére, vagy a vízpótlására irányulna, azt tovább vinné az új kormány. Én úgy gondolom, hogy a megyei közgyűlésben találkoztam képviselőkkel, mindenki azt támogatja, hogy azt tovább kell vinni. Én nagyon bízok abba, hogy ez az új kormánytól is támogatást fog kapni, és ezeknek az embereknek, akik most elkeseredésükben mondjuk a jéger működésében látják a kiutat, azok inkább elgondolkodnak azon, hogy majd azokkal a lehetőséggel hogy tudnának élni, amikor megjelenne itt mondjuk a Tisza vize, feltöltődnének ezek a csatornák, a meglévő csatornák, annak a környezetében a víztestek javulását nagyban várnánk, illetve a gravitáció szélesedésé közben a talaj vízellátottsága is nagyban

0: javulhatna. Én remélem, hogy ez belátható időn belül erre nagy források lehetnének, talán még lehet, hogyha kis szerencsénk lenne, és valóban megérkezne az a nagy brüsszeli forrás, amit annyira várunk, akkor itt kész tervek vannak előkészített állapotban, akár még brüsszeli támogatásból is megindulhatna ennek a nagy beruházásnak az első kapavágásai.
1: Elnök úr, köszönjük szépen!
2: Kedves hallgatóink, Szabolcs megyében 5 éve nem volt ilyen rossz a termésmennyiség búzából és a többi őszivetésű kalászosból, mint az idén. Az egész év csapadék hiányos volt, ráadásul még a tavaszi fagyok is nehezítették a gazdák életét. Búza esetében mindössze 3,8 tonnát, őszi árpa esetében pedig 3,5 tonnát sikerült betakarítani. És ez még mindig jobb, mint a sokkal jobb minőségű földekkel rendelkező Hajdú-Bihar megyében. Rácz Imrét, a Nemzetgazdasági Kamara megyei elnökét kérdeztük az iménti percekben, aki arról is beszélt, hogy az alacsony termésmennyiség ellenére most úgy tűnik, hogy az árak is alacsonyak lesznek a piacon. A riporter Gál Tamás volt.
3: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
2: Kedves hallgatóink! A magyar építőipar az elmúlt néhány évben egy rendkívül nehéz korrekciós időszakon, egy mély repülésen, majd az azt követő lassú stabilizáción ment keresztül. A korábbi évek túlfűtött növekedési ciklusa után a szektort az állami beruházások befagyasztása, az elszálló infláció és a hitelkamatok megugrása határozta meg. Hogyan hat az építőiparra egy választási év? Mire számíthatnak a kormányváltás után? Mi a helyzet Szabolcs megyében? Gál Tamás interjúja következik.
1: Koly Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökével beszélgetünk. Jó napot kívánok, elnök úr, és köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre áll.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatóinkat.
1: Elnök úr, avasson be egy kis háttérinformációba a tekintetben, hogy az építőipar, mert hogy hát azóta még nem beszélgettünk önnel, szóval az építőipar egy adott választás elé hogyan szokott általában állni, tehát hogyan viszonyul a választásokra, és hát később pedig majd a változásról is fogunk beszélni.
4: A választások időszakában egy kicsit mindig szívjuk a fogunkat. Tehát az EVOSZ, mint 37 éves szervezet, most a 10. országgyűlési választásokon van túl, és azért mondom, hogy szívjuk a fogunkat, mert általában egy kormányzati ciklus, az egyben egy beruházási ciklus is szokott lenni, és a kormányzati ciklus végén a beruházások, hát úgy lekonyulnak, visszafogottak szoktak lenni, majd függetlenül attól, hogy kialakít kormányt, neki kell futni egy újabb beruházási ciklusnak. Tehát a választások éve az építőiparban mindig nehéz, mert a legnagyobb megrendelő a magyar állam és annak a képviselői, a kormányzati elöljárók, azok hónapokon keresztül hát nem beruházások előkészítésével és versenyeztetéssel vannak elfoglalva, hanem a választások kötik le a figyelmüket. És ez most is így volt 2026-ban. Most olyannyira, hogy hát látszik az építőiparnak a számain, az első 5 hónapban valójában 4,5%-kal kisebb az építőipar teljesítménye, mint múlt év hasonló időszakában volt, azzal együtt, hogy egy nagyon alacsony bázishoz mérünk.
1: Éppen az ellenkezőjét várná az ember, hogy ugye egy ciklus végén, egy kampány, vagy hát igen, egy ciklus végén végül is a politika azért jobban befektet a felújításokba, építkezésekbe, de akkor ezek szerint mégsem ez történik.
4: Most nem ez történt, hiszen a költségvetés állapota miatt 2022-ben 5000 milliárd forintnyi állami építési beruházást halasztott el a kormány úgy, hogy ez a 2023-as, 24-es költségvetési évet nem érinthette kiadási oldalon. Aztán rosszabb lett még a helyzet, és a 2025-öst sem különösebben érinthette. Így a legnagyobb megrendelőnek, a magyar államnak a megrendelései az egyharmadára estek vissza ebben az időszakban, és ez egy nagyon nagy megrendelői visszaesés az építőipar életébe. Többek között ennek is köszönhető, és hát a hitelpiac magas szintjének is a korábbi években, hogy az építőipar az 2023-tól, ha szabad úgy fogalmazni, lejtmenetben van, és ez most is tart.
1: Ugye azért vannak korábbi állami pályázatok, illetve olyan pályázatok, amelyeket EU-s források révén terveztek megvalósítani. Ezekkel mi a helyzet, ezekkel a beruházásokkal? Sikerült ezeknek kifutniuk?
4: Ugye két csoportba érdemes ezt most pakolni. Az egyik, hogy azért uniós források jöttek Magyarországra az elmúlt 4 évben is, amiből magyar társfinanszírozás mellett programok elindultak, autópályaépítések is, energiamegtakarítás célzó beruházások és programok is, de való igaz az, hogy 6000 milliárd forintnyi Magyarországnak járó forrás az bentrekedt Brüsszelbe, amit már a mostani kormány kell, hogy megszerezzen nekünk. Úgy látom, hogy ez jól is halad, és ebből a 6000 milliárdnyi forintos brüsszeli lehetőségből körülbelül 2000 milliárd forint az a nagyságrend, amit közvetlenül építési beruházásra lehetne kellene elkölteni. Plusz ezen kívül van egy jelentős 1700 milliárdos összeg nagyságrend, amit lakásügy kapcsán megfizethető lakás, bérlakás, kollégium, címzakakkal földcímkézett létesítményekre lehet elkölteni. Azt kell látni, hogy a kormány ezt ügyesen hozza is Budapestre az összegeket. A második fél év azzal fog elmenni, hogy ezeket jogerős építésengedély mélységre kell tovább előkészíteni, közbeszerzési eljárásokban versenyeztetni kell, és legjobb esetben az év végén, jövő év elején tudunk erre szerződni, és majd a 2027-es számainkban tud megjelenni.
1: Tehát akkor erre még azért jócskán várni kell. Mindemellett azért mit lehet elmondani, hogy milyen jelenleg az építőiparban az általános hangulat?
4: Hát az építőiparosoknak nem igazán jó a hangulatuk. Talán legjobb még azoknak a mikro- és kisvállalkozóknak, akik a lakosság részére kisebb-nagyobb felújításokat végeznek, vagy lakást építenek, de az összes többi területen kevés a munka. A szakmában összességében az az életérzés, hogy akár 10-15%-kal több munkát is el tudnánk végezni, és hát ez meghatározza azt is, hogy az előrelátása a vállalkozásoknak lényegesen kisebb, mint a korábbi években szokott lenni. Tehát a 2026 az egy nagyon nehéz év lesz. Természetesen ez alól mindig vannak kivételek, hiszen ebben az évben is azért összességében véleményem szerint folyóáron egy 8500 milliárd forintot ebben az országban valakinek meg kell építeni. Abba bízunk, hogy ez elegendő lesz ahhoz, hogy a szakmunkásainkat és a mérnökeinket megtartsuk, mert őnélkülük nagyon nehéz a kibontakozás a hátralévő években.
1: Na igen, ezt akartam volna kérdezni, hogy milyen következményei lehetnek ön szerint egy ilyen nehéz évnek?
4: Hát ugye azt szoktuk mondani vidékiesen, hogy az építőipar mindent kibír, az a kérdés, hogy milyen áron. Tehát mindenképp munkáért állunk sorba a magyar államnál is, de a lakosságnál is, és mindenkit, aki ezért felelős, ösztökélünk, hogy az építéssel együtt járó befektetéseket, beruházókat is érdemben fogadja a kormányzat, hogy a fizetőképes kereslet az év végére úgy nagyjából helyreálljon.
1: És akkor beszéljünk egy kicsikét még tényleg akkor a fizetőképes keresletről, meg a magánbefektetésekről. A piaci környezet mennyire ösztönzi ezt? Mostanság lásd, kamatok, vásárlóerő, mi az ön tapasztalata?
4: Nagyon bízunk a Nemzeti Bank pénzügyi politikájába, mert hogyha tartósan 3-5% közé le tudna menni a hitelkamatoknak a mértéke, akkor az jelentene egy finanszírozási megoldást, hiszen ez sok helyen most is súlyponti probléma. A mi esetünkben ugye nagyértékű fogyasztásról van szó, hogy házat, lakást veszünk, beruházunk, vagy felújítunk, és az ehhez szükséges forrás a megrendelőknél nem szokott egy-egyben rendelkezésre állni, hanem különböző mértékben hitelekre is szükség van a önerő kiegészítéséhez, és amíg a pénzpiac drágán működik, addig nagyon visszafogottak a megrendelők, a potenciális megrendelőink. Tehát, hogy a súlyponti probléma, a finanszírozás, az hogyan oldható meg, ez továbbra is egy nagy kérdés. Tehát ugye az előző kormány igyekezett megoldani a lakásvásárlásnál, vagy új lakás, első lakáshoz jutás körében a Start Otthon programmal, hogy egy széles kör 3%-on jutott, vagy jelenleg is jut, ugye, mert az új kormány sem állította le ezt a programot hitelhez, és a különbözetet a kormányzat a költségvetés mellé teszi. Tehát ott lehet látni, hogyha ezt az inger küszöböt való 3-5% között lehet produkálni pénzhez jutás témájában, akkor a fizetőképes kereslet élénkül és megjelenik. Hát mi arra számítunk, hogy a Nemzeti Bank a jegybanki alapkamatot folyamatosan tudja csökkenteni, és a finanszírozási környezet az magára talál.
1: Az erősödő forint mennyire jelenthet gyógyírt?
4: Az építőiparnak nagyon jó hír, bizonyára vannak, akiknek nem, mert mi nem vagyunk exportorientáltok, és alapvetően Magyarországon dolgozunk, és a költségeink forintba jelentkeznek, illetve nagyon magas az importhányad, amivel dolgozunk. 48%-os nagyságrendben importtermékeket építünk be a különböző létesítményekbe, és hogyha erős a forint, akkor olcsóbban tudunk az importtermékekhez hozzájutni.
1: Na, még a magánberuházásokkal kapcsolatban, hogy hát a személyes tapasztalat, hogy azért a szakemberekben továbbra is hiány van. És akkor ez pedig azt az érzést feltételezi az emberben, hogy továbbra is pörög az építőipari gazdaság. Önnek mi a véleménye erről?
4: Hát ugye ezt az érzetet keltsük különösen a lakossági megrendelőbe, mert a lakosság türelmetlen a tekintetben, hogy nem szeret egy-két hónapot várni egy jó szakemberre, neki azonnal kell, és elegendő jó szakmunkás és mérnök, hogy ilyen gyorsan rendelkezés rájunk nincs, tehát még ilyen körülmények között is azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb építőipari alapszakma hiány szakma, egyre jobban ezért megfizetésre is kerül, úgyhogy ezt a műsort is felhasználom arra, hogy anyuka, aki most azon gondolkodik, hogy mi legyen a fiából, lányából, hát ajánljuk szíves figyelmébe az építőipari szakmákat is, ami jól fizet, hosszú távon biztosan munkát jelent a gyerekek számára, hiszen az anyuka érdekeltsége roppant fontos a tekintetben, hogy az általános iskolát végzett gyerekét hova irányítja.
1: Maradjunk továbbra is a magánbefektetéseknél, meg ugye a lakás, illetve a ház vásárlásoknál, és térjünk ki egy kicsikét Nyíregyházára, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, hogy innen milyen információi vannak, hogy itt e tekintetben mennyire pörög a gazdaság. Tehát effektíve, ha megépítenek egy társasházat, vagy megépítenek egy házat, akkor mekkora az esélye annak, hogy az tényleg gazdára talál?
4: Szabolcs megyére az jellemző, egyébként az ország más részére is, és majd, hogy nem az átlagszámokat hozzá megye, hogy az otthonstartnál is a felvett pénzeknek a 92%-a az meglévő használt lakás vásárlásának a finanszírozására lett fölvéve. Vagyis a helyi mikrokisvállalkozóknak ad az építőiparon belül munkát, mert azért egy tulajdonosváltásnál is azért legalább egy tisztasági festést, vagy kisebb-nagyobb felújítási munkákat el kell végezni. Tehát a rendelkezésre álló forrás felhasználásnál nem az volt a jellemző Szabolcs, Szatmár, Bereg megyében sem, hogy úgy új lakásokban akartak volna nagyon sokan költözni. Javul a kereslet kínálati helyzet, mert egyre több új lakást kínálnak közvetlenül a generál építőiparosok is, és az ingatlanfejlesztők is. Tehát ez, de inkább a megyeközpontra és a nagyobb acska városokra jellemző. Vidéken nagyon-nagyon kevés új lakás épül. Valójában az emberek úgy gondolkodnak, hogy hol is van a munkahelyem, és a munkahelyemre most már hajlandó vagyok akár megyén belül 30 kilométert is elutazni, és hogyha ezt nem tudom megoldani, csak akkor gondolkodom a lakás problémán, hogy kellene-e a munkahelyem közelében lakást vásárolni vagy bérelni. Ha lakáshelyzetet akarja a Szabolcs-Bereg megyei kollega megoldani, akkor elsősorban használt lakásban gondolkodik, és nem új építésűben.
1: Elnök úr, beszélgetésünk végén arra kérem, hogy akkor foglalja össze, hogy mire számítanak a következőkben, és egyáltalán mikortól, tehát akkor úgy nagyjából 2027 elejétől számítanak valamiféle felrendülésre?
4: Igen, 2026 az egy nagyon nehéz éve lesz az építőiparnak. Kitörési pont tud lenni a mikro- és kisvállalkozói körben a megyében a lakásfelújítás vagy a lakásépítés. Az összes területen, hogy most logisztikai létesítmény, út, vasút, infrastruktúra, kórház, egészségügyi létesítmény, nagyon visszafogott lesz a fizetőképes kereslet. A kormányzat és a nagy önkormányzatok ebben az évben inkább a munkák előkészítésével, projektek előkészítésével lesznek elfoglalva, és 2027 lehet egy fölfelé elmozduló éve az építőipar teljesítményének.
1: Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok.
2: Kedves hallgatóink, mindig nehezek a választási évek, mert a legnagyobb megrendelő mindig az állam, és ilyenkor a döntéshozók nem a beruházásokkal vannak elfoglalva. Ez a 2026-os kormányváltás után hatványozottan igaz, mondta rádiónknak az iménti percekben Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. A szakember arra számít, hogy a bentrekedt uniós források felpörgetik majd az ipart, de ez igazán majd a 2027-es év elején fog érződni. Hozzátette, hogy most az építőipart leginkább a magántőkés beruházások tartják el. Nyíregyházán és térségében csak úgy, mint az országban az a legjellemzőbb, hogy a kedvező kamatozású hitelt használt lakások, illetve házak vásárlására költötték az emberek, vagyis inkább a felújítások a jellemzőek, mintsem az új lakások építése. A riporter Gál Tamás volt.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, Közélet, Közérdek című magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió nyíregyházi műsorában. További szép napot és kellemes rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Tóth Évát hallották.
3: Közélet, Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Az Agrárkamara átalakítása az agrárium egyik legnagyobb reformja, amelyet bár sok vita övez, ugyanakkor az országnak és a gazdálkodóknak is szükségük van egy erős és független agrárszakmai és érdekképviseleti szervezetre, hangsúlyozta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bunna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, a klímaváltozás, az egyre erősödő nemzetközi verseny és a változó piaci környezet mellett minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a termelők közösen fogalmazzák meg az érdekeiket, és a tárcával együtt keressék a megoldásokat. Hozzátette, hogy a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáit. Ezért készítették el az új kamarai törvénytervezetet, amelyben javasolják, hogy az agrárium teljes közössége, a valódi szakmai szervezetek döntsenek arról, kik vezessék a kamarát. A tervezet szerint a kamarai tisztség szakmai szolgálat legyen és nem megélhet. A pártpolitika helyett pedig a szakma kapjon főszerepet, írta. Ismertette, hogy a tervezet alapján minden közpénzzel átláthatóan el kell számolni, a tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeknek pedig csökkenniük kell. Az elmúlt 125 év alatt 3,3 nappal nőtt a 27 Celsius fokot elérő középhőmérsékletű napok száma országos átlagban, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Azt írták, a júniusi középhőmérséklet 22,5 Celsius fok volt, ezzel ez volt országos átlagban 1901 óta a második legmelegebb június. A június végén kialakult hőhullám során több hőmérsékleti rekord is megdőlt. 30-án Széchenyben 42 fokig emelkedett a levegő hőmérséklete, ami új abszolút maximum hőmérsékleti rekord Magyarországon. Az elemzésben megvizsgálták a legalább 27 Celsius fokos középhőmérsékletű napok gyakoriságát és területi eloszlását a mérések kezdete óta. Ez szerint 1901 és 2025 között országos átlagban 1 és 15 nap között teljesült ez a magas középhőmérsékleti kritérium, de az időszak első évtizedeiben, valamint az 1970-es évek során voltak olyan évek, amikor nem fordult elő ilyen nap az ország területén. A legtöbb 15 nap 2024-ben következett be. A tanulmányban felhívták a figyelmet arra, a hosszú ideig tartó, magas napi középhőmérsékletű időszakok gyakran magukkal vonják az éjszakai felfrissülés hiányát, ami komoly hőstresszt jelent, nem csak az emberi szervezetnek, hanem a természetes ökoszisztémának témáknak is. A magas hőmérsékletek az épített környezetre is hatással vannak, a hőhullámokkal együtt járó aszály pedig nagy kihívást jelent a mezőgazdaságban és a vízgazdálkodásban. A jelen hőhullámai előrevetítik, hogy mire számíthatunk a jövőben. Júniusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki. A munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8.200-zal, egy év alatt 66.000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5.200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Az április-júniusi időszakban, azaz a második negyed évben a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.633.000 volt, 28.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakától és 7.600-zal az előző három hónapos időszaktól. A KSH kitért arra is, hogy a munkakeresés átlagos időtartama 12,5 hónapot vett igénybe. A Formula 1 magyar nagydíj verseny hétvégén hosszabb menetidőre és torlódásokra kell számítani az M3-as autópálya fővároshoz közeli szakaszán, hívta fel a figyelmet a magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő. A verseny alatt jelentősen több jármű használja az autópályát ezen a szakaszon egy átlagos hétvégi időszakhoz képest. Az átlagos napi 36 ezer helyett ilyenkor akár 46 ezer autó is ráhajt az M3-as strádára. Felhívták a figyelmet, hogy az M3-as autópályán közlekedők a 19-es és a 23-as kilométernél lévő Mogyorút Hungaroring csomópont felől tudják megközelíteni a versenypályát. Az elmúlt évekhez hasonlóan idéglenes forgalmi rendet építettek ki az M3-as autópályán, az M0-ás és a Hungaroring közötti 2,5 kilométeren. A torlódások csökkentése elkerülése érdekében vasárnap délután az M3-as autópályán a Budapest felé közlekedőknek Gödöllőtől az M31-es autópálya M0-ás autóút útvonalat érdemes választaniuk.
0: Az időjárásról.
1: A délután hátralévő részében továbbra is derült időre számíthatunk, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul. Szombaton napos idő várható, a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadék góc. A szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Svéd Asztal az Európa Rádió műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 16:30 a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően arról szólunk, hogy újabb épületrész korszerűsítése fejeződött be a debreceni Pallagi úti idősek házában.
2: Ez valóban mind az ellátottak érdeke, illetve mind a munkatársaimnak a jó munkakörülmények biztosítása révén egy komfortérzetet fog biztosítani, és nyilván egy szép megújult osztályon sokkal jobb dolgozni.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 24-e van, ma a Kingák és a Kincsők ünneplik névnapjukat. A Kinga a Kunigunda régi magyar becézőjéből önállósult, IV. Béla magyar király leányának, Boldog Kinga lengyel királynénak a neve. Jelentése nemzetség, harc. A Kincső Jókai Mór névalkotása a Jövő század regénye című művében. A játékos irodalmi helynévből a 20. században vált női név, ennek jelentése számomra ő a kincs. 1292-ben elhunyt Árpádházi Szent Kinga, IV. Béla király lánya, Lengyelország és Litvánia védőszentje. 1463-ban Hunyadi Mátyás 80 ezer aranyért visszavásárolta a magyar Szent Koronát III. Frigyestől. 1897-ben megszületett Amelia Earhart amerikai pilótanő, az első nő, aki egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt. 1900-ban e napon született Bai Zoltán fizikus, atomfizikus, aki a fénysebesség alapján újra definiálta a métert, és aki elsőként végzett kísérletet földön kívüli tárgyon. 1930. július 24-én meghalt Glenn Curtis amerikai feltaláló, az első amerikai repülőgép elkészítője, a hidroplán feltalálója. 1931-ben született Máté Etta színésznő, a nyíregyházi Móri Zsigmond színház örökös tagja. 1948. július 24-én szovjet csapatok megszállták Berlin egy részét, és létrejött az amerikai-angol légifolyosó. 1956-ban e napon halt meg Zemplén Géza, Kossuth-díjas kémikus, a magyar gyógyszeripar fejlesztésének egyik meghatározó alakja. Fáradhatatlan kutató volt, több mint 200 cikke, és egy terjedelmes kézikönyve jelent meg. 1988-ban meghalt Elek Ilona, kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok tőrvívó, és 1995-ben e napon meghalt Borbás Tibor, Munkácsi-díjas szobrászművész. Kedves hallgatóink, ezek az évfordulók kötődnek tehát a mai naphoz, július 24-éhez.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Szegény gazdagok. Nem az a szegény, akinek kevese van, hanem az, aki sokat kíván. A szegénység vagy gazdagság igen viszonylagos fogalmak, mégis úgy használjuk őket, mintha bármit is meg lehetne mérni velük. Ezzel sok esendőségünket és hűtlenségünket tudjuk elleplezni, mint egy értelmet hazudva az életünknek. A már szinte elviselhetetlenségig hajszolt életünkre ilyen formán ugyanis joggal mondhatjuk azt, hogy azért hajtunk, hogy előrébb jussunk, azaz, hogy gazdagok legyünk. Pedig minden ilyen indoklás mögött az emberi hamisság áll, ugyanis a gazdagság mindig valamihez képest tűnik soknak vagy kevésnek. Kell egy másik ember, akire előbb irigyen tekintünk, majd vagyon gyűjtve lenézhetjük. A lélek betegsége az, amikor úgy érezzük, hogyha szegényebbek vagyunk a másiknál, ha nincsen annyink, mint neki, akkor értéktelenebbek, kevesebbek is vagyunk nála. Ez a gondolkodás pedig úgy érezzük feljogosít bennünket arra, hogy értelmetlenül belehajszoljuk magunkat olyan helyzetekbe, ahonnan a kiút csak az összeomláson keresztül vezet. Minden önpusztító tettünk mozgató rugója a belső kívánság. Megvetjük azt, amink van, amit már elértünk, és pusztítjuk magunkat azért, ami még nem a miénk. És amire lehet, hogy valójában nem is lenne szükségünk. A beteljesülő kívánság úgy tűnik megkönnyíti a lelket. A vágyakozás és a kívánság valóra válása ugyanis olyan örömöt ad, ami elfeledteti velünk minden egyéb terhünket és gondunkat. Kívánságaink beteljesedésekor ezért érzünk olyan nagy örömöt. Ez az öröm nem egyszerűen boldogságot ad a léleknek, hanem a megkönnyebbülés, a felemelkedés illúzióját is nyújtja. Pedig egy beteljesülő kívánság a valóságban nem emel föl, és nem könnyít semmin, csupán átértékeltet velünk dolgokat. Ami ugyanis addig csak vágyként élt bennünk, az hirtelen valósággá lesz, tehát más, szomorú valóságokat kiszorít a szívünkből. Ez pedig egy kellemes, bódító érzés. A beteljesülő kívánságainkat nem azért szeretjük igazán, mert megadnak nekünk valamit, amire vágyakoztunk, hanem azért, mert az újrakezdés érzésével ajándékoznak meg. Egy beteljesülő vágy azt sugallja, hogy egy korszak, a vágyakozás korszaka lezárult, és elkezdődhet valami más, valami új. De sajnos ez az érzés nem tart túl sokáig. Azért is nem, mert nem tudunk vágyakozni azután, ami a miénk, hanem azt hamar megunjuk, és szívünkben új, beteljesülésre váró kívánság támad. A be nem teljesülő kívánság megbetegíti az emberi lelket. A kívánság ugyanis egy nem létező után való vágyakozás. Azért szoktunk megkívánni valamit, mert úgy érezzük, nélküle kietlen és sivár az életünk, hogy a boldogságunk ahhoz van kötve, csak az adhatja meg. A kívánság nem csak ráirányítja a figyelmünket valamire, ami nekünk nincs, hanem észrevétlenül ki is vezet bennünket a valóságból. Nagyon sok oka lehet annak, ha egy kívánság nem teljesül be. Legtöbbször nem is magunkban kell keresni az okokat. A lélek akkor betegszik meg, ha egy elmúló kívánságot megragadunk, és el nem múlóvá formálunk. Ilyenkor a lélek súlyos terhet kell hordozzon, a be nem teljesülés terhét. A valóra nem vált, de mégis fenntartott kívánság olyan, mint a temetetlen halott. Sok kívánság azért nem teljesül be, mert nem is kell, hogy beteljesüljön. Ha az ilyen kívánságokat erővel teljesítjük mégis be, utána a lélek kietlensége és sivársága még csak nagyobb lesz. Gazdag az, akinek mindene megvan, aki nem vágyik semmi után, aki megelégedett és boldog, akinek nem hiányzik semmi. A boldogtalanság forrása pedig nem más, mint a vágyakozás és sóvárgás.
1: Útravaló. Egy társulszegődő gondolat.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. július 24-én pénteken 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. 3 hónapon át tartó, mintegy 3 milliárd 200 millió forintos pályakarbantartás zajlik a Mezőzombor-Nyíregyháza vasúti szakaszon. A munkálatok célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a menetrendszerűség javítása és a biztonságosabb, megbízhatóbb vasúti közlekedés biztosítása. A felújítás a tervek szerint halad, így szeptembertől több szakaszon ismét 120 km/órás sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A május 27-e és augusztus 29-e között zajló beruházás során a MÁV saját kivitelezésben végez komplex pályafelújítást a Mezőzombor-Nyíregyháza közötti kiemelt jelentőségű egyvágányú vasútvonalon. A munkálatok idejére teljes vágányzárat rendeltek el, a vonat közlekedést pótlóbuszok biztosítják. A felújítás részeként több mint 44 kilométeren szabályozzák a vasúti pályát, csaknem 17 kilométeren síneket cserélnek, ágyazatrostálást végeznek, útátjárókat építenek át, valamint korszerűsítik a biztosító berendezéseket, a távközlési rendszereket és a felső vezetékhálózatot is. A munkákban mintegy 200 ember vesz részt, akik nagy teljesítményű pályakarbantartó gépekkel, speciális vasúti járművekkel és felsővezetékes munkagépekkel végzik a feladatokat. A kivitelezés az ütemterv szerint halad, a nyári hőség sem lassította a munkafolyamatokat. A beruházás eredményeként Mezőzombor és Nyíregyháza között több szakaszon megszűnnek a jelenlegi 20 és 100 km/óra közötti ideiglenes sebességkorlátozások. Ennek köszönhetően szeptembertől ismét akár 120 km/órás sebességgel közlekedhetnek a vonatok, ami hozzájárul a pontosabb menetrendhez és a megbízhatóbb vasúti szolgáltatáshoz, írja a MÁV közleménye. Újabb nemzetközi projekt indult Nyíregyháza bevonásával. A Next Gen Mobility program célja, hogy a fiatalok minél nagyobb mértékben használják a fenntartható közlekedési módokat, a gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedést, összhangban a 15 perces város koncepciójával. Ennek érdekében a partner városokban, illetve azok egyes város részeiben felterják a fiatalok közlekedési szokásait, majd olyan mobilitási megoldásokat fejlesztenek és tesztelnek, amelyek kifejezetten a fiatalok elvárásaihoz igazodnak. A program 2026 és 2028 között valósul meg. Közösen ötleteltek a hazai és külföldi partnerek.

0: Matematika és Informatika Intézete új mentorprogramot indított, amelynek célja, hogy a középiskolások közelebbről is megismerhessék az egyetemen folyó munkát és az informatikai-matematikai képzéseket. A programba az egyetem hallgatói is bekapcsolódhatnak mentorként, így személyes tapasztalataikkal segíthetik a fiatalokat a pályaválasztásban. Szabó József Mihályt, a Matematika és Informatika Intézet mesteroktatóját hallják.
1: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének hallgatóit próbáljuk meg bevonni egy mentorprogramba. Ez egy szakmai gyakorlaton belül végzett mentorprogram akar lenni. A program lényege az, hogy robotika és programozás területén támogatnák ezek a hallgatók az általános iskolás és a középiskolás diákokat, főleg robotika és programozás területén. Ez azt jelenti, hogy amennyiben szükséges, akkor bemutató keretében kimennénk iskolákba, és akkor ott megmutatnánk, hogy milyen lehetőségek vannak, későbbiekben pedig itt bent a Nyíregyházi Egyetem robotika részlegén lennének különböző foglalkozások. Elsősorban programozásról beszélünk, és robotikáról. Nem csak tanárszakos hallgatók vannak, tehát nem csak informatika szakos hallgatók vannak, tanárszakos hallgatók, hanem programtervező informatikusok és mérnök informatikusok is részt vesznek ebben a programban. Ők kifejezetten szakmai részen próbálják meg támogatni a gyerekeket, tehát hogy például egy adott robotnak hogyan kell működnie, egy adott feladatot hogyan lehet végrehajtani, és itt facilitátorként működve segítenek nekik, támogatják őket. Egy olyan területet próbálunk megérinteni, amivel igazából a saját hallgatóinkat csúnyán fogalmazva termelnénk ki, ami azt jelenti, hogy a mentorált hallgató utána jöhet hozzánk tovább képzésre, egyetemi szakokra, és ő is mentoráltként beállhat mentornak. Tehát, hogy egy körforgást szeretnénk létrehozni, és szeretnénk olyan csapatokat kinevelni, és olyan személyeket kinevelni innen a régióból, akik magas szinten űzik majd ezeket a robotika versenyeket, és későbbiekben az életben is akár ilyen területen helyezkednének el.
0: Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. 26 év alkotói munkásságát foglalja össze Csoma József 67-es úton című kiállítása a Városi Galériában. Az 5 teremben berendezett tárlaton 119 alkotás, festmények, rajzok, fotómontázsok és különleges nagyméretű munkák idézik fel egy sokoldalú művész és pedagógus életútját. A tárlat július 25-éig tekinthető meg. Az alkotó Csoma Józsefet hallják.
2: Annyira emlékszek vissza gyerekkoromból, hogy két dolgot szerettem csinálni, olvasni és rajzolni. És ilyen zárkózott ember vagyok, tehát elvonultam egy könyvvel, egy papír darabbal is. Én csak ezt érzékeltem, hogy nekem ezek a legfontosabbak. Zárójelben mondom, hogy azóta is ezek a legfontosabbak, csak az olvasásból még írás is lett, és a rajzolásból pedig festés. Ugye én istenhívőként talentumnak gondolom, hogy én ezt megkaptam, mert látom, hogy nem mindenki kapja meg ezt a lehetőséget, nem ilyen talentumot kap. Az én esetemben egy idő után elkezdtem érzékelni, hogy ez nekem sokkal jobban megy, mint másoknak, és folyamatosan csináltam. Tehát rajzoltam, festettem, nem tudja elkerülni az ember, hogy ne csinálja. És a tanári pályámon az volt az érdekes, hogy sokféle osztályban tanítottam, ahol érettségiznek, ahol szakmát szereznek, ahol majd tovább tanulnak, de minden osztályban azt láttam, hogy van 4-5 diák, aki kifejezetten

0: kifejezetten tehetséges, és érdemes fejleszteni. Hát a többieket meg tisztességesen úgy mondják, hogy le kell adni a rajzanyagot is, meg a művészet történetet, de azokkal nagyon jó volt dolgozni, és hát azokat inspirálni kellett, hogy folytassák. Volt olyan, aki nem is ismerte fel, nehéz sorsú, hátrányos helyzetű diák, felszerelésese volt szinte rajzórákon, én azt mondtam neki, hogy itt van egy szeruza, meg egy papír, kezd el, csináljad, és amikor láttam, hogy mit csinál, hát az, akkor azt már őt is inspirálta.
1: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! Újabb épületrész korszerűsítése fejeződött be a debreceni Pallagi úti idősek házában. A városi intézményt az évek során fokozatosan több lépcsőben újítják fel. Ezúttal 200 millió forintot meghaladó beruházással az úgynevezett 1A szárny komplex belső rekonstrukcióját végezték el. Ebben az 55 férőhelyes egységben kap helyett ezentúl az otthon demens részlege. A beruházás átadójáról Olá Ilona beszámolóját hallhatják.
2: Debrecenben az önkormányzat fenntartásában működő Pallagi úti idősek házában a Városi Szociális Szolgálatnak ebben a központjában 275 főről tudnak gondoskodni. Az épület már 60 éves, megérett a felújításra, szakaszonként több lépcsőben végzik a belső korszerűsítést. Most az úgynevezett 1A szárny készült el, ami 55 ember elhelyezésére alkalmas. A felújításnak köszönhetően ez lesz az intézmény demens részlege, az otthon két demens osztálya ezentúl egy épületegységben működhet. A munkálatokra több mint 200 millió forintot költöttek, mindenről a beruházás átadóján Pap László polgármester tájékoztatott.
3: A Pallagi úti idősek házában vagyunk. Hosszú-hosszú évek óta folyamatosan zajlik az épület felújítása. Elsősorban a belső felújításra tudtunk az elmúlt években koncentrálni, de a törekvésünk az az, hogy elérjük azt az ideális pillanatot, hogy az épület kívül belül, néhány éven belül teljes egészében megújuljon. Az A1-es részlegben vagyunk, amely a demens gondozásnak lesz egy fontos helyszíne a következő időszakban. A belső felújítás szintenként, emeletenként részlegenként zajlott az elmúlt években, és ennek a részlegnek a felújítása, amely egy 55 fő befogadására alkalmas részlege az épületnek, ennek a felújítását végeztük el. Tavaly 2025. októberében kötöttünk a kivitelezővel a szerződést, ezért januárjában adtuk át a munkaterületet, és gyakorlatilag a útmunkák és a bútorok beszerzését követően teljes egészében megújult részleget tudunk átadni az intézménynek, amely a következő napokban meg is kezdi a beköltöztetését a gondozottaknak. A felújítás gyakorlatilag kiterjedt a teljes burkolatcserére, a festésre, új bútorok, beépített bútorok elhelyezésére, a nyilászárók cseréjére, az erkélyen található kis kamráknak az ajtó cseréjére, közösségi tereknek a felújítására, a közös fürdőhelyiségnek a teljes és akadálymentesített felújítására, ami azt jelenti, hogy mostantól kezdve tényleg nagyon komfortos mind a gondozók, mind pedig a gondozottak számára nagyon komfortos elhelyezés alakul itt ki. De a konyhát alakítottunk ki, egyrészt a hozzátartozók most már a behozott ételeket tudják itt kulturált körülmények között, ha szükséges, melegíteni. De a gondozók és az itt dolgozók számára is alakítottunk ki egy teakonyhát. Egy bizonyos értelemben gépészeti felújítás is történt, hiszen pára elszívás van a zuhanyzó részben, a mosdó részben, tehát egy komplex felújítás, amely az erkélyekre is kiterjedt, a nyilászárókra és a belső megújítása. És kiegészült egy hangrendszerrel is. Ez a felújítás, ami pedig a zeneterápia, a gondozottak terápiás ellátása szempontjából bír majd jelentőséggel, tehát igyekeztünk egy komplex felújítást végrehajtani. Összességében valamivel több mint 200 millió forintba került ennek a részegnek a felújítása. Köszönjük szépen a türelmet az itt lévők, az itt dolgozók részéről, és jó munkát kívánok a beköltöztetés után a gondozottakkal való együttműködésben.
2: Nagy Lajosné, a Debrecen Városi Szociális Szolgálat intézmény vezetője a felújított részleg átadóján elmondta, a gondozottak és a munkatársak számára is fontos, milyen körülményeket tudnak nekik biztosítani. Az nagy könnyebbség, hogy a demens ellátást mostantól egy helyen végezhetik, a költözést már előkészítették, a lakók már is birtokba vehetik a korszerűsített szárnyat.
4: Örülök, hogy hamarosan át tudjuk adni az ellátottaknak ezt a szárnyat, hisz a szerdai napon már az 55 főt át fogjuk költöztetni a 2B szárnyról ide a szép, megújult, komfortos osztályra, és ezzel meg tudtuk azt az egységet oldani, hogy a két demens osztály egy szárnyon kerül elhelyezésre, és így a foglalkoztatások, a munkatársak mobilizálása sokkal jobban megoldható lesz ezzel. Ez valóban mind az ellátott, önkormányzatnak érdeke, illetve mind a munkatársaimnak a jó munkakörülmények biztosítása révén egy komfortérzetet fog biztosítani, és nyilván egy szép, megújult osztályon sokkal jobb dolgozni. Az ellátottakat átsegítjük azon az apró nehézségen, hogy egy szárba fognak beköltözni. Ez már megszervezésre került, a munkatársaim pluszba be fognak jönni a költözés napján, hogy zökkenőmentes és biztonságos legyen ez a költözködés. Örülök, hogy ebben az évben is egy újabb szárnyal bővült, illetve megújult az intézményünk, és én csak reménykedni tudok, hogy az elkövetkezendőkben ez a tendencia folytatódni fog itt a idősek otthonában.
2: Juráskó Róbert önkormányzati képviselő azt hangsúlyozta, hogy épp a leginkább ellátásra szoruló, speciális szükségletű demens gondozottaknak alakítottak két korszerű környezetet.
3: Nagyon fontos és örülnek, hogy minden évben tényleg megújulunk. Lehet azt mondani, hogy minden évben egy szárnyi felújításra kerül, és hát ne csak azt lássuk, hogy megújultak az ajtók, meg hogy ki lett festve az épület, hanem azt, hogy valóban olyanok fognak beköltözni, akik demensek, és a legtöbb gondoskodást azt tudjuk, hogy a demensekkel kell, ügyesebben már igényelik legjobban. És hát nagy segítség ez a hozzátartozóknak is, hiszen otthoni ápolás a demenseknek nagyon nehéz, és itt speciális körülmények között egy felújított szárnyban ez teljesen alkalmas lesz arra, hogy valóban itt jó körülmények között gondoskodva éljék a mindennapjaikat, és én is bízom benne, hogy valóban lesz folytatás, és valóban a többi szárny is megújításra kerül.
2: Pap László polgármester az átadón az idős otthon felújításának folytatásáról, befejezéséről, az esetleges bővítésről is beszélt, mint mondta, ez elsősorban a szükséges forrásoktól függ.
5: Terveink szerint minden évben szeretnénk hozzátenni a felújításhoz. Ugye elég jó a kihasználtsága az intézménynek, tehát mondhatjuk azt is, hogy a felső telítettségi határokat feszegeti. Fölmerült a legutóbbi eljárás alkalmával annak a lehetősége, hogy a legfelső szintnek a bevonása egy esetleges beépítése. Erre vonatkozóan majd egy statikai vizsgálatot és egy tervet fogunk készíteni, hogy megnézzük, hogy van-e itt ezen a helyen bővítésnek lehetősége. Ugye azt azért fontos hozzátenni, hogy a város ezeket a fejlesztéseket, tehát a bentlakásos idős gondozással kapcsolatos intézményi fejlesztéseket csak is kizárólag saját forrásból finanszírozza, mármint hogy a város saját költségvetési bevételeiből biztosít erre fedezetet, hát sem az Európai Uniós források, sem pedig kormányzati támogatások erre a célra egyelőre nem elérhetőek. Ennek függvényében különösen fájó, hogy Debrecen városa 12 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást fizet be a központi költségvetésbe. Már igen készen lennénk ennek az épületnek a felújításával, hogyha ezt az összeget nem kellene a központi költségvetés számára befizetni, amely még tovább növekszik a versenyképes járások több mint 1 milliárd forintos befizetésével, tehát jócskán 13 milliárd forint fölötti az elvonás. Úgyhogy a következő lépések nyilván jelentős mértékben függenek attól, hogy a következő évben vagy években a szolidaritási hozzájárulás és a versenyképes járások kérdése hogyan alakul, és hogyan, milyen mértékben lesz mozgástere az önkormányzatnak ezeknek a fejlesztéseknek a folytatására.
1: Kedves hallgatóink, újabb épületrész korszerűsítése fejeződött be a debreceni Pallagi úti idősek házában. A beruházás átadójáról hallhattak elhangzott beszámolónkban.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét, János apostol első levele, 4. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Mindig voltak hamis próféták, akik megpróbálták a Krisztus örök evangéliumának tekintélyét megtévesztő, fonák tanításukkal kikezdeni, aláásni, csorbítani, megrontani. Azért támadják a Szentírást, mert Isten igéje az abszolút igazság kősziklájára épült, aki személyesen az Úr Jézus Krisztus. Megállapíthatjuk, hogy világunkból a hamis tanítás nem halt ki. A hamis tanítók nem fogytak el, és ártó természetük sem változott meg. Úgy tudjuk, hogy még egyetlen hamis próféta sem vallotta be, hogy ő tévtanító. Úgy tudjuk, hogy még egyetlen hamis próféta sem kért bocsánatot, azért, hogy félrevezetett lelkeket. A hamis próféták más evangéliumot hirdetnek. Ami más, az nem ugyanaz. Bár lehet, hogy a megszólalásig hasonló, de éppen ez benne a csalás. Ez teszi roppant veszélyessé. A kristálytisztának látszó víz nem biztos, hogy iható. Az ehetőnek tűnő gyümölcs nem biztos, hogy egészséges. A hamis tanító más evangéliuma azért megtévesztő, mert megszólalásig hasonlít az eredetire. Az ördög jó minőségi hamisítvánnyal akar célt érni. Nem a bizonytalanra épít, ezért egyre rafináltabban tökéletesíti módszerét. A hamis tanító annál veszélyesebb, minél inkább ügyel a részletekre és minél alaposabban kozmetikázza termékét. A becsempészet mérget kitűnően álcázza, sőt, gyógyszerként tünteti fel. Mivel a hamis próféták életveszélyesek, ezért mindig résen kell lennünk. A lelkek megvizsgálása, a hitfigyelem és a hitfegyelem meg nem lankadhat soha. A mai ige magyarázat a Budapest pestújhelyi lelkipásztor Trencsényi László nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svédasztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Több mint 30 nevelőszülői hálózat vezetőjével és fenntartójával tartott megbeszélést Bot Emőke gyermekvédelmi helyettes államtitkár és Vaskuti Gergely gyermekvédelmi bántalmazási ügyek feltárásáért felelős miniszteri biztos, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelem megújítása nem történhet azok nélkül, akik nap mint nap a gyerekek mellett dolgoznak. A miniszter tájékoztatása szerint a több mint 2 órás egyeztetés célja az ismerkedés mellett az volt, hogy közvetlenül hallhassák az ágazatban dolgozók tapasztalatait, mi működik jól, milyen erőforrásokra lehet építeni, és melyek azok a régóta fennálló problémák, amelyek sürgős változást igényelnek. A résztvevők több nehézséget is jeleztek, ilyen a nevelőszülők felvételét lassító, elhúzódó pszichológiai alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció, miközben a gyermekekről gyakran hiányos vagy késedelmes információ érkezik, valamint a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya. Szóba került a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása és a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek iskolai befogadásának nehézségei is, számolt be róla Kátai Németh Vilmos. A találkozó egy hosszú távú párbeszéd kezdete a nevelőszülői hálózatok, az államtitkárság és a minisztérium között, zárta bejegyzését a miniszter. Folytonosságot, kiszámíthatóságot és nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor keretében pénteken megrendezett nemzetpolitikai kerekasztal résztvevői. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Antal Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség stratégiai igazgatója és több más felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy emeljék ki a nemzetpolitika ügyét a párt csatára. Szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese történelmi esélyként értékelte, hogy az országgyűlésből kiszorultak azok a posztkommunista erők, amelyek a külhoni nemzetrészek ellen uszítottak. Jelezte, a Fidesz készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai konszenzus kialakítása érdekében. Július 26-án vasárnap 18 órakor veszi kezdetét a Rákóczi Szövetség második összmagyar középiskolás tábora a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A rendezvényre Magyarország és a Kárpát-medence számos középiskolájából érkeznek diákok, akikhez a nagyvilág magyar diaszpóra közösségeiből is csatlakoznak fiatalok, köztük például az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, Brazíliából, Finnországból, Japánból, Németországból, Svájcból és Új-Zélandról is, hogy együtt tölthessenek egy hetet. A cél ezúttal sem más, mint találkozási lehetőséget teremteni a világ különböző részein élő magyar fiatalok számára, erősíteni az összetartozás érzését, a magyar nyelvhez és kultúrához való kötődést, valamint hozzájárulni a fiatalok kapcsolataihoz. A közösségépítést változatos programok, kirándulások, sport és kulturális események, valamint számos közös élmény segíti. A második összmagyar középiskolás tábort a Honvédelmi Minisztérium programjai is gazdagítják. A táborba azok a középiskolák kaptak meghívást, amelyekben működik a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezete. A diaszporából olyan fiatalok jelentkezhettek, akik aktív szerepet vállalnak helyi magyar közösségeik életében. Több mint 40 aranytárgyat, köztük drága kövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsétgyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mljet szigetének közelében. A feltárást végző horvát régészek szerint hasonló gazdagságú leletegyüttest eddig nem dokumentáltak földközi tengeri víz alatti lelőhelyen. A 7. század végén vagy a 8. század elején elsüllyedt hajó maradványait 2015 óta kutatják. A roncsból több mint 40, összesen mintegy 600 grammot nyomó aranytárgy került elő. A leletek között 4 arany övgarnitúra, egy smaragddal, rubinnal és gyöngyökkel díszített álcsat, valamint egy császári képmással ellátott aranypecsét gyűrű is található. A fedélzetről egyébként amfórák, kerámia edények, mérlegek és súlyok, valamint elefántcsontból készült játékzsetonok és dobókockák is előkerültek.
0: Az időjárásról.
1: A délután hátralévő részében továbbra is derült időre számíthatunk, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul. Szombaton napos idő várható, a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadék góc. A szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy a gyermekek digitális eszköz használata drámai mértékben növekszik? A 8-12 évesek napi átlagos képernyő ideje már meghaladja az 5,5 órát, a tinédzsereké pedig eléri a 8 órát. A jelenség ma már nem csupán nevelési kérdés, hanem a gyermekek testi és mentális egészségét is érintő sürgető társadalmi kihívás is. Ezért kötött együttműködési megállapodást a Magyar Védőnök Egyesülete és a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. A részletekről hamarosan dr. Rákosi Bokó Zsuzsa prevenciós igazgató mesél majd.
2: Ugye az elsődleges szocializáció szintér az a család. Ott tanulunk meg nagyon sok minden. A szülői minta az lesz az alapja a gyermek viselkedésének. De nyilvánvalóan a gyermek viselkedését az fogja az oktatási intézmény, az óvónéni, a pedagógus, a kortársak alakítani, és éppen ezért nagyon fontos, hogy meglegyen a szülők és az oktatási intézmény közötti párbeszéd is, hogy a gyermek számára leginkább optimális fizikai és nyilván digitális környezetet tudjanak kialakítani. Ezért nagyon fontos várandós gondozástól ezt a felkészülést elkezdeni. Tehát az, hogy azért a mostani fiatalok, akik babát várnak, tehát ők is már a digitális generációhoz tartoznak, és nem értik, nem feltétlenül tudják ennek a hátrányait, az, hogy ténylegesen mit okoz ez, mind a szülő-gyerek kapcsolatban, mind pedig a gyerek fejlődésében. És úgy kerülnek óvodába a gyerekek, hogy még nem is szobatiszták, beszélni se tudnak, alapvető szociális érzelmi szkíjeik nincsenek meg, és full függők.
1: Remélem, sikerült ismét felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Széleskörű együttműködést kötött a Magyar Védőnők Egyesülete és a Betesda Gyermekkórház, hogy közösen lépjenek fel a gyermekek túlzott képernyő használatának csökkentéséért, és már a várandóság időszakától erősítsék a családok digitális egészségtudatosságát. A partnerség egyedülálló módon kapcsolja össze a hazai védőnői hálózat gyakorlati tapasztalatát és a gyermekgyógyászat csúcs kompetenciáit. Dr. Rákosi Bokó Zsuzsa, a Betesda Gyermekkórház prevenciós igazgatójának elmondása szerint a közös munka célja, hogy a védőnői ellátórendszeren keresztül korszerű, tudományosan megalapozott és a gyakorlatba átültethető ismeretek jussanak el a családokhoz.
2: A Betesda Gyermekkórház körülbelül 2 éve indította el a Mozdulj a Netről a Valóságra című programját, aminek a célja az, hogy a gyermekek körében a szabadidős képernyő használatra fordított időt lecsökkentse, és felhívja a kontrollálatlan képernyő használat mögött húzódó problémákat, és annak a hatásait, a gyermekek fejlődésére, tanulására kifejtett hatásait. És ennek a programnak ez a következő lépése, hogy a Magyar Védőnök Egyesületével egy országos együttműködési megállapodást írtunk alá, hiszen a tudatos digitális szokások kialakítását már kora gyermekkortól kezdve muszáj elkezdeni, és ennek az alapvető szocializáció szintere az a család. Tehát magyarul, amit a gyermek a családban lát a szüleitől, legyen az étkezési szokás, egymással való viselkedés, vagy éppen a telefonhasználat, vagy képernyőhasználat, az lesz a norma a gyermekek számára. És kulcsfontosságúnak tartjuk a családok figyelmét felhívni, már a várandóság idejétől kezdve, hogy bizony muszáj odafigyelni a megfelelő képernyő használatra, a életkornak megfelelő tartalmak fontosságára, hiszen ez mind fejlődési problémákat, tanulási problémákat eredményezhet a gyermekek körébe.
1: És a védőnők azok, akik először találkoznak egy kismamával az orvos után, és azért azt tegyük hozzá, hogy nem csak akkor kezdődnek a problémák, amikor megszületik egy baba, hanem már az anya pocakjában is érez és hall bizonyos dolgokat. Nagyon sok kutatás irányul erre, hogy mit hall a baba például az édesanya hasában. És nagyon sokszor mondják azt, hogy érdemes zenét hallgatni, de nem mindegy, hogy milyen zenét és milyen hangerővel.
2: Pontosan, illetve én még azzal egészíteném ezt ki, hogy várandóság alatt nagyon fontos az, hogy a kismama milyen életvitelt folytat, mennyire aktív fizikailag, mi az, amit eszik, milyen stresszoroknak teszi ki magát. És sok esetben a képernyő az mint egy ilyen unaloműzőként is funkcionál a mindennapokban, és ahelyett, hogy mondjuk elmenne sétálni egyet a jó levegőn, pihenésképpen leül a kanapéra, és görgeti a különböző médiatartalmakat. Tehát egyáltalán nem támogatja sem a fizikai, sem a lelki jólétét a leendő édesanyának, ha órákon keresztül kikapcsolódás, szórakozás céljából ő valamilyen képernyő előtt ül, és különböző tartalmakat fogyaszt. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy már a várandós gondozásnál a leendő édesanya, illetve édesapa is, tehát az egész család legyen annak tudatában, hogy mikor és mire használja az adott képernyőt, mit helyettesít a képernyővel. Kikapcsolódásnak számos egyéb formája van, nem csak a social médiának, a különböző platformoknak a görgetése, vagy a 27. hírportálnak az átböngészése, egy-egy közös időtöltés a szabadba, sétálás a közeli parkba. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez a fajta aktivitás, ez már várandós kortól a része legyen a leendő családnak, hiszen ez a kismama fizikai és lelki egészségét ugyanúgy befolyásolja. És a másik nagyon fontos, hogy ez természetes dolog, hogy várandóság alatt az emberben aggodalmak jelennek meg a szülőségről, a gyermek egészségéről, neveléséről. És hát ugye Dr. Google és Dr. ChatGPT az már mindenkinek a legjobb barátja. Számos félrevezető információt lehet találni az interneten, ami plusz lelki terhet, plusz stresszfaktort jelenthet a leendő szülőknek, és ezeknek a kiküszöbölése is nagyon fontos, hiszen hogyha az édesanyja stresszel, stresszhormonoknak a szintjét, az ugyanúgy érzi a baba. Szóval már a várandós gondozás során, tehát már amíg a baba édesanyja pocakjába van, ezekre nagyon-nagyon tudatosan kell figyelni. Ez az egyik része a kismamának a testi-lelki egyensúlyának a támogatása. A másik pedig nem árt, hogyha a várandóság időszakát az ember arra is fordítja, hogy olyan szokásokat alakítson ki a családon belül, ami az újonnan érkező kisbaba egészségét is támogatja. Ebben masszívan beletartoznak a különböző digitális eszközök. Tehát hogyan tudja kialakítani például azt a babaszobát, ahol egyáltalán nincsen semmiféle képernyő, hiszen ez eszenciális a gyermek érkezésekor, hogy egy nyugodt, szeretetteljes, minimális ingerrel rendelkező környezetbe érkezzen a baba, ahol a anya-gyermek, apa-gyermek kapcsolódás zavartalanul ki tud alakulni. Tehát, hogy pontos azoknak a tereknek a megreállása már várandóság alatt, ami például teljesen digitális eszközmentes. És hogyha valaki a várandóság alatt már át tudja azt gondolni, szülőként neki milyen digitális szokásai vannak, hány órát használja különböző eszközöket, mobiltelefont, laptopot, iPadot, vagy a tévét, mikor használja, mire használja, akkor ki tud alakítani már a várandóság alatt egy olyan rutint maga számára is, ami aztán későbbiekben, amikor megérkezik a baba, ez egy természetes családi működés része lesz. Tehát nem akkor kell még pluszba a digitális szokásainkon gondolkozni, amikor amúgy is a kisbaba érkezésével elég sok minden zúdul az édesapára, édesanyjára, hanem már a várandós gondozás alatt erre felkészülni, hogy mikor fogom én használni azt a mobiltelefont, hogy ténylegesen a gyermekkel legyek. Szóval ez a várandóság időszaka az egy nagyon fontos időszak ilyen szempontból is, hogy a családok tudatosan felkészüljenek a digitális családi szokások terén is, hogy egy olyan családi rutin alakuljon ki, amely a gyermek fejlődését utána fogja tudni támogatni.
1: Ha a két szervezet közötti együttműködést nézzük, akkor ennek a keretén belül mik lesznek majd, tehát mi az, amiben tudja a két szervezet egymást segíteni, a Betesda Gyermekkórház és a Magyar Védőnök Egyesülete?
2: A védőnők azok a szakemberek, akik a kismamákkal találkoznak, ugye mind a várandós gondozás folyamán, mind pedig a baba megérkezése után. Tehát ők a kulcs szereplők a terepen, ha szabad így mondani, akik elérik mind a kismamákat, mind pedig a családokat. Tehát ők a hírvivők, ők ebbe az egész folyamatban a kulcs szereplők. A Betesda Gyermekkórház pedig azzal a fajta szakmai tudással szeretné megtámogatni a védőnőket, amivel egyrésztről hatékonyan tudják segíteni a családokat abban, hogy egy tudatos, digitális családi tervet tudjanak alkotni. Gyakorlatokat, kiadványokat készítünk együtt. A Betesda Gyermekkórház már most közel egy éve a védőnők számára tréninget, illetve workshopot tart a témához kapcsolódóan, hogy segítse és bővítse a védőnők ilyen irányú tudását, illetve skilljeit, amivel hatékonyan tudják segíteni a családokat egy tudatos és egészséget támogató digitális családi tervnek a kidolgozásában, és felhívják a szülőknek a figyelmét arra, hogy milyen veszélyeket rejt az, hogyha a gyermek már a születésétől kezdve egy olyan környezetbe érkezik, ahol nem figyelnek a szülők arra, hogy milyen digitális eszközökkel van a gyermek körülvéve, nincsenek annak tudatába, hogy ezzel milyen károkat okozhatnak a gyermeküknek, és milyen hátrányokat szenvedhet el a gyermek, akár fejlődésbe, akár a tanulási folyamatokba, hogyha a képernyőt nem kontrollálják a családban tudatosan. És miket is értünk az alatt, hogy tudatos képernyő használat, akár már a gyermek születésétől kezdődően. Az nagyon fontos, hogy amikor a gyermek megérkezik, amikor a gyermekkel van az édesapa vagy az édesanya, akkor ne legyen a közelükbe digitális eszköz. Ez alatt értem, hogy ne szóljon a háttérbe tévé. Hogyha etetési idő van, akkor az édesanya figyelme az kizárólag a gyermekre koncentrálódjon, és ne görgesse mellette a telefonját, hiszen akár a szoptatás vagy a tápszeres etetés az egy olyan belsőséges kapcsolódás, egy olyan belsőséges pillanat a szülő és a gyermek között, ami megalapozza a gyermek későbbi biztonságát. És a gyermek az anyának a mimikájából tanul, a szemkontaktus által alakul ki az a fajta kötődés, ami aztán egy életre meghatározza az ember belső biztonságát, és hát nyilván a szülő-gyermek kapcsolatot. Hogyha ebbe a belsőséges pillanatba egy digitális eszközt behozunk, akkor eleve már a kötődés is zavart szenved. Másrésztről a gyermek ezt a fajta visszajelzést az édesanyjától, a mosolyt, a 100%-os figyelmet nem kapja meg, és ezáltal egyfajta bizonytalanság alakul ki, tehát az a fajta ős bizalom, ős kötődés, ami ezekbe a hónapokba, ezekbe a korai évekbe ki kellene, hogy alakuljon a gyermekbe, ez szenved zavart. Nagyon sok szülőnél halljuk azt, hogy büszkeséggel mondja azt, hogy az ő gyermeke még egy éves sincsen, de már tudja, hogyha hozzányúl a mobiltelefonhoz, akkor mi fog történni, és már a kis ujjacskájával tudja lapozni. Számos kutatás beszámol arról, hogy ezt az úgynevezett érintőképernyő kompetenciát, vagyis hát ugye annak a felismerését, hogy egy mobiltelefon felület reagál az érintése vagy a simításra, már nagyon sok esetben egy éves kor környékén megjelenik a gyerekeknél. Ami szerintem egy borzasztó dolog, hiszen a gyermek nem kéri a mobiltelefon, tehát hogy 3 éves korig biztos, hogy egyik gyermek sem kéri, hogy én pedig szeretnék mobiltelefonnal időt tölteni, édesanyám vagy édesapámmal töltött idő helyett. És a túlkorai digitális eszközhasználat, vagy azokkal történő expozíció bizony a gyermek fejlődésére, nyelvi fejlődésére, motoros készségeinek a fejlődésére, érzelmi szabályozására, szociális készségeinek a fejlődésére mind-mind-mind negatív hatással van. Tehát az, hogy az ember már akár időtöltésnek, vagy amikor az édesanyja próbál időt nyerni, és a sok-sok feladat elvégzéséhez gyereket lefoglalni, és jó ötletnek tűnik, hogy digitális eszközt ad a gyerek kezébe, a lehető legrosszabbat teszi ilyenkor a gyermekével hosszú távon. Igaz, hogy nyer akár fél óra csendet is, amikor zavartalanul elvégezheti a feladatát, de ez hosszú távon a gyermek fejlődésére egy nagyon-nagyon negatív hatással van, ami óvodában, iskolában egyértelműen látszik. És éppen ezért a szakértői ajánlás, illetve ugye Bethesda Gyermekkórház a tavalyi évben egy 10 pontos ajánlásba is fejtette, hogy melyek az az életkor, amitől már biztonságos a gyermekek kezébe mobiltelefont adni. Szóval ez a szakmai ajánlás az abszolút kimondja, hogy 3 éves kor alatt a gyermekek digitális eszközöket ne használjanak, maximum a távol lévő rokonokkal való kapcsolattartás céljából.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Rákosi Bokó Zsuzsával, a Bethesda Gyermekkórház prevenciós igazgatójával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kassz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára, a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén. Az államtitkár elmondta, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 ezeren jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem háromnegyedük nyert fel. Elvételt. Tájékoztatása szerint a szeptemberben induló tanévben 10-ből 8 diák kezdheti meg tanulmányait állami finanszírozásban. 62.659-en nappali, még 38.913-an valamilyen részidős képzésen tanulhatnak majd. Kassz Sándor elmondta azt is, minden képzési szinten emelkedett a hallgatók száma, nem csak az alap, hanem a mester és osztatlan képzéseknél is. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követ. A legtöbb diák az ELTE-n kezdi meg tanulmányait, a fővárosi intézményt a debreceni, szegedi és pécsi egyetem követi. Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatási elnök helyettese többek között arról szólt, hogy idén is lesz pótfelvételi, ezt július 30-án hirdetik majd meg. A pótfelvételére az jelentkezhet, aki vagy nem nyert most felvételt, vagy nem adta be a jelentkezését februárig. A diákok augusztus 7-ig jelentkezhetnek a pótfelvételire, és 27-én húzzák meg majd a ponthatárokat. Az Agrárkamara átalakítása az agrárium egyik legnagyobb reformja, amelyet bár sok vita övez, ugyanakkor az országnak és a gazdálkodóknak is szükségük van egy erős és független agrárszakmai és érdekképviseleti szervezetre, hangsúlyozta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bunna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, a klímaváltozás, az egyre erősödő nemzetközi verseny és a változó piaci környezet mellett minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a termelők közösen fogalmazzák meg az érdekeiket, és a tárcával együtt keressék a megoldásokat. Hozzátette, hogy a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáit. Ezért készítették el az új kamarai törvénytervezetet, amelyben javasolják, hogy az agrárium teljes közössége, a valódi szakmai szervezetek döntsenek arról, kik vezessék a kamarát. A tervezet szerint a kamarai tisztség szakmai szolgálat legyen és nem megélhet, és a pártpolitika helyett pedig a szakma kapjon főszerepet, írta. Ismertette, hogy a tervezet alapján minden közpénzzel átláthatóan el kell számolni, a tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeknek pedig csökkenniük kell. Július 26-án vasárnap 18 órakor veszi kezdetét a Rákóczi Szövetség második összmagyar középiskolás tábora, a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A rendezvényre Magyarország és a Kárpát-medence számos középiskolájából érkeznek diák.

0: programok, kirándulások, sport és kulturális események, valamint számos közös élmény segíti. A második összmagyar középiskolás tábort a Honvédelmi Minisztérium programjai is gazdagítják. A táborba azok a középiskolák kaptak meghívást, amelyekben működik a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezete. A diaszporából olyan fiatalok jelentkezhettek, akik aktív szerepet vállalnak helyi magyar közösségeik életében.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Rákosi Bokó Zsuzsával, a Betesda Gyermekkórház prevenciós igazgatójával arról, hogy széleskörű együttműködést kötött a Magyar Védőnők Egyesülete és a Betesda Gyermekkórház.
2: Nagyon érdekes, mert sok szülő azzal védekezik, hogy nem iszom, nem vagyok alkoholista, nem fogyasztok drogot, nem vagyok drogfüggő. Csak egyet felejtenek el, hogy a telefon, tehát ezek a digitális kütyük ugyanolyan függőséget tudnak okozni. Nem véletlenül halljuk mostanában a digitális detox szót. És nem csak a szülőknél okoz egyébként ez függőséget, hanem a gyerekeknél, sőt, hát a gyerekeknél okoz ez legnagyobb mértékben függőséget. Viszont a digitális detoxot azt leginkább a szülők szokták bevezetni, annak érdekében, hogy valahogy lehozzák a szerről, a telefonról, a tabletről, a videójátékokról és a különböző

0: közösségi platformokról a gyereküket. Mert hogy nagyon riasztó az a számadat, hogy a 8-12 évesek napi átlagos képernyő ideje már meghaladja az 5,5 órát, a tinédzsereké pedig eléri a 8 órát. És akkor még nem beszéltünk a 3 évesekről, a 4 évesekről, az 5 évesekről, a 6 évesekről. Általános iskola első osztályában minden nap megengedi nagyon sok szülő az, hogy telefonozzon, videójátékozzon a gyereke. Sokszor 10-11 órakor fekszenek le ezek a 6-7 éves gyerekek, akiknek másnap az iskolában teljesíteni kellene.
1: Pontosan, óriási nagy a probléma, és éppen ezért mondtam az legelején, hogy ezeket a szabályokat, ezeket már várandóság ideje alatt muszáj kialakítani. Tehát sokkal nehezebb egy tinédzsert úgymond leszedni a kütyűről, sokkal-sokkal problémásabb, mint mondjuk egy tudatosan felépített családi terv mentén nevelni a gyereket. Szóval, hogyha a gyerek azt látja, és már születésétől kezdve azt látja, hogy anya kezébe, apa kezébe állandóan ott van a mobil, állandóan megy a háttérbe a tévé, állandóan nyitva van a laptop, akkor ez válik természetessé. És gyakorlatilag azok a szülők, akik digitális eszközöket használnak, miközben a gyerekeikkel vannak, és számos kutatás kimutatta, hogy egyrésztről ritkábban kommunikálnak a gyerekkel, kevésbé reagálnak érzékenyen a gyerekek igényeire, gyengébb a kapcsolódás, akár ellenségessé is válhatnak egyébként a gyerekek igényeivel szemben, és kevésbé reagálnak a gyermek igényére. Na most, hogyha egy gyerek ilyen típusú környezetben nő fel, az elsődleges minta, ugye ez a szülői minta, az ez lesz. Az lesz a legtermészetesebb, hogy beszél hozzá az édesanyja, nem figyel rá, hiszen az édesanyja is hasonlóképpen viselkedett az első pár évben mondjuk, telefonnal a kezében, mikor ő próbált, nem mint a gyerek próbált az édesanyja vagy az édesapja figyelmét megkapni. Szóval ezeket a mintákat, ezeket iszonyatosan fontos, hogy tudatosan alakítsuk már kora gyermekkortól kezdve. És legyenek olyan családi szokások, olyan képernyőmentes zónák a lakásba, ahol senki nem képernyőzik. Tehát ilyen lehet például a családi ebéd, vagy a vacsora, vagy a hálószoba. Tehát, hogy legyenek olyan konkrét terek, illetve időszakok, amikor a család együtt van. És ez egy nagyon fontos védőfaktor lesz a későbbiek során a gyermek számára, amikor ugye tinédzserkorba lép, kortárs hatása az fontos lesz, és mindenki nyilván az Instagramon és a különböző social media felületeken fogja tölteni az időt, de ha mi a gyereket úgy neveltük fel, hogy lát mást is, tudtuk neki motiváló alternatívákat mutatni, akkor a gyerek számára lesz egy kapaszkodó ebből a iszonyatosan beszippantó digitális világból, ami segít neki abban, hogy ne pörögjön teljesen rá, és ne ez legyen az egyedüli szórakozása vagy kikapcsolódási formája. Mert nem a tanulásra fordított képernyőidő az, ami problémás alapvetően, hanem az, hogy a gyerekek a szabad idejük nagy részét képernyő előtt töltik, és ugye nem mozognak, nem beszélgetnek, hanem csak ülnek, ami negatív hatást fejt ki, mind a mozgás fejlődésükre, nagyon sok a túlsúlyos elhízott gyermek, pont ezért, mert ahelyett, hogy mozogna, sportolna, a képernyő előtt ül napi 10x órákat, és igazából ezen kívül nem csinál semmi más, nem figyel oda normálisan a táplálkozásra, és akkor még ugye a lelki egészségre gyakorolt hatását, akár ugye a cyberbullyingtól kezdve a szociális izoláción át, szóval rengeteg olyan negatív hatása van ennek a kontrollálatlan képernyő használatnak, amit utólag kezelni borzasztóan nehéz. Tehát éppen ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a MAVÉ-val együtt működik a Betesda Gyermekkórház, hiszen az a cél, hogy ezt a fajta kontrollálatlanságot megelőzzük, ezt a kontrollálatlan képernyő használat gátat tudjunk neki szabni, és ez csak úgy lehet, hogyha megfelelő szülői mintát mutatunk a gyermek számára, és vannak megfelelő szabályok a gyermeknek. És ebben tök jó applikációk vannak, akár időkorlát, akár tartalomkorlátot illetőleg, olyan családi szokásoknak a bevezetése, amely ön is mondta, hogy sokáig néznek a gyerekek képernyőt, nincs, este 8 után nincs képernyő, tehát hogy bezavarja a nyugodt alvást, a melatonin szintézist, ami pontosan nyugodt, kiegyensúlyozott és mély alvás szempontjából is. Hogyha a gyerek nem alszik, akkor mind az idegrendszer érése, fejlődése zavart okoz, mint pedig nyilván a memóriának a fejlődése, az, hogy a tanultakra ténylegesen emlékezzen, hát ez se fog igazából bekövetkezni, hogyha nem alszik a gyerek.
0: A Magyar Védőnők Egyesületének egyébként mi az álláspontja? Ők eddig is tettek ajánlásokat mondjuk a várandósok felé, vagy már a családok felé, amikor már megszületett a baba, keresték őket, volt, aki egyébként segítséget kért ebben, szóval ők mit mondanak?
1: Igen, ők azt látják, hogy egyre nagyobb problémát jelent a képernyő használat, és egységesen az a visszajelzés a védőnők felől, hogy nincsenek tisztában a szülők azzal, hogy milyen károkat okoznak azáltal, hogy 3 éves kor alatt folyamatosan képernyő előtt tartják a gyermekeket. És sok esetben eszköztelennek érzik magukat, mert a szülők elbagatelizálják ezt a dolgot. És nem értik, hogy miért lenne az fontos, hogy amikor nehéz helyzeteket élnek át a családba, értem ez alatt, hogy a gyermek belép a hisztikorba, akkor ne egy digitális cumit adjanak nyugtatóként, hanem segítsék a gyermeket át, akár a dac korszakon, akár egy-egy hisztin, és ennek nem az a legmegfelelőbb módja, hogy digitális eszközt adok a gyermek kezébe. Hiszen az mondjuk látszólag csökkenti a tüneteket, viszont a gyermek nem tanulja meg, hogy hogyan küzdjön meg a nehéz helyzetekkel, és megszokja azt, hogyha van egy kellemetlen szituáció az ő életébe, akkor a digitális eszköz az mindig megoldást fog nyújtani számára. Szóval nagyon fontos, hogy a szülők megértsék, hogyha az első 3 évben a gyermek folyamatosan képernyő előtt van, akkor nagyon komoly fejlődési problémák fognak jelentkezni a későbbiekben. Tehát a nyelvi fejlődés elmarad, az érzelmi szabályozás elmarad a gyereknek, lassítja az idegrendszer érését, negatívan befolyásolja a figyelmet, alvás problémákat okoz. Szóval 3 éves kora alatt egyáltalán nem szabad, hogy képernyő előtt legyen a gyerek hosszabb távon. És ezt igyekeztek az elmúlt években közvetíteni a szülők felé, de egyértelműen az volt a megélésük és a gyakorlati tapasztalat, hogy a szülők valahogy nem érzik ennek a súlyát és ennek a komolyságát.
0: Igen, nehéz is ezt úgy érezni, amikor a szülő áthárítja a felelősséget, és azt mondja, hogy a bölcsödének, az óvodának és az iskolának a dolga nevelni a gyereket. Nem. Az intézményeknek, amiket felsoroltam, a tanítás a dolga.
1: Igen, és itt igazából szerintem nagyon fontos a szülő és az oktatási intézmény közötti együttműködés. Hiszen ugye az elsődleges szocializáció szintér az a család. Ott tanulunk meg nagyon sok mindent. A szülői minta az lesz az alapja a gyermek viselkedésének. De nyilvánvalóan a gyermek viselkedését az fogja az oktatási intézmény, az óvónéni, a pedagógus, a kortársak alakítani, és éppen ezért nagyon fontos, hogy meglegyen a szülők és az oktatási intézmény közötti párbeszéd is, hogy a gyermek számára leginkább optimális fizikai és nyilván digitális környezetet tudjanak kialakítani. Ezért nagyon fontos várandós gondozástól ezt a felkészülést elkezdeni. Tehát az, hogy azért a mostani fiatalok, akik babát várnak, tehát ők is már a digitális generációhoz tartoznak, és nem értik, nem feltétlenül tudják ennek a hátrányai, az, hogy ténylegesen mit okoz ez, mind a szülő-gyerek kapcsolatban, mind pedig a gyerek fejlődésében. És úgy kerülnek óvodába a gyerekek, hogy még nem is szobatiszták, beszélni se tudnak, alapvető szociális érzelmi szkíjeik nincsenek meg, és full függők. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a szülő és az oktatási intézmény az partnerségben legyen egymással, tehát hogy ezeket nem lehet megúszni. És igyekeztem finoman fogalmazni, de tényleg az van, hogy digitális cumiként használják ezeket az emberek, és próbálják a gyerekkel való konfliktust megúszni, és mennyire kényelmesebb ugye úgy elmenni egy étterembe, hogy a gyerek nem ült, mert mondjuk előtte van a képernyő, viszont nem tanulja meg, hogy mit jelent az, hogy várni, nem tanulja meg az, hogy várás közben mit lehet csinálni. És ugye ez az, ami utána iskolában, ez nagyon kegyetlenül visszaüt. Én vagyok a legfontosabb, meg nem tud figyelni, nincs monotónia tűrése a gyereknek, és hát erről nagyon sokat lehetne egyébként beszélni, tehát hogy ez az állandó dopamin fröccs, amit ez a folyamatos impulzív virág neuronális összeköttetések szintjén okoz a gyermekek idegrendszerébe, utána azzal versenyezni az oktatási intézményeknek, hát ez lehetetlen szint. És hogyha ebben nő fel a gyerek, szenvedés lesz már maga az óvoda is. És ezt nem fogják fel a szülők, hogy ilyen szempontból a saját gyermekükkel tolnak ki.
0: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy széleskörű együttműködést kötött a Magyar Védőnők Egyesülete és a Betesda Gyermekkórház, hogy közösen lépjenek fel a gyermekek túlzott képernyő használatának csökkentéséért.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőtét letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Az Agrárkamara átalakítása az agrárium egyik legnagyobb reformja, amelyet bár sok vita övez, ugyanakkor az országnak és a gazdálkodóknak is szükségük van egy erős és független agrárszakmai és érdekképviseleti szervezetre, hangsúlyozta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bunna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, a klímaváltozás, az egyre erősödő nemzetközi verseny és a változó piaci környezet mellett minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a termelők közösen fogalmazzák meg az érdekeiket, és a tárcával együtt keressék a megoldásokat. Hozzátette, hogy a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáit. Ezért készítették el az új kamarai törvénytervezetet, amelyben javasolják, hogy az agrárium teljes közössége, a valódi szakmai szervezetek döntsenek arról, kik vezessék a kamarát. A tervezet szerint a kamarai tisztség szakmai szolgálat legyen és nem megélhetés, a pártpolitika helyett pedig a szakma kapjon főszerepet, írta. Ismertette, hogy a tervezet alapján minden közpénzzel átláthatóan el kell számolni, a tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeknek pedig csökkenniük kell. Az elmúlt 125 év alatt 3,3 nappal nőtt a 27 Celsius fokot elérő középhőmérsékletű napok száma országos átlagban, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Azt írták, a júniusi középhőmérséklet 22,5 Celsius fok volt, ezzel ez volt országos átlagban 1901 óta a második legmelegebb június. A június végén kialakult hőhullám során több hőmérsékleti rekord is megdőlt. 30-án Széchenyben 42 fokig emelkedett a levegő hőmérséklete, ami új abszolút maximum hőmérsékleti rekord Magyarországon. Az elemzésben megvizsgálták a legalább 27 Celsius fokos középhőmérsékletű napok gyakoriságát és területi eloszlását a mérések kezdete óta. Ez szerint 1901 és 2025 között országos átlagban 1 és 15 nap között teljesült ez a magas középhőmérsékleti kritérium, de az időszak első évtizedeiben, valamint az 1970-es évek során voltak olyan évek, amikor nem fordult elő ilyen nap az ország területén. A legtöbb 15 nap 2024-ben következett be. A tanulmányban felhívták a figyelmet arra, a hosszú ideig tartó, magas napi középhőmérsékletű időszakok gyakran magukkal vonják az éjszakai felfrissülés hiányát, ami komoly hőstresszt jelent, nem csak az emberi szervezetnek, hanem a természetes ökoszisztémának. Is. A magas hőmérsékletek az épített környezetre is hatással vannak, a hőhullámokkal együtt járó aszály pedig nagy kihívást jelent a mezőgazdaságban és a vízgazdálkodásban. A jelen hőhullámai előrevetítik, hogy mire számíthatunk a jövőben. Júniusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki. A munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8.200-zal, egy év alatt 66.000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5.200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Az április-júniusi időszakban, azaz a második negyed évben a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.633.000 volt, 28.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakától és 7.600-zal az előző három hónapos időszaktól. A KSH kitért arra is, hogy a munkakeresés átlagos időtartama 12,5 hónapot vett igénybe. A Formula 1 magyar nagydíj verseny hétvégén hosszabb menetidőre és torlódásokra kell számítani az M3-as autópálya fővároshoz közeli szakaszán, hívta fel a figyelmet a magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő. A verseny alatt jelentősen több jármű használja az autópályát ezen a szakaszon egy átlagos hétvégi időszakhoz képest. Az átlagos napi 36.000 helyett ilyenkor akár 46.000 autó is ráhajt az M3-as strádára. Felhívták a figyelmet, hogy az M3-as autópályán közlekedők a 19-es és a 23-as kilométernél lévő Mogyorút Hungaroring csomópont felől tudják megközelíteni a versenypályát. Az elmúlt évekhez hasonlóan idéglenes forgalmi rendet építettek ki az M3-as autópályán, az M0-as és a Hungaroring közötti 2,5 kilométeren. A torlódások csökkentése elkerülése érdekében vasárnap délután az M3-as autópályán a Budapest felé közlekedőknek Gödöllőtől az M31-es autópálya, M0-as autóút útvonalat érdemes választaniuk.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadék gúc. A szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Lezárult a Szóval Lévai Podcast második évada. Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai négy új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz, a mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. A 2024-ben indított sorozat az intézmény egyik leginnovatívabb közösségépítő kezdeményezésévé vált. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklődő diákjai is aktívan részt vesznek, közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. Az Európa Szalon mai vendégei Zelenák Emese és Balla Balázs, a Lévai József Református Gimnázium végzett médiás diákjai, valamint Kojsza Péter, az Európa Rádió főszerkesztője, a Lévai József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanára, a Szóval Lévai Podcast felelős szerkesztője.
2: Szerintem a legnehezebb az ötletelés volt az elején, hogy kitaláljuk, hogy egyáltalán mit akarunk, hogy akkor pontosan hogy legyen, hogy mi legyen az időtartam, hogy a stb. Tehát az nagyon nehéz volt, azon sokat gondolkodtunk. De szerintem megérte. Nem jót hoztunk össze. Hát a legjobb dolog az szintén az ötletelés volt, mert én ezt nagyon élveztem, illetve maga a felvétel. Az egy olyan dolog volt, amit biztos, hogy nem fogok elfelejteni még nagyon sokáig, mert tényleg szerintem az adott a legtöbb tapasztalatot.
3: Hát igen, a legnehezebb dolog ugye azon kívül, hogy ötletelni kell, és le kell ülni, és tényleg bele kell rakni a munkát minden epizódba. Azon kívül itt maga a forgatáson történik, tehát szerintem a legnehezebb része elkezdeni egy beszélgetést, elkezdeni a jó hangulatot teremteni, mint házigazda, mint egy olyan ugye műsorvezető, aki meghívta a vendégeket. Viszont a legjobb rész az pedig ezután alakul ki, amikor már egy finom, jó hangulatú beszélgetést tudunk folytatni, és jó a hangulat, van nevetgélés, és már el is felejtjük itt a mikrofonokat, és ezt a felvétel lázt. Szerintem azután már ki tud alakulni egy nagyon jó kis ilyen vonal, igen, csevegés, így van, amint tudunk haladni.
4: Mikor felvetődött ez az ötlet, hogy indítsunk egy podcastet, akkor a diákoknál ez nagyon betalált, és azért érezhettétek szerintem egy kicsit nehezebbnek az elejét, mert valaminek az alapjait letenni, valami olyat csinálni, amit még előttünk nem csinált más, az mindig kemény munka, de én ezt akkor el is mondtam. És tényleg ugye rengeteget dolgoztunk az elején azzal, hogy kitaláljuk a podcastnek a nevét, egy brandet építsünk iskolán belül, megtaláljuk azt a hangnemet, ami vonzó lehet a tanároknak, a diákoknak és a szülőknek, tehát tényleg egy ilyen műhely munka alakult ki ezzel kapcsolatban, és onnantól kezdve, hogy irányba állítottuk ezt a podcastet, onnantól már mindenki tudta, hogy nagyjából mi a feladata, és hogy igazából mire kell törekedni.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Zelenák Emese és Balla Balázs, a Lévai József Református Gimnázium végzett médiás diákjai, valamint Kojsza Péter, az Európa Rádió főszerkesztője, a Lévai József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanára, a Szóval Lévai Podcast felelős szerkesztője.
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Lezárult a Szóval Lévai Podcast második évada. Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai négy új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz, a mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. A 2024-ben indított sorozat az intézmény egyik leginnovatívabb közösségépítő kezdeményezésévé vált. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklődő diákjai is aktívan részt vesznek, közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. Zelennák Emesét és Balla Balást, a Lévai József Református Gimnázium végzett médiás diákjait, valamint Kojsza Pétert, az Európa Rádió főszerkesztőjét, a Lévai József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanárát, a Szóval Lévai Podcast felelős szerkesztőjét hallják.
2: Én nagyon szomorú vagyok, hogy vége van a podcastnek, de nagyon örülök, hogy vége van az érettségének. Örülök, hogy letudtam, szerintem jól is sikerült, úgyhogy örülök, hogy még most így visszajöttem erre az interjúra, és itt visszahozta ezt a podcast feelinget.
3: Igen, csatlakozok én is Emesének a véleményéhez. Hát nagyon örülök, hogy már túl vagyunk az érettségén, ugye azért ez nem kis megterhelés volt. A stressz az ott volt mindig, hogy fogunk teljesíteni, és mi lesz ennek az egésznek a végkimenetele. Én is szomorú vagyok, hogy hát végig így a podcastnek, és nekem még kicsit zűrösebb lesz a visszajövés ide, de nagyon bízom abba, hogy a helyetteseink és akiket tanár úr képez, ők jól megállják a helyüket, és fogják továbbvinni ezt a színvonalat.
1: Hogyan gondoltok vissza a podcastre?
2: Hú, amúgy egy ilyen, nem is tudom, nagyon idilli volt az egész, nagyon kis családias környezet volt, sokat dolgoztunk, ezt bevallom, de én szerettem ezt a munkát, én nem óckodom attól, hogy dolgozni kelljen, és szerintem bele is tettem, amit kellett. Úgyhogy én nagyon, nagyon szívesen gondolok vissza erre a két évre.
3: Igen, az teljesen igaz, hogy amit munkát beletettünk, annak a gyümölcse az mindig szerintem tükrözte a munkánkat a végkimenetel. Sokszor a foglalkozásokra, amikor elmentem, vagy elmentünk, én nem úgy éreztem, mintha kényszer lenne, hanem tényleg szeretném csinálni, és tök jó volt, hogy tanár úr segítségével, ugye szakmai tudás mellett ilyen eredmények születtek. Nagyon sok mindent tanulhattunk, és nagyon sok mindent tudunk továbbvinni az életben is, ugye. Ugye ez nem csak arról szól, hogy beszélgetünk itt a podcastben, hanem ezek itt komoly előkészületek vannak ezek a falak mögött, és maga a gondolkodási menet az, ami fejleszt minket, és ami megtanított.
1: Gondolkodtatok már azon, hogy mi volt esetleg a legnehezebb, és mi volt a legkönnyebb, a legjobb a podcastben, készítésében, a munkában, ahol fogalmaztatok?
2: Szerintem a legnehezebb az ötletelés volt az elején, hogy kitaláljuk, hogy egyáltalán mit akarunk, hogy akkor pontosan hogy legyen, hogy mi legyen az időtartam, hogy a stb. Tehát az nagyon nehéz volt, azon sokat gondolkodtunk. De szerintem megérte. Nem jót hoztunk össze. Hát a legjobb dolog az szintén az ötletelés volt, mert én ezt nagyon élveztem, illetve maga a felvétel. Ez egy olyan dolog volt, amit biztos, hogy nem fogok elfelejteni még nagyon sokáig, mert tényleg szerintem az adott a legtöbb tapasztalatot végül is.
3: Hát igen, a legnehezebb dolog ugye azon kívül, hogy ötletelni kell, és le kell ülni, és tényleg bele kell rakni a munkát minden epizódba. Azon kívül itt maga a forgatáson történik, tehát szerintem a legnehezebb része elkezdeni egy beszélgetést, elkezdeni a jó hangulatot teremteni, mint házigazda, mint egy olyan ugye műsorvezető, aki meghívta a vendégeket. Viszont a legjobb rész az pedig ezután alakul ki, amikor már egy finom, jó hangulatú beszélgetést tudunk folytatni, és jó a hangulat, van nevetgélés, és már el is felejtjük itt a mikrofonokat, és ezt a felvétel lázt. Szerintem azután már ki tud alakulni egy nagyon jó kis ilyen
2: cseveg.
3: Vonal. Igen, cseveg, és így van, amint tudunk haladni.
1: Ha jól tudom, ti az alapítástól jelen vagytok a podcast készítésében. Hogyan fejlődött ez a munka? Ezt meg tudjátok-e fogalmazni? Fejlődött, vagy az elejétől ugyanaz a színvonal volt? Vagy ezt hogyan tudnátok elmesélni a hallgatóknak?
2: Szerintem fejlődött amúgy. Az elején persze. Nagyon... Hát nem nyögvenyelős volt, de azért nehéz volt. Új volt mindenkinek, úgyhogy nem nagyon tudtuk, hogy mibe kapaszkodjunk, hogy milyen ez. De szerintem fejlődtünk az utóbbi, szerintem egy év, szerintem az viszonylag könnyebben ment, mint a tavalyi. És szerintem a felvételekben is ez hallatszódik amúgy.
3: Hát igen, ezt tanárról is mindig sokszor kiemeli, és mindig elmondta nekünk is, illetve más osztályoknak is, amikor mesélte, hogy igazából mire belejönne az ember, vagy mire belejönnénk, akkor megyünk el. Hát ez sajnos most is így van, tehát hogyha sokáig maradnánk, ez akkor tudna kiteljesedni, de hát tanulni mindig tud újat az ember, és ugye ki tudja, hogy hol van még így a vége. Szerintem nagyon sokat fejlődött az elejétől fogva. Az elején sokszor volt úgy, hogy nem tudtuk, hogy hogyan álljunk neki, vagy milyen ötleteket hozzunk, vagy tanár úrnak mi a megközelítése, de szépen kifejlődött így a, hát idézőjelesen a végére, és már hát közös nevezőre találtunk.
1: Tanár úrhoz fordulok, te hogyan értékelnéd az elmúlt évad munkáját, a fiatalok munkáját?
4: Azért olyan sokat nem kellett harcolnunk egymással, én legalábbis így emlékszem, mert amikor felvetődött ez az ötlet, hogy indítsunk egy podcastet, akkor a diákoknál ez nagyon betalált. És azért érezhettétek szerintem egy kicsit nehezebbnek az elejét, mert valaminek az alapjait letenni, valami olyat csinálni, amit még előttünk nem csinált más, az mindig kemény munka, de én ezt akkor el is mondtam. És tényleg ugye rengeteget dolgoztunk az elején azzal, hogy kitaláljuk a podcastnek a nevét, egy brandet építsünk iskolán belül, megtaláljuk azt a hangnemet, ami vonzó lehet a tanároknak, a diákoknak és a szülőknek, tehát tényleg egy ilyen műhely munka alakult ki ezzel kapcsolatban, és onnantól kezdve, hogy irányba állítottuk ezt a podcastet, onnantól már mindenki tudta, hogy nagyjából mi a feladata, és hogy igazából mire kell törekedni. És hát nyilván a podcastek azok szerintem hoztak mindig egy elfogadható színvonalat, de hogy ti magatok hogyan éltétek meg, hogy hogyan fejlődtettek menet közben, én kívülről láttam azt, hogy azok a diákok, akik az elején leültek ide műsort vezetni, tényleg egy picit még ilyen félősebbek voltak, és hogy úgy keresték a helyüket, mert hogy egyébként egy csomó mindent tanítunk a lévaiban, ugye a média oktatás keretében. Rengeteg gyakorlat van, rengeteg olyan feladat, ami egyébként a más intézményekben nem nagyon. De hogy ténylegesen ide meghívni egy kerekasztal beszélgetésre vendégeket, leülni, moderálni ezt a beszélgetést, interjúkat készíteni, és ebből kihozni valamit, ami aztán érdekes lehet az intézmény közössége számára, azért az egy egészen más tészta, és én nagyon büszke vagyok rájuk, mert én magam is rengeteget tanultam egyébként ez alatt a munka folyamat során. Nagyon sok mindent tanultunk egymástól, tehát ez nem úgy nézett ki, hogy én megmondtam, hogy na, már pedig ezt kéne csinálni, és akkor megmondtam a kérdéseket, megmondtam a témákat, nem, ez egy közös ötletelés volt mindig, és nyilván ott voltam mellettük, mint mentor, mint facilitátor, ugye ezt szokták mondani, hogy próbáltam minél kevesebbet belefolyni egyébként a munkába, de fogtam a kezüket, és nagyon jó volt látni azt, hogy egyébként ők is nagyon sokat fejlődtek, és hogy én magam is rengeteget tanultam.
1: Előttünk van egy kis sajtóanyag, ami úgy fogalmaz, hogy a sorozat az intézmény egyik leginnovatívabb közösségépítő kezdeményezésévé vált. Mit jelent ez tulajdonképpen a gyakorlatban?
4: Igen, ezen én is sokat gondolkodtam, amikor leírtam. Én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ez azért innovatív, mert tulajdonképpen az online térbe viszi ki azokat a témákat beszélgetések formájában, amikről nincs lehetőség érdemben vitatkozni vagy beszélgetni a mindennapok során. Nem azért, mert nem tudnak egymással kommunikálni a tanárok vagy a diákok, hanem egyszerűen azért, mert van egy ilyen feszített munkatempó. Tehát ugye ott vannak a tanórák, a szünetek tényleg arra elegek, hogy átszaladjatok egyik teremből a másikba. Ugye az órákon pedig alapvetően ugye a tananyag átadása zajlik, és nagyon ritkán van arra lehetőség, hogy érdemben tényleg a mindenkit érdeklő és foglalkoztató kérdésekkel is foglalkozzanak az intézményben. És mi pont ezért akartunk olyan témákat behozni, amik hisszük, hogy foglalkoztatják a diákokat és a tanárokat, és lehet erről egy picit vitatkozni, tehát hogy nem kell ezen összeveszni, de hogy be lehet hozni olyan szempontokat és nézőpontokat, amikre egyébként így a hétköznapok során nem nagyon van lehetőség. És hogy ezért hiszünk abban, hogy ez egy innovatív dolog, mert pont egy olyan felületet találtunk meg, ami a diákok számára nagyon vonzó. És lehet, hogyha mondjuk ezt egy iskolai kerekasztal beszélgetésen csináljuk, vagy behívjuk mondjuk egy osztályfőnöki órára, bevisszük ezeket a témákat, akkor így oké, mindenki az óráját fogja nézni, hogy 45 perc, és hogy mikor lesz vége, De itt tényleg az van, hogy ha valaki meg akarja hallgatni, akkor is úgy hallgatja, hogy szeretné, és annyit hallgat belőle, amennyit szeretné. Senkire nem akartunk semmit ráerőszakolni, és egyébként ez a munkafolyamatra is igaz volt, hogy mindenki azt csinálhatta, én remélem, hogy ezt is így láttátok, amit igazán szeretett, senkire nem erőltettünk semmit.
1: A második évadnak a témáit, hogyha egy kicsit bemutatnátok, mi mindenről volt szó?
3: Volt a mobilozási szokások, az nekem egyik személyes kedvencem, ugye hát sajnos én is elég sokat mobilozok így a napokban, és eléggé hát szenvedek azzal, hogy lejjebb vigyem a képernyőidőmet, de abban a beszélgetésben sok mindent körbevettünk és körbejártunk. Nagyon jó volt tehát a vendégeink nagyon jók voltak, ugye a diák is, aki bent ült, Bianca nagyon jól elmondta a dolgokat, nagyon jókat mondott ő is, és nagyon jó volt az ő szemszögéből is látni ezeket a megfogalmazott mondatokat, úgyhogy én ott is nagyon sokat tanultam. Meg ugye ott volt még Dávid is, ő ugye Dávid tanár úr, a pszichológus, mert ő már ugye egyetemen tanulja ezt a dolgot, kutatásokat végez, és nagyon jó volt ezeket végighallgatni.
2: Nekem a karriertervezés volt témában. Én amúgy nagyon meg voltam elégedve azzal a beszélgetéssel, mert elég sok mindent vettünk át. Nagyon sok mindenről volt szó, például az egyetem és a gimnázium közti egy évben, aki esetleg ugye kihagy egy évet, ez a gap year. Az a beszélgetés, azt valamelyik nap hallgattam vissza pont, mert kicsit bizonytalan voltam, hogy jól döntöttem el, most akkor ki kellett volna hagynom egy évet, mert hogy azért mégiscsak pihenni kellene, vagy úgy éreztem kellene. És ahogy visszahallgattam, végül is arra jutottam, hogy nincsen semmi baj, mindent jól csináltam, és ahány ember annyiféle út. Én például maradok Miskolcon, Bazsa megy ki külföldre, szóval szerintem az is egy nagyon jó adás volt. A vendégek nagyon nyitottak voltak. Ha jól emlékszem, pont osztálytársam ült bent. Vele úgy megtaláltam a közös hangot, ugye a tanárokkal is, szóval szerintem az egy nagyon jó adás volt.
1: Volt még a zenei ízlés és az önkéntesség téma.
3: Igen, mind a kettő egy nagyon érdekes téma volt. Igazából mindegyik témát szerettem, amikor visszahallgattam, vagy amikor én beszéltem bennük. Ugye önkéntességnél ott is sok mindenről beszélgettünk. Az önkéntesség az számomra egy tök jó téma volt, abban is sok újat tudtunk meg, és jó volt visszagondolni azokra az időkre, amikor ugye mi is mentünk és segítettünk, és önkéntesen ott voltunk akár a boltokban, akár ugye diakóniára mentünk. Jó volt ezekre így kicsit nosztalgikusan visszagondolni. A zenei ízlés szintén egy kiemelkedő téma volt. Nagyon vicces és nagyon jó hangú beszélgetést folytattunk ugye egy Petró Balázs tanár úrral. Nagyon jó témákat hozott be, és nagyon, nagyon körbe tudtuk járni szintén ezt az egész zenei témát.
1: Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai négy új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Zelenák Emesével és Balla Balázzsal, a Lévai József Református Gimnázium végzett médiás diákjaival, valamint Kojsza Péterrel, az Európa Rádió főszerkesztőjével, a Lévai József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeretszakos tanárával, a Szóval Lévai podcast felelős szerkesztőjével.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Lezárult a Szóval Lévai Podcast második évada. Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. A 2024-ben indított sorozat az intézmény egyik leginnovatívabb közösségépítő kezdeményezésévé vált. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. Most folytatjuk a beszélgetést Zelenák Emesével és Balla Balázzsal, a gimnázium végzett médiás diákjaival, valamint Kojsza Péterrel, az Európa Rádió főszerkesztőjével, a gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanárával, a Szóval Lévai Podcast felelős szerkesztőjével.
2: Ha jól emlékszem, az a generációs különbségek rész volt, és ott Lovász tanár úr az adásban a játék résznél, ha jól emlékszem, szavakat mondunk, és neki ki kellett találni, hogy ez az mit jelent, vagy mi értelme van, és cringe volt a szó, és ő simán rávágta, hogy grincs.
3: Szlengeket hoztatok a tanároknak.
2: Az egy, hát nem tudom, azt még sokáig fogom emlegetni, és mindig, amikor találkoztam vele a folyosón, mindig elnevette magát, mert neki is ugyanez jutott eszébe, úgyhogy nekem az.
4: Nekem a legelső adás volt az, amikor Adamczyk tanár úrral volt a mesterséges intelligenciával beszélgetés, akkor számomra a mesterséges intelligencia és ez az AI téma, ez nagyon kiemelkedő szerepet játszott, ugye még akkor, hát nem kezdetleges, de már kezdett így bejutni a tudatba, és egy nagyon érdekes téma volt, és amikor ott elhangzottak, nekem az tök érdekes információk voltak, és nagyon szívesen hallgatom vissza ott abból esetleg csak részeket vagy beszélgetést, illetve még itt a zenei ízlések témában volt egy pár kivágott rész, amit hát nem szabadott beletennünk, de nekem számomra azok viccesek voltak.
1: Az idei évad, a mostani évad több újdonságot is hozott, melyek ezek az újdonságok?
3: Alapvetően két olyan újdonság volt, ami az előző évadhoz képest újítás volt. Az egyik, hogy sokat gondolkodtunk, hogy milyen felületre vigyük ki ezt a podcastet, és ahogy elindítottuk, rájöttünk arra, hogy az a felület már nem annyira népszerű a fiatalok körében, bár hiába gondoltuk, hogy ez így van,

0: És akkor utána nem csak leültünk és átbeszéltük, hogy akkor kinek mi tetszett, mi nem tetszett, miben lehetne fejlődni a következő résznél, hanem elkezdtük kielemezni ezeket a statisztikákat, tehát ahogy ez tényleg ilyen az életben is működne, és megnéztük, hogy vajon mennyire volt népszerű, melyek voltak azok a részek, amikor elkapcsoltak, és ez mindig nagyon tanulságos volt, mert ebből tudtunk építkezni aztán a következő részhez. A másik újítás pedig az volt, hogy úgy döntöttünk, hogy egy kicsit bővítjük a vendégeknek a körét, és olyan embereket is meghívunk, akik bár most már nem a Lévaiban vannak, de nagyon szorosan kötődtek, vagy kötődnek az intézményhez, mondjuk a gyerekeik által. Így voltak egyébként voldiákok, akik jöttek, és voltak olyan szülők, ez is egy újítás volt, hogy próbáljuk meg a szülői nézőpontot is megvilágítani. Mert hogy alapvetően, amikor elindítottuk, akkor úgy határoztuk meg, hogy a diákoknak, a tanároknak és ugye a harmadik helyen pedig a szülőknek szeretnénk ezt a podcastet készíteni, és tulajdonképpen így a célközönség köré kezdtük el gyártani és építeni a tartalmat, úgyhogy ez egy ilyen igazi kis tartalomgyár volt a jó értelmében ennek a szónak, és tényleg nagyon sok szép emlék kötődik, de nincs még vége, tehát ez egy fontos dolog, hogy a podcast bár nekik véget ért, de működik tovább, én legalábbis nagyon bízom benne, hogy folytatjuk a harmadik évaddal.
1: Mindjárt rátérünk a folytatásra is, de még ha egy kicsit a statisztikáról beszélhetnénk, hogyan lehet mérni a hatékonyságot, népszerűséget, és mit mutatnak a számok tulajdonképpen, mit tapasztaltatok?
2: Én úgy gondolom, hogy folyamatosan nőttek a nézettség számok. Az elsővel nagyon bekezdtünk, az egy nagyon jó adás volt. Voltak részek, amik úgy éreztük, hogy tehát ezeket az adásokat mi úgy építettük fel, hogy akkor évvégére valami legyen kis lájtos, hogy azért mégis évvége van, meg stb. Évközben azért mégis legyenek erős témák, vagy olyanok, amikről tényleg nem beszélünk a hétköznapokban. És próbáltunk minden évadkezdőt olyan témával indítani, ami úgy megfogja az embereket, és ez szerintem sikerült is. A statisztikákat tulajdonképpen azt megoldotta a Spotify és az Instagram is. Szerintem jó számokat értünk el.
0: Nyilván le lehetne bontani itt az adásokat, ugye azt láttuk, hogy nagyjából egy ilyen 3-400-as hallgatottság van minden résznél. Nyilván ezek között vannak olyanok, amik már ugye régebb óta vannak, és ott már akár ilyen 1500-2000-es hallgatottságnál is járunk, de hogy ugye konkrétan ez mit jelent, tehát hogy ez most 2000 embert jelente, vagy egy kevesebb hallgatótábor hallgatta meg többször, ezt nyilván egyébként mi sem látjuk. És nincsenek, vagy nem is voltak illúzióink, mert hogy alapvetően ennek a podcastnek a hallgatótáborát azért nem egy városi, vagy nem egy országos podcastnek a hallgatottságához kell viszonyítani, tehát mi nem akartunk ilyen nagyot elmondani, mi azt mondtuk, hogy annak örülünk, hogyha az intézményben lesz egy olyan erős tábor, aki ezt rendszeresen fogja hallgatni. Én egyébként kisebb hitű voltam, mint a diákok, mert én azt mondtam, hogy egy ilyen 200-as hallgatótábort sikerül toboroznunk, akkor már nagyon jók leszünk. Ehhez képest tényleg az első rész az így nagyon bekezdett, de valószínűleg ez azért is lehetett, mert akkor még nagyon
2: új volt az
0: új
2: egész.
0: Volt még, így van. És hogy én azt figyeltem meg egyébként, hogy a részek, tehát az egésznek a dramaturgiája, vagy az íve, az így nagyon szépen rímel egyébként a tanévnek a hangulatára, mert hogy az elején még mindenkinek ilyen rengeteg energiája van, ugye mindenhez van ideje, mindenre van ideje, mindenhez van ereje, és akkor hogy az első két rész az mindig így nagyot megy, és akkor így érezni, hogy fáradnak a tanárok, fáradnak a diákok, már jön a tavasz, rengeteg dolog van, jön az érettségi, és hogy így valahogy ezt tükrözi egyébként az évad is, hogy az első rész az mindig nagy hallgatottságot produkál, és valahogy így a tanév végére egy picit elfogy. Ez nem jelenti azt, hogy senki nem hallgatja, csak egy picit kevesebben a többihez képest. És pont ezért akarjuk úgy felépíteni magát a témákat is, hogy a végén azért nem akarunk itt már senkit stresszelni, meg nem akarunk ilyen nagy terheket rárakni senkire, hanem mindig ilyen könnyed témákat választunk így a tanévnek a második felében, és így próbáljuk egy picit csalogatni az embereket, hogy hallgassák. Ez egy állandó tanulás. Nem csak nekem, hanem diákoknak is.
3: Igen, igen. Meg még ugye a statisztikához visszatérve még azokat is átnéztük, hogy mondjuk az életkor, tehát hogy melyik réteg nézi ugye az adásainkat.

0: volt, illetve az, hogy még azt is megnéztük, hogy melyik országban nézünk minket, és tök érdekes volt, azt hiszem Belgiumban volt egy-két hallgató, tehát hogy így...
1: Lehet, hogy volt léva is, csak hogy ezt nem tudjuk.
0: Igen, és tök jó volt azokra is így ránézni, ugye azt is, hogy ahogy említette tanár úr, hogy mikor kattintanak el, hogy milyen eszközökről nézik, tehát tök jó, hogy a Spotify-on van ilyen lehetőség, hogy ezeket így lehet kezelni, és így lehet belőlük tanulni, és kialakítani egy jobb célközönséget. De hát nekünk ugye a célközönség az alapjáraton maga az iskola volt elsősorban, de ezt már talán úgy kifejtette.
2: Igen, de ehhez hozzáteszem, hogy több minden, tehát élőbe is jöttek visszacsatolások, nem csak online tudtunk statisztikát mérni, különböző iskolákból is visszajeleztek, hogy nagyon jó, amit csinálunk, és nagyon támogatják. Barátok is jelezték, nyilván család is, úgyhogy ez mondhatni, Miskolc már ismeri ezt a podcastet.
1: És egyébként annyit szeretnék még mondani, hogy nyilván fontosak a számok, meg hogy nem jó, hogyha az ember így vaktába lövöldöz, tehát hogy azért érdemes látni, hogy mi hogy működik, de alapvetően én úgy látom, hogy, és ez nem mentegetőzés, de hogy ennek a podcastnek a valódi erejét, azt igazából nem tükrözik a számok. Tehát mi nem azért csináljuk ezt, hogy minél többen hallgassák, és hogy minél népszerűbbek legyünk. Persze szeretnénk trendik lenni, meg hogyha eljutna az üzenet azokhoz, akikhez el akarjuk juttatni, de igazából szerintem ennek az egésznek a lényege a közösségépítésben van, és abban a párbeszédben, amit a podcast által sikerül megteremteni a tanárok és a diákok között, mert rengeteg olyan nézőpont jön be egy-egy ilyen beszélgetés során, amire nem is gondolunk, vagy nem is gondoltunk, hogy létezik. Mondok egy példát, itt volt például a mobilozás, és ugye arról beszélgettek többek között, hogy az iskolai rendelet, ami megtiltja a mobil használatot, az vajon jó vagy nem jó. És itt egy picit azért ugye egymásnak mentek jó értelemben a diákok és a tanárok, mert nem mindenki gondolkodott erről egyformán, és például behoztak a diákok egy olyan szempontot, hogy oké, egyébként értik, hogy ez miért fontos, de hogy a tanárok gondoltak-e arra, hogy az emlékek így elvesznek az iskolából, mert hogy nincs lehetőség mondjuk képeket készíteni, vagy fotókat, vagy videókat gyártani. És akkor emlékszem arra a pillanatra, hogy így egy pillanatra így megfagyott a levegő, és így mondták a tanárok, hogy egyébként ez tényleg egy valós indok. És hogy erre ők például nem is gondoltak volna. És hogy tényleg ezek a beszélgetések tudtak új szint hozni, vagy volt egy másik, például az öltözködésről, hogy oké, de hogy a diákok miért járnak egyébként melegítőbe, hogy ez mennyire nem jó, mert régen köpeny volt, most meg már gyakorlatilag melegítő nadrágba járnak a diákok, tisztelet a kivételnek, és hogy nyilván itt is azért egy picit érdemes megnézni, hogy ennek mi lehet az oka, de volt egy diák, aki azt mondta, hogy ő nem azért jár melegítőben, mert hogy nem szereti a farmert, vagy hogy lusta felöltözni, hanem azért, mert hogy neki tükrözi a lelki állapotát, vagy az aznapi érzelmi világát, hogyha ő most melegítőt vesz fel, annak van egy ilyen kifelé való üzenete. És hogy ezek tényleg olyan szempontok, amikre így tanárként azért nem gond, mert mindig azt látjuk, hogy oké, ezen a gyereken megint melegítő van, szóval hogy rengeteg olyan dolog van, ami tényleg így bejött így a köztudatba, és hogy én is például, amikor így ezekről beszélgetünk, így nagyon szívesen hivatkozok ezekre a példákra, mert hogy a diákok szempontjait tükrözi, és ez nagyon fontos, mert a pedagógiában nem működhet úgy egy tanár, hogy már pedig az van, amit én mondok, és mindenki üljön le, és akkor hallgassa végig, az a világ véget ért. Tehát itt, ha nincs párbeszéd a tanárok és a diákok között, akkor szerintem az oktatásnak nem sok értelme van. Én így látom.
3: Ti hogy látjátok, nektek mit adott, mit hozott ez a podcast? Számotokra is ennyire értékes volt ez a párbeszéd?
0: Hát igen, én ezt említettem is egyébként tanár úrnak a bankettünkön, hogy ez tanár úrnak ez a tulajdonsága, hogy ennyire közvetlen és ennyire jó szívű így a diákokkal kapcsolatban, hogy bevonja őket a mindennapi feladatokba, és külön beszélgetések is vannak. Mi tanár úrral sokat beszélgettünk így a továbbtanulásról is, sokszor kérdezte, hogy Tehát érdekelt a tanárat az, hogy mi van velünk, és sokszor belekérdezett a mindennapi életünkbe is, és nekem ez egy kulcsfontosságú tényező volt, mert így meg tudtam bízni tanár úrban, tudtam, hogy tud nekünk segíteni, hogy ezt tudjuk csinálni, és ez hatalmas nagy pluszt adott ugye nekünk, nekem is, Emesének és a többi hát kollégánk kollégáinknak is, akik ugye velünk dolgoztak, illetve maga ez a podcast is ugye nagy, tehát hatalmas értéket adott, megtanultunk rendesen kommunikálni, megtanultuk azt, hogy ha meg kell szólalnunk, akkor nem kell rögtön...
2: Hát nem kell rögtön rávágni, tehát van idő, nyugalom van.
0: Igen, át tudjuk gondolni azt, amit szeretném mondani.
1: Stratégiai nyugalom, mindig ezt mondtam.
0: Igen, tehát amikor kérdeznek minket, akkor is meg tudunk állni, tudunk egy mély levegőt venni, és logikusan tudunk gondolkodni ugye magának ennek a beszélgetésnek, vagy hogy alapjáraton így a beszélgetéseknek ez a lényege, hogy építsük egymást, és hogy logikus válaszokat adjunk mindenfajta kérdésre vagy beszélgetésre. És egyrészt, másrészt pedig megtanultuk azt, hogy nem kell egy beszélgetés során, vagy hogyha kiállunk beszélni, akkor megfutamodni, vagy félni, mert nincs értelme, és tök jól kialakult ez, tehát már most már fogom tudni, hogyha legközelebb ilyen lehetőségem lesz, akkor már hogy kell cselekedni, mit kell cselekednem, és hogyan oldjam meg ezt az egészet.
2: Én leginkább azt tanultam, hogy a beszélgetésnek nem az a lényeg, hogy A-tól Z-ig eljussunk, mert ha elindulunk egy témán, abból megint ezer meg egy téma jöhet, és nekem ez nagyon fontos volt, hogy megtanuljam, de ezt éreztem is, és visszahallgatva magamat minden egyes adást, rájöttem, hogy van olyan gondolatom, amit vagy nem tudok befejezni, vagy nem úgy fejezek be, hogy olyan lezártnak tekintsem. Szóval én ebbe éreztem magamnak, ezt éreztem, hogy ezen fejlődni kell, vagy ebben fejlődni kell, és szerintem sikerült is.
3: És ha jól tudom, médiából érettségiztetek, és ezen a pályán maradtok, vagy ezzel tanultok tovább is, ugye?
2: Így van.
0: Persze, természetesen.
3: Erről mit tudhatunk?
0: Hát akkor kezdem én. Lehet, hogy kicsit hosszabb a bevezetés, meg minden.
1: Vigyázz, hogy... mert ez nem egy podcast.
0: Igen.
1: Itt van műsoridő.
0: Szóval, ugye én Berlinben fogok tovább tanulni. Ezt már sokak tudhatják, akikkel így beszélgetek, vagy akikkel így kapcsolatban állok, már fel is vettek, ugye el is újság voltam sok embernek. Ennek nagyon örülök. Igen, médiával megyek tovább. Azt tanultam 4 éven át, ezt gyakoroltam, ugye itt a podcastben is, és hát végül is digitális filmdizájnnal fogok tovább tanulni ugye Berlinben. Kicsit nehéz volt a felvételi, de ugyanakkor mégis örülök neki, hogy meg tudtam csinálni. Nagyon várom, már ugye októberben fog kezdődni ez az egész, már van kollégium is, amit kaptam, és tök jó, már nagyon várom, hogy elinduljon. És hát igen, ugye így a médiában, a filmes iparban szeretnék valamilyen állást, esetleg később egy film rendezésében, vagy egy filmnek a megvalósításában dolgozni.
2: Hát én maradok Miskolcon, de... Én úgy terveztem ezt az egész továbbtanulási témát, hogy most elvégzek itt Miskolcon egy sportszervezőit. Azért jutottam erre a döntésre, és nem a mozgóképre, mert úgy voltam vele, hogy amíg most meg tudom csinálni fizikailag, akkor most csinálom meg, mert később lehet, hogy jön egy olyan sérülés, mert szeretnék újra elkezdeni sportolni, hogy ezt most megcsinálom, és akkor majd később esetleg egy operatőri, vagy egy kommunikációs média, mozgóképkultúra és média ismeret, valamilyen ilyesmi szakot. Médiával én úgy fogok foglalkozni, még most a nyáron is, már most a nyáron lesz egy állásom, már felvettek tulajdonképpen, szóval fényképezni fogok egész nyáron, egyetem alatt is, szóval azért nem fog kiesni a média az életemből.
3: És mit lehet tudnunk a podcast folytatásáról?
1: Hát azt én is szeretném tudni. Viccet félretélve, hogy Balázs valahogy úgy kezdte az elején, hogy tanár úr kiképzi a diákokat. Hát én legszívesebben nem kifelé képezném, hanem befelé képezném a diákokat, hogy minél tovább maradjanak a lévaiban, de nyilván a természet rendje nem ez. És ez nagyon nehéz emberileg is, meg pedagógiailag is, hogy tényleg amire eljutunk arra a szintre, amit mondtatok, hogy most már úgy is rátok mernék bízni egy podcast adásnak az elkészítését, hogy nem feltétlenül vagyok itt, mert ugye eddig mindig ott voltam, addigra nekem folyamatosan azon kell gondolkodnom, hogy lesz-e utánpótlás. És hát jó hír, hogy úgy néz ki, hogy lesz utánpótlás, illetve az intézmény is megfogalmazta már azt a szándékát, hogy nagyon szeretik ezt a podcastet, úgyhogy mindenképpen szeretnék, hogyha lenne ennek folytatása, úgyhogy mert megvan a stáb, tehát szeptemberben tartunk majd egy ilyen alakuló ülést, ez nyilván nem úgy néz ki, hogy most én hirtelen elkezdtem toborozni embereket, azért itt ugye több év folyamon történik a média képzés, és azért figyeltem, beszélgettem diákokkal, hogy kik azok, akik egyáltalán érdeklődnek, és kik azok, akik alkalmasak lehetnek erre a munkára, és hogy a legtöbb esetben egyébként találkozott a szándék az ő elkötelezettségükkel, és úgy néz ki, hogy egy ilyen 8-10 fős csapattal fogjuk majd tudni folytatni szeptembertől. Nyilván ott az lesz majd a nehéz, hogy egy picit képbe kell őket hozni, hogy milyen céllal indítottuk, alapvetően ugye milyen irányokat tűztünk ki, mert hogy azt szeretném, hogy ha már leraktuk ennek az alapjait, akkor a podcast ebben a formában ezzel az arculattal és ezzel a tematikával tudna tovább menni a jövőben. És hogy milyen újítások lesznek, azt egyelőre még nem tudjuk, azért az fontos, hogy mindig legyen valami kis új dolog, hogy ne unják el a hallgatók. Felvetődött egy ilyen szempont vagy kérdés, hogy mi lenne, hogyha akár egy videó podcast irányába is, egy vodcast, vagy egy kis műfaj ismeret, ha abba az irányba el tudnánk mozdulni. Ez egyébként nagyon jól hangzik, de azt is látni kell, hogy rengeteg munka van egyébként már magával a podcast készítéssel. A videó podcastnek a gyártása, vagy az azzal való átalakítása az szerintem még több munka, és ha nem zárkózom el egyébként ettől az iránytól, de meg kell találni ebbe a realitásokat, hogyan tudunk ebben fejlődni, vagy működni, úgyhogy hát már rengeteg érdekes témánk van, olyanokat is, amiket egyébként még ők javasoltak, de ezeket felírtam magamnak, illetve már az újabb diákok is, ahogy egyeztettünk, hoztak be érdekes témákat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek közül mit fogunk tudni megvalósítani, és hogy melyekhez fogunk találni megszólalókat, mert hogy mindig ez a legnehezebb. Tehát a témát könnyű kitalálni, de hogy kik tudnak erről érdemben izgalmasan, motiválóan beszélni, mert ebben van szerintem ennek az egésznek a kulcsa.
3: Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon podcastje. A Szóval Lévai négy új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A második évad több újdonságot is hozott, a korábbiakhoz képest külső, de a gimnáziumhoz szorosan kötődő vendégek is bekapcsolódtak a beszélgetésekbe. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás értékek közösség mottó mentén készül, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányítja a figyelmet. Az Európa Szalon mai vendégei voltak Zelenák Emese és Balla Balázs, a Lévai József Református Gimnázium végzett médiás diákjai, valamint Kojsza Péter, az Európa Rádió főszerkesztője, a Lévai József Református Gimnázium mozgókép kultúra és média ismeret szakos tanára, a Szóval Lévai Podcast felelős szerkesztője.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kassz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára, a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén. Az államtitkár elmondta, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 ezeren jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem háromnegyedük nyert felvételt. Tájékoztatása szerint a szeptemberben induló tanévben 10-ből 8 diák kezdheti meg tanulmányait állami finanszírozásban. 62.659-en nappali, még 38.913-an valamilyen részidős képzésen tanulhatnak majd. Kassz Sándor elmondta azt is, minden képzési szinten emelkedett a hallgatók száma, nem csak az alap, hanem a mester és osztatlan képzéseknél is. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követ. A legtöbb diák az ELTE-n kezdi meg tanulmányait, a fővárosi intézményt a debreceni, szegedi és pécsi egyetem követi. Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatási elnök helyettese többek között arról szólt, hogy idén is lesz pótfelvételi, ezt július 30-án hirdetik majd meg. A pótfelvételére az jelentkezhet, aki vagy nem nyert most felvételt, vagy nem adta be a jelentkezését februárig. A diákok augusztus 7-ig jelentkezhetnek a pótfelvételire, és 27-én húzzák meg majd a ponthatárokat. Az Agrárkamara átalakítása az agrárium egyik legnagyobb reformja, amelyet bár sok vita övez, ugyanakkor az országnak és a gazdálkodóknak is szükségük van egy erős és független agrárszakmai és érdekképviseleti szervezetre, hangsúlyozta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bunna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, a klímaváltozás, az egyre erősödő nemzetközi verseny és a változó piaci környezet mellett minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a termelők közösen fogalmazzák meg az érdekeiket, és a tárcával együtt keressék a megoldásokat. Hozzátette, hogy a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáit. Ezért készítették el az új kamarai törvénytervezetet, amelyben javasolják, hogy az agrárium teljes közössége, a valódi szakmai szervezetek döntsenek arról, kik vezessék a kamarát. A tervezet szerint a kamarai tisztség szakmai szolgálat legyen és nem megélhetés, a pártpolitika helyett pedig a szakma kapjon főszerepet, írta. Ismertette, hogy a tervezet alapján minden közpénzzel átláthatóan el kell számolni, a tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeknek pedig csökkenniük kell. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az ovs.hu/időpontfoglalás és a véradás.hu oldalakon érhetők el. A következő napokban kialakuló záporok csak foltokban enyhítik az asszályt, de a nyári növényeken érdemben nem segítenek, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben minden nap előfordult némi csapadék valahol az országban, de számottevő 10 mm-t meghaladó mennyiség csak nagyon kis területen hullott. Az elmúlt 30 napban az ország területének mintegy ötödén 6-7 mm eső sem esett. A talaj nedvesség tartalma az ország ország túlnyomó részén tovább csökkent. A napraforgó elvirágzott vagy a virágzás végén jár, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony, nagyrészt még a 2022-es évinél is kevesebb. Vannak az országban olyan területek, ahol szépek a kukoricatáblák, de a legtöbb helyen az öntözetlen állományok nagyon gyengék. Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú mezőgazdasági asszály van, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északon van optimális nedvesség a talajban. Az április 1-től tartó időszak 78%-ában volt az ország területének, legalább 30%-án legalább közepes asszály. A legtöbb asszályos nap eddig Pest és Hajdú-Bihar vármegyékben fordult elő, a legkevesebb pedig Zalában. Jelentős országos csapadékra lenne szükség, hogy a károk csökkenjenek. A tiszántúli református egyházkerület több térségben kínál a nyaralóknak, kirándulóknak szálláshelyeket. Berekfürdőn a Megbékélés háza 137 embert tud fogadni, mellette református kézbe került a 84 férőhelyes Turing Hotel is. Ugyancsak az egyházkerületi Berekdarócon a Hét Csillag, Tivadaron pedig a Ház az Élővízhez ifjúsági üdülőközpont. Előbbiben 77, utóbbiban 53 főnek van szállás. Szabolcs-Szatmár Berekben az elmúlt időszakban gyülekezetek is kialakítottak saját szálláshelyeket, Nyírbátorban, Lúnyán, illetve Csengelsimán. Ezeket a helyszíneket ma már nem csak a református közösségek ismerik, felkerültek az idegenforgalmi térképre, mondta rádiónknak Katona Ilona, a tiszántúli református egyházkerület turisztikai szakértője.
2: Azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy először egyházi körökben terjedt el a híre annak, hogy ilyen lehetőségek és újabb lehetőségek is vannak, tehát gyakori, hogy különböző gyülekezetek keresik fel ezeket a kisebb és újabb szálláshelyeket is, de megállnak a lábukon, hiszen a turisták számára is nyitottak, tehát a világi vendégek is megjelentek, nagyon okosan, több esetben különböző online utazási irodákon keresztül is lehet foglalni ide ezeken a szálláshelyeken, illetve hát azáltal, hogy az ENTAG-ban és a Nemzeti Turisztikai Adatbankban benne vannak ezek a szálláshelyek, ezáltal látható bárki számára. Vegyes a kép, én azt gondolom, hogy a tivadari szálláshelye elsősorban a nyár a táborokról szól, a vizitúra és a kerékpártúra. A Berekdaróci szálláshelyre gyülekezetek érkeznek a nyári időszakban, szintén akár táborokat szervezve, de olyan is van, hogy családdal érkeznek, tehát a világi vendégek számára nem feltétlenül a nyári időszak a leginkább nyitott, de nyilván a szabad kapacitás függvényében bárki számára elérhető, és jönnek is világi vendégek. A tavaszi, őszi időszakban nagyon sok a túrázó, nagyon sok a hétvégi látogató inkább. A nyári időszakban azért a nyári szünet miatt a családok jobban megjelennek, és hát a szabad kapacitás függvényében azért ők is jelen vannak ezeken a szálláshelyeken.
1: Július 26-án vasárnap 18 órakor veszi kezdetét a Rákóczi Szövetség második összmagyar középiskolás tábora a Sátoraja újhelyi Rákóczi táborban. A rendezvényre Magyarország és a Kárpát-medence számos középiskolájából érkeznek diákok, akikhez a nagyvilág magyar diaszpóra közösségeiből is csatlakoznak fiatalok, köztük például az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, Brazíliából, Finnországból, Japánból, Németországból, Svájcból és Új-Zélandról is, hogy együtt tölthessenek egy hetet. A cél ezúttal sem más, mint találkozási lehetőséget teremteni a világ különböző részein élő magyar fiatalok számára, erősíteni az összetartozás érzését, a magyar nyelvhez és kultúrához való kötődést, valamint hozzájárulni a fiatalok kapcsolataihoz. A közösségépítést változatos programok, kirándulások, sport és kulturális események, valamint számos közös élmény segíti. A második összmagyar középiskolás tábort a Honvédelmi Minisztérium programjai is gazdagítják. A táborba azok a középiskolák kaptak meghívást, amelyekben működik a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezete. A diaszporából olyan fiatalok jelentkezhettek, akik aktív szerepet vállalnak helyi magyar közösségeik életében.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Nagy a mi Urunk, és igen erős, bölcsessége határtalan. Támogatja az alázatosokat, de porig alázza a bűnösöket. Áldás békesség, Lucskiné Krokavec Márta református lelkész vagyok, a tunyogi és szamoskéri gyülekezetekben szolgálok. Mai igénk Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele, negyedik fejezetének első 5 verse. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítás nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Amit Pál feladatként megjelöl Timóteus számára ebben a nyomatékosított kérésben, az tulajdonképpen minden korban az egyház, illetve a keresztény ember küldetése. Az ige hirdetése, a bátor kiállás, a lélekmentés szolgálata, az emberhalászat, ahogyan Jézus Péter számára megjelöli a tanítvány eljövendő feladatát. Az érződik a megfogalmazásból, hogy az apostol a Krisztus ügy szolgálatát mindennél előbb valónak, szinte kizárólagosnak tekinti. A kényszerítésként ható szavak nem az emberi akarat érvényesítés eszközei, hanem az Isten előtti számadás komolyan vétele. A Krisztus követését komolyan vevő keresztény egyház, de az egyes keresztény ember is nem mérlegel, nem az aktuális szelet figyeli, hanem Isten előtti felelősséggel teszi a dolgát, hirdeti az evangéliumot. Hirdesd az igét, nem véleményt, nem könnyen emészthető filozófiát, nem a korhoz igazodó értelmezést, hanem az igét. S hogy mi, pontosabban ki az ige, azt János evangéliumának első fejezetéből tudjuk. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Tehát Krisztus az, akiben megismerhető az igazság, az élet, a valódi gazdagság és a valódi cél. Információk áradatában élünk. Több hír ömlik ránk naponként, mint amennyit fel tudunk dolgozni. Ez a bőség nem a tájékozottságot növeli, hanem inkább összezavar, hiszen az egymásnak ellentmondó tartalmak közül nehéz eldönteni, hogy melyik hiteles, mi a tény és mi a vélemény. A tiszta igére figyelés, valamint ennek közvetítése fontos, ugyanis ez az, ami biztos irányt mutat, mert örök, amiben nincs megtévesztés, részrehajlás, önös érdekek kiszolgálása. Az alkalmas, illetve alkalmatlan idő megnevezésével az apostol arra akarja felhívni a figyelmet, hogy az Isten üzenete iránt nem minden korban egyforma a nyitottság. Voltak időszakok, amikor a mindennapi életben nagyobb súlya volt az Isten kapcsolatnak, máskor pedig háttérbe szorult, mert az ember önmagát tette mindennek mértékévé. Ha csak a magyar paraszti néplérekre gondolunk, akkor vannak emlékeink vagy elbeszélésekből ismereteink arról, hogy minden eredményt Isten áldásának tekintett a földjét művelő ember. Semmihez nem kezdett Isten segítségül hívása nélkül. S megélt valóság volt adi vers sora, a templomba hosszú sorba indulnak el ifjak vének, az én kedves kis falomban hálát adnak a magasság istenének. S tették ezt nem csak karácsonykor. Ilyenek voltak az alkalmas idők. De vannak alkalmatlan idők is, melyeket így jellemez az apostol, Az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaink szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Korunk embere azt szereti hallani, ami igazolja őt cselekedeteimben, életvezetésében. A leleplező vagy tükröt tartó kijelentésektől elfordul, mert azok megkérdőjelezik döntéseit, változtatást ajánlanak. Ma sok esetben nem az igaz szóra van kereslet, hanem az önigazolóra. Ez a keresztény életben is megjelenhet, amikor az ige hirdetésben nem Istentől jövő vezérlő igazságot mondunk, hanem csak valami lelki komfortot szolgáltatunk, illetve nem a Krisztus igazságát akarjuk érvényre juttatni az életünkben, hanem mi akarunk érvényesülni. Pedig az ige nem csak leleplez, nem csak szembesít önmagunkkal, hanem kegyelmet is közvetít. Ha megsebez, gyógyulásra sebez meg. Pál azt tanácsolja, hogy az Isten embere ne a korhoz, az időhöz alkalmazkodjon, hanem számára egyetlen igazodási pont legyen, ez pedig a Krisztus evangéliuma. A záró gondolat egy bátorító összegzés, amelyben a józanság jelenik meg követendő erényként. Elmondhatjuk, hogy nem csak információ áradatban, de indulati cunamiban is élünk. A legszélsőségesebb indulatok hullámai zúdulnak ránk, s veszélyeztetik nem csak a lelki békességünket, de a fizikai jólétünket is, amit a vérnyomásunk kiugrása jelez olykor. Mintha elveszett volna a higgadt, józan érvelés képessége, mintha egyedül a hangerő, az erőszakosság szabhatna irányt az ügyek megoldásának. Ilyen napi valóságban kell figyelnünk az apostol tanítására, ami minket is irányban tart, meg a céloz. Légy józan, szenvedd el, ami nehézség adódik, ne hátrálj, ne ijedj meg, hanem végezd a rád bízott munkát. Kell a bátorság mindannyiunknak a magunk helyén, a magunk bárminémű szolgálatában, mert keresztény emberként küldetésünk, Krisztus akaratának hirdetése, szeretetének megjelenítése. Ezért adatott a Szentlélek, ő az, aki megtanít mindenre, aki megerősít és alkalmassá tesz. Az ő erejével töltsd be szolgálatodat. Amen. Imádkozzunk a 824. ének soraival. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem szent igazságodat. Amen.

Reményik Sándor, a szőnyeg visszája. Kétségbe esem sokszor én is a világon és magamon, gondolva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott, s vakon. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halk szava, ki még itt járt, föld angyala volt, s most már a mennynek angyala. A világ Isten szőtte szőnyeg, mi csak visszáját látjuk itt, és néha, legszebb perceinkben a színéből is valamit.

édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani a nagyvárosban. Dani árvizet csinál. Picu, a kis selyempincsi, ott aludt a piros szőnyegén. Mellette, puha bársony vánkoson, Micu a fekete cica szundikált. Mert nem igazán

0: Nem szoktam álmomban cicafarkat rángatni. Méltatlankodott a kutyus. Most egyszerre éreztek ütést. Picu a fülénél, Micu meg az orrán. Egyszerre is ugrottak fel, és mérgesen fordultak egymásnak. Összevesztek volna életükben először, akár csak valami közönséges kutya meg macska, de valaki közéjük állt. Nagyon furcsa emberke volt. Picu is, Micu is csodálkozva nézték. Dugó Dani meg udvariasan meghajott, megemelte kicsit gyűrött kalapját, és azt mondta.
1: Kérem, tisztelt kutya úr és macska kisasszony, ne tessék összeverekedni. Én lögdöstem meg magukat, de te csak véletlenségből, mert igazán nem akartam, és én vagyok a Dugó Dani. Talán már tetszett is rólam olvasni, mert én nagyon híres vagyok, és most kicsi baj történt velem, és most nem is tudom, hogy mi lesz.
0: Picu és Micu nagyon jól nevelt állatok voltak. Tetszett nekik az udvarias beszéd. Szépen kezet fogtak Danival, és megkérdezték, hogy került ide, és honnan jött. Dani javában mesélte nekik az élete történetét, mikor nyílt az ajtó. Jött a kicsi nénike, és Daninak vissza kellett menekülni a pamlag alá, ahol már 2 napja lakott. Azóta, mióta az öreg nénike hazaérkezése után ilyetten ejtette el a legszebbi kalapját, mert valami mozgott benne.
1: Ó, biztos a legér!
0: Sikoltotta ilyetten, és Micura nézett, hogy miért nem mozdul. De Micu csepp egérszagot sem érzett, mert nem is volt a kalapon. Csak Dani gurult ki belőle, egyenesen a pamlag alá. Onnan csak takarítás előtt mászott ki, mert félt, hogy Rézi, aki takarított, véletlenül felnyásalja a hosszú seprűvel. A nénike Picunak és Micunak hozott ebédet, tejecskét meg húst. Mikor kiment, a 2 jószívű állat megkínálta Danit is. Bizony szegény koma nagyon éhes volt már, egészen lefogyott a sok koplalásban. Igaz, éjjel elindult ennivalót keresni, s talált is valami hosszú, puha fehéret, de cseppet sem ízlett neki. Mikor Picunak meg Micunak megmutatta, amit megkóstolt, szépen ki is nevették.
1: Hiszen ez egy gyertya, csak buta egerek szokták enni.
0: Ahogy Dani jól lakott, mindjárt jobb kedve is kerekedett. Most, hogy Picuval meg Micuval összebarátkozott, bátrabban mert sétálgatni a szobában. Mindent megnézegetett, és nagyon tetszett neki a berendezés. Puha karosszékecskék, kicsi pamlag, sok-sok szép kép volt a szobában. Csak akkor hökkent meg, mikor az egyik fal hirtelen megnyílt, és egy éppen olyan Dugó Dani jött vele szembe, mint amilyen ő maga volt. Mikor Dani udvariasan köszönt, a másik is visszaköszönt, csak éppen felelni nem akart, akármit kérdezett is Dani. Talán meg is verte volna azt a másikat, de Picu, aki művelt kutyus volt, megmagyarázta, hogy az csak egy tükör, és Dani saját magát látja benne. Azért Dani mégse hitte el egészen, közelebb ment, megtapogatta, és egyre kereste, hol lehet abba a másik szobába bemenni, ahol a másik Dani van. Az sem tetszett őkelmének, hogy sehol sem lehetett kimenni a szobából, hanem Picu ezen is tudott segíteni.
2: Majd én megkaparom az ajtót, akkor a gazdasszonykám kinyitja, és kisuralhatsz velem, mondta.
0: Úgy is tettek. Picuval Dani is kiosont az előszobába, onnan meg a folyosóra.
2: Hanem aztán elnötévegy ebben a nagy házban,
0: mondta Picu a lépcsőházban. Dani hallotta is, nem is a figyelmeztetést. Valami lépcsőt látott maga előtt, gondolta, azon felmegy és körülnéz a magasban is. Szörnyen tetszett neki, hogy itt a házakat egymás tetejére építik. Az emeleteket hitte külön házaknak, mert Dani még sohasem látott emeletes házat. Már annyi lépcsőt mászott, hogy alig tudott szuszogni.
1: Biztos, hogy ez felvisz az égbe,
0: gondolta, mert olyan magasan vagyok már is, és akkor hozok a kelepanyónak egy szép csillagot a nyakába, és a Picunak hozok egy égi csontot, meg a Micunak olyan tejecskét, amit a felhőbárányok adnak, és a Dugó Daninak hozom a legszebbet, mert olyan finom gyerek, na nem? De egyszer csak véget ért a lépcső, és Dani 2 ajtót látott maga előtt. Az egyikre írtak is valamit, de hát őkelme még most sem tudott olvasni, bár már többször megfogadta, hogy elmegy a bagoly iskolába. De eddig még nem volt rá ideje, mert mindig galibákat kellett neki inkább csinálni. A másik ajtó kicsit nyitva volt.

0: előbb az orrát dugta be, senkit sem látott, de annál több érdekes dolgot. Besurrant hát. A szobában, ahová bejutott, látott egy nagy teknőt, csöbrőt, dézsát, tűzhelyet. Hát persze, mert ez volt a ház mosókonyhája. Ilyet Dani már látott otthon, falun is. Nem is az érdekelte, hanem azok a mindenféle csövek meg csillogó valamik, amikben a csövek végződtek. Addig mászott, míg az egyiket elérte, és addig próbálgatta, míg elcsavarta. Abban a percben megindult a csillogó valamiből a víz. Szépen belefolyt a dézsába, és ez szörnyen tetszett Daninak. Észre sem vette, hogy közben a nagy ajtó becsukódott mögötte. Folyt a víz, folydogált. Megtelt a dézsa, kifolyt a földre. Daninak most már nem tetszett úgy a dolog. Megpróbálta elállítani, de csak még jobban zuhogott. Már egészen csinos tavacska állt a kövön. Dani szeretett volna kimenni, segítséget hívni, de nem tudott. Addig fészkelődött, míg nyakig esett a vízbe. Vízes lett a ruhája, de még a csizmája is. Jaj, most megfulladok, és akkor várhat a kelepanyó, mert sose kerülök vissza is, és vége lesz szegény Daninak, mert nem mesél több kalandot. De egyszer csak észrevette, hogy hiába ömlik a csillogó csapból a víz, már nem emelkedett a padlón, mert valahol lefolyást talált. Aztán kinyílt a nagy ajtó, de egészen beszaladt egy kiabáló bácsi, és mikor a vízbe lépett, még jobban kiabált. Nyomába asszonyok, gyerekek és mindenki visított. Majd adok én annak, aki a vízcsapot nyitva hagyta. Kiabálta bácsi, és elzárta a csapot. Agyon ütöm, minden vizes, már az udvarra folyik le. Dani nem várta be, míg a haragos házmester meg is teszi, amit ígér, hanem óvatosan kisurrant a lármázók között. Szaladta, hogy hosszú lába bírta, egyenesen be a másik ajtón, nem bánta, akármit is írtak rá. Kicsit meleg volt, meg sötét is, de annál jobb, legalább meg is szárad, és nem is találnak rá. Megbújt egy sarokban, és moccanni sem mert, míg a szomszédban el nem csendesedett a lárma.
1: Köszönöm, hogy mióttattál, hogy eddig is megtartottál. Tarts meg uram ezután is, tarts meg apám és anyámat is, nagyszülőket, testvéreket, és mind akiket én szeretem.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Több mint 30 nevelőszülői hálózat vezetőjével és fenntartójával tartott megbeszélést Bot Emőke gyermekvédelmi helyettes államtitkár és Vaskuti Gergely gyermekvédelmi bántalmazási ügyek feltárásáért felelős miniszteri biztos, közölte a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelem megújítása nem történhet azok nélkül, akik nap mint nap a gyerekek mellett dolgoznak. A miniszter tájékoztatása szerint a több mint 2 órás egyeztetés célja az ismerkedés mellett az volt, hogy közvetlenül hallhassák az ágazatban dolgozók tapasztalatait, mi működik jól, milyen erőforrásokra lehet építeni, és melyek azok a régóta fennálló problémák, amelyek sürgős változást igényelnek. A résztvevők több nehézséget is jeleztek, ilyen a nevelőszülők felvételét lassító, elhúzódó pszichológiai alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció, miközben a gyermekekről gyakran hiányos vagy késedelmes információ érkezik, valamint a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya. Szóba került a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása és a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek iskolai befogadásának nehézségei is, számolt be róla Kátai Németh Vilmos. A találkozó egy hosszú távú párbeszéd kezdete a nevelőszülői hálózatok, az államtitkárság és a minisztérium között, zárta bejegyzését a miniszter. Folytonosságot, kiszámíthatóságot és nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor keretében pénteken megrendezett nemzetpolitikai kerekasztal résztvevői. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Antal Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség stratégiai igazgatója és több más felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy emeljék ki a nemzetpolitika ügyét a párt csatára. Szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese történelmi esélyként értékelte, hogy az országgyűlésből kiszorultak azok a posztkommunista erők, amelyek a külhoni nemzetrészek ellen uszítottak. Jelezte, a Fidesz készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai konszenzus kialakítása érdekében. Július 26-án vasárnap 18 órakor veszi kezdetét a Rákóczi Szövetség második összmagyar középiskolás tábora a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A rendezvényre Magyarország és a Kárpát-medence számos középiskolájából érkeznek diákok, akikhez a nagyvilág magyar diaszpóra közösségeiből is csatlakoznak fiatalok, köztük például az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, Brazíliából, Finnországból, Japánból, Németországból, Svájcból és Új-Zélandról is, hogy együtt tölthessenek egy hetet. A cél ezúttal sem más, mint találkozási lehetőséget teremteni a világ különböző részein élő magyar fiatalok számára, erősíteni az összetartozás érzését, a magyar nyelvhez és kultúrához való kötődést, valamint hozzájárulni a fiatalok kapcsolataihoz. A közösségépítést változatos programok, kirándulások, sport és kulturális események, valamint számos közös élmény segíti. A második összmagyar középiskolás tábort a Honvédelmi Minisztérium programjai is gazdagítják. A táborba azok a középiskolák kaptak meghívást, amelyekben működik a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezete. A diaszporából olyan fiatalok jelentkezhettek, akik aktív szerepet vállalnak helyi magyar közösségeik életében. Több mint 40 aranytárgyat, köztük drága kövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsétgyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mljet szigetének közelében. A feltárást végző horvát régészek szerint hasonló gazdagságú leletegyüttest eddig nem dokumentáltak földközi tengeri víz alatti lelőhelyen. A 7. század végén vagy a 8. század elején elsüllyedt hajó maradványait 2015 óta kutatják. A roncsból több mint 40, összesen mintegy 600 grammot nyomó aranytárgy került elő. A leletek között 4 arany övgarnitúra, egy smaragddal, rubinnal és gyöngyökkel díszített álcsat, valamint egy császári képmással ellátott aranypecsétgyűrű is található. A fedélzetről egyébként amforák, kerámia edények, mérlegek és súlyok, valamint elefántcsontból készült játékzsetonok és dobókockák is előkerültek.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadék gúc. A szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: hallgató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, Mező Anitát, a Tiszáni Néni Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársát, lelkészfeleséget, édesanyját köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, stúdiónkban, áldás békesség, köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Áldás békesség, nekem a megtisztelő, köszönöm szépen.
1: Egy 2025-ös beszélgetésre, ha megengeded, visszautalnék, amikor férjeddel és egyik gyermeketekkel voltatok műsorunknak vendégei, és családi életetek egy részébe is bepillantást engedte, és ebből a beszélgetésből hagyj idézek vissza egy mondatodat. Bármit fogunk kérni az Úrtól, azt meg fogja adni, csak türelemmel kell lenni, és hittel kivárni, és megimádkozni. Azt hiszem, hogy ezek a gondolatok a ti életetekben is, és sokunk életében olyan biztató szavak tudnak lenni, amelyek különösen nehéz élethelyzetekben valódi megerősítésként szolgálhatnak, még ha nem is mindig egyszerű türelmesnek lenni a mindennapokban. És hadd kérjelek meg, hogy beszélgetésünk elején néhány mondatban, vagy néhány gondolatban, ha esetleg hallgatóink ugye nem voltak részesei annak a beszélgetésnek, idézzük vissza azokat a pillanatokat, amik életeteknek a gyermekvállalással kapcsolatos érzései, gondolatai, megélései voltak.
2: Az igazat megvalva valóban így van, hogy bármit kérünk az Úrtól, az Úr nevében, azt megadja nekünk. Azt nem mondja az Úristen, hogy most azonnal, hanem türelemre int bennünket, és sokszor azok az élethelyzetek, ami elé állít, akkor még nem tudjuk, hogy azzal pont felkészít arra az élethelyzetre, ami előtt állunk. Ez ugyanolyan, mint amikor elindulunk egy kirándulásra, egy túrára, veszük a hátizsákunkat, és beleteszünk minden olyan dolgot, amire a túránk során szükségünk lehet. Elsősorban étel és innivalóra gondolok, illetve olyan kényelmi eszközök, mint akár egy pléd, ahová le tudunk ülni, és amikor elindulunk, akkor fontos, hogy találkozunk olyan dolgokkal, amivel nem biztos, hogy felkészülünk, és a hátizsákunkba kerülnek olyan dolgok is, ami nem biztos, hogy szükségesek azokra a kirándulásokra. Ugyanígy volt a mi életünkben is. Amikor én Nagy-Dobronyba, gimnáziumba jártam, a maradós hétvégeken lehetett választani, hogy idős gondozásban vagy gyermekgondozásban segítünk be, és én akkor is gyermekotthonba árva a gyerekek közé mentem segíteni, és még akkor nem gondoltam, hogy az Úr azt az utat fogja elkészíteni a számomra, hogy nekem is egy örökbefogadott gyerekem legyen. Ott megismerkedtem ezekkel a gyerekekkel, és talán pont azokban a találkozásokban, azokban az együtt töltött időkben formálta a szívemben az Isten az akaratot, hogy segíteni tudjak egy ilyen gyereknek. Ugyanis mikor összeházasodtunk a férjemmel, 4 évet külön kellett élnünk, ugyanis én még akkor Kárpátalján a tanulmányaimat fejeztem be, ő itt Magyarországon református lelkészként 3 pici abói gyülekezetben végzett szolgálatot, és tulajdonképpen a találkozásaink a hétvégére koncentrálódtak, és hát eléggé tömörek voltak, és bár amikor feleségként nagyon gyorsan egy nő szívében megfogalmazódik a gondolat, hogy gyereket szeretne, akkor tulajdonképpen másra sem tud gondolni. Itt volt egy nehéz élethelyzet, hogy egy határ választott el bennünket, és mégis azt gondolom, hogy majd a gyermek okot ad, hogy együtt tudjunk lenni, akkor el tudok jönni levelezőin, és úgy végezhetem a tanulmányaimat. Viszont ez a gyermekáldás elmaradt. Még akkor nem volt annyira fájdalmas, mint amikor az ismeretségi körünkben, a barátok között, a gyülekezetben egyre többünknek született gyermeke, nekem viszont nem. És nagyon, tehát ciklusról ciklusra hiányosnak, hibásnak éreztem, és nem tudtam, hogy mi volt az oka annak, amiért én nekem nincs gyermekem. Egészségesek voltunk mind a ketten a férjemmel, vagy legalábbis úgy gondoltuk, egy dologgal nem számoltunk, az Úrnak az időzítésével. Tehát nem volt még itt az idő. Egészen addig, mikor pedagógusként a gyerekeket ebédelni vittem, és ott az óvodai ebédlőben találkoztam egy kislánnyal, aki segítséget kért tőlem abban, hogy a tányérokat segítsek feltenni a konyhapultra, és amikor megtudtam, hogy ez a kislány szülők nélkül nőtt fel, nevelőszülőknél van, és családról családra járt, akkor tudtam, hogy ez a segítségkérés több ennél. És amikor hazaérve elmondtam a férjemnek, hogy találkoztam egy kislánnyal, és valóban szerelem volt az első látásra, és ezzel a lelkesedésemmel megfertőztem őt. És elindultunk az örökbefogadás hosszú útvesztőjén, és én azt gondolom, hogy az Úristennek terve volt ezzel is, ugyanis 9 hónapra az örökbefogadásra alkalmassá nyilvánítása után ismerkedtünk meg, tehát a családunkba fogadhattuk a nagylányunkat, Larát, és így váltunk családdá. Természetesen nem volt ez olyan könnyű, mert az örökbefogadás folyamán nem mi választunk magunknak gyereket, viszont egy ilyen helyzetből is tudott az Úristen csodát kihozni, hogy volt egy gyerek, aki családra várt, illetve volt egy család, aki pedig gyerekre várt, és ez a kettő találkozott, és áldásos idők voltak ezek annak idején, és hála az Úrnak, hogy azóta is nagyon szépen éljük az életünket, vagy éljük meg az életünkben ezt a csodát, viszont Laránk nagyon sok testvér közül érkezett hozzánk, és nálunk egyedül volt, és a pici falvakban jellemző nagyon kevés gyerek van, tehát még játszópajtásunk sem nagyon voltak, és nagyon vágyott egy kis testvér után, és azt kérte egyszer karácsonyra tőlünk, hogy szeretne, ha lenne egy kis testvére, és mondtuk, hogy ez nem ilyen egyszerű, és a férjemmel nagyon sokat imádkoztunk, hogy mutassa meg nekünk, hogy mi az út, mi az, amin el kell indulni, és akkor egy orvos kapcsán mondta, hogy egy kivizsgáláson azért legyünk túl, tehát nem szabad úgy letenni a gyermekáldásról, hogy nem indulunk el, és nem kérünk segítséget. És a sok-sok csalódás után elém jött egy ige: mit kívánsz, mit tegyek veled? És én azt kértem az Úrtól, hogy áldjon meg bennünket gyermekkel, hiszen már nem csak mi vágyunk a gyermek után, hanem ott volt Laránk is, aki kis testvért szeretett volna, és elmentünk az orvoshoz, és bejártuk ezeknek az útvesztőin, amin természetesen azt állapították meg, hogy teljesen egészségesek vagyunk, nem értik, hogy miért nem estem teherbe, és azt mondta a doktor úr, hogy vannak most már nagyon jó lehetőségek arra, hogy ha kisbabát szeretnénk, és akkor jött elénk az inszemináció lehetősége, és ez azzal jár, hogy aki járt már ezeken az útvesztőkön, tudja, hogy mennyi fájdalom és mennyi lemondás és mennyi csalódás van benne, ugyanis rengeteg dolog, mikor az elején van, az ember nem is gondolja, hogy mennyi nehézség elé állítja az Úr, de egyet megígért, hogy ott lesz velünk. És ezekben a nehézségekben is készít mindig egy nagyobb dologra, és így adta nekünk Johannát. Ugyanis a második ilyen beavatkozás sikeres volt, és emlékszem arra hétfő reggelre, amikor az orvosi asszisztens kijött a vérvizsgálat eredményével, és nem mondott semmit, hanem könnyes szemmel megölelt, mert ismerte a történetünket, és én tudtam akkor, hogy az Úr megajándékozott bennünket, beteljesítette az ígéretét, hogy megad mindent. És olyan szeretettel vártuk Johannát, Lara is készült rá, ugyanúgy, mint ahogy én, bár emlékszem egy nagyon poénos momentumra, amikor így elém állt egy reggel, hogy de hát anya, én úgy lettem nektek, hogy már én nagy voltam, hogy fogsz te tudni pelenkázni, és hogy nem fogsz beiratkozni egy iskolába, és mondtam, hogy majd együtt megtanuljuk, és akkor hozta a babáját, és pelenkáztuk a babát, és vártuk, így vártunk, így készültünk Johanna érkezésére.
1: Még hogyha erről az időszakról, az első várandóságod hónapjairól, hogy hogyan élted meg egy picit részletesebben. Szóval nem ilyen gondolatok voltak akkor.
2: Megelőzte nagyon sok nehézség. amikor a nő szívében megszületik az, hogy gyermeket szeretne, akkor tulajdonképpen minden gondolata körül forog, és az az igazság, hogy ott volt, bíztam, és tudtam, hogy az Úr meg fogja adni, de mint ahogy beszéltük az előzőekben is, hogy a türelem az egy nagyon-nagyon fontos ajándék, és nagyon fontos erény, amivel sokszor úgy érezzük, hogy nem rendelkezünk, főleg ebben a felgyorsult világban, amikor mindent akarok, és most akarok, és amikor benne vagyunk, viszont nagyon nehéz türelmesnek lenni, amikor nincs, amikor csak azt érezzük, hogy én nem vagyok elég jó, amikor ott vagyok, és nem sikerült, és szinte összetörik a lelkem minden egyes cikluskor, hogy nincs, és megint nincs, és miért nincs, amikor ezek a fájdalmas megélések szinte lyukat ütnek az ember lelkén, és emlékszem, egyszer olvastam egy történetet egy repett cserépedényről, amikor ha megreped a cserépedény, akkor hibásnak találják. Viszont ezt a hibás cserépedényt tudja az Úristen úgy használni, hogy az értékes legyen mások számára. Ugyanis, amikor egy épp cserépedénybe beteszek egy gyertyát, akkor a gyertya fénye egy darabig világít, természetesen ezt kívülről nem látjuk, aztán elfogy az oxigén és elfogy a fénye. Viszont a repedéseken keresztül át tud szűrődni a fény, és másokat is meg tudok világítani, és emlékszem, hogy amikor itt várakozva, elcsüggedve, összetörve, a gyermekáldás után áhítozva, én is egy ilyen sérült cserépedény voltam, és ezeket a nehézségeket megélve bátorítani tudtam azokat a nőtestvéreket, akik ugyanebben a cipőben járnak. És amikor megtörténik a csoda, amikor megengedi az Isten a csodát az életünkben, és megtudtam, hogy várandós vagyok, hogy áldott állapotban vagyok, szó szerint úgy éreztem, mintha lebegnék. Tehát akkora eufórikus állapotba kerültünk a férjemmel, hogy átélhetem én is ezt a csodát, hogy egy új élet fejlődhet bennem, növekedhet, és igyekeztem minden pillanatára, minden mozzanatára odafigyelni, és megélni ezeket a dolgokat, és mivel már nem csak Johannára, tehát a pocakomban fejlődő kisbabára, hanem a mellette nevelkedő, formálódó kisgyerekre is figyelnem kellett, ez egy külön áldás volt, hogy együtt élhettük meg ezt a várakozást.
1: És bocsáss meg, mielőtt még itt az örömteli várakozás, a várandóság időszakáról folytatnánk a gondolatokat. Abban a nehéz élethelyzetben, amikor mondtad, hogy te is a hasonló élethelyzetben lévő nőtársaidat tudtad támogatni, hogy aki ilyen élethelyzetben van, ugye a férjével, párjával, családjával együtt éli meg mindezt, hogy az egymás támogatásának a szerepéről, fontosságáról, hogy mint házaspár hogyan élt meg ezt, hogy miben tudja egy férfi ilyenkor leginkább támogatni a nőt.
2: Az nagyon jó, amikor a társunk ott van mellettünk. A férfiak másként vannak összerakva, hála az Úrnak, mint mi. Másként gondolkodnak, másként élik meg a mindennapjaikat, másként gondolkodnak egy helyzetről, viszont ezekben a nehézségekben a férjem tehetetlen volt. Nem tudott érdemben segíteni, de amikor össze voltam törve, és odaült mellém, és csak átölelt, és csendben ott volt velem, és végigjárta azokat az utakat, és amikor én azt mondtam, hogy szeretnék még egy próbát tenni, akkor ő nem lebeszélt róla, hanem hittel el tudott velem együtt indulni. És én azt gondolom, hogy a férjem sokszor nehezebben élte meg, mert én mindig mozgásban voltam velem, mindig történt valami, vagy a beavatkozás maga, vagy a várakozás maga, vagy a reggeli injekciózás, tehát hogy hajtott, tehát hogy volt tennivaló. A férjem viszont sokszor kicsit kívülálló volt ebből, és sokszor nehezebb volt neki beszélni, megélni ezeket a dolgokat, és pont ezek a pillanatok, amikor csendben ültünk egymás mellett átölelve, szinte egymásra hangolódott a lélegzetünk, tudtuk az Úristen elé letenni. Ugyanis azt gondolom, hogy ezekben a pillanatokban formált és tett erőssé bennünket az Isten azoknak a nehézségeknek az elhordozására, ami előtt álltunk, mert akkor még nem tudtuk. És ahogy összeszorítottan, görcsösen akartam én megoldani a helyzetet, és nem sikerült. És az Isten, ahogyan lecsendesítette a tengert, ugyanígy megtanított elcsendesedni, lecsendesedni, ellazulni, és már nem görcsösen az én akarom megoldani felé fordította a figyelmemet, hanem az, hogy az ő kezébe tegyük le. És ahogyan belesimulunk az ő akaratába, az ő tenyerébe, és sokszor a legfájdalmasabb pillanatainkban tudunk ide eljutni, amikor letesszük az Úr elé ezeket a nehézségeinket, és átadjuk tulajdonképpen az Úrnak az irányítást, ekkor jött a megoldás. És ekkor lett a gyermekáldás. Addig nem. Addig úgy éreztem, mint amikor a kiránduláson letérünk az ösvényről, és megyünk össze-vissza, és megkarcolnak a gazok, és még én vagyok felháborodva, hogy sebeket ejt rajtam, pedig én tértem le. Tudom azt, hogy ez egy döntés, hogy azt döntöm el, hogy Istenre bízom magam, de ezt az elején nem tudtam volna kimondani. Tehát ehhez szükséges volt, hát az Isten jobban ismer, mint én saját magam, szükséges volt ezeknek az utaknak a bejárása.
1: Vagy ha ki is mondjuk ezt, hogy teljes szívvel elhinni, átélni.
2: Így van. Sokszor pont ezeken a nehézségeken keresztül tudta megmutatni, mint ahogy a repedéseken keresztül tudott világítani, vagy rajtam keresztül tudott világítani, és adtam, emlékszem ott a váróteremben, hasonló cipőben járó emberekkel, párokkal beszélgetve egymás nehézségein már szinte nevetni is tudtunk, és sokszor az utunkba kerülő emberek által adta meg az Úr az üzenetet, hogy itt van velünk, és nem egyedül kell megküzdenem, és én nagyon hálás vagyok a kórházban dolgozókért, mert mindenki, tehát nem az volt, hogy már megint itt vagyok, hanem mindenki támogatólag tudott odaállni mellénk, és támaszunk volt azokban a nehézségekben, amikor nem sikerült.
1: És eljött az idő.
2: És eljött az idő, bár Johannával is nem volt egy egyszerű terhesség, mert a vége felé nagyon sok probléma jött elő, magas vérnyomás, aztán beindult korai szülés, és akkor feküdnöm kellett, és az Úristen, az Úr megállítani szeretett volna, hogy ha eldöntötted, hogy a terhességedre, a kisbabára, a fejlődő családodra szeretnél figyelni, akkor figyeljek is oda, mert hogy végig dolgoztam, tehát tulajdonképpen a terhességet végig dolgoztam. Nagyon szeretek a gyerekek között lenni, és azt is nagyon nehéz volt elengednem, közben pedig a saját életemre, a saját családomra figyelni, tehát ezt a fajta egyensúlyt nagyon nehéz volt az életemben megtalálni, és nagyon nehezen tudok nemet mondani. Viszont sokszor az Úr ilyen drasztikus módon állított meg az életemben. És emlékszem, hogy 2 héttel korábban a kiért születés előtt megérkezett Johanna, és maga a szülés is, természetesen tudjuk azt, hogy a nő büntetésből ugye azt kaptuk, hogy fájdalommal szüli a gyermekét, de az a csoda, amit utána átélünk, amikor megpillantjuk a gyermekünket, az el is felejteti velünk mindezeket. És talán a legcsodálatosabb az volt, hogy megengedték, hogy a férjem is ott legyen bent velem, és ő végig küzdött, pedig akkor abban az időben nagyon, hogy is mondjam így féltettől az egésztől, hogy akkor ő neki most mi lesz ott a feladata, vagy mit kell tenni, és tulajdonképpen olyan hamar egymásra tudtunk hangolódni, hogy mikor volt az a pillanat, amikor a kezemet kellett szorítani, mikor volt az a pillanat, amikor egy pohár vízre volt szükségem, és én nagyon hálás vagyok a szülészorvosomnak is, mert tulajdonképpen egy szempillantásból tudta, hogy akkor most mit kell tennie. Tehát én magát Johannának a születését is úgy éltem meg, hogy ez egy csodálatos dolog, és maga a találkozás, amikor magunkra hagytak, az egy áldásos pillanat, amikor együtt vagyunk hárman. És az a fény, ami betöltött bennünket, ő volt az Úristen fénye, az Úr közelsége, és emlékszem, hogy csak sírni tudtam, hogy az Úr megengedte, hogy részese lehetek ennek a csodának, hogy megélhetem az, hogy a férjem itt van mellettem, a kisbabám, ahogyan rám nézett, tehát ez a pillanat, ez annyira beleégett az életünkbe, tehát annyira csodálatos volt, hogy nem is tudom szavakba önteni.
1: Az öröm könnyei voltak
2: igen,
1: ezek.
2: Igen.
1: és hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Mező Anita lelkész feleséggel, édesanyával, a tiszenineni református egyházkerület püspöki hivatalának munkatársával. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is itt a Látogató című magazin műsorunkban.

0: látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, látogató című magazinunk mai adásában Mező Anitával, a Tiszáninani Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársával, lelkészfeleséggel, édesanyjával beszélgetünk, és ugye néhány perccel ezelőtt ott fejeztük be a gondolatokat életeteknek, családotok életének azoknál a pillanatainál, amikor gyermeketeket kezetekbe foghattátok, ugye a születés pillanatai után itt négyesben folytatódott akkor az életetek, ugye már két kislánnyal.
2: Igen, és csodálatos idők voltak, viszont nagyon kellett arra figyelnünk, mivel hogy Larát örökbe fogadtuk, hogy nehogy azt érezze, hogy őt nem úgy szeretjük. Éppen ezért próbáltam mindenbe bevonni Larát, sőt, amikor elmondtuk, hogy neki kistestvére lesz, akkor nem értette először, hogy hogyan lesz neki kistestvére, mert azt hitte, hogy nagy gyerek lesz, és akkor azt meséltük neki, hogy ő a pocakomban formálódik, mutattunk neki fényképeket róla, és ő ugyanígy formálódott a szívünkben. És ezt elfogadta. És annyira hálás vagyok az Úr vezetésének, hogy sikerült ezt az időszakot úgy megélnünk, hogy nem volt Larámban az a fajta féltékenység. Természetesen, amikor szoptatási időszak volt, akkor ő is ugyanúgy ott ült az ölemben, de ennek én kifejezetten örültem, hogy ott akar velünk lenni, tehát, hogy nem elbújik, vagy az éjszakai etetések és sírások és pelenkázások közepette azt mondta, hogy na, akkor ő most már bezárja a szobája ajtaját, mert nem tud aludni a testvérétől. Tehát, hogy ezeket olyan szépen átvezette az Úr a családunkban, hogy nem éltük meg nehézségként, hogy van egy vér szerint, illetve egy örökbefogadott gyerekünk, és mindig édesanyám mondta azt nekem, hogy mert úgy tudjuk szeretni Larát is, hogy senki nem látja rajtunk, hogy ő nem a családunk tagja, vagy hogy kívülállóként élte az életét 4 éven keresztül, hanem olyan, mintha mindig is velünk lett volna, mindig is a részese lett volna, és tulajdonképpen bár ő egy kalandnak élte meg a kistestvér érkezését, de olyan szépen nevelkedtek együtt, olyan feladatot kapott, nagyon sok mindent ő neki kellett megtanítani a kistestvérnek, vigyáznia kellett rá, hogy ő tolhatta a babakocsit, de ez egy külön megtiszteltetés volt a számára, annak meg külön örült, hogy hogy együtt tudnak majd játszani. És tulajdonképpen így éltük a mindennapjainkat, és nagyon szépen cseperedtek a lányok, Lara iskolás lett, Johanna óvodás lett. Amikor egy kárpátaljai utazást terveztünk, szülőfalunkba meglátogatjuk a család otthon maradt tagjait, amikor éreztem már, hogy nincs minden rendben, tehát fájt a hasam, de nem tulajdonítottam ennek nagyobb jelentőséget, még 2 nap után annyira erősödött a fájdalom, hogy már szinte elviselhetetlenné vált, és hát az ukrán nyelvet annyira nem beszélve, ott anyukám segítségét kértük, hogy menjünk el az ügyeletre, és nézzük meg először mindenféle emésztési rendellenességre, gyomorrontástól kezdve bélcsavarodáson át mindenre vizsgáltak, még azt állapították meg, hogy valami súlyos dolog állhat a háttérben, de akkor már annyira elviselhetetlen volt a fájdalom, hogy néha így emlékképek is kiestek, és akkor emlékszem, hogy mondták, hogy valószínűleg a vesével lehet probléma, de míg a szakorvos műt, addig elküldtek a nőgyógyászhoz egy kivizsgálásra. A nőgyógyász megvizsgált, és azt mondta, hogy gyanakszik valamire, de nagyon jól viselem a fájdalmat, tehát, hogy nem meri még ezt megmondani. Elvégzett egy terhességi tesztet, amin megállapították, hogy kisbabát várok, és hát én megmondom őszintén, nagyon boldog voltam, hogy itt a derültékből villámcsapásként ért bennünket, hogy kisbabánk lesz, de viszont nem értettem, hogy akkor mitől van ez a fájdalom, mivel már Johannával voltam terhes, tudtam, hogy ez valami nem jót jelent, és azt mondta a doktor, hogy a méhen kívüli terhességre gyanakszik, de ezt egy ultrahangvizsgálattal tudja csak megerősíteni. Mivel vasárnap este volt, azt mondta, hogy ilyenkor már nem dolgozik, de édesanyám könyörgött, hogy hívjon hívjon segítséget, mert látta rajtam, hogy nem vagyok jól, és hálás vagyok az Úrnak, hogy akkor az ultrahangos doktornő megérkezett, és ott már csak azt tudták megállapítani, hogy nagyon nagy a baj. És már az altatóorvos is elment haza, úgyhogy visszahívták, és 20 percen belül a vizsgálat után már a műtőasztalon voltam, viszont leírhatatlan, amit akkor ott éreztem a kórházban. És nagyon érdekes, hogy édesanyám, édesapám, illetve a férjem volt ott velem, és édesapám és a férjemmel maradtam, hogy milyen érdekes, hogy az Úr pont férfiak voltak mellettem, mert erőre volt szükségem, mert én úgy éreztem, hogy összetörök teljesen. És emlékszem arra a pillanatra, amikor édesapám tartott a kezében, az egyik oldalon a férjemre támaszkodva, és mondta a férjem, hogy minden rendben lesz, hogy Isten velünk van, és én csak arra tudtam gondolni, hogy akkor most elveszítem a kisbabámat, vagy mi lesz velem, tehát már félre beszéltem a fájdalomtól, és akkor emlékszem, hogy a szemükben láttam a kétségbeesést, nem tudtam, hogy mi vár rám, és emlékszem,

0: akkor az orvos elmagyarázta, hogy mi történt, és mondta, hogy annyira előre haladott volt a terhesség, hogy az egész petevezeték megsérült, ezért el kellett távolítani, nagyon sok vért veszítettem, és megszorította a kezemet, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a 20 percen múlott az életem, és nem is gondolta volna akkor, hogy ekkora baj van. Ez fiatal mondta, hogy nagyon sok tapasztalata még nem volt ennek a doktor úrnak, viszont én már abban láttam Isten gondoskodó kegyelmét, hogy magyar volt, hogy az anyanyelvemen tudtam vele beszélni abban az űrzavarban, hogy óránként jött ellenőrizni az állapotomat, és hogy ott volt velem, és mondta a férjemnek, hogy nagyon-nagyon sok támogatásra és erőre lesz szükségem, mert maga a tény, hogy elveszítettünk egy kisbabát, ezt is fel kell dolgozni, de először testileg kell megerősödnöm. És emlékszem, hogy az egyik infúziótól allergiás sokkot kaptam, tehát, hogy újra életveszélybe került az életem, akkor azt mondták, hogy sajnos beavatkozásra nincs lehetőség, hogy imádkozni kell, és ott leborultunk ők leborultak, én feküdtem az ágyamon, és imádkoztunk, és emlékszem, hogy mondta a férjem, hogy annyira csodálatos dolog volt az, hogy látszott, amikor visszatér az élet belém, hogy megváltozott a bőröm színe, hogy visszatértem közéjük. És a gyógyulás, tehát hogy ott abban a pillanatban csoda történt, visszakaptam az életemet, de tudjuk azt, hogy a gyógyulás az egy hosszabb folyamat volt, mert lelkileg újra fel kellett építeni magamat, mert visszatértem a mindennapi életbe, ott vártak a gyerekeim, és ők is szegények megrökönyödve, hogy mi történt anyával. Egy 3 évesnek nem tudtuk ezt elmagyarázni, de még a 10 évesnek sem, ahogy most mi zajlott, mi történt, hogy elveszítettünk egy kisbabát, de ő általuk az Isten visszavezetett az életbe, és annyira ezt a nehézséget úgy tudtuk együtt elhordozni, és újra fel tudtak építeni, hogy vissza tudtam térni közéjük. Az ő mosolyuk, az, hogy anya, gyere, csináljuk együtt, és nem volt lehetőségem, hála az Úrnak, elhagyni magam. Nem volt lehetőségem panaszkodni, hanem csak arra tudtam fókuszálni, hogy ott volt az Úr, megengedte a nehézséget, de végig velem volt, és visszahozott, és itt vagyok családanyaként, és feladatom van, és tennem kell a dolgomat. És bár nem tudom, hogy akkor miért, de a műtétre, egy évre megint azt éreztem, hogy valami nincs rendben, és olyan tüneteket produkáltam, mintha kisbabám lenne, és én mondtam a férjemnek, hogy nem is tudom, hogy mondjam, de nem szeretnék belemagyarázni semmit, de szeretnék, ha csinálnánk együtt egy terhességi tesztet. És amikor megjelent rajta a két csík, féltünk, tehát félelem volt bennünk, hogy akkor most ez mi lehet, mert valami nem olyan, mint Johannával, és én emlékszem, hogy elmentünk a nőgyógyászhoz, rögtön kaptunk időpontot, és azt mondta, hogy ő még nem lát terhességet, mert annyira pici még, tehát, hogy de ez nem jelenti azt, hogy
1: te nincs. Te már érezted.
0: Igen. És azt mondta, hogy egy kicsit úgy fejbe csapott az orvosnak a mondata, hogy akkor hol van a hitünk. És amikor egy hét múlva visszamentünk, és már hallottuk a szívecskéjének a dobogását, hogy egy új élet van, ami fejlődőben, aki megszületni készen, ott fejlődik a szívem alatt, nagyon-nagyon nagy volt az örömünk, hogy megengedte az Úr, hogy az elveszett kisbabánkból, vagy mert azt sem mondanám, hogy helyett, kaptunk egy újabb lehetőséget, egy újabb kis életet, akiről gondoskodjunk, és újra szükségünk volt az erőnkre, a hitünkre, a kitartásunkra, az álhatatosságunkra, mert tulajdonképpen a terhesség nagyon korai szakaszában kiderült, hogy nem úgy fejlődik a terhesség előre, ahogyan annak lennie kell, tehát még lepénytapadási problémáink voltak, és tulajdonképpen bármelyik pillanatban a méhlepény felválhat, és elveszíthetem a babát. Ez még 9. héten derült ki, és tudjuk, hogy a 47 az 47.
1: Igen.
0: És feküdnöm kellett, és nagyon sokat volt olyan, hogyha már nem úgy mozdultam meg az ágyban, akkor kórház, mert elkezdtem vérezni. És ez eleinte számoltam,

0: és utána már csak könyörögtem az Úrnak, hogy tartsa meg. De nem tudtuk erővel visszatartani, csak az Úrba bízva, neki átadva. Természetesen nagyon sokszor feltettük a kérdést, hogy akkor miért engedte meg az életünkbe, hogy legyen nekünk, hanem azért, hogy tanítson bennünket, hogy formáljon. És ott a kórházban nagyon sok, hát tudjuk azt, hogy a kórházban csak olyan terhes nő kerül be, akinek valamilyen problémája van, nagyon sok nővel ismerkedhettem meg, és azóta is tartok nagyon jó kapcsolatot, és olyan közösség formálódott, ahol egymást tudtuk erősíteni. És amíg én bent voltam a 7 hónap alatt a kórházban, hát tulajdonképpen egy-két hét megszakítással, igen, folyamatosan bent kellett töltenem a terhességemet, nem nagyon járkálhattam ki, nem járkálhattam, mert mindennel a kisbabát veszélyeztettem, de tudtam erős lenni, és tudtam másokat bátorítani, és tudtam, hogy rajtam keresztül ad erőt a másik nőnek, és ez adott nekem is erőt és kitartást, és olyan szinten gyengült el a lábam. Emlékszem, hogy amikor a mosdóba kellett kimenni, már volt, hogy kapaszkodnom kellett, pedig nem volt nagy pocakom, nem volt nagy terhem, ha lehet ilyet mondani, hanem mindig ez a bizonytalanság, hogy minden egyes felálláskor bíznom kellett Istenben, hogy ő tartja a méhemben a kisbabát. És emlékszem, hogy 37 hétig jutottunk el, és ez csodálatos volt, hogy azt mondták, hogy eljött az idő, és kitűzték a császármetszés időpontját, és vártam, hogy és azt gondoltam, hogy most már nem lehet baj, most már itt vagyunk a finishben, és emlékszem, hogy amikor kiemelték a kisbabámat, Lédát, és oda tartották az arcomhoz, és mondták, hogy minden rendben van. Annyira örültünk neki, mert ahol megszakadt a kapcsolat a méhen és a méhlepényen keresztül, ott tulajdonképpen nem kapott elegendő oxigént és tápanyagot a kisbaba, és azt mondták, hogy nem biztos, hogy megfelelően fog fejlődni, és ott volt egészségesen. És olyan pufi volt az arca, és amikor a kis orrát odaérintették az arcomhoz, az maga volt a csoda. És annyira hálás voltam érte, és mai napig is, hogyha ránézek, és mindig mondja is, hogy anya, én vagyok a te megmentőd, mert nagyon sokat segít nekem. De valóban akkor még nem tudtam, de tehát, hogy miért császármetszésem, miért feküdnöm kellett, és a tulajdonképpen a műtőasztalon döbbentünk rá, hogy a méhen kívüli terhességből olyan szövődmények, olyan összenövések voltak a hasamban, hogy igenis szükség volt arra, hogy feküdjek, hogy nehogy komolyabb belső vérzés legyen. Igenis szükség volt arra, hogy császármetszéssel jöjjön a világra, ugyanis így derült fény arra, hogy nagyon sok összenövés van a hasamban, ami az életemet fenyegeti vagy veszélyezteti, és emlékszem, hogy az akkori szülésznőgyógyászom annyira kitartó volt, mert a mellette műtőorvos, ő azt mondta, hogy mivel ezzel találkozott, ez nem az ő kompetenciájuk, ezért zárjuk össze, és majd másnap egy újabb műtétre kiírnak engem, és meglátjuk, hogy 24 óra, kritikus 24 óra után, ha túlélem, akkor az újabb műtét is. És emlékszem, hogy ott harcban állt egyik orvos a másikkal, hogy nem tehetünk ilyet. És mondta, hogy várja a férje, a gyereke. És azt mondta az orvos utána a férjemnek, hogy olyat élt ott át akkor, amiből táplálkozni tud, és azt mondta, hogy szeretne egy Bibliát. Mert úgy érezte, hogy a kezét az Úr vezette. Mert nekem ilyen nem kellett, mert nekem feladatom van. És emlékszem, mikor másnap bejött, és azt mondta, hogy annyira büszke vagyok rám, és mondtam, hogy de miért? Mert azt mondta, hogy erőn felül vagyok. És én mondtam, hogy nem az én erőm, hanem az Úrnak az ereje. Engedte meg, hogy megéljem, átéljem és túléljem ezt. És azért talán, hogy most itt elmondjam, és erőt tudjak adni annak, aki egy nagy betegségben van, mert nem tudhatom, hogy mi volt ezzel a célja. Akkor nem tudtam, És most már tudom, sőt, az úr megmutatta, hogy küldött egy másik betegséget, mert már nagyobbak voltak a lányok, amikor, ahogyan említettem, hogy nagyon-nagyon szerettem a gyerekek között lenni, maximalista vagyok a munkámban, a családi életemben, és sokszor ebben a nagy hajtásban, a pörgésben a lényegről felejtkezünk el. Arról, hogy mi az igazán fontos, és ezért imádkoztam az Istenhez, és valahogy nem tudtam megállni, leállni, és kezdtem észrevenni, hogy magamat kezdem felemészteni még egy este zuhanyozás közben. Egy csomót találtam a mellemben, és megvolt a megáll. Amikor az orvos diagnosztizálta, hogy már nem mondhatja ki, majd csak a vizsgálat teljes végén, de semmi jót nem tud nekem mondani. És én emlékszem, hogy ott álltam, három monitoron volt kivetítve a lelet, ami fény és sötétség volt számomra, semmit nem jelentett, és mindent, hogy tud ebből az Isten engem kihozni, hogy miért adta akkor a három gyereket, a szerető férjet, a támogató családot, hogyha ennyi volt, és azt mondta a doktornő, hogy ezt mintavétellel tudja igazolni, amire gondol, és hogy majd másnap jöjjek vissza, és ezt hallgattam, és kértem, hogy mivel messziről jöttem, hogy legyen kedves, és megcsináltam mintavételt. Ez egy elég fájdalmas beavatkozás, de egyáltalán nem éreztem semmit. Ürességet éreztem, és csak ezen járt az eszem. Még azt kérte, hogy feküdjek le a műtőasztalra, ahol a beavatkozást fogja végezni, és emlékszem, hogy felnéztem a mennyezetre, és olyan, mintha szemtől szembe kerültem volna Istennel, és harag volt bennem, amit egy pillanat alatt le tudott csendesíteni, mert nem szemmel, nem szájjal, nem arccal kerültem szembe, hanem egy meleg fénnyel, ami mintha belém költözött volna. És mondta a doktornő, hogy ez egy kicsit fájni fog, és mondtam neki, hogy csak csinálja, és megdicsért, hogy ezt milyen nyugodtan tudom, és mondtam, hogy mert nekem megváltó Uram van. És emlékszem, hogy azok voltak a legnehezebb pillanatok ebben, amikor a családomnak kellett elmondani. És jött a döbben csend. És 10 napot kaptam, mire megérkezik a vizsgálat eredménye, és azt mondtam akkor, hogy a 10 nap alatt megfordult velem a világ. Megtanultam, hogy mi a fontos, és mire kell figyelni. Tehát ezt is megadta az Úr, amit kértem, ahogy visszakanyarodjak a legelejére. Csak nem gondoltam volna, hogy ilyen áron. De hát makacs vagyok, ezt ismerem magamról, és lehet, hogy ott voltak a figyelmeztető jelek, és nem figyeltem oda. És emlékszem, hogy addig a pillanatig félelem volt bennem, amíg Jósva főn a patakparton leültem, és azt tudtam mondani hittel, hogy legyen meg a te akaratod. Addig csak félelem, és olyan, mintha egy burkolózó sötétség venne körül bennem, és éjszaka is nem tudtam aludni, csak arra tudtam gondolni, hogy mi lesz velük. És akkor ott a patakparton megértettem, hogy ez nem az én dolgom. Ajándékba kaptam minden szerettemet, ajándékba kaptam minden dolgomat, és most eljött az ideje, hogy elköszönjek ettől. És akkor tudtam, hogy ezt nem egyedül, hanem az Istennel végig fogom tudni csinálni. Még másnap reggel jött a telefon, és a doktornő nem az asszisztens, hanem a doktornő hívott fel, hogy olyat lát, amit nem hiszi el, hogy olyat lát. Tehát nem lát rossz indulatú elváltozást, és hogy mindenképpen kérjek egy másod véleményt, mert biztosan akkor ő rontott el valamit. És emlékszem, hogy a másodvéleményre felkért orvos tudta az előzményeket, és azt mondta még poénosan, hogy na hát én leszek akkor a rossz, aki majd megmondja, hogy majd mi lesz, és mondtam, hogy doktor úr, nem csak pozitívan állunk a dolgokhoz, és megerősítette, hogy csak jó indulatú elváltozást lát, ami természetesen fél évente kontrollvizsgálattal ellenőriztetni kell, és azt mondta nekem, hogy magát nagyon szereti az Isten, és mondtam, hogy tudom, abban a pillanatban, azokban a nehézségekben, amikor belenéztem a gyerekeim szemébe, hogy tud az ember bármit is mondani, vagy bármit is, tehát hogy csak Istennel lehetséges ezen, csak vele. És mindig ezt mondom, hogy amikor az ember valami olyat tapasztal a szervezetében, hogy gond van, akkor nem szabad halogatni az időt, mert Isten jeleket küld ezzel, hogy el kell menni, meg kell vizsgálni. Sokszor félünk a választól, amit kapunk, hogy mi van, ha rossz. De ha nem veszek róla tudomást, az akkor is rossz lesz, és sőt, bennem gyűl a félelem, a fájdalom, a csalódottság, ahelyett, hogy Isten kezébe tenném le, és nála találok menedéket ebben a szívemben dúló viharban. Főleg úgy, hogy a méhen kívüli terhességem után egy közúti balesetben a nagyon jóba voltunk, szomszédasszonyom elment. Szinte egy idősek voltunk. És ott álltam a koporsójától nem messze, és szembesülni ezekkel a dolgokkal, hogy ennyi az életünk. De nem mi döntjük el, vagy a kolléganőmnél sajnos rossz indulatú elváltozás volt, és végig kísértük a betegségét, és ott állva a halálos ágyán, nem felejtem el, még ő biztatott bennünket, hogy a bátorsága, az ereje, az a kitartása, az nem emberi erő volt, hanem az isteni erő, és azért engedte meg az Isten, hogy ezeket átéljük és megéljük, hogy egymást erősítjük, hogy Isten a belénk ültetett világossága a mi repedéseinken, a mi gyengeségeinken, a mi sérüléseinken keresztül tud átvilágítani azokra az emberekre, akik szükségben vannak. És ahogyan a Biblia is mondja, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus napjára. Nem tudom, hogy kinek mikor jön el, ami az én életembe, de amíg tehetjük, mindig tegyünk jót. Mindig tegyük tanúbizonságot arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, mint ahogyan mi befogadtuk a nagylányunkat a családunkba, Isten is befogadott az ő örökké való családjába, és családtagok és gyermekeiként szeret bennünket, és gondot visel rólunk. És tudom, hogy a legnagyobb nehézségekben talán a legnehezebb ezt mondani, de pont ezekben a nehézségekben formál bennünket az Úr, hogy ki tudjuk mondani, és le tudjuk tenni a kezébe az életünket.
1: Most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, ezt a bizonyságtételt, amit megtisztelő volt hallgatni, hogy beavattál életednek, életeteknek ezekbe a pillanataiba. Jó egészséget kívánok neked, az egész családnak, és hogy Isten kísérje a továbbiakban is a mindennapjaitokat, és az ő vezetését, útmutatását.
0: Nagyon szépen köszönöm. Amikor megismerkedtem a férjemmel, kaptam tőle egy bögrét, és az volt ráírva, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akik örök elhatározása szerint elhívott, és tudjuk azt, hogy minden átélt örömünkben, bánatunkban tanít és nevel és formál, hogy végül az ő dicsőségébe találkozhassunk vele.
1: Kedves hallgatóink, Látogató című magazin műsorunkban Mező Anita, lelkészfeleség, édesanyja, a Tiszáni Néni Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársának bizonyságtételét hallhatták. Köszönöm, Anita, még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm a beszélgetést. Áldás békesség.
0: Köszönöm szépen. Áldás békesség.
1: És kedves hallgatóinktól is elköszönünk, az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallották, én kis Néveres Viktória voltam, viszont hallásra.
2: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, melynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, médiaszervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A megszólításon túl az egyeztetés nyitott, írásos véleményt bármely szakmai szervezetben nyújthat a minisztérium felé. Újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszályban veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A célra 10,8 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válság tartalékból az Agrártárca szerint. A támogatási kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani a szakminisztérium tájékoztatása alapján. A megítélt összegeket a tervek szerint legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik a gazdáknak. A tavalyi rendkívüli szárazság országszerte több mint 550 ezer hektáron okozott súlyos károkat. A mostani keretösszeg újabb segítség a korábban már kifizetett 46,5 milliárd forintos juttatáson felül. A korábbi kárenyhítésből több mint 37 milliárd forintot fordítottak közvetlenül az aszálykárok kompenzálására. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az uvs.hu/időpontfoglalás és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Rekord létszámmal zárult a felvételi a Miskolci Egyetemen. A Miskolci Egyetem július 23-án csütörtökön a Pontot Parti keretében fogadta a felvételizőket, ahol a koncertek és közösségi programok mellett a diákok együtt várhatták a ponthatárok kihirdetését. A 2026-os felvételi során a Miskolci Egyetemre 3739 hallgató nyert felvételt, ami 11%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az állami ösztöndíjas helyekre felvettek száma mintegy 16%-kal emelkedett, így szeptemberben minden eddiginél több első éves kezdheti meg tanulmányait az egyetemen. Horváth Zita, az egyetem rektora hangsúlyozta, az intézmény már 4. éve folyamatos növekedést mutat, az idei felvételi pedig minden korábbinál eredményesebb volt. A Miskolci Egyetem várhatóan valamennyi karán hirdett képzéseket a pótfelvételi eljárásban, amelynek jelentkezési időszaka előreláthatólag július 30-ától augusztus 7-én éjfélig tart.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadék gúc. A szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: megint gyűlnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak, Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad, kiörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.
1: Reklám.
2: Abigén.
3: A gogyós gyümölcskertész. Szentpéteres
2: emlőse.
3: Házasságon innen.
2: Katalin.
3: A gyerek.
2: A
3: gólyakali.
2: Foszti fiú esetek.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Az első választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: Csepenka úr megfogja a halott hüvelykujját, ahol a csontszúnak kellene lennie, s hogy élethíven markírozza a műtétet, odaszólt Katánginak is. Kezdje hát! Hősünk erre odaugrott a halott fejéhez, ki meretten, fehéren terült el az asztalon, borzalmas kinyitott szemeivel, melyeket puha, szelíd kéz be nem fogott a szomorú kórházi nyoszolyán. 30 éves férfi lehetett, sűrű hajjal, vastag bajusszal.
7: Ne hagyja el magát, barátom! Szorítsa össze a fogait!
6: Az orvos növendékek nevetni kezdtek a komikus szituáción, melyet a tanár pedánsága teremtett, s alig figyelt valaki Csepenkára, ki a csontszú ismérveit vázolta terjedelmesen, mielőtt késével bevágna a hullaujjába. Menyus úrfi pedig zavartalanul folytatta a biztatást. Ne féljen, nem tart sokáig, hiszen Csepenka tanár úr csinálja, a nagy Csepenka. Örüljön, hogy a nagy Csepenkához jutott. A napfény beszűrődött a zöldes zsalukon, s ott pajkoskodott a hulla arcán. Valóságosan olyan volt, mintha mosolyogna, hogy a nagy Csepenkához jutott. Az orvos tanulók a hasukat fogták, úgy nevettek, maga Csepenka is mosolygott. Biztosítom, hogy meg lesz elégedve. Egy kis fájdalom, nem nagy dolog, történtek már nagyobbak is a világon. A szegény Dózsa Györgyöt egy tüzes trónba ültették. Mi a maga esete ahhoz képest? Hát, a jókai kétszarvú emberét olvasta-e? Az volt a parádé, megnyúzták elevelen, és egy bivajbőrbe varták. Mi szólna ön az ilyesmihez? Itt megállt Menyus úrfi, mintha a halott feleletét várná, de az néma maradt.
7: Faj, ne jajgasson, mit ordít? Azt hiszi, hogy ez használ, képzelje, hogy egy bolhacsípés. Higgye meg! Katona dolog az egész, én hát csak azt mondom, barátom, hunja be a szemét.
6: A nevetés megfagyott az ajkakon. A halott behúnyta az egyik szemét.
7: Él! Él! Ordították a tanulók.
6: A halott a másik szemét is behúnyta, és melle emelkedni kezdett. A lavór tartó asszisztens ilyetében eleresztette a tálat, hogy a csörömpölve tört össze 1000 darabra. A csörömpölésre újra kinyitotta kisé a bal szemét, a halott. Mindenki álmélkodott és megrendült, csak doktor Csepenka nem. Flegmáját és humorát megtartotta.
7: Gratulálok magának, Katángi, mondá. Ez a legnagyobb szónoki sikerek egyike, amiket életemben láttam.
6: Majd a burnó szelencéjét vette elő Csepenka úr, szippantott előbb belőle, aztán odaillesztette síma, tükörszerű lapját a halott szája elé, kezét a szíve fölé helyezte, érezte halk verését, mire ritmikus mozdulatokkal kezdte a mellét nyomkodni.
7: Egy közönséges tetsz haláleset, uraim! Igen, érdekes dolog, de nem az én szakmámba tartozik!
6: Csengetett a szolgáknak. Hívják be az illető szakorvost, hogy vegye tüzetes ápolás alá ezt az embert, ami pedig engem illet... Itt félbeszakította a szavait, illő kifejezésen gondolkozva.
7: Hozzanak részemre egy alkalmasabb halottat!
6: E nevezetes fölébredési eset akkoriban bekerült a lapokba, a nevekkel egyetemben a halottaiból fölébredt ember, Varga Mihály nevezetű kádárlegény volt. Az öreg Katángi János mindenüvé magával hordta kabát zsebében az illető lapszámot.
7: Micsoda bolond eset,
6: hajtogatta az ismerősöknek. Ilyen is csak az én menyusommal történhetik,
7: ebugatta kölyke. Krisztus urunk óta nincs rá példa, még Cicero se bírta elérni, sőt, Kossuth se, hogy halottakat élőkké kapacitáljon, inkább megfordítva. Élőkből csinálta lángoló szónoklataival halottakat, teringette. Azt mondani a halottnak, hunja be a szemét, barátom, és a bolond szót fogad neki, behunja.
6: Annyira megtetszett az öreg Katánginak az engedelmes Varga Mihály, hogy felutazott a látogatására Pestre, s mikor a fickó teljesen felgyógyult, egy hónap múlva magával hozta Katáng falvára mindenesnek, hogy mint valami csodát mutogassa a vendégeknek. Így ragadt meg Varga Mihály a Katáng falvi kúrián, s mikor néhány év múlva Menyus úrfi, a nagy orátori talentum, ahogy az orvostan hallgatók nevezték el tréfásan azóta, megkapta a doktori diplomát, és nagy triumfussal jött haza a szomszéd vasúti állomásról a kék kasú családi csézán, önmaga hajtvált a lovakat, apja elérzékenyülve borult a nyakába.
7: Most már embernyi ember vagy, Menyus, amit mi elherdáltunk, én és bátyáid, neked kell visszaszerezned. Aranyat, ezüstöt nem adhatok a kezdethez, mert magamnak sincs, hanem adtam nevelést, most pedig még neked adom Inasnak, Varga Mihályt, aki okvetlenül szerencsét fog rád hozni.
6: A praxis. Menyus úr azonban egyelőre oda tette a maga diplomáját, ahol a többi testvéré volt, az íróasztal fiókjába. Jobban szeretett otthon lebzselni, foglyok, nyulak után vadászni, mint paciensek után. Az a veszett gréf, amely a Katángi címerben terpeszkedik el kékmezőben, sehogyan sem eresztette. Mikor az édesapja figyelmeztette, hogy kezdje már meg a praxist, költözzék be a városba, vagy Eperjesre, vagy Kassára, ahova neki tetszik, mindig Patópállal felelt. Hiszen ráérek. Váltig odébb-odébb húzódik a terminus. Majd ősszel nem lett belőle semmi. No, majd tavasszal, abból se lett semmi. Mindig közbe jött valami. Egyszer olyan, hogy a fiatal doktor vonakodott, másszor olyan, hogy a papa se bánta. Kivált, ha valamely módos, leányos házhoz kezdett járni, mert volt egy pár csinos és vagyonos kisasszony a közeli falvakban. Hát, ha bolondjában otthonról tud kihorgászni valami jó aranyhalat. Csak néha zajdult fel az öreg úr.
7: Elfelejted, amit tanultál, a késpenge is megrozsdásodik, ha nem vágnak vele.
6: A tokja válogatja, kedves apám. Aztán itthon is gyakorolhatja magát az ember. Némelykor megbetegedett a faluban egy-egy paraszt a zöld uborkától, annak adott be ki, mint a hideglelés ellen. Vagy a lábát törte ki valaki, azt kellett helyreigazítani. Valami különösebb betegségek nem igen fordultak elő.
7: Midőn emiatt csopánkodott az öreg úr, aki szerette volna, ha a fiú folyton gyakorolhatja magát, azt felelték neki. Ja, nyáron nem ér rá a paraszt beteg lenni. Ha nem bíz, ott télen se voltak betegségek, az öreg megint a parasztokat szitta. Hát már ti sohasem akartok betegeskedni. Mitől lenne beteg télen a paraszt? Felelték neki, mikor nem is igen eszik. A katánkfalviak szegények, rossz határuk van, néha a vetőmagot se hozza be. Ez így nem maradhat in infinitum. Maga a doktor is belátta, hogy mégiscsak meg kell kezdeni a praxist. Csak hogy ahhoz pénz is kellene, lakást felvenni és bebútorozni, pénze pedig Katángi Jánosnak nem volt, se apró, se nagy, adóssága ellenben volt, apró is, nagy is. Lefutotta azt a karriert, amit a gentry ember rendesen, az összes fokozásokkal. Először bízott önmagában, azután a földben, hogy hát ha az hozna valami veszekedett nagy termést, azután a zsidóban, aki kölcsönt ad, és csak miután már a zsidó meg nem emberelte, fordult vallásos hitével az Istenhez. Az Istentől remélt mindent, hiszen azt mondja a Szentírás, hogy ott jelenik ő meg, ahol legnagyobb a veszedelem. Az Isten megjelenését várta Katángi János úr, de ahelyett megjelent a bírósági végrehajtó. Rendesen így szokott lenni. Hát már most mit csináljunk, mondta az ifjú doktor sötéten. Várunk, szólt az apja, majd csak történik valami. Hogy mi történhetnék, azt éppenséggel nem tudta János úr. Sem azt, hogy minek kellene történnie, sem azt, hogy mit vár, hanem azért mégiscsak várt. De hogy is tudhatta volna, hiszen éppen valami jó nomputáremet véletlent várt. S a nomputárem azért nomputárem, mert senki se találhatta volna ki előre. S amíg a jó nomputáremet várta, addig valahogy erőszakosan fent tudta tartani az állapotot. Békétlenkedő hitelezőket senki sem tudott nálánál nagyobb diplomáciával várakozásra bírni. Olyan svádája volt, mint egy nagykövetnek. Ahol a sváda nem használt, bizony nem volt bolond megvetni a drasztikusabb eszközöket. A szomszéd faluban, Vártornyán lakó Majka Györgyhöz, akit foglaltatott nála, áthajtatván kedélyes szavakban kért halasztást. Nem adhatok, felelte Majka úr, nekem szükségem van a tőkémre. Úgy, szüksége van, szólt sötéten. Látja ott röpülni azt a galambot, Majka úr? Látom. Hogy ne látta volna, a kert legvégén voltak, s a galamb ott kúvájgott magasan a fejök felett. No majd mindjárt lejjebb is látja, szólt hirtelen a vén Katángi, villámsebesen kihúzván zsebéből a pisztolyát. Célzott, lőtt, s a galamb holtan esett le Majka úr lábaihoz. Lesz-e halasztás? Kérdé szemeit mereven szegezve Majka arcára. Nem bánom, makogta Majka remegő hangon. Ilyen formán húzta halasztotta a helyzetet Katángi János, vagy két évig, mindig várva azt a bizonyos nomputáremet, mely egyszerre kimenti a kellemetlen helyzetből. Hát, meg is jött. De nem volt se promesszám, se amerikai nagybátyja, hanem volt maga a halál. Katángi János őseihez került a katánkfalvi sírboltba szívszélhűdés következtében. Künn a pagonyban vadászott Varga Miskával, egyszerre egy nagy süldő bukkant ki a cserjék közül, és egyenest az öreg tekintetes úrnak tartott, így adta ezt elő Varga Mihály. Az öreg úr Felemelte a puskáját, rácélzott, de a kujon nyúl kutyába se vette. Megállt makacsul egy hangyazsombék mögött, s hátulsó lábára felágaskodva, megfenyegette első két lábával a vadászt. Görbüljön meg mind a két kezem, tudnélik a Varga Mihály két keze, ha nem úgy volt. A tekintetes úr dübejött a gúnyolódó nyúlra, s mielőtt még elsüthette volna a fegyverét, összeesett, megholt. A család elhallgatta ezeket a részleteket. Furcsa is volna, hogy egy katángi ijegységtől halljon szörnyet, pláne nyúltól való ijegységtől, pláne olyan híres lövő. Meghalt szívszélhűdésben, punktum. János úr halálával aztán mindennek vége szakadt. A három Mátyás lustájának kenyér után kellett látnia. Az ősi birtokot egy szép tavaszi napon dobra ütötték, valami Sternmór vette meg, s árából kifizetvén a hitelezőket 3-3000 forint jutott egy-egy fiúra. A három testvér összeölelkezett, és így szólt. Most már széledjük szét a világba szerencsét csinálni. A mérnök és az ügyvéd katángi élete nem tartozván feladatunkhoz, csupán hősünk életfonalát kísérjük, aki kassára költözött két szépen bútorozott szobába, kiakasztván a doktor katángi menyhér gyakorló orvos cédulát. Az aranyos betűk szépen ragyogtak a táblán, de az első páciens csak sehogy sem akart jelentkezni. Varga Miska búsan üldögélt az előszobában, várván a csengettyű szólását. Az orvos sokszor kijött kérdezősködni. Senki sem csengetett, mintha hallottam volna.
8: Egy lélek se volt, uram, lehet, hogy én nyomtam meg egy kissé, amint tisztítottam a gombját, mert attól féltem, hogy a paok szövi be.
7: Menyhért úr tanácsot ment kérni egyik kollégájához, dr. Demény Endréhez, akivel együtt jártak az egyetemen. Nem megy a dolog sehogy sem. Azaz, nincs paciensed? Nincs. És a kis tőkém veszedelmesen fogy, mit csináljak? Nincs valami egészséges reklámötleted? Dehogy van. De értesz-e legalább a betegségekhez? Lépést haladtál-e azóta otthon, falun, az egyre fejlődő szaktudományokkal? Annyiban, hogy míg az egyet lépett előre, én kettőt léptem hátra, ami keveset tudtam, is elfelejtettem. Hát, mi az baj? Akkor csak azt tanácsolhatom, hogy vagy házasodj meg, vagy... A házasságra magam is gondoltam, de ahhoz kettő kell. Én... meg egy gazdag lány. A gazdag leányok azonban ritkák, térjünk hát át a másik vagyra. Vagy pedig menj el fürdőorvosnak. Miért éppen fürdőorvosnak? Mert ahhoz megvan a teljes kvalifikációd. Hogy? A fürdőorvosnak semmit se kell tudnia. Még a mutasanyelvét se föltétlenül szükséges, a diagnózist, ami a legnehezebb, nem kell megállapítani, fürdőre már kitalált betegséggel megy a páciens, a fürdőorvosnak csak a mellét kell meghallgatnia, vagy hal valamit, vagy nem, és aztán elrendelni, hogy melyik vízből igyék, és mennyit, hány órát sétáljon naponként, stb.
9: Bizony mondasz valamit?
7: Azon felül. Csinos legény vagy, gentleman-like mázzal, ha monoklit teszel fel a szemedre, bátran játszhatsz atasét a Nemzeti Színházban, de minthogy nem atasét akarsz játszani, csak doktort, okvetlenül pápa szemet kell viselned. Ne félj! Az asszonyok a pápa szem dacára is csinosnak fognak találni, s minthogy a fürdőközönség legnagyobb része asszony, lehetetlen, hogy jövőd ne legyen, mint fürdőorvosnak. Száz Napóleon. Nem volt rossz tanács, érdemes megfogadni.
6: Csak hogy a fürdő orvosok is nehezen vergődnek zöldágra, ha nem értenek egy kicsit a barnumságokhoz. Akinek azok köz jól megy a sorja, az úr, mert télen semmi dolga, behúzódhat valami kisvároskába, élheti a világát. Nagyon tetszett Menyusnak ez a tanács. De hát, akinek nem megy jól, ki kell gondolni valamit, kényszeríteni kell a szerencsét, hiszen Koch is csak azt tette a sületlen fölfedezéseivel. Híressé kell lenni valahogy, mert a híres doktornak az ablakon ömlik be az arany, de a hír útja is lassú. Ki győzni ezt bevárni? Az ördögnek nőjön a fű, ha már a lovak megdöglöttek. Úgy szerette volna azt Menyus csinálni, hogy mindjárt a hírességen kezdje. Sokkal kényelmesebb volna így. Töprengett is rajta, éppen mint azok, akik a perpétum mobilét vagy a kör négyszögesítését szövik ábrányai közé. Miért ne sikerülhetne neki? Hát, ha olyan aplomban lép fel, amely meglepi a közönséget és imponál neki. Volt még 2000 forint tőkéje, nem sok, de azért ki lehet vele vágni a tempót. Ha beüt, jó. Ha be nem üt, akkor ugyan nem jó, de legalább nem csepeget le a véréből apránként, hanem beadja a kulcsot egyszerre. Hiszen persze svindli az ilyen eljárás, de lehet-e a mai időben megélni egy kis szélhámosság nélkül? A világ modern, a modernséget is érteni kell, aki ostoba, az elpusztul, mint ahogy az elsárgult levél lehull a fáról. Így okoskodott a mi hősünk, és csak hamar megtalálta a letelepedési helyet, a Prixdorfi fürdőt, melynek mintegy 5000 látogatója van évenként, és csak 12 orvosa. Menyus egy kis számítást csinált. Körülbelül minden orvosra esik 400 lélek, azokból mondjuk minden második gyógyulni jön, tehát esik 200 beteg, minden beteg fizet az egész idénre orvosának átlag 20 forintot, ez tehát 4000 forint, hát az is csak valami, ha ehhez hozzáadjuk, amit, ha ügyesen lép fel, a többi kollégáktól elszed, esetleg meg is gazdagodhatik a Prixdorfi fürdőben. Legott elutazott, hogy a fürdő igazgatójával érintkezésbe lépjen. Az igazgató egy Kruger nevű német ember, bár nagy ellensége volt a doktoroknak, a Prixdorfiaknak különösen, mégis úgy látszott, első tekintetre rokon szenvet érzett hősünk iránt, és megadta az engedélyt a letelepedésre, miután barátságosan figyelmeztette, hogy nehéz lesz megélni, mert már úgyis sok a doktor. Egy-kettő, amelyik divatban van, szedi le a húst, a többinek csontok jutnak. Menyus fölénnyel mosolygott. Csak méltóztassék rám bízni. Szerencsét kívánok önnek! Később baráti fülek előtt úgy nyilatkozott Kruger direktor úr, hogy csak azért engedte meg a Charmant dr. Katánginak a letelepedést, mivel a 13. lesz, amiből méltán következtethető, hogy a doktor állományból egy év alatt meghal valamelyik. Katángi tehát a szezon elején letelepedett Prixdorfban. Nem akarom a fürdő leírásával untatni a tisztelt olvasót, mert bizonyosan olvasott pár fürdő leírásokat, és rájött magától is arra, hogy leírásban a világ minden fürdője egyforma. Ózondus levegő, szép tiszta lakások, árnyékos sétahelyek, remek koszt, nevetségesen olcsó árak, fölséges kiszolgálat, üdítő ásvány és gyógyvizek, gyönyörű kiránduló helyek, lón, tenisz, tombola, stb. Egy-egy ilyen fürdői leírás valóban hasonlít amalóhoz, mely a ló betegségekről szóló tudományos könyv lapján vagyon lefestve. Mindazon betegségek jelzésével, melyek az összes lovakon valaha előfordulnak, de egyetlen lóban sohasem. Csak hogy a fürdő leírásoknál az előnyök vannak így berakva az összes fürdőkből egybe. Hát én bizony
7: le sem próbálom írni Prixdorfot, pedig egészen csinos hely, és sok magyar látogatja, de hogyne? Magyar, mindenütt sok van, csak otthon nincsen elegendő. Ha a külföldi fürdőkön őgyeleg az ember, azt kellene hinnie a magyarok mennyisége után, hogy otthon legalább 50 millió maradt még belőlük. Az 1876. idény nagyon eleven volt Prixdorfban. A kutak környékén ezeren és ezeren tolongtak csinos asszonykák fekete viaszkos vászontáskákkal az oldalukon, melyben a poharat tartják, és az üvegcsövet, melyen keresztül isszák a szénsavas, vasas gyógyvizet, hogy a foguk ne feketedjék tőle, sárga cipős uracsok, akik kalandot kerestek a tüdőhurutjuk mellé. Széltiben foly a fürdői tracs, mely egészen speciális. A fürdőn évtizedeket él át az ember két hónap alatt. A közönség jön és megy észrevétlenül, az átváltozás folytonos. A kép mindig ugyanaz, a kutaknál, a kúrszalomban, a zenénél és mindenütt, de a személyek mindig mások. Az egy hónap előtti ismerősei úgy tűnnek föl az embernek, mint messzi időkről ismert alakok, kiknek elmosódott képe megvillan ködösen az emlékezetben. S hogy megváltoznak íhelyt az emberek? A fürdőn, s általában utazásban mindenki nagyobb úrnak szereti magát mutatni, mint amin ő otthon volt, kivévén az igazi nagyurakat, akik itt kisebbekké teszik magukat, mert ők ezt tekintik pihenésnek. Az úri állapotból kijut nekik a megcsömörlésig odahaza. Ez a tömeg mind hazug. Egyik több, másik kevesebb. Biztos szem kell hozzá, mely redukálni tudjon. Mint ahogy biztos ítélet kell egy lap közleményei nyomán meglátni valódi alakjukban az előfordult eseményeket. Nincsenek többé hazugságok, csak rossz szemmérték van és gyenge ítélőerő. A Prixdorfi fürdővendégeknek ezen a nyáron is megvoltak mindazon mulatságai, melyek más években. A céllövészet, a pisztránk halászat, kirándulások a csacsik hátán, és egyéb ártatlan öröm, mely néhány ezer dologtalan embertől kitelik. Mennyi száz apróság tudja ezeket szórakoztatni, még a mosónők látása is, amint nagy kosarukban a fejök tetején viszik a világba a szépen kimosott, kivasalt fehér neműt. Az ácsorgó uracsok rendre ráösvernek. Nini, a kis erdészné alsó szoknyája, igaz, ez a másik meg a szőke konzulné holmi.

0: az alvásukról, folyton e két témát variálva. Ma egy kicsit jobban érzem magam, mint tegnap. Én is sokkal jobban aludtam, éjfél előtt csak egyszer ébredtem föl. Én egy kis gölcsfélét észleltem úgy három óra tájon a gyomromban. Nekem úgy rémlik, mintha reuma lenne tegnap óta a nyakamban. Tegnap igen jó étvágyam volt, egy beefsteaket fogyasztottam, megettem az egészet, pedig hoppandalabb volt. Nálam nyomást okoz a húsféle este. Valóban, a múlt péntekesti hostélyostól magam is bikákkal álmodtam egész éjjel. És ez így megy az egész szezonon keresztül. Az a sok ember közönségesen mind erről beszél. Szerencse, hogy ez általános közös témákhoz némi csemege is járul. Egy pár kaland mindig előadja magát, amellé egy kis pletyka okvetlenül kerekedik, aztán a doktorok szapulása is egyike a kardinálisabb élvezeteknek. Szamarak, sarlatánok, nem törődnek a betegekkel, melyiknek ki a betege, melyiknek mit rendelt. X doktor udvarol az egyik szép paciensének, és minden vizitnél egy ingre vetkőzteti a menyecskét, hogy a fülét oda tehesse a gazember a kebléhez, a mellét meghallgatni. Z doktorról pedig azt esik jól elfecsegni, hogy kis betegségekből nagyokat csinál, mint a kelmenbergi barbé, aki összeszitta a segédét, amikor a paraszt meggyűlt lábából, távol létében a tüskét kivette. Tékozló kutya vagy! Inkább bejjebb kellett volna verni, hogy pénzelhessünk belőle! De a legjobb terefere mégis az új doktorról szólt, ebben a fürdőidényben, mert nem csak a fürdőközönség beszélt, hanem maguk a doktorok és a benszülöttek is. Csinos ember, mondták a gyöngédebb nemenlevők. Rettenetesen el van foglalva, csodálkoztak a benszülöttek. Mindnyájunkat lefőz, ijedezének a kollégák. Megfoghatatlan dolog. Jól mehet a dolga. Bizonyosan érti magát, vélték a laikusok. De mikve beszéltek róla, felötlött, az idény újdonságai közé tartozott. Új doktor, magyar doktor, nemes ember, Herr von Katangi.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, az első választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gyors gyümölcskertész.
5: Szent Péteres
6: erdője.
7: Házasságon innen.
8: Katalin.
9: A gyerek.
10: A gólyakalifa.
11: Pacsirta.
12: Pilátus testament.
13: Szigetkék.
14: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

szívet állja szemegödre. Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne, mint öreg.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Az Agrárkamara átalakítása az agrárium egyik legnagyobb reformja, amelyet bár sok vita övez, ugyanakkor az országnak és a gazdálkodóknak is szükségük van egy erős és független agrárszakmai és érdekképviseleti szervezetre, hangsúlyozta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bunna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, a klímaváltozás, az egyre erősödő nemzetközi verseny és a változó piaci környezet mellett minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a termelők közösen fogalmazzák meg az érdekeiket, és a tárcával együtt keressék a megoldásokat. Hozzátette, hogy a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáit. Ezért készítették el az új kamarai törvénytervezetet, amelyben javasolják, hogy az agrárium teljes közössége, a valódi szakmai szervezetek döntsenek arról, kik vezessék a kamarát. A tervezet szerint a kamarai tisztség szakmai szolgálat legyen és nem megélhetés, a pártpolitika helyett pedig a szakma kapjon főszerepet, írta. Ismertette, hogy a tervezet alapján minden közpénzzel átláthatóan el kell számolni, a tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeknek pedig csökkenniük kell. Az elmúlt 125 év alatt 3,3 nappal nőtt a 27 Celsius fokot elérő középhőmérsékletű napok száma országos átlagban, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Azt írták, a júniusi középhőmérséklet 22,5 Celsius fok volt, ezzel ez volt országos átlagban 1901 óta a második legmelegebb június. A június végén kialakult hőhullám során több hőmérsékleti rekord is megdőlt. 30-án Széchenyben 42 fokig emelkedett a levegő hőmérséklete, ami új abszolút maximum hőmérsékleti rekord Magyarországon. Az elemzésben megvizsgálták a legalább 27 Celsius fokos középhőmérsékletű napok gyakoriságát és területi eloszlását a mérések kezdete óta. Ez szerint 1901 és 2025 között országos átlagban 1 és 15 nap között teljesült ez a magas középhőmérsékleti kritérium, de az időszak első évtizedeiben, valamint az 1970-es évek során voltak olyan évek, amikor nem fordult elő ilyen nap az ország területén. A legtöbb 15 nap 2024-ben következett be. A tanulmányban felhívták a figyelmet arra, a hosszú ideig tartó, magas napi középhőmérsékletű időszakok gyakran magukkal vonják az éjszakai felfrissülés hiányát, ami komoly hőstresszt jelent, nem csak az emberi szervezetnek, hanem a természetes ökoszisztémának. Is. A magas hőmérsékletek az épített környezetre is hatással vannak, a hőhullámokkal együtt járó aszály pedig nagy kihívást jelent a mezőgazdaságban és a vízgazdálkodásban. A jelen hőhullámai előrevetítik, hogy mire számíthatunk a jövőben. Júniusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki. A munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8.200-zal, egy év alatt 66.000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5.200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Az április-júniusi időszakban, azaz a második negyed évben a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.633.000 volt, 28.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakától és 7.600-zal az előző három hónapos időszaktól. A KSH kitért arra is, hogy a munkakeresés átlagos időtartama 12,5 hónapot vett igénybe. A Formula 1 magyar nagydíj verseny hétvégén hosszabb menetidőre és torlódásokra kell számítani az M3-as autópálya fővároshoz közeli szakaszán, hívta fel a figyelmet a magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő. A verseny alatt jelentősen több jármű használja az autópályát ezen a szakaszon egy átlagos hétvégi időszakhoz képest. Az átlagos napi 36.000 helyett ilyenkor akár 46.000 autó is ráhajt az M3-as strádára. Felhívták a figyelmet, hogy az M3-as autópályán közlekedők a 19-es és a 23-as kilométernél lévő Mogyoród-Hungaroring csomópont felől tudják megközelíteni a versenypályát. Az elmúlt évekhez hasonlóan idéglenes forgalmi rendet építettek ki az M3-as autópályán, az M0-ás és a Hungaroring közötti 2,5 kilométeren. A torlódások csökkentése elkerülése érdekében vasárnap délután az M3-as autópályán a Budapest felé közlekedőknek Gödöllőtől az M31-es autópálya M0-ás autóút útvonalat érdemes választaniuk.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadék góc. A szelet néhol élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban King Crimson, The Elements 2014-ben megjelent zenei anyagával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

2013-ban Robert Fripp bejelentette, hogy új héttagú formációban benne három dobossal újra alakult a King Crimson. Egy év próba következett, majd 2014-ben az Elements turné keretében újra színpadra lépett a progresszív rock legendás bandája.

A King Crimson 8. inkarnációjában az előző 7 formáció és a 2 átmeneti felállás tagjai közül 5-en vettek részt. Közös munkájuk első eredménye a 2011-ben napvilágot látott, rendkívül jól sikerült Scarcity of Miracle című King Crimson Project album.

A 2014-es túr kapcsán két új King Crimson kiadvány is készült. Az első dupla CD-s életmű válogatás, mely a legendás banda 1969-2014 közötti felvételeiből szemezget. A zseniális antológia anyagának nagy része korábban még nem került kiadásra.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben King Crimson The Elements 2014-ben megjelent zenei anyagával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Több mint 30 nevelőszülői hálózat vezetőjével és fenntartójával tartott megbeszélést Bot Emőke gyermekvédelmi helyettes államtitkár és Vaskuti Gergely gyermekvédelmi bántalmazási ügyek feltárásáért felelős miniszteri biztos, közölte a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelem megújítása nem történhet azok nélkül, akik nap mint nap a gyerekek mellett dolgoznak. A miniszter tájékoztatása szerint a több mint 2 órás egyeztetés célja az ismerkedés mellett az volt, hogy közvetlenül hallhassák az ágazatban dolgozók tapasztalatait, mi működik jól, milyen erőforrásokra lehet építeni, és melyek azok a régóta fennálló problémák, amelyek sürgős változást igényelnek. A résztvevők több nehézséget is jeleztek, ilyen a nevelőszülők felvételét lassító, elhúzódó pszichológiai alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció, miközben a gyermekekről gyakran hiányos vagy késedelmes információ érkezik, valamint a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya. Szóba került a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása és a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek iskolai befogadásának nehézségei is, számolt be róla Kátai Németh Vilmos. A találkozó egy hosszú távú párbeszéd kezdete a nevelőszülői hálózatok, az államtitkárság és a minisztérium között, zárta bejegyzését a miniszter. Folytonosságot, kiszámíthatóságot és nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor keretében pénteken megrendezett nemzetpolitikai kerekasztal résztvevői. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Antal Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség stratégiai igazgatója és több más felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy emeljék ki a nemzetpolitika ügyét a párt csatára. Szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese történelmi esélyként értékelte, hogy az országgyűlésből kiszorultak azok a posztkommunista erők, amelyek a külhoni nemzetrészek ellen uszítottak. Jelezte, a Fidesz készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai konszenzus kialakítása érdekében. Július 26-án vasárnap 18 órakor veszi kezdetét a Rákóczi Szövetség második összmagyar középiskolás tábora a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A rendezvényre Magyarország és a Kárpát-medence számos középiskolájából érkeznek diákok, akikhez a nagyvilág magyar diaszpóra közösségeiből is csatlakoznak fiatalok, köztük például az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, Brazíliából, Finnországból, Japánból, Németországból, Svájcból és Új-Zélandról is, hogy együtt tölthessenek egy hetet. A cél ezúttal sem más, mint találkozási lehetőséget teremteni a világ különböző részein élő magyar fiatalok számára, erősíteni az összetartozás érzését, a magyar nyelvhez és kultúrához való kötődést, valamint hozzájárulni a fiatalok kapcsolataihoz. A közösségépítést változatos programok, kirándulások, sport és kulturális események, valamint számos közös élmény segíti. A második összmagyar középiskolás tábort a Honvédelmi Minisztérium programjai is gazdagítják. A táborba azok a középiskolák kaptak meghívást, amelyekben működik a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezete. A diaszporából olyan fiatalok jelentkezhettek, akik aktív szerepet vállalnak helyi magyar közösségeik életében. Több mint 40 aranytárgyat, köztük drága kövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsétgyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mljet szigetének közelében. A feltárást végző horvát régészek szerint hasonló gazdagságú leletegyüttest eddig nem dokumentáltak földközi tengeri víz alatti lelőhelyen. A 7. század végén vagy a 8. század elején elsüllyedt hajó maradványait 2015 óta kutatják. A roncsból több mint 40, összesen mintegy 600 grammot nyomó aranytárgy került elő. A leletek között 4 arany övgarnitúra, egy smaragddal, rubinnal és gyöngyökkel díszített álcsat, valamint egy császári képmással ellátott aranypecsétgyűrű is található. A fedélzetről egyébként amforák, kerámia edények, mérlegek és súlyok, valamint elefántcsontból készült játékzsetonok és dobókockák is előkerültek.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadék gúc. A szelet néhol élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Telefonos Lelki Segélyszolgálatok Nemzetközi Szövetségének kongresszusa.
2: Múlt héten volt ez a konferencia, amit az IFOTESZ 3 évente szervez meg. Az IFOTESZ a Lelki Elsősegélyszolgálatok Nemzetközi Szövetsége, amelynek a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége is tagja. És ebben az évben Budapesten tartották ezt a nagyszabású konferenciát, kongresszust.
1: Szücsem Sándor, református utazóval beszélgetünk.
3: Egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, Ágcsernyőbe hívtak előadást tartani, és ahogy néztem az útvonalat, hogy hogyan lehetne eljutni ugye Tiszafüredről Ágcsernyőbe, akkor vettem észre, hogy egy kis kitérővel, vagy kis kitérő a 100 kilométeren belül itt jelent nekem, tehát 50-50 vissza, de ez kevesebb volt, meg el tudom érni azt a két falut, amely Trianonnak az egyik legnagyobb fájdalma.
1: Nyáron hőség ellen mit tegyünk, mit igyunk?
4: A folyadék igény ilyenkor ugye egyénenként eltérő, tehát hiszen attól függ, hogy életkortól, testsúlytól, fizikai aktivitástól, és attól is, hogy mennyit tartózkodunk a napon. Tehát nyáron különösebben fontos, hogy sokkal többet igyunk, de általánosságban elmondható, hogy napi 30-35 ml folyadék per testsúly kilogrammal lehet számolni. De ez mondom, hogy attól függ, hogy mennyit tartózkodsz a napon, de ez a minimális 2 liter víz általánosságban elmondható.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A lelki egészség megőrzése napjainkban talán fontosabb, mint valaha. Egyre többen keresnek segítséget krízis helyzetben, és ebben óriási szerepet töltenek be a lelki segélytelefonszolgálatok, ahol sokszor már egy figyelmes, ítélkezésmentes beszélgetés is életet menthet. Nemrég Budapesten rendezte meg az IFOTESZ, vagyis a Telefonos Lelki Segélyszolgálatok Nemzetközi Szövetségének kongresszusát, amelyen a világ számos országából érkezett szakemberek osztották meg tapasztalataikat. A konferencia központi témája a jelenlét ereje volt, vagyis hogy a mesterséges intelligencia korában mi teszi pótolhatatlanná az emberi figyelmet és empátiát. Török Orsolya mentálhigiénét szakember, a Kárpátaljai Lelki Segélytelefonszolgálat egykori vezetője is részt vett ezen a rangos szakmai eseményen. A következőben vele beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
2: Éppen a múlt héten ért véget a 23. IFOTESZ Lelki Elsősegély Szolgálatok Nemzetközi Szövetségének kongresszusa, amelyen te is részt vettél, és a témákat nézve elképesztő dolgok hangzottak el, és amikor már egy szakmai kongresszuson, konferencián ilyen témák vannak, akkor engem mindig megijeszt. Mert a legfontosabb téma az ember érintés a jelenlét ereje címmel, a mesterséges intelligencia és az ember közötti intellektuális kapcsolatok kialakulása volt, ha jól értelmezem. Kérlek, mesélnek ennek a témák a fel. Hogyan jutottunk erre a szintre, hogy már itt járunk, hogy ezen kell beszélgetnünk?
3: Igen, múlt héten volt ez a konferencia, amit az IFOTESZ 3 évente szervez meg. Az IFOTESZ a Lelki Elsősegélyszolgálatok Nemzetközi Szövetsége, amelynek a Magyar Lelki Elsősegélytelefonszolgálatok Szövetsége is tagja. És ebben az évben Budapesten tartották ezt a nagyszabású konferenciát, kongresszust, és a Magyar Szolgálatok Szövetsége volt a házigazda. Hát igen, eljutottunk ide, hogy a telefonszolgálatok is elkezdtek foglalkozni a mesterséges intelligenciával való kapcsolattal, ugyanis az a tendencia, hogy a mesterséges intelligenciák térnyerésével, chatbotok térnyerésével az emberek mindenféle problémáikat is vele beszélik meg. És ez egy nagyon valós probléma, hogy azok a szakemberek, akik önkéntesként vannak a telefonszolgálatoknál, hogyan viszonyuljanak a mesterséges intelligenciához, egyáltalán a segítéshez, hogyan tartozik hozzá ez a témakör. Nagyon sok előadás és műhelymunka volt a kongresszus során, tehát mindegyiket nem tudtam én sem meghallgatni, csak időnként tudtam belehallgatni az előadásokba, és nagyon várom én is azt, hogy legyen egy összefoglaló majd a kongresszus után, amikor összegzik ezt a sok-sok tudást. De arról tudok mesélni, hogy ez a több mint 900 szakember, aki itt Budapesten összejött, és különféle nyelvekkel, legalább 5 nyelven tárgyalták, hallgatták az erről szóló előadásokat és műhelymunkákat, hogy arra jutottunk, azok voltak a legfontosabb üzenetei ennek a kongresszusnak, hogy a mesterséges intelligencia nagyon alkalmas arra, hogy az adminisztratív terheket csökkentse, adatot elemezzen, kockázatfelismerésben egy segítséget nyújtson az embereknek, ugyanakkor az algoritmusok nem képesek a sorok között olvasni, nem rendelkeznek saját élettörténettel, tudattal, és nem képesek valódi együttérző jelenlétet nyújtani. Tulajdonképpen adatokat elemeznek ezek a nyelvi modellek, és az adat elemzés után adnak válaszokat, sokszor nagyon meglepő és nagyon jó válaszokat, mégsem képesek arra, hogy együtt érezzenek az emberekkel. Hallgattam egy előadást, amelyben olyan esetekről számoltak be, ahol a mesterséges intelligencia életellenes válaszokat adott, és emiatt többen be is perelték a tulajdonosokat, és ebből látjuk, hogy nem tud igazából a mesterséges intelligencia, nem tud felelősséget vállalni. Tud válaszokat adni, de hogyha csak erre támaszkodunk, akkor előfordulhat, hogy nagyon nagy tévútra kerülünk.
4: Az IFOTESZ konferenciát, ahogy mondott, három évente szervezik meg, és hogyha jól sejtem, három évvel ezelőtt nagyon-nagyon nem ez lehetett a téma, hiszen az AI-nak a térnyelése az inkább az utóbbi egy-két évben, legalábbis a hétköznapi felhasználók tekintetében egy-két évvel jelent meg. Te szakemberként hogy látod, miért merül fel, nevezük így az átlagos ember részéről, hogy az AI-t keresse meg? Hol van ennek a kérdésnek a gyökere, hogy most ne problémának nevezzem?
3: Én azt gondolom, hogy az ember válaszokat keres, és nem feltétlenül tudja, meri egy másik embernek elmondani a legbelsőbb problémáit. És ezért elég egyértelmű, hogyha van egy gyors válaszra kész számítógépes alkalmazás vagy rendszer, akkor egy idő után mindent attól kérdez, nem csak azt, hogy mikor indul a vonat, hanem azt is, hogy mit tegyen, hogyha kapcsolati problémái vannak. Viszont ezáltal leépülnek az emberi kapcsolatai, és egyre kevésbé lesz arra képes, hogy másik ember előtt tárja fel a belső világát. Erről is volt egy előadás, hogy leszoktatjuk magunkat arról, hogy emberekkel beszéljünk, aztán legnagyobb vágyunk az, hogy kapcsolódjunk, kötődjünk, de mivel leszoktatjuk magunkat, ezért egyre kevésbé van lehetőségünk meg bátorságunk kötődni. Úgyhogy ugyan válaszokat lehet, hogy kapunk, de az emberi kötődéseink, az emberi kapcsolataink meg leépülnek. Egyébként az előző konferenciának a témája az a reményről szólt, a Winds of Hope, a remény szelei vagy fuvallatai, és itt a rezilienciát, az lelki ellenálló képességet vették górcső alá, személyes és közösségi szinten. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy ne féljünk a változástól, hanem próbáljunk kapcsolódni az új dolgokhoz, és nekem itt kapcsolódik a mesterséges intelligenciához is, hogy nem szabad félnünk tőle arra, amire való használhatjuk, de nagyon vigyázzunk az emberi kapcsolatainkra, és az, hogy kitől is kérünk segítséget. Hiszen ha mondjuk egy szuicid krízisben a mesterséges intelligenciával való beszélgetés késlelteti a valódi segítségkérést. Ha egy emberrel beszél a hívó, akkor az az ügyelő, a képzett ügyelő önkéntes tudja ezt, hogy mikor kell segítséghez, komolyabb segítséghez irányítani, és mit kell tenni egy szuicid krízis esetén.
2: Gyakorlatilag azt mondják a statisztikák, hogy a mai társadalom, a modern társadalom nem csak az adminisztráció, meg a hétköznapi feladatok elvégzésére használja mesterséges intelligenciát, hanem egyre nagyobb szinten mélyül el benne, sőt, mindenféle extrém sztorikkal találkozunk, szerelem, valaki hozzá is el is akarja venni feleségül, mindenféle ilyen hírekkel találkozunk, valamint, hogy átveszi az emberi kapcsolatokat valamilyen formában, már a jelenben a mesterséges intelligencia egyfajta áll kapcsolatot épít.
3: A mesterséges intelligencia képes ugyan utánozni a beszélgetéseket, de nem ismeri a szenvedést, a fájdalmat, nincs élettörténete, tehát ezért a lelkisegély vonalakon lévő emberi jelenlét az pótolhatatlan tulajdonképpen.
2: Miért baj az, amikor egy harmadik félnek mondja el, mondjuk egy pár kapcsolaton belül, vagy egy gyermek szülő kapcsolaton belül egy harmadik félnek, azaz a chat robotnak mondja el a legféltettebb titkait egy gyermek, vagy éppen a férj, vagy éppen a feleség a legnehezebb életérzését, nem pedig a saját párunknak, vagy éppen gyermekként a szüleinknek?
3: Ez egyfajta önvédelem is, meg bizonytalanság és bizalmatlanság. Sokkal rizikósabb elmondani valaki olyannak, aki válaszol is, aki szintén érez, és szintén úgy reagál, ahogy egy ember tud csak reagálni. Kevésbé rizikós egy mesterséges intelligenciának elmondani. Viszont ebben benne van az is, hogy a kapcsolataink nem épülnek, nem mélyülnek, nem változnak. Ettől nem változik valószínűleg azokkal való kapcsolat, akikkel kellene.
2: A Kárpátai Lelki Telefonos Segélyszolgálat egy olyan mankóként van jelen, amely a nehéz helyzetekben lévő pillanatokban tudott lenni. Mennyire látjátok azt, hogy ez felveheti alternatívájaként ezt a munkát?
3: Hát ez tulajdonképpen az embereken múlik, akik telefonálnak. Az idő meg fogja mutatni, hogy mit használnak az emberek inkább, a mesterséges intelligenciát, vagy tényleg kíváncsiak egy valódi emberi jelenlétre. Én azt remélem, hogy továbbra is fennmaradnak a telefonszolgálatok, és hogy az embereknek nem egy robotra, nem egy algoritmusra, egy algoritmus válaszára lesz szükségük hosszú távon, vagy a valódi problémáknál, hanem egy másik emberre. És igen, ezt tudom mondani, hogy ezt meg fogja mutatni az idő, és meg kell találnia a telefonszolgálatoknak is a helyét ebben az új világban, vagy ebben az új kontextusban.
2: Egyfajta illúziót generál a ChatGPT ilyen értelembe véve?
3: Tud egész jó ötleteket adni, de illúzió az, hogy közöttünk valós kapcsolat van, és az ember kapcsolatra született, arra született, hogy másban mossa meg az arcát, ugye, ahogy az idézet mondja, az, hogy belemerüljön a másik ember személyiségébe, hogy válaszokat kapjon, hogy rezonáljanak rá, amire nem tud igazán rezonálni egy gép, és csak bízhatunk benne, hogy az emberek ragaszkodni fognak egymáshoz, és nem egy mesterséges intelligenciát használnak arra, hogy békésebb és kiegyensúlyozottabb életet éljenek, hanem keresni fogják a közösséget és az emberi kapcsolatokat.
1: Az elmúlt percekben Török Orsolya mentálhigiénis szakemberrel beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A második világháborút lezáró békerendezés egyik legkülönösebb döntése volt, hogy ketté választották Nagy-Szelmencet és Kis-Szelmencet. Az egyik falu Csehszlovákiához, a másik a Szovjetunióhoz került, családokat és közösségeket szakítva szét. A két települést évtizedekig határzár választott el egymástól, a gyalogos átkelő csak 2005-ben nyílt meg. A közelmúltban Szücsem Sándor református utazó járt a két faluban, ahol ma is érezhető a történelem és a jelen háború súlya. Tapasztalatairól Hegedűs már kérdezte.
2: Jártál Felvidéken, és a Facebook beszámolód alapján egy régi vágyadat tudtad teljesíteni, hogy Kis-Szelmenc és Nagy-Szelmenc között átsétáltál a határon. Miért vágytál erre? És mesélj, hogy hogyan érezted itt magad, mit jelentett neked ez?
3: Én nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, Ágcsernyőbe hívtak előadást tartani, és ahogy néztem az útvonalat, hogy hogyan lehetne eljutni ugye Tiszafüredről Ágcsernyőbe, akkor vettem észre, hogy egy kis kitérővel, vagy kis kitérő a 100 kilométeren belül itt jelent nekem, tehát 50-50 vissza, de ez kevesebb volt, meg el tudom érni azt a két falut, amely Trianonnak az egyik legnagyobb fájdalma, ugyanis Nagy-Szelmenc és Kis-Szelmenc között húzódik a mostani Európa Unió és Ukrajna határa, ha pedig lefordítjuk az akkori nyelvezetre, Nagy-Szelmenc Csehszlovákiához került, Kis-Szelmenc pedig a Szovjetunióhoz, és ez a falu konkrétan ketté van vágva. Ha most kellene területileg megfogalmazni, akkor azt mondanánk, hogy Nagy-Szelmenc Felvidéken van, Kis-Szelmenc pedig Kárpátalján, de semmiképpen sem. Tehát őket úgy vágták ketté, és úgy csatolták el tőlünk, hogy nem is maradtak egy országba. Ahogy kutattam a falunak a világháború utáni történetét, elhangzanak olyan számok például, hogy ötször váltottak úgy például állampolgárságot, hogy nem mozdultak ki a faluból. Mivel én körbestoppoltam Csonkországot, Nagy-Magyarországot, és én már régen hallottam erről a faluról, én régen is el akartam jutni, a stoppos túrám alkalmával nem jutottam el, most viszont, hogyha már eljutottam, akkor el akartam menni abba a temetőbe, ahol először végig akarták húzni a két ország határát. Van a temető, hát még most is talán a közepén egy kereszt, és azt mondták, hogy ha szembeállsz a keresztel, balra Szovjetunió, vagy mostani Ukrajna, jobbra pedig Csehszlovákia, és hál' Istennek ezt el tudták tolatni pár száz méterrel, de így is voltak olyanok, hogy családok szakadtak szét. És hogyha valaki utána néz Nagy-Szelmencnek és Kis-Szelmencnek, úgyis Trutko is forgatott erről egy 40 perces filmet, érdemes megnézni, hogy milyen élet volt ott, hogy üzentek libával, hogy énekelve adtak hírt a szlovák lakosok a Szovjetunió lakosainak, hogy kihalt, meg kiházasodik. Igen, ez egy olyan tragikus hely. És ha már ott voltam, és szeretem húzogatni az oroszlán bajszát, úgy gondoltam, hogy akkor én megnézném Kis-Szelmencet is, és mivel ott csak gyaloghatár van, már útlevéllel készültem, ezért gondoltam, hogy legalább megpróbálom, hogy vagy visszafordítanak, vagy nem. És ahogy szlovák határ ellenőrzése nem volt semmi gond, az ukránnál kérdezték, hogy hova megyek, mondtam, hogy hát csak át akarok menni megnézni Ukrajnát, meg egy kis csokit hozni, és angolul, tört angolsággal beszéltünk a vámossal, illetve a határőr az útlevélkezelővel, és akkor elmondta, hogy ennek szerinte mi az ára. Megegyeztünk, és megvettem a csokit, átengedtek, visszajöttem, kivette a szatyorból, amit gondolt, a váncsokit, meg a még váncsokit, és akkor így visszakerülhettem ugye Felvidékre. Utólag tudtam meg az ágcsernyői előadásom után, hogy ezt nem is tehettem volna meg. Tehát én magyar állampolgárként azon a határon nem ismerhettem volna ki. Ott csak a szlovák állampolgár mehetett ki, meg ukrán állampolgár. Valamiért az Úristen ezt is megengedte, hogy ott el legyek fedezve. És még utána gondoltam bele, hogy mi lett volna, hogyha ki átengednek Ukrajnába, és amikor jövök vissza 10 perc múlva, akkor azt mondják, hogy záhony, vagy csop. és akkor 2 óra múlva meg előadást kellett volna tartanom. De tehát valahogy így jár az Úristen előttem stopposként is, hogy egyszerűen olyan ajtók nyílnak meg, amelyek másnak nem. Amelyek másnak nem, vagy nem, éppen akkor nem. Ha valaki teheti, menjen el, nézze meg a temetőt, nézze meg, ha mer, akkor menjen át ott Ukrajnába, de elég csak, ha a felvidéki oldalon marad. Nagy élmény és nagy tragédia színhelye, Nagy Szelmenc és Kis Szelmenc.
2: A kárpátaljai oldalon, a bolton kívül, hogy érezted magad?
3: Én otthon érzem magam, mert Magyarország területén mindenhol több évtizedet ugrottunk vissza. Covid után a csokisbolt mellett egyetlen egy kocsma, tehát olyan hely maradt, ahol italt lehet vásárolni, az még jobban nézett ki, mint a csokisbolt, de ott látszott, hogy sokféle bolt volt a Covid előtt, azt mondják, hogy Covid után borult ott meg minden, és összedőlt házak vannak, üzletek bezárva, viszont kérdezték, hogy fogatmentem-e csináltatni, mert hogy arra van a fogorvos pár 50 méterre. Tehát, hogy van ilyen turizmus is, hogy hozzánk is járnak Magyarországra fogat csináltatni, de úgy látszik Ukrajnába is. Ez is érdekes. Tehát az, hogyha nem vagy ott, akkor nem tudod. Rengeteg a magántaxi, mind a két oldalt. Például Nagyszelmencen parkoló van kialakítva, hogy ott lerakod a kocsidat, és akkor átgyalogolsz, nem tudom, 300 méter a határ a parkolótól, a temető mellett, és utána visszajössz, és tudod folytatni az utadat, de gépjárművel ott nem lehet átmenni.
2: És beszéltél a helyiekkel, mert az a feltételezésem, hogy önmagában már ez a gyalog határátkelő is egy nagyon nagy változás volt a település életében. Hát most gondoljunk vissza csak, amiket te soroltál, hogy a határ fizikai megléte után milyen nehéz volt a kapcsolattartás.
3: Igen. Hát most nagyon örültek neki, amikor a határ megnyílt, tehát a gyaloghatár, a gyalogátkelési lehetőség már rendelkezésükre áll. Akikkel beszéltem, mert azért csak szóba álltam, én a temetőnek a történetére voltam kíváncsi, és ott azt kérdezgettem körbe. A fiatalok Nagyszelmencen sem nagyon maradnak meg, viszont állandó a forgalom, tehát az ukrán állampolgárok jönnek és mennek. Több ukrán autó volt a parkolóba, és láttam párokat, ahogy kísérik egymást a határig. Mondjuk a férfi nem ment át, de a nő az átment. Tehát félelmetes, hogy ugye hallunk ezekről, a utcán elkapjuk az embereket, és akkor tényleg valaki, egy katona köteles férfi a párját elkíséri a szlovák oldalon a határig, de ha 100 métert még menne, akkor már lehet, hogy le is fognák. És aztán voltak olyanok, akikre megvártak, tehát akik megvárt a párja. De nagyon-nagyon furcsa érzés. Tehát szokták mondani, hogy hát ezt látni kell, meg megér, mert hogy így elmondva ez így furcsa, de azért nem tudom, ki hol lakik. Gondolja el, hogy a településén keresztbe húznak egy vonalat, és a vonaltól, nem tudom, északra eső terület az egy másik ország, és teljesen mindegy, hogy még családtagon maradt ott a vonalon túl. De volt rá példa, amikor a határt meghúzták, de aztán hál' Istennek sikerült mindenkinek a megfelelő oldalra kerülni, úgy, hogy azt az egységes falut mégis ketté vágták. Egy nagyra, meg egy kicsire, egy Málira, Máli Szelmenc.
1: Az elmúlt percekben Szűcsem Sándor

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Nyáron a magas hőmérséklet komoly terhet jelent a szervezetre, ezért ilyenkor különösen fontos odafigyelni a megfelelő táplálkozásra és folyadékbevitelre. De milyen ételek segítenek átvészelni a kánikulát, és mire érdemes odafigyelni a forró napokon? Erről kérdeztük Józsa Noémi dietetikust, a riporter Ungvári Szende.
2: Szerinted miért viseli meg ennyire a szervezetünket a nyári hőség?
3: Azért, mert ilyenkor a szervezet ugye folyamatosan azon dolgozik, hogy a testhőmérsékletünket normális szinten tartsa. Ennek legfontosabb módja ugye az izzadás, amivel azonban nem csak a vizet, hanem ásványi anyagot is vesztünk. És hogyha ezt nem pótoljuk megfelelően, akkor könnyen kialakulhat fáradtság, fejfájás, szédülés, vagy akár rosszulét is. És éppen ezért fontos, hogy különösen odafigyeljünk nyáron a rendszer és folyadékfogyasztásra, valamint a vízben gazdag ételekre, például gyümölcs-zöldség fogyasztásra.
2: Ezekben a nagy kánikulákban a szervezet egy kicsit ugye másképp működik, mint a hűvösebb napokban. Igazából itt egy plusz kérdésem is lenne, hogy mi a különbség a nyári és a hűvösebb hónapokban, hogy hogyan hat ez a szervezetünkre?
3: A folyadék igény ilyenkor ugye egyénenként eltérő, tehát hiszen attól függ, hogy életkortól, testsúlytól, fizikai aktivitástól, és attól is, hogy mennyit tartózkodunk a napon. Tehát nyáron különösebben fontos, hogy sokkal többet ígyunk, de általánosságban elmondható, hogy napi 30-35 ml folyadék per testsúly kilogrammal lehet számolni. De ez mondom, hogy attól függ,

0: hogy mennyit tartózkodsz a napon, de ez a minimális 2 liter víz általánosságban elmondható téli időszakban is, de nyáron ez ennél nyilván, hogy több is növekszik annak függvényében, amit az előbb felsoroltam.
1: Ha már a téli hónapokban vagyunk, akkor például télen a folyadékot, mármint a vizet kiválthatja, például a teafogyasztás, vagy ez ilyen tévhit, hogy igazából csak vizet szabad innunk, vagy tegyük fel 1 liter víz és 1 liter teát fogyasztunk.
0: Jó kérdés. Általánosságban a szervezetnek vízre van szüksége, de mikor folyadékról beszélgetünk, akkor ide tartoznak a levesek, a smoothiek, cukrozatlan teja, ezek mind-mind nagyon jó alternatívák lehetnek, ugyanígy télen is és nyáron is. Tehát nem feltétlenül csak a vízre gondolok, hanem a nap összességében, amilyen folyadékot megiszunk.
1: A kiszáradás tünetei gyakran csak akkor válnak feltűnővé, amikor a szervezet már folyadékhiánnyal küzd. Melyek azok a korai jelek, amelyekre érdemes jobban odafigyelni?
0: Hát elsősorban ugye a szomjúságérzet, de amikor már ezt érezzük, akkor általában a szervezet már dehidratált, tehát ki van száradva, és nem érdemes ezt megvárni. Korai tünetek közé tartozik a szájszárosság, fejfájás, fáradékonyság, koncentrációzavaró, szédülés, és valamint az, hogyha a vizelet sötétebb színűvé válik, és ritkábban kell vizelni, tehát ezt is fontos lehet, hogy közbe-közbe figyelni a vizeletnek a színét. És hogyha ezeket észleljük, akkor érdemes mielőbb pótolni, és súlyosabb esetben rosszul létező vagy hőkimerüléshez is vezethet, úgyhogy mindenképpen érdemes odafigyelni ezekre.
1: A szezonális zöldségek és gyümölcsök ilyenkor bőségesen rendelkezésre állnak. Milyen szerepet töltenek be ezek a nyári étrendben?
0: Érdemes nyáron könnyen emészhető ételeket választani. Olyan ételek kerüljenek a tányérra, mint például a friss zöldségek, gyümölcsök, saláták, a sovány húsok, halak, például fermentált ártányvékek, túrjoghurt vagy kefir például. Ezek nem csak tápanyagokban gazdag, hanem több vizet is tartalmaznak, így a hidratáltság szempontjából is fontos. Amit kerülni érdemesebb igazából azok a nagyon zsíros, nagyon nehéz bő olajokban sült ételek, az erősen szerezett élelmiszerek, ezek megterhelhetik az emésztőrendszert, és fokozhassák a kellemetlen teltségérzetet így a nagy kánikulákba. Annyi, hogy még érdemesebb felosztani több étkezésekre, tehát 3-4 étkezésre is. Sokan úgy csinálják, hogy naponta 2-szer esznek nagyot, és ez lehet, hogy megterhelő gyomornak, és diszkomfort érzés jöhet azután, ezért érdemesebb kisebb adagokat enni, és telosztani ezt a nagyobb mennyiségét.
1: Ha már zsíros ételekről beszélgetünk, akkor ugye a szabadtéri sütések, grillezések és piknikek a nyár kedvelt programjai, ugyanakkor élelmiszerbiztonsági szempontból is odafigyelést igényelnek. Szerinted mire kell ügyelni az ételek tárolása és elkészítése során, illetve ilyenkor is hanyagoljuk igazából a jó zsíros ételeket, amit megrillezünk, mert ugye ha már nyár, akkor szalonna, aminek még a zsírját is kenyérre csöpögtetjük, és úgy esszük meg.
0: Igen, tehát igen, a nyári melegben ilyenkor a baktériumok sokkal gyorsabban elszaporodnak az élelmiszereken, azért különösen a higiéniára nagyon oda kell figyelni. Ami elsősorban én javasolnék, hogy a hűtést igénylő ételeket ne hagyjuk hosszabb ideig szobahőmérsékleten vagy a napon, és szállításkor is érdemes hűtőtáskát használni, ugyebár a grillezésnél ügyeljünk arra, hogy a húsok megfelelően átsüljenek, és ne legyen nyers. És a nyers, illetve a kész életek ne nagyon érintkezzenek egymással, mert ugye növeli a keresztényeződés kockázatát. Emellett a gyakori kézmosás, tiszta eszközök használata, ez ugye alapvető az ételmérgezések megelőzésében. A szalonnás kérdésedre válaszolva, én azt szoktam javasolni, hogy a mértékletességen van a lényeg, és nem szeretem ezt a nagyon végletet, hogy semmit se együnk, hanem mindent lehet csak mértékkel. Most, hogyha az ember odafigyel, most egy nagy adag zöldséges tálat eszik, sovány, fehérre forrással, húsokkal, most ha egy kis darab szalonnát fog enni, ez sem jól neki az az étel, mert úgyis ez az élmény, amit közösen megélnek a barátukkal, az fog számítani, és nem arra fog emlékezni, hogy ő most szalonnát evett, hanem arra, hogy milyen jó kis beszélgetés alakult ki. És nyilván, hogy fontos, hogy emellett a mozgásra is odafigyeljünk, és ne legyen folyamatosan csak a szalonna, vagy csak a kövérhús, hanem mellette még ugye a soványabb hús, például csirke, pulyka, ezeket választjuk előtérbe, de nem kell félni. Tehát, hogy a mértékletességem van a lényeg, tulajdonképpen ezt akartam mondani.
1: Különbözik-e a gyermek, az idősek vagy a krónikus betegek étrendje a hőség idején?
0: Igen, ezek a csoportok érzékenyebbek a nagy melegekre, ezért különösen odafigyelni rájuk. A gyermekek és az idősebbek könnyebben kiszáradhatnak, ezért fontos, hogy rendszeresen kínáljuk őket folyadékkal, ne csak akkor, amikor ők kérik. És az ételmükbe is olyan ételeket tegyünk, ami fent említett ételcsoportokat, amiről beszéltem, sok zöldség, gyümölcs, testkérlésű gabonák. Krónikus betegségek, például szív- és érrendszeri vagy vesebetegség esetén azonban a folyadék bevételre vonatkozó ajánlások eltérőek. Ezért ilyenkor mindig a kezelőorvos vagy a dietetikus egyéni javaslatát kell előtérbe helyezni. Tehát nem mindenkinek javasolt ez, hogy sok vízfogyasztás, ilyenkor az orvosi javaslatra kell hallgatni.
1: Mit tanácsolsz azoknak, akik a nagy melegben is sportolnak, vagy fizikai munkát végeznek?
0: Érdemes a tevékenység előtt, közben és utána is hidratálni, ez nagyon-nagyon fontos. Ha lehet, ezeket a nagyobb fizikai megterheléseket inkább a reggeli vagy az esti hűvösebb órákra időzíteni, a legnagyobb tűz, nem amikor a legnagyobb tűzőnap van. És a másik az, hogy figyeljünk a szervezetünk jelzéseire. Ha szédülés, erős fáradtság vagy fejfájás jelentkezik, akkor mindenképpen hagyjuk abba, és pihenjünk meg hűvös helyen. Egy óránál rövidebb átlagos intenzitású mozgás során a víz általában elegendő, tehát nem szükséges elektrolit pótlás. Hogyha ennél nagyobb, intenzív edzés, több óránál tartó kemény fizikai munkáról van szó, akkor izzadásul ugye több ásványanyagot vesztünk, ezért javasolható a pótlás is, indokolt lehet.
1: Ilyenkor szükség van plusz vitamin vagy ásványi anyag pótlásra?
0: Általánosságban nincs szükség nyáron külön vitamin vagy ásványanyag pótlásra, hogyha valaki változatosan és kiegyensúlyozottan táplálkozik. Tehát a szezonális gyümölcsök és zöldségek ilyenkor bőségesen biztosítják a legtöbb szükséges vitamint és ásványanyagot. Kivételt jelenthetnek ugye azok, akik erősen izzadnak, például elveszett folyadék az elektrolitok pótlására, vagyis hogy például, hogyha ugye kemény fizikai munkát végeznek, ugye ilyenkor pótlásra is kell figyelni, de a vitamin vagy étrendkiegészítőt azonban csak indokolt esetben egyéni szükséglet alapján érdemes alkalmazni, nem rutinszerűen.
1: Szerinted melyek a leggyakoribb tévhitek a nyári táplálkozással kapcsolatban?
0: Hát az egyik az, hogy csak akkor kell inni, amikor már szomjasok vagyunk, pedig ugye ilyenkor már említettem, hogy a szervezet már ki van száradva. Sokan azt is gondolják, hogy az üdítők vagy az alkohol jól hidratálnak, pedig legjobb választás továbbra is a víz. És gyakori tévhit az is, hogy a gyümölcsök önmagukban fedezik a folyadék szükségletet. Bár magas a víztartalmuk, a megfelelő hidratáláshoz rendszeres folyadékfogyasztás szükséges, tehát nem elég az egyáltalán. Emellett sokan nyáron teljesen kihagyják a főétkezéseket, pedig ilyenkor is fontos a kiegyensúlyozott változatos étrend, csak érdemes a könnyebb fogásokat előnybe részesíteni. Tehát a nyáron is ugyanazokat az étrendi javaslatok vannak, mint télen, vagy ősszel, vagy akár tavasszal.
1: Ha már alkoholról beszélünk, akkor ebbe a nyári melegbe ugye egyszer-egyszer van, amikor megkívánjuk a hideg, hűsítő alkoholt. Szerinted mennyi a maximum, amit megihatunk egy nap?
0: Azt tudni kell, hogy az alkoholra nincs általános javaslat, ami megengedett. Hivatalos, tudományos cikkekből nem javasolt az alkohol semmilyen fajtája. Most az, hogyha megiszünk egy fröccsöt, például, ami ugye vízzel van, és ez egy jó alternatíva lehet például, de fontos, hogy mivel az alkohol visszatartja a szervezetünkben a vizet, azért fontos, hogy ahogy alkoholt iszunk, mellette ígyunk meg egy pohár vizet, vagy két pohár vizet, és akkor így sok hidratáltabb marad a szervezetünk.
1: Tudnál ajánlani néhány egyszerű, tápláló, egészséges nyári ételt és italt?
0: Persze, tehát ilyenkor nem kell amúgy bonyolult, különleges ételekre gondolni, tehát a nyári táplálkozás alapja ugyanaz, mint az egész évben. Sok zöldség, gyümölcs, teljes értékű gabonák, megfelelő fehérjebevitel és elegendő folyadék. Nyáron inkább az ételek könnyedségére és a megfelelő hidratálására érdemes ugye nagy hangsúlyt fektetni. Jó választás lehet például egy nagy adag vegyes saláta, grillezett csirkemellel vagy hallal, hideg joghurtú zöldséges saláta, 10 óraira vagy uzsonnára kiváló görögdínye, sárgadínye, bogyós gyümölcs vagy más szezonális gyümölcs, például olajos magvakkal. És italok közül továbbra is a víz a legjobb választás, de a cukrozatlan tea, vagy a citrommal, uborkával, mentával ízesített víz is alternatíva lehet például.
1: Ha a hallgatóknak 3 tanácsot kellene kiemelj a kánikulában, melyek lennének azok?
0: Az első az, hogy mindig legyen nálunk víz. Legyen mindig szem előtt, legyen egy kis flakonunk vagy egy üvegünk, amit meg tudunk tölteni. Én személy szerint könnyebben tudok flakonból inni, mert könnyebben tudok számolni is, hogy mennyit ittam még. Tényleg nagyon fontos, hogy elegendő vizet fogyasztunk. A másik az, hogy választunk változatos étrendet, sok szezonális gyümölcsöt, annyi kis finom gyümölcs van most jelenleg, ezeket használjuk ki, mert most ezek nagyon-nagyon vitaminbombák, ásványi anyag, antioxidánsokban gazdag, úgyhogy ezeket mind tiszta jóságok vannak benne, úgyhogy kár lenne nem kihasználni. Nem csak a víztartalmuk miatt jó a zöldség és gyümölcsfogyasztás, hanem amellett is, hogy vitaminokat, ásványanyagokat és rostokat tartalmaznak, antioxidánsokban is biztosítanak a szervezetnek, ami ugye az oxidatív stressz ellen véd, és támogatják az emésztést is, úgyhogy mindenképpen érdemes ezért is fogyasztani. Érdemes naponta többször is fogyasztani belőlük, minél változatosabb színekben és formában. A harmadik az, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk a szervezetünk jelzéseire, hogyha fejfájást tapasztalunk, szédülést, erős fáradtságot vagy rosszul létet, pótoljuk folyadékkal, és ha úgy alakul, hogy még rosszabb, akkor merjünk segítséget kérni, mert nem szégyen. És figyeljünk egymásra, és azután, hogyha lássuk, hogy valaki rosszul van, nyugodtan menjünk oda, kérdezzünk meg, hogy van-e valamire szüksége, mert sajnos gyakori az, hogy a kiszáradás, főleg itt a nyári kánikulában.
2: Az elmúlt percekben Józsa Noémi dietetikussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, melynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, médiaszervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A közvetlen megszólításon túl az egyeztetés nyitott, írásos véleményt bármely szakmai szervezetben nyújthat a minisztérium felé. Újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszályban veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A célra 10,8 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válság tartalékból az Agrártárca szerint. A támogatási kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani a szakminisztérium tájékoztatása alapján. A megítélt összegeket a tervek szerint legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik a gazdáknak. A tavalyi rendkívüli szárazság országszerte több mint 550 000 hektáron okozott súlyos károkat. A mostani keretösszeg újabb segítség a korábban már kifizetett 46,5 milliárd forintos juttatáson felül. A korábbi kárenyhítésből több mint 37 milliárd forintot fordítottak közvetlenül az aszálykárok kompenzálására. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vörös Kereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az uvs.hu/időpontfoglalás és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Rekord létszámmal zárult a felvételi a Miskolci Egyetemen. A Miskolci Egyetem július 23-án csütörtökön a Pontot Parti keretében fogadta a felvételizőket, ahol a koncertek és közösségi programok mellett a diákok együtt várhatták a ponthatárok kihirdetését. A 2026-os felvételi során a Miskolci Egyetemre 3739 hallgató nyert felvételt, ami 11%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az állami ösztöndíjas helyekre felvettek száma mintegy 16%-kal emelkedett, így szeptemberben minden eddiginél több első éves kezdheti meg tanulmányait az egyetemen. Horváth Zita, az egyetem rektora hangsúlyozta, az intézmény már 4. éve folyamatos növekedést mutat, az idei felvételi pedig minden korábbinál eredményesebb volt. A Miskolci Egyetem várhatóan valamennyi karán hirdett képzéseket a pótfelvételi eljárásban, amelynek jelentkezési időszaka előreláthatólag július 30-ától augusztus 7-én éjfélig tart.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadék gúc. A szelet néhol élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Idén is odaítélte a Szuperszum alapítvány a Szuperszum háladíjat. A díjjal az alapítvány célja, hogy elismerje és megjutalmazza a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pedagógusok és oktatók kiemelkedő munkáját. A díjhoz gyermekekre fordítandó támogatás jár, amit olyan projektre lehet fordítani, amelyek hozzájárulnak a példamutató és inspiráló pedagógiai munka folytatásához. A díjra a szülők anonim módon jelölhetik azokat a pedagógusokat vagy oktatókat, akik az elmúlt egy évben innovatív szemlélettel és kiemelkedő közösségformáló tevékenységekkel örvendeztették meg a közösséget. Bernaszkuni Bus Katalint, a Szuperszum Alapítvány elnökét hallják.
2: 2026, ez már a harmadik év, hogy a háladíjat átadjuk, vagyis háladíjakat. Eddig ebben az évben ugye egyet adtunk át, de még egy lesz. És ez azért egy kicsit több szervezést igényel, a második díjnak az átadása. 66 jelölés érkezett az idén, 66 pedagógusra. Én úgy gondolom, hogy ez azért azt is mutatja, hogy nagyon-nagyon-nagyon értékelik és értékesnek tartják a szülők ezt a díjat. Ugye ezzel a díjjal nem csak egy plakett, egy kerámia plakett és egy oklevél jár, hanem 500 ezer forint is. Ami azért egy pedagógusnak egy osztálykirándulásra, vagy egy olyan projektre, vagy terem díszítésre, vagy fejlesztésre nagyon hasznos. És mindig is kértük a díjazottakat, ugye, eddig 6 díjazott volt, hogy mutassák be azt a projektet, amire ezt a pénzt majd költeni szeretnék. És az első díjazottunk idén Gálik Valentinné Kriszti néni, aki Kazincbarcikán az Egyesített Óvodáknak az egyik óvodavezetője, és titokban megérkeztünk, és a Color City, a Color TV-vel, a Kazincbarcikán így, meg a polgármester úrral egy kicsit így összeszervezkedtünk, hogy egy ilyen álprogramot csináltunk a gyerekeknek az óvodába. Nagyon élvezték egyébként, mert kressz program volt, tehát futóbiciklivel, motorral, mindenhova jöhettek, mehettek, és jó sokan voltunk az udvaron, de hát nem ez volt a program. És mindenki csak megérkezett, és nem értették egyébként, hogy ez a sok idegen, ez ellenőrizni jön őket, vagy miért vannak ott a polgármester úrral. Úgyhogy nagy meglepetés volt Krisztinek, hogy ezt a díjat, ezt ő nyerte, és hogy Kazincbarcikára is érkezett egy ilyen díj, és a polgármester úr is nagyon büszke volt erre egyébként. Tehát ő volt a legboldogabb, ő értékelte Kriszti után a legjobban ezt a díjat, hogy az ő városában egy ilyen pedagógus dolgozik.
1: A másik díjazottról mit tudhatunk?
2: Hát nem szabad semmit elmondani egyelőre. Jó lesz. Nem ebben a hónapban adjuk át. Azt is elmondhatom, mert nem sikerült úgy összeszervezni, hogy méltó legyen az átadás. Tehát bemenni és átadni valakinek egy intézményben egy díjat, csak úgy nem. Ez egy szülői díj, tehát legalább a gyerekek vagy szülők is legyenek ott, hogyha lehetséges. Tehát ugye eddig próbáltunk évzáróra bemenni, vagy valamilyen módon ugye a rendezvény, az intézménybe egy nagyobb tömeget egy kicsit úgy összehozni, vagy pedig bemenni egy ott lévő rendezvényre, megrendezett programra. És most a második díjazottnál ezt így nem sikerült időben összehozni. Úgyhogy egy kicsit várunk, és szervezzük az átadást, de mindenféleképpen el fogjuk mondani. Szerintem a sajtónak úgy előre jöjjön velünk megint, akiknek ugye jeleztük, hogy díjátadás lesz Kazincbarcikán. Nagyon nagy örömmel jöttek velünk Miskolcról is újságírók, úgyhogy örülök neki. Előre fogjuk itt is jelezni, hogy hova szeretnénk majd menni.
1: Ha még valaki esetleg nem hallotta a beszélgetésünket, hogyan zajlik tulajdonképpen a jelölés? Ugye itt nem az a lényeg, hogy egy személy kapjon több jelölést, hanem egy jelölés is elég.
2: Így van, egy jelölés is elég, és egy olyan minőségi jelölést kell leadni, ami után azért egy minimális nyomozás, idézőjelben nyomozás történik. Nagyon szép jelölések és nagyon értékes jelölések érkeztek hozzánk, és az ötfős kuratórium ki is választott egy párat, amire elkezdtünk egy kicsit nyomozni, ami után elkezdtünk érdeklődni a pedagógus iránt, és egyébként olyan sok értékes pedagógus van közöttünk. Olyan jó olvasni ezeket a jelöléseket és a visszaigazolásokat, hogy valóban így van, ahogy le van írva a jelölésbe. Tehát mi egy e-mail címet látunk, vagy aláírja a jelölő, vagy nem írja alá. Egy e-mail címről érkezik egy jelölés, és egy nevet látunk, egy intézményt látunk, és egy jellemzést, a programok bemutatását, amit eddig csinált, a tevékenységeit, amit eddig végzett. És azért ezután utána kell nézni valahol egy kicsit. Vannak, ugye hát majdnem mindenki pedagógus a kuratóriumban, vannak ismerettségek, vannak összeköttetések, úgyhogy hamar le lehet csekkolni szinte bárkit a megyében. Kriszti néniről elég volt tényleg két telefon, és mindenki. Tehát jöttek hozzánk vissza az e-mailek, jöttek vissza az üzenetek, hú, a legjobb hely lenne, és hogy szervezzük meg, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, és őre egyébként azt hiszem, hogy 3 jelölés érkezett, vagy 4, és mindegyik fantasztikusnak írta le, hogy a kuratórium első díjazottként őt választotta.
1: Mit szólt a díjazott?
2: Meglepődött meg, és egyébként most már rájöttem, hogy nekem nem szabad elmenni. Mm. És hogyha a kis busszal megyek, akkor a város másik végén kell parkolni, mert tavaly Monokon felismert, ugye az India engem és a kis buszt is. Most is jó messzire próbáltam megállni. Nem tudom, hogy engem felismerte, de Verespált felismerte, és nem tudta hova rakni, hogy milyen összeköttetésben van ő most ott egy kazincbarcikai óvodában. Hát egyébként kérdezte is, hogy mire költheti el ezt a pénzt, a díjnak ugye nagyon örült, és hogy milyen projektet tud ebből a pénzből összehozni, és neki 10 percen belül a fejébe megvolt. Tehát ő tudta, hogy a gyerekeknek mi lenne a legjobb, hogy a szülőkkel egyeztetve mi az, ami ebből a pénzből kijönne, nem is kell hozzátenni, nem is kell több pénzt szerezni arra a projektre, amit ő szeretne ebből létrehozni, és neki 10 perc alatt megvolt a fejében. És a gyerekek, amikor ugye mi egy kicsit úgy távolabb álltunk, tehát az volt az első, hogy rohant a Kriszti nénihez, és ölelték, és puszilták, hogy jaj, de jó, Kriszti néni, mert te vagy a legjobb. Hát ettől nagyobb visszajelzés, ettől nagyobb visszaigazolás nincs is.
1: Verespált már említettük, kik még a kuratórium tagjai?
2: Fandőr Ferenc színművész, Dr. Verkei Imre, ugye őt neurológus nem kell bemutatnunk, Csizmárné Gede Erika, valamint Mezeini Varga Éva.
1: Milyen szempontok alapján választ a kuratórium?
2: Szakmai szempontok, ugye mindenki pedagógus, ugye Fandőr Ferenc is tanít, tehát oktat, valamint ugye Velkei professzor is ugye tanít és oktatott, ugye, úgyhogy Verespár ugye tudjuk, hogy pedagógus, Mezeini Varga Éva, ugye ő a Kafka és a könyves iskoláknak volt ugye az igazgatónője, valamint Csizmárné Gede Erika pedig ugye, mint óvodapedagógus és óvodavezető. Úgyhogy mi őket választottuk a kuratóriumnak, ugye 3 évvel ezelőtt felkértük őket, és ők szakmai szemmel választják ki a szerintük legjobbat, aki erre a díjra méltó lehet.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Bernasconi Busch Katalinnal, a Szuperszum Alapítvány elnökével, a Szuperszum háladíjról és a szervezet munkájáról, terveiről.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto.
2: Idén is odaítélte a Superszum alapítvány a Superszum háladíjat. A díjjal az alapítvány célja, hogy elismerje és megjutalmazza a Borsod-Dobaújzemplén megyei pedagógusok és oktatók kiemelkedő odaadó munkáját. Nemrég egy sikeres családmentést is végrehajtott az alapítvány, ismét készülnek Erdélybe adománnyal, és már elkezdődött a hagyományos tanszergyűjtés is. Most folytatjuk a beszélgetést Bernaszkuni Busz Katalinnal, a Superszum alapítvány elnökével.
3: Nyáron jönnek hozzánk a diákok, az 50 órás közösségi szolgálatra nagyon sok diák jelentkezett, és ugye a papírozások, a feladatok kiosztása. Készülünk ugye az évszakváltásra, mert ugye szeptembertől bejön mindenkinek ugye az évszak szerinti ruházat, a tanszerek ugye, az még egy nagyon fontos része nekünk most a nyárnak, ugye előre készülni a tanszerekkel, az iskolatáskával és az írószerekkel, valamint rendezgetünk és próbálunk tényleg mindent hasznosítani és hatékonyan adományozni. Nemrég voltunk most kétszer is egy hónap alatt Erdélyben, egyszer mi is elmentünk, egyszer pedig egy felajánlást követően kivitték nekünk megint egy furgonadományt egy másik árvaházba, úgyhogy most már 6 árvaházba vittünk adományt egy hónap alatt, valamint Felvidékre is készülünk ugye adományokkal, mindamellett, hogy Borsodból hetente 2-3 önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat jön hozzánk, vagy pedig intézményeket támogatunk. Tehát a héten például Boldogkőváron voltunk az öregtorony fogyatékkal élők otthonába, és készülünk Tokajba, ugyanennek az intézménynek a társintézményébe, a fogyatékkal élő emberekhez, és ezek ilyen specifikus adományozást igényelnek, mert a fogyatékkal élők otthonában nem minden típusú ruházat és cipő felel meg, tehát gombcipzár ne legyen rajta például, ugye, tehát ezeket sajnos át kell nézni, ugye, az adományokat, amiket elviszünk, és erre jönnek például a gyerekek hozzánk, és válogatják, és készítik össze a zsákokat, készítik össze a ruhákat, készítik össze az adományokat, a játékokat, átnézik, hogy ne legyenek sérültek, vagy megfelelőek legyenek az adományozásra. Valamint hát nagyon sok adomány érkezik hozzánk, nagyon-nagyon sok adomány, és ezeknek a logisztikája. Na, ez egy nagyon nagy feladat most nekünk.
2: A tanszergyűjtés már megy, már aktív, működik?
3: Igen, a tanszergyűjtés ebben az évben is a Mirehuval, a Miskolc megyei város ugye önkormányzatával és a Meszegyivel együtt közösen fogjuk idén is átadni, remélhetőleg ugye megint több mint 130 iskola, teli iskolatáskát. Mit jelent ez a valóságban? Az, hogy a Superszum alapítvány az iskolatáskákat, a tanszereket gyűjti. Ami hiányzik az iskolatáskából, azt a Mirehu felajánlásával megvásárolja és megtömi az iskolatáskákat, kitisztítja először is az iskolatáskákat, amiket összegyűjtünk, és átadásra előkészíti, vásárolnak, ugye, a Mirehu vezetősége bevásárol és megtömi az iskolatáskákat, és ugye Meszegyi és Miskolc város önkormányzata által kiválasztott családok, akik tényleg a legjobban rászorulók, és a legjobb helyre kerülnek náluk az iskolatáskák, kiválasztásra kerülnek, értesíti őket a Meszegyi, és egy picike kis ceremónia keretén belül átadjuk ezeket a teli iskolatáskákat a gyerekeknek, jönnek a táskáért, kiválasztják, hogy melyik táska tetszik nekik, mikor bejönnek a terembe, akkor már látszik, hogy felcsillan a szemük, hogy jó, én autósat szeretnék, én állatosat szeretnék, én lovacskásat szeretnék, én csillagosat szeretnék, és látszik rajtuk, hogy nekik már így fejben megvan, hogy melyik táska lesz az övéké.
2: Legutóbb, mikor itt beszélgettünk a stúdióban, akkor készültetek Erdélybe, az útról, ha mesélnél nekünk.
3: Hát felemelő, és én összeteszem a két kezem, hogy ismét eljuthattam oda, láthattam, és nagyon-nagyon köszönöm tényleg, hogy a gyerekem az egyiket most el tudtam vinni magammal. Nem is készítettünk egyébként riportot arról, hogy mi milyen adományt vittünk. Az adomány, azok a tárgyak. Megkapjuk, köszönjük szépen, összerakjuk, szelektáljuk, összekészítjük, és elvisszük a célpontra. De az, amikor a gyerekek, ugye több fiatal jött velünk, gyerekek kiszálltak a kocsiból, a szuperszumos autóból, és egy vadidegen helyen, egy árvaházban azonnal megtalálták a feelinget az ott élő fiatalokkal, és fociznak, bicikliznek, görkorcsolyáznak, beszélgetnek, nem is akartak onnan eljönni a mi fiataljaink. Az én fiam például egy nagyon aranyos kis 6-8 év körüli kisült tanított biciklizni, és addig nem mehettünk haza, amíg meg nem tanított a biciklizni például. Ezekért a pillanatokért éri meg. Nem azért, hogy mit kapunk és mi, és mit viszünk oda, mert azok csak tárgyak. De ezek a felemelő pillanatok, amikor egy érzelmi intelligenciával, magas érzelmi intelligenciával rendelkező gyerekek, akik eljönnek az árvaházba, és azt mondják, hogy ők szeretnének jönni. Tudják, hogy hova megyünk, tudják, hogy mi a feladat, és amikor megérkezünk, látod, hogy a legjobb helyen vannak, és nem akarnak onnan eljönni, na ezért éri meg. És én, mint szülő, én, mint alapítványvezető, látom ezt, és szeretnék ismét kimenni, és ismét ilyen helyeket felfedezni, és az ott élő emberek szeretete, invitálása, ahogy vendégül látnak minket, ahogy fogadnak minket, az az egyszerűség, az a tisztelet, ami bennük van, nekünk nagyon-nagyon felemelő.
2: Egy sikeres családmentés is történt az alapítvány életében.
3: Igen, nemrég volt egy olyan esetünk, amikor egy édesapa maradt két kislánnyal fedél nélkül, és ugye nincsen apa otthon. Tehát ezt tudjuk, hogy anya otthonba, édesanyák gyerekekkel, hát egy kisebb várakozás után bejuthatnak, de apa otthon nincs, tehát apát nem lehet így könnyen elhelyezni. Családok átmeneti otthonába még esetleg megpróbáltuk, de azonnali megoldást kellett találni, mert sajnos az utcára kerültek. Tartozott az édesapa? Igen. Nem tudta kifizetni, de az édesanya jelenléte nem volt már meg évek óta, ő elhagyta a családot, tehát a két kislány egyedül az édesapa nevelte. És ugye volt már ilyen történetünk, volt már ilyen sztorink, amiben tényleg minden segítséget megadtunk, itt most nem kellett házat építeni, itt egy albértet kellett találni nekik. Az édesapának a munkaszerződése sajnos nem engedte azt meg, hogy az önkormányzathoz ugye menjünk, mert ott a munkaszerződés kell, visszamenőleg 6 hónapra, igazolni kell ugye azt, hogy ő neki rendes jövedelme van. Ezért alternatív megoldásként fizettünk neki az összegyűlt pénzből egy rövid időre, erre a pár napra szállást, és egy teljesen véletlen folytán jött hozzánk az egyik önkormányzat polgármestere, és ugye az alkalmazottak adományért, és megkérdezte, és egyébként Kati, mi miben tudunk nektek segíteni, mert ők érti, mindig segítetek nekünk, de mi miben tudunk nektek, tudunk esetleg valami, nincs esetleg egy olyan háza a településednek, amit ki lehetne bérelni, vagy esetleg munkáért cserébe, vagy valamilyen jutányos áron megkaphatna ez az édesapa a két kislány, és Miskolchoz aránylag közel lenne, tehát hogy a gyerekek tudjanak itt iskolába járni. De egyébként van, mondta ezt a polgármester, és innen elindult egy folyamat, szimpatikusok voltak egymásnak, bemutattuk őket egymásnak, és falugondoki állást is felajánlotta a polgármester, kiköltöztettük őket, elvittük őket, ott szembesültünk, hogy a konyhában csak bútor van például, tehát most a konyhai eszközökre álltunk rá, ugye egy kisebb méretű hűtőt is kértünk, hogy esetleg valakinek van, akkor azt hálásan köszönjük, egy picike fér csak be, nem nagy, valamint ugye a konyhai eszközök egy háromfős családra. Ami fontos, a többi bútort azt sikerült szerezni, ugye ruházatot azt ugye előzőleg már nagyon sokan hoztak a lányoknak is, meg az édesapának is, ágynemű minden törölköző, minden megvolt nekik, úgyhogy tulajdonképpen beköltöztek, és ez egy nagyon jó sikersztori, az elmúlt hónap júniusnak a sikersztoria, hogy megoldottuk, megcsináltuk, és úgyhogy tulajdonképpen csak leírtuk a történetét ennek a családnak, és jöttek az emberek, segítettek, kérdezték, úgyhogy egy újabb sikeres családmentésen vagyunk túl. Pont itt a siker után, amikor beszélgettem az önkéntesekkel, azon gondolkoztunk, hogy egy ilyen otthont, vagy egy ilyen védett házat kellene valahol itt a környéken létrehozni, mert tényleg rengeteg ilyen megkeresés van, és rengeteg ilyen szükséges. Tehát rengeteg olyan pillanat van, amikor szólnak nekünk, és azonnal menni kell. Azonnal próbálunk segíteni. De hogyha nincsen lehetőségünk hova betenni ezeket az embereket, akik bajba jutottak, vagy krízis helyzetben vannak, akkor akkor nem tudunk segíteni. Tehát az első lépés a legfontosabb, hogy elhozni onnan, ahol krízis helyzetbe jutottak, vagy bajba jutottak, és elhelyezni őket valahova. De hova? Az állami szférában nagyon nehéz. Magánúton kell valamilyen módon megpróbálunk ismeretségi körben, van esetleg egy lakásod kiadó, amit egy hétre kivehetnénk, vagy odaadnád esetleg ingyen. Tehát ezeket mindig feltesszük, ezeket a kérdéseket. De hogyha lenne egy saját olyan berendezett otthon vagy lakás, ahova ilyen esetben el tudjuk helyezni a családokat, az egy annyira jó lenne. És egyébként van olyan alapítvány, aki ezt meg tudta oldani vidéken. Nem lehetetlen, hogy nem vágunk bele egy ilyenbe is.
2: Mik még a célok, tervek nyárra, nyár végére?
3: Nyár végére ismét Erdély. Most ugye a 7.-8. gyermekotthonba szeretnénk eljutni majd szeptemberbe, utána majd még karácsony előtt még egyszer. De most ez a nagy tanszergyűjtés és a nagy iskolakezdés. Tehát az iskolakezdésre azért nagyon sok családot megterhel az iskolakezdés, bár azt mondta a miniszterelnök úr, hogy azért a rászoruló és a hátrányos helyzetű családokat támogatni fogják, de azért nálunk nagyon sok a kérés és nagyon sok a kérdés, úgyhogy mi most megpróbálunk erre felkészülni, a mindennapi krízis helyzeteket megpróbáljuk megoldani, a nap mint nap befutó kérdéseket megpróbáljuk varázslattal valamilyen módon teljesíteni vagy segíteni, úgyhogy most leginkább ez az iskolakezdés lesz nekünk a nagy feladat. Azért az önkénteseket is el kell engednem egy kicsit pihenni, úgyhogy nyáron így felváltva pihenni mennek. Aztán szeptembertől, mikor mindenki visszajött, akkor újra kezdünk.
2: Beszéltünk már itt az Európa Rádió stúdiójában hosszabban az önkéntességről, az önkéntes munkáról. Most említetted, hogy fiatalok is vannak. Mi a helyzet jelenleg az alapítványnál? Van elég önkéntes?
3: Effektív igen, a feladatok növekednek, és ennek arányában keresünk mindig önkénteseket. Nyáron azért többen szoktak jönni, ugye fiatalok is, gimnazisták, iskolások, és egyébként egyetemisták is jönnek, akik felfedezik az önkéntességet,

0: benne van az, hogy ők évek óta önkénteskednek, akkor egy HR-es szakembernek egy nagyobb cégnél az már egy biztos pont, egy biztos jel arra, hogy lojális, empatikus az a jelentkező, megoldó készsége talán nagyobb, meg jobb, mint az átlag, elfogadóbb, probléma megoldó készsége is ugye sokkal jobb, mert egy alapítványnál, főleg a mi alapítványunknál ezek a feladatok, és ezek a jellemzők ugye az önkéntesekre, még mindig mindenki önkéntes nálunk, tehát még mindig nincs egyetlen egy alkalmazottunk sem, mindenki önként jön, és mindenki szívvel, lélekkel végzi azt, amit csinál, és rávezetni a fiatalokat arra, hogy ez jó, és egyébként adni jó. Ez nagy feladat, és egyébként amikor beszélek az önkénteségről és a munkánkról, még nem is annyira értik, amikor invitálom hozzánk, hogy gyertek és nézzétek meg, és bemutatom nekik a raktárokat, bemutatom nekik az önkénteseket, a feladatokat, a munkát, azt, hogy mi mindent csinálunk, értik, és jönni szeretnének, és szeretnének önkénteskedni, és a szuper szónál szeretnének önkénteskedni. Én mindenkinek azt mondom, hogy találja meg a megfelelő célt és a megfelelő helyet, ahol ő jól érzi magát. Lehet ez egy állatmenhely, lehet ez egy más típusú alapítvány, nem feltétlenül a szuper szó, de akik eljöttek hozzánk, gyerekek, nagyon-nagyon tetszett nekik. Az 50 órás közösségi szolgálatról pedig ugye 15 éves kortól 18-19 éves korig szülők jelzik nekünk, hogy a gyerekeknek meg kell csinálni, és le kell pecsételni a kiskönyvet, tehát jönnének a gyerekek dolgozni, ezt a gyerekek nem mindig értékelik, és nem mindig szeretnének dolgozni nyáron, ugye, de azért megtaláljuk nekik azokat a feladatokat, amik megfelelőek, és ugye hát nem mindenki befogadó, tehát mindenki nyitott, és mindenki ugye szeretettel várja ezeket a gyerekeket, hogy jöjjenek, és utána maradnak sokan. Tehát visszajárnak hétvégente, vagy a különböző rendezvényeinkre, projektjeinkre újra jönnek, és kérik is, hogyha van jótékonysági futás, Mikulás ünnepség, gyereknap, ugye most is lesz majd egy olyan nyárzáró projektünk Kazincbarcikán, ahol szeretnénk lezárni majd a vakációt, egy gyereknap jellegű program, amire már most jelentkeztek a gyerekek, hogy szeretnének jönni segíteni, a happartit előkészíteni, a cukorágyúzást, a gyerekprogramokat ugye csinálni. Ezt élvezik egyébként a gyerekek, úgyhogy én ebbe az önkénteskedésnek a megtanításában is, és hogy nyissanak az önkéntesség felé. Egyébként külföldön teljesen normális, hogy a gyerekek, hogy a fiatalok önkénteskednek bárhol is, akárhol. Magyarországon ezt még meg kell nekik mutatni, és meg kell tanítani, hogy miért fontos, és hogy mit nyernek vele, hogyha egyébként ők kinyitják a lelküket egyébként mások felé is, és tesznek másokért önzetlenül.
1: Hogyha valaki esetleg szeretne segíteni az alapítványnak, az alapítvány munkáját segíteni, hol, hogyan teheti ezt meg, mivel?
0: Nekünk nagyon fontos a tárgyadományozás, de még ugyanolyan fontos, hogyha valaki pénzbeli támogatást tud nyújtani az alapítványnak. Az alapítvány most kis buszra gyűjt például, ugye, ez nagyon fontos projektünk, hogy ki tudjuk majd fizetni azt a kis buszt, amit ugye az egyik helyi autós cég adott nekünk, jelenleg béreljük ezt az autót, és ezzel az autóval tudunk eljutni bárhová is. Tehát minél több felajánlás érkezik, annál több helyre el tudunk jutni, annál több intézmény, speciális intézményt tudunk támogatni. Úgyhogy a tárgyadományokon kívül tényleg mindenkit arra invitálok, hogy nézze meg a weboldalunkat, nézze meg a Facebook oldalunkat és a munkásságunkat, és az alapján nyugodtan eldöntheti, hogy szeretné támogatni az alapítványt. Mindenkit szeretettel várunk, és minden adományt hálásan fogadunk, úgyhogy weboldalunk a www.supersum.hu, a social media felettünk a Supersum közhasznú alapítvány oldalt nézzék és tanulmányozzák, és tényleg kiteszünk, amit úgy gondolunk, hogy értékes is a munkánk, és ez megmutatja, hogy milyen munkát végzünk.
1: Idén is odaítélte a Supersum Alapítvány a Supersum Háladíjat. A díjjal az alapítvány célja, hogy elismerje és megjutalmazza a Borsod-Zemplén megyei pedagógusok és oktatók kiemelkedő odaadó munkáját. Nemrég egy sikeres családmentést is végrehajtott az alapítvány, ismét készülnek Erdélybe adománnyal, és már elkezdődött a hagyományos tanszergyűjtés is. A Supersum Alapítvány munkájáról, eredményeiről és terveiről Benaszkuni Busz Katalin kuratóriumi elnököt hallották.

0: Repeto.
1: Repeto. Repeto.
0: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto.
2: Sok meglepetéssel és különlegességekkel rendezik meg a Motorok Fesztivált július 31-én és augusztus 1-én a lovagi tornák terén. A Csenkei Kertben augusztus 13-án pedig vacsora színház Lessel Judittal. A Miskolci Kulturális Központ programjai Tamás Krisztián kommunikációs menedzser ajánlja figyelmükbe.
3: Motoros találkozó, ami feleleveníti a régi hagyományokat és a jövőbe is néz, hiszen ez a Miskolci Motorok Fesztivál és családi hétvége július 31 és augusztus 1-e között a lovagi tornák terén újra felbőgnek a motorok Miskolcon. A város, ahol a rock mindig otthon volt, ezt tudjuk, itt ismét életre kell. A legendás miskolci motoros és rockos hangulat újra visszatér. Július 31-én indul ez a Miskolci Motorok Fesztivál. Ez egy olyan fesztivál és családi hétvége, amely a régi hagyományokat szeretné újjáéleszteni, és egy új motoros közösségi ünnepet teremt majd. Két napon át dübörög a rock a Diósgyőri várszomszédságában, a lovagi tornák terén, ahol a hazai rock élet ikonikus zenekarai gondoskodnak a hangulatról. A koncertek mellett azonban sokkal több lesz ez egy zenei fesztiválnál, lesz kis és nagy színpad is. Azért kezdem a kis színpaddal, mert hogy az kezdődik előbb, 14 órakor Zalán meg a Kobold lép a színpadra, aztán jön a Későn Szóltál, ugye őket is mindig promózzuk nálad, általában egy tematikus klub keretén belül, és utána a 16.30-kor Egri Péter és a Mystery Gang zárja a kis színpadot pénteken. A nagy színpadon ezzel szemben 18 órától a Zenemi kezd majd, aztán a Rómeó vérzik, a jól ismert Ród, ugye hát a nem kell szerintem senkinek bemutatni, aki a rock zenében jártas, és az ABCD 23 óra 10 perckor, tehát tényleg fesztivál hangulat lesz, hiszen késő estébe éjszakában nyúlnak ezek a programok, és akkor jön az elsői szombati nap, ahol a kis színpadon a olyan kedvelt miskolci Strapacska Blues Band lép majd színpadra 12.50-kor, aztán a Rock Heaven, az Ace of Bass és az Ildi Rider. Nem mondok mindenhez pontos időpontot, hiszen a közösségi média felületeken és a weboldalakon ez úgyis megtalálható, csak szeretnék egy kis kedvet csinálni. 17 órakor a nagy színpadon a Nevergreen, aztán a Sing Sing játszik majd, és jönnek a rock legendák 19 óra 40-kor, hogy kiket takar ez a megnevezés, Viki Dágyulát, Varga Miklóst, Kalapács Józsefet, Rudán Zsót és Kalapácsó Szintiát, legalábbis most ebben a felállásban. És utána, a rock legendák után az Anna and the Barbies-t köszönhetjük majd a színpadon. Hát ők is egy tényleg ikonikus zenekar az elmúlt 10-15-20 évből, és a Zorál zárja majd a sort éjfél előtt 23 óra 40 perctől. De hát természetesen ez most csak a színpadi program, amit elmondtam. Egyrészt lesznek gyerekprogramok is, és lesznek kísérőprogramok is. Ha a szombati gyerekprogramokról beszélünk, akkor a Brand New kezd délelőtt 10-kor, és Kovácsovics Fruzsina, aki folytatja ezt 11-kor, lesz Nyuszi motorverseny, ahol a showmester a Mystery Gangből Fácán, és az egyéb kiegészítő programokra rátérve látványos motoros bemutatók és sók, a nagy márkák, a nagy motoros márkák legújabb modellje is láthatóak majd, különleges egyedi építésű motorok, motoros ruházat, alkatrészek és kézműves termékek, és hát bemutatók, motoros ügyesség és látványos showelemek. És szerintem, ami nagyon kuriózum, az a tombola sorsolás, mert hogy a főnyeremény egy Yamaha MT7-es motor. Tehát motoros élmények minden mennyiségben. Ha a családi programokat egész hétvégén nézzük, akkor itt lesznek gyerekprogramok és bemutatók, és hát igazi fesztivál hangulat minden korosztálynak. A motoros hölgyek is a vendégek, mert hogy a Miskolci Motorok Fesztivál megkülönböztetett figyelemmel várja a motoros hölgyeket. Azok a hölgyek, akik motorkerékpárral érkeznek a rendezvényre, akár vezetőként, akár utasként, díjmentesen látogathatják a fesztivált, mert a motoros közösség erejét és sokszínűségét együtt szeretnénk ünnepelni. A július és a július vége és augusztus elejével nem érnek véget a programok, mert hogy augusztusban sok programunk lesz, de egy valamelyikre szeretném felhívni a figyelmet.
2: Ez pedig a Vacsora Színház, ha jól tudom, mit lehet erről tudnunk?
3: pontosan vezetett fel, utitársam Shirley MacLaine, ez Shell Judit zenés önálló estje, és nem volt még ilyen nálunk. Augusztus 13-án csütörtökön este 7 órakor a Csengei kertben vár mindenkit ez a kis program. Shirley és Shell, hiszen Shirley MacLaine regénye alapján készült ez, Shell Judit alkalmazta színpadra. Táncos nők, színésznők és nők, ők. Tehetségesek, szerelmesek, szenvedélyesek, viccesek. Életük egy része a nyilvánosság előtt zajlik, másik része viszont láthatatlan, de annál meghatározóbb. Vannak olyan szakaszai az életnek, amikor ez a láthatatlan rész nagyobb figyelmet követel magának. Vannak periódusok, változások, fordulópontok, amiken egyedül kell végigmenniük akkor is, ha úgy vannak körülöttük a gyerekek, szülők, barátok és a sok-sok munka. Van, amikor egy szerelem olyan energiákat szabadít fel bennük, amire álmodni sem mertek, és van, amikor csak átsuhan az életükön, de segít megtalálni, hogy kik is éppen és merre tartanak. Shell Judit egy igazi belső utazásra hív mindenkit, Shirley MacLaine életének egy szakaszán keresztül, sok humorral, tánccal, énekkel, és hát persze szerelemmel. Egyébként Pelsőci Réka, aki oly sok mindent rendezett, a Műhába került előadások közül is, ő a rendezője, és hogy mi ez a vacsora színház, egy vacsorával van összekötve, a vacsora az előadás előtt kerül felszolgálásra, ezért kérjük a pontos érkezést. Az előadás alatt természetesen, mint ahogy a színházban sem szoktunk enni, a felszolgálás szünetel. A karámbor és gasztró húsos ajánlata van, és a lestján gasztró és bár vega ajánlata, ezt érdemes megnézni, hiszen szinte ez így ilyen fine dine gasztró különlegesség, én ezt nem is gondolnám, hogy el szeretném sorolni, ez természetesen fent van a közösségi média oldalakon és az elérhetőségeinken, de hát nagyon jól hangzanak ezek a gasztro különlegességek.
2: Sok meglepetéssel és különlegességekkel rendezik meg a Motorok Fesztivált július 31-én és augusztus 1-én a lovagi tornák terén. A Csengei kertben augusztus 13-án pedig vacsora színház lesz Shell Judittal. A Miskolci Kulturális Központ programjai Tamás Krisztián kommunikációs menedzser ajánlotta figyelmükbe.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Az Agrárkamara átalakítása az agrárium egyik legnagyobb reformja, amelyet bár sok vita övez, ugyanakkor az országnak és a gazdálkodóknak is szükségük van egy erős és független agrárszakmai és érdekképviseleti szervezetre, hangsúlyozta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bunna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, a klímaváltozás, az egyre erősödő nemzetközi verseny és a változó piaci környezet mellett minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a termelők közösen fogalmazzák meg az érdekeiket, és a tárcával együtt keressék a megoldásokat. Hozzátette, hogy a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáit. Ezért készítették el az új kamarai törvénytervezetet, amelyben javasolják, hogy az agrárium teljes közössége, a valódi szakmai szervezetek döntsenek arról, kik vezessék a kamarát. A tervezet szerint a kamarai tisztség szakmai szolgálat legyen és nem megélhetés, a pártpolitika helyett pedig a szakma kapjon főszerepet, írta. Ismertette, hogy a tervezet alapján minden közpénzzel átláthatóan el kell számolni, a tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeknek pedig csökkenniük kell. Az elmúlt 125 év alatt 3,3 nappal nőtt a 27 Celsius fokot elérő középhőmérsékletű napok száma országos átlagban, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Azt írták, a júniusi középhőmérséklet 22,5 Celsius fok volt, ezzel ez volt országos átlagban 1901 óta a második legmelegebb június. A június végén kialakult hőhullám során több hőmérsékleti rekord is megdőlt. 30-án Széchenyben 42 fokig emelkedett a levegő hőmérséklete, ami új abszolút maximum hőmérsékleti rekord Magyarországon. Az elemzésben megvizsgálták a legalább 27 Celsius fokos középhőmérsékletű napok gyakoriságát és területi eloszlását a mérések kezdete óta. Ez szerint 1901 és 2025 között országos átlagban 1 és 15 nap között teljesült ez a magas középhőmérsékleti kritérium, de az időszak első évtizedeiben, valamint az 1970-es évek során voltak olyan évek, amikor nem fordult elő ilyen nap az ország területén. A legtöbb 15 nap 2024-ben következett be. A tanulmányban felhívták a figyelmet arra, a hosszú ideig tartó, magas napi középhőmérsékletű időszakok gyakran magukkal vonják az éjszakai felfrissülés hiányát, ami komoly hőstresszt jelent, nem csak az emberi szervezetnek, hanem a természetes ökoszisztémának. Is. A magas hőmérsékletek az épített környezetre is hatással vannak, a hőhullámokkal együtt járó aszály pedig nagy kihívást jelent a mezőgazdaságban és a vízgazdálkodásban. A jelen hőhullámai előrevetítik, hogy mire számíthatunk a jövőben. Júniusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki. A munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8.200-zal, egy év alatt 66.000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5.200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Az április-júniusi időszakban, azaz a második negyed évben a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.633.000 volt, 28.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakától és 7.600-zal az előző három hónapos időszaktól. A KSH kitért arra is, hogy a munkakeresés átlagos időtartama 12,5 hónapot vett igénybe. A Formula 1 magyar nagydíj verseny hétvégén hosszabb menetidőre és torlódásokra kell számítani az M3-as autópálya fővároshoz közeli szakaszán, hívta fel a figyelmet a magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő. A verseny alatt jelentősen több jármű használja az autópályát ezen a szakaszon egy átlagos hétvégi időszakhoz képest. Az átlagos napi 36.000 helyett ilyenkor akár 46.000 autó is ráhajt az M3-as strádára. Felhívták a figyelmet, hogy az M3-as autópályán közlekedők a 19-es és a 23-as kilométernél lévő Mogyorút Hungaroring csomópont felől tudják megközelíteni a versenypályát. Az elmúlt évekhez hasonlóan idéglenes forgalmi rendet építettek ki az M3-as autópályán, az M0-as és a Hungaroring közötti 2,5 kilométeren. A torlódások csökkentése elkerülése érdekében vasárnap délután az M3-as autópályán a Budapest felé közlekedőknek Gödöllőtől az M31-es autópálya M0-as autóút útvonalat érdemes választaniuk.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadék gúc. A szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban King Crimson, The Elements 2014-ben megjelent zenei anyagával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

2013-ban Robert Fripp bejelentette, hogy új héttagú formációban benne három dobossal újra alakult a King Crimson. Egy évpróba következett, majd 2014-ben az Elements turné keretében újra színpadra lépett a progresszív rock legendás bandája.

A King Crimson 8. inkarnációjában az előző 7 formáció és a 2 átmeneti felállás tagjai közül 5-en vettek részt. Közös munkájuk első eredménye a 2011-ben napvilágot látott, rendkívül jól sikerült Scarcity of Miracle című King Crimson Project album.

A 2014-es túr kapcsán két új King Crimson kiadvány is készült. Az első dupla CD és életmű válogatás, mely a legendás banda 1969-2014 közötti felvételeiből szemezget. A zseniális antológia anyagának nagy része korábban még nem került kiadásra.

0: Zeneshow című műsorunkat hallották, melyben King Crimson, The Elements 2014-ben megjelent zenei anyagával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Több mint 30 nevelőszülői hálózat vezetőjével és fenntartójával tartott megbeszélést Bot Emőke gyermekvédelmi helyettes államtitkár és Vaskuti Gergely gyermekvédelmi bántalmazási ügyek feltárásáért felelős miniszteri biztos, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelem megújítása nem történhet azok nélkül, akik nap mint nap a gyerekek mellett dolgoznak. A miniszter tájékoztatása szerint a több mint 2 órás egyeztetés célja az ismerkedés mellett az volt, hogy közvetlenül hallhassák az ágazatban dolgozók tapasztalatait, mi működik jól, milyen erőforrásokra lehet építeni, és melyek azok a régóta fennálló problémák, amelyek sürgős változást igényelnek. A résztvevők több nehézséget is jeleztek, ilyen a nevelőszülők felvételét lassító, elhúzódó pszichológiai alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció, miközben a gyermekekről gyakran hiányos vagy késedelmes információ érkezik, valamint a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya. Szóba került a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása és a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek iskolai befogadásának nehézségei is. Számolt be róla Kátai Németh Vilmos. A találkozó egy hosszú távú párbeszéd kezdete a nevelőszülői hálózatok, az államtitkárság és a minisztérium között, zárta bejegyzését a miniszter. Folytonosságot, kiszámíthatóságot és nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor keretében pénteken megrendezett nemzetpolitikai kerekasztal résztvevői. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Antal Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség stratégiai igazgatója és több más felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy emeljék ki a nemzetpolitika ügyét a párt csatára. Szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese történelmi esélyként értékelte, hogy az országgyűlésből kiszorultak azok a posztkommunista erők, amelyek a külhoni nemzetrészek ellen uszítottak. Jelezte, a Fidesz készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai konszenzus kialakítása érdekében. Július 26-án vasárnap 18 órakor veszi kezdetét a Rákóczi Szövetség második összmagyar középiskolás tábora a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A rendezvényre Magyarország és a Kárpát-medence számos középiskolájából érkeznek diákok, akikhez a nagyvilág magyar diaszpóra közösségeiből is csatlakoznak fiatalok, köztük például az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, Brazíliából, Finnországból, Japánból, Németországból, Svájcból és Új-Zélandról is, hogy együtt tölthessenek egy hetet. A cél ezúttal sem más, mint találkozási lehetőséget teremteni a világ különböző részein élő magyar fiatalok számára, erősíteni az összetartozás érzését, a magyar nyelvhez és kultúrához való kötődést, valamint hozzájárulni a fiatalok kapcsolataihoz. A közösségépítést változatos programok, kirándulások, sport és kulturális események, valamint számos közös élmény segíti. A második összmagyar középiskolás tábort a Honvédelmi Minisztérium programjai is gazdagítják. A táborba azok a középiskolák kaptak meghívást, amelyekben működik a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezete. A diaszporából olyan fiatalok jelentkezhettek, akik aktív szerepet vállalnak helyi magyar közösségeik életében. Több mint 40 aranytárgyat, köztük drágakövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császár